0: hétes gondolata.
1: Hát, ha jól tudom, akkor a Dénár Jakab és Busa Ábel kezdeményezésére alakult a zenekar, de mindenki szerintem érzett egy vágyat a szívében ahhoz, hogy egy ilyen formáció összeálljon. Novemberben kaptam meghívást a zenekarba, mint énekes, és mivel egy állandó dicsőíti zenekar, ahol részt veszek, nem volt az életemben, így örömmel elfogadtam a meghívást.
0: Ezzel majdnem az összes tagot fel is soroltad, de egy még hiányzik.
2: Igen, a dobosunk Busa Jakab, így teljes a zenekarunk. Nekem is így érkezett rajtuk keresztül a meghívás. Én ugyan játszom még több zenekarban is, de azt hiszem, hogy ilyen zenekarra, ilyen zenészekkel és ilyen jó emberekkel azt éreztem, hogy mindenképpen szeretnék zenélni és dicsőíteni. Úgyhogy én is örömmel fogadtam így november tájékán a megkeresést.
0: Személyes ismerettség alapján jött a megkeresés?
2: Így van, tehát ők, mindegyiküket ismerem. Ugye a Szombathelyi Imatában a közösségében tartozunk, és így ismerettségen keresztül találtuk meg egymást. Tetszett pedig...
1: Én az Alaegerszegi Imatáborban szoktam részt venni, viszont ezen nem tántorított vissza.
0: Igen. A neveteket hallva, bevallom, nekem két egészen eltérő dolog jutott eszembe. Egyrészt az ismert Chris Rauschlager, másrészt pedig Carlo Acutis, aki azt mondta, hogy neki az oltári szentség az út a mennyországba. Mi inspirálta a zenekar névadását?
1: A zenekar nevét Lénárd Jakab adta. Pontosan nem tudom, hogy őt mi inspirálta erre, viszont szerintem mindannyiunknak úgy teli találat volt ez a cím. Ezért nem is volt kérdés, hogy esetleg más legyen. Ez teljesen jó volt.
2: Így van. Szerintem mindenkinek az élete egy országút kellene a mennyországhoz, hogy legyen. És szerintem ez a legtalálóbb, amit egy dicsőítő zenekarnak lehet adni a nevet. Hogyha dicsőítünk, akkor igazából Jézust szeretjük, beszélgetünk vele, és ez a legjobb országút talán, hogy közeledjünk hozzá.
0: Mi alapján válogatjátok azokat a zenéket, amivel most például közönséggel léptetek?
2: Nincs meg igazából az, hogy mi alapján. Vannak kedvenceink, amiket nagyon szeretünk, valamiért személyes kedvencek lettek, és ebből szerintem próbáltunk egy olyan dallistát összegyúrni, amit mindenki ismer, amiben be lehet kapcsolódni, amivel dicsőíteni lehet Istent tényleg nyugodtan és szabadon.
0: Milyen érzés volt kilépni a közönség elé, és látni, ahogy egyre jobban megtelik a terem, egyre többen részt vesznek az éneklésben?
1: Hát nekem felemelő volt, hiszen ugye ez volt az első színpadra állásunk, vagy zenélésünk a hívő emberek előtt, és nekem nagyon jó volt ezt tapasztalni, hogy az elmúlt időknek a munkája beérett egy ilyen gyönyörű dicsőítő koncerté. Szép emlék marad.
2: Megmondom, ezt én egy kicsit a saját benső jelenlétemre figyeltem, egy kicsit kizártam a külvilágot, de amikor eljöttük az első gyors dalhoz, akkor felemelő volt látni, hogy becsatlakoztak, és ők is talán tapsolva, ujjongva.
1: Így van, igyekeztünk olyan dalokat válogatni, ami közismert, és be is tudnak kapcsolni az emberek, viszont próbálkoztunk egy kicsit a sokszor játszott dalok mellett új dalokat is a repertoárba vinni, amit nem biztos, hogy mindenki ismer, ezáltal egy kicsit bővíteni az emberek tudatában ezt a repertoárt.
0: Mik a tervek?
2: Most ez így még nagyon friss kérdés, ugye ez volt az első közös szolgálatunk így ezzel a formációval. Hát szerintem megyünk tovább. Tervek vannak, hogy csinálunk akár szentségimádást, szentmiséket, és akár ha hívnak ilyen szolgálatokra, akkor azt kell, hogy szerintem örömmel.
1: Úgy gondolom, hogy a zenekar minden tagja nyitott bármilyen féle zenélésre, ami nyilván a keresztény könnyűzenéhez kapcsolódik, úgyhogy mi szerintem izgatottan és kíváncsian állunk a jövő elé.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, jó utat kívánok nektek a mennyországba.
2: Köszönjük szépen!

0: Raffai Balázs, és a legidősebb gyermeke Raffai Benedek prezentálásában egy Bibla nevezetű program részesei lehettünk, és azért ezt gyorsan az elején elmondjuk, hogy tátott szájjal hallgattuk. Mi is ez a program, és honnan jött ennek az ötlete?
1: Sopronban a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban tanítottam hittant, evangélikus hitoktató vagyok, és kémiatanár is vagyok, és onnan ott született az alapötlet, hogy vannak-e vajon olyan bibliai történetek, amelyeket lehetne szemléltetni, illusztrálni kémiai és vagy fizikai kísérletekkel. Az alapötlet az akkori laborvezetőtől, Horváth Lucia tanárnőtől származik, és aztán kidolgoztam 3 olyan előadást, amiben közel 10 kísérlet van előadásonként.
2: Ez volt a Reakciók Evangéliuma című előadás. Mi alapján választotta ezt a 3 témakört? Ugye Mózesről, a profétákról és az evangéliumokról szól a 3 előadása.
1: Az alapvető kritérium az az, hogy olyan történet legyen, aminek van szemléltethetősége. Nem csak oktató céllal, iskolában jött létre alapvetően ugye a program, hanem missziós céllal is, amikor már Jézus előadást dolgoztam ki, akkor ott az cél volt, hogy olyan üzenetet tudjunk átadni, amit egyébként pedig látványossá is lehet tenni menet közben.
2: Igen, és ezt tanúsíthatjuk, hogy nem csak látványos volt, hanem szinte az első percekben kiderült, hogy ez egy tanúságtétel is volt ez az előadás. Olyan volt, mintha elsőként adta volna elő, a lelkesedés, a beleélés, az érintettség annyira kézzelfogható volt.
1: 8-9 éve készült el az első kész előadás, a Mózes életét dolgozta fel, és elsősorban iskolákba, csendes napokra, hittantáborokba, gyülekezetekhez, missziói napokra hívnak.
2: Benedeket szeretném megkérdezni, mikor kezdődött ez a program, még gyermek volt, és úgy tűnt most, hogy nagyon jól belenőtte be az előadásba. Hogyan történt ez?
3: Hát nem is tudom, egy 2-3 éve járom apával az előadásokat, és próbálok neki segíteni az előkészületekben, meg közben is, hogy tudjon az előadásra koncentrálni, meg ez egy gyakorlás is arra, hogy ugye vegyész szeretnék lenni, és kémiát úgymond nap mint nap tudom gyakorolni, vagy hát a kísérleteket, hogy kell megcsinálni, vagy mi hogy működik.
2: És az előadás másik felét is viszi tovább már, ami a hittant és a tanúságtételt illeti?
3: Szerintem igen. Olyan mélyen, mint apának, tehát még nem tudnám előadni az előadást semmiképpen. Az, ahogy ő előadja, és amit próbál átadni, az már évek óta folyamatosan átjön, és ezáltal szerintem esetleg még a jövőben akár ezt folytatni is tudom, hogyha arról lenne szó.
0: Vannak testvéreid, a többieket is sikerült egyébként édesapátoknak így befűzni ebbe a körbe?
3: Hát a kémia irányába szerintem egyelőre még csak engemet. Az evangelizáció, a keresztény életünket, azt megéljük, szóval azt szerintem mindenkit megfogadta a családból.
2: Ökumenikus maga a család, és ennek nagyon örülök, hogy így kiderült az előadás után, mert engem külön megfogott, ahogy az utolsó vacsoráról beszélt, és ahogy indokolta, hogy miért nincsen kísérlet, ezt osszuk meg a rádió hallgatókkal.
1: Az utolsó vacsoránál azt szoktam elmondani, a szereztetési ígéket. Most úgy fogalmaztam az előadásban, hogy ezeket kiábrázolni talán blaszfémia lenne, mert eltérő érzékenységűek az emberek, nem csak felekezet függő, hanem egyáltalán milyen kapcsolata, milyen mélységű a kapcsolata valakinek az Istennel, és könnyen zavarba ejtő vagy bántó lehet az, hogyha én kiábrázolok valamit, amit az ő megélése szerint nem illene. Így is határokat súrolom néha szerintem, ezért is nagyon hangsúlyos az az előadásban, hogy mi az üzenet. Tehát, hogy ez szigorúan csak szemléltetés, nem bizonyítás, szigorúan szemléltetés.
2: Hogy aztán egy idő után átadjuk a terepet Istennek.
1: Igen. Gyakorlatilag a Szentlélek majd eldönti, hogy akkor ez most kiben hogy csapódik le. Hogy lehet, hogy maguktól működnek ezek az anyagok? Hát úgy, hogy ezek a teremtéskor belettek programozva. Tehát gyakorlatilag a teremtettség, az isteni teremtettség és a beprogramozottság és az, hogy minden anyagnak van feladata, ez köszön elénk minden kísérletbe, és ez gyakorlatilag Isten élmény. ez gyakorlatilag Isten élmény, hogy
2: a rutin ellenére mindig van valami, ami a helyszínből adódik. Ennek köszönhetjük mi, hogy láthattuk Isten túlcsarduló kegyelmét. Hát kívánom önöknek, hogy hasonló lelkesedéssel még nagyon sokáig sokaknak elvihessék az üzenetet. Köszönjük. A Kell egy nap, Dicsőítő nap egyik igazán lélekemelő programján vagyunk túl, a Magnifikát együttes dicsőítésén, és ebben egy tanúságtételnek is a hallgatói lehettünk. Erről beszélgetünk most Lambert Attilával és Dr. Tascher Róberttel. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy mikor alakult a zenekar, hogyan született a Magnifikát együttes?
1: Covid időszakában alakultunk, amikor is mondhatni bezártak a templomok, illetve hát nem lehetett ugye közösségi alkalmakat tartani, így misét sem. De azért ugye az atyánk magában néhány minisztrással misézett, és a kántorunk orgonák, és akkor többen mondták, hogy miért nincsen gitáros misem előtte volt, és akkor, de ugye a gitáros misén se lehetett ott lenni 10-15-en, mint ahogy korábban, úgyhogy jött az ötlet, hogy akkor miért nem kérdezem meg Dolhai Attilát, aki, ha nem is szomszédom, de egy településen élünk, kis húzavona után akkor így belement, hogy akkor próbáljuk meg, és közben meg eszembe jutott, hogy akkor még egy ember talán belefér, és akkor megkérdeztem Varga Mónikát, hogy legyen egy női hang, és akkor végül így hárman vettünk részt ezen az első közös szolgálatunkon, amiből aztán ugye a Covid az, hát ha nem is elmúlt, de jött-ment, és aztán így egyre többen ránk találtak.
2: A Covid jött-ment, de általában arra indította az embereket, hogy mindenki bezárkózzon, féljen a másiktól, illetve próbáljon olyan megélhetési formákat keresni, ami működik így bezárva is. Ön közösségi rendezvényeken fotózott, Dolhai Attila előadó művész, hát az lett volna logikus, hogyha megpróbálnak egy másik lábra állni, jövedelmet szerezni, nem pedig szolgálatba ölni az idejüket. Hogy élték ezt meg?
1: Hát az Attilát, hát én a templomból ismertem, előtte meg a tévéből nyilván, de azt láttam a kezdetektől, meg ráadásul, hogy ott élnek a szülei, testvérei, tehát hogy ő tényleg egy hitű család, és közben azt is láttam, hogy ahogy így, ha mondhatni, csatlakozott hozzánk, mert nekem ez a egyházi könnyűzene, ez a kvázi a másik lábam, vagy hobbim volt mindig is, így a fotózás mellett. De azt láttam, hogy amikor így elkezdtünk közösen szolgálni, hogy őt ezt nagyon megérinti. De őszintén így utólag kicsit ilyen büszkeség is fogott el, hogy valamit így tudok adni egy ilyen ismert embernek. Neki is több ideje volt ránk, meg úgy egyáltalán. Most egyébként pont ez a helyzet, hogy egyre kevesebbet tudunk együtt zenélni. Most tavaly volt még szeptemberben 3 fellépésünk is, de tudja, hogy ő most a színházigazgató lett Fehérváron. Valószínűleg emiatt ugye most kevésbé van ideje.
2: És a folytatás ennek fényében?
1: Hát ebben benne van a válasz, hogy hát így az Attilával, hát majd meglátjuk. Többször volt olyan egyébként még, amikor így gyakran zenéltünk, hogy azt mondta, hogy nem tud jönni, és akkor utolsó pillanatban már találtunk meg egy másik énekest, aztán a végén így mondta, hogy elnézés, meg minden, de úgy érzi, hogy ez meg tudta oldani, és el tud jönni, és akkor végül ott volt. Tudtunk akkor még helyettesítővel is, meg vele is, Mónikával.
2: Nem mondom, hogy nem hiányzott, de azt viszont bátran állíthatom, hogy teljes volt a mai szolgálat.
1: Na, ennek örülök.
2: Hogy maga az együttes tud tovább menni?
1: Nem, eddig is egyébként, tehát hogy nincsen. Jó, van a kis tartsányi gitáros mise havonta egyszer, oda vagy lejön az Attila, vagy nem, azt nem ő vezeti, tehát az nélkül működik. Mi meg, mint Magnifikát, eddig is ilyen projekt jelleggel léptünk föl, vagy vállaltunk el ilyen szolgálatokat. Igen. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát, hogy neked az Attila kell, és nélkül akkor nem megy. Meglátjuk még ez így a jövő zenéje, hogy alakul. De a Robi jó vizsgázott mindenki.
2: Igen, a mai projekthez ugyanis Sopronból csatlakozott Dr. Tascher Róbert. Hol érte a meghívás?
4: Az Attiláékat, a Lambert Attiláékat ismerem régebben, meg a Mónit is. Zenéltünk együtt már párszor a 2000-es évek elején Sopronban, olyan antiókiás rendezvényeken is. És Hát nem tudom, hogy honnan jutottam eszükbe, de ez most már a harmadik megkeresés volt, és a második olyan alkalom, ami össze is jött, hogy itt velük muzsikálhattam. Én szívesen megyek bárhova zenélni felkérésre, hogyha ilyen egyházi könnyűzenei szolgálatra szükség van.
2: Nagyon szép tanúságtételt hallhattunk, és közben nekem az járt az eszemben, hogy bár még fiatal, de azért ahhoz már sokat élt, hogy sok minden történhetett, hogy mi alapján válogatja ki azokat az eseményeket, amiket idehoz a közönség elé.
4: Ilyen sok ember előtt ez volt az első tanúságtétel az életemben. Egy keresztény ifjúsági rendezvényen még ilyen tizenpár évesként már egyszer volt, de azért akkor még kevesebb élettapasztalat volt a hátam mögött, egy 30 évvel. Az elmúlt hetekben, inkább azt mondom, hogy az elmúlt majdnem 2 hónapban mióta tudtam, hogy lesz ez az alkalom, és ugye először a zenélést vállaltam én, és utána a szervezők kerestek meg, hogy esetleg a zenélés közben milyen felemelő lenne, hogyha így a számok között lenne tanúságtétel, és hogy elvállalnám-e. Visszagondolva nem gondolkoztam rajta, hogy most igen vagy nem, hanem egyszerre igent mondtam, és onnantól fogva 2 hónapig tényleg az most értoszkált a fejemben, hogy mik azok a pontok, ami nem csak nekem érdekes, mert annyi sztorit tudnék mondani, ami lehet, hogy jónak tűnik, de mondjuk a többi embernek nem ad, plusz nem ad olyan gondolatokat, amin utána eszébe jut, és elgondolkozik rajta, és mondjuk a saját életében ez segítség lehet bármilyen helyzetben. Tehát ez volt a célom, hogy olyan történeteket, olyan sztorikat szedjek össze az életemből, ami másnak segítség lehet, és remélem, hogy elértem a célomat.
2: Köszönöm szépen. Ahányszor felhangzott a taps, rögtön hozzátette, hogy egyedül isteni a dicsőség. És először furcsa volt ezt hallanom, aztán így barátkoztam vele egyre inkább, és a végén meg úgy gondoltam, hogy ugye ez régi vita, hogy szabad-e a templomban tapsolni. Hogy ezzel a válasszal itt most egy kicsit templommá vattuk ezt a közösségi teret, hogy igen. Minden tapsra egy ima volt a válasz.
4: Ez nekem mindig furcsa volt, hogyha akár a templomban zenéltünk, és mondjuk a szentmise végén még eljátszottunk 1-2 dalt, és sok a közösségből sok hívőben maradt, és utána megtapsoltak minket. Úgy értelmezem azt, hogy mi a templomban zenélünk, hogy a Jóisten által adott talentumokat kamatoztatjuk, tehát az, hogy mondjuk egy dal abban a közegben, abban a helyzetben szívhez szóló tud lenni, az csak is kizárólag a Jóistennek köszönhető, tehát mi egy csatorna vagyunk, ami által a Jóisten szól az emberekhez, és én nem mondom azt, hogy nem szeretném, hogy megtapsolják, de nem a mi dicsőségünk az, hogy ott tapsolnak, hanem a Jóistené az a dicsőség.
2: Én úgy érzem, hogy a mi tapsunkban viszont ehhez a kapcsolódás volt inkább, nem az elismerés, hanem hogy sikerült felemelni a lelkeket.
4: Ennek örülök, hogyha ez így van.
2: És ehhez kívánok sok erőt a folytatásban is. Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: A dicsőítő nap legnagyobb neve, az Euchariszt együttes fellépésére várunk, és a zenekar vezetőjével, Gábel Andrással beszélgetek. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan jutott el Zalaegerszegre, hogy érte el lent a meghívás?
1: Igen, hát a dicsőítő napnak a legnagyobb neve Jézus, és mi is ő miatta jöttünk, mint hogy a többi zenekar is, a Magnifikát zenekar, vagy a többi előadó, Simon Dávid atya, vagy aki most, akivel most közösen fogjuk ezt a szolgálatot teljesíteni, a Földi Kovács Andi. A meghívás pedig, hát a jó ég tudja már, hogy hogy ért el bennünket, mindig valahogy elérkezik hozzánk. Lehet, hogy a testvérem kapta először a jelzést, aztán ő adta tovább, mert az én feladatom, hogy összerendezzem így a meghívásokat. Egy szó mint száz, erre már nem emlékszem, úgyhogy ezt nem tudom pontosan megmondani, viszont nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk, ráadásul a családokhoz is kötődő rendezvényen, hiszen mind a ketten, a testvérem is, öcsém, meg én is, sőt, még a bátyánk is, hát sok gyermeket kaptunk a Jóistentől, ajándéknak tekintjük őket, és hát lehetőségnek is, hogy mi magunk elkezdjük ellesni az apaságnak a fortéjait Istentől, aki atya. És ma erről is szó lesz, Andinak a tanúságtétele erre, ebbe az irányba is tesz egy kitekintést, hogy mindannyian a gondviselő mennyei atyának vagyunk a szeretett gyermekei, és az életünk akkor lesz boldog, akár családilag, akár egyedülálló módon, akár az országot tekintve is, hogyha képesek vagyunk hinni és bízni abban, hogy ez az atya, az apa, apuci, ahogy Jézus tanította nekünk, tehát Isten, a gondviselő Isten akarata és terve, álma, az sokkal jobb, mint amit mi magunkról meg tudunk, el tudunk képzelni, meg tudunk álmodni, és hogy a mi életünk akkor lesz boldog, és akkor lesz benne az a teljes öröm, amit Jézus akar nekünk adni, ugye azt akarja, hogy örömünk legyen, és teljes örömünk legyen, és ez akkor születik meg bennünk, hogyha el tudjuk venni, át tudjuk venni ezt a szeretett csomagot, ami a mennyei atyának a szeretett terve. Ez a csomag, ez nem biztos, hogy mindig egy felmasnizott, rózsaszín szalagos csomag lesz, hanem ez leginkább olyan, mint mondjuk Jézusnak a keresztje. És Jézus keresztjében éppen azt láthatjuk, hogy hogyan tudunk mégis a saját nehézségeinkkel, küzdelmeinkkel, meg a minket érő igazságtalanságokkal megküzdeni, és mégis azt mondani, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Én ezt a jézusi mondatot tartom a dicsőítés alapmondatának, és próbáljuk, igyekszünk mindig ezt a lelkületet felébreszteni önmagunkban, hogy amikor énekkel is kifejezzük ezt a hálát, ezt a dicsőítést, akkor ez legyen mögötte a mi életünk, hogy még a nehézségek esetén is, még az igazságtalan gúny vagy üldözések ellenére is, sőt azokkal együtt azt mondjuk a mennyei atyának, hogy legyen meg a te akaratod. Hát ezzel a szívvel érkeztünk.
0: A másik, ami miatt így az elején azt mondtam, hogy a legnagyobb név, az a nem titkolt párhuzam. Kell egy nap Jézussal, és Jézussal minden nap együtt lehetünk a legkönnyebb módon az Eucharisztia vételével. Érti, hogy miről kérdeznék? A névválasztás, az együttes nevének megválasztása.
1: Igen. Ugye annak idején mi Siélyenő szárnyai alatt az ő mentorálása mellett juthattunk el sok helyre ővele ebben az országban. Amikor mi már így önállóan szolgáltunk, akkor már testvérek együttesként működtünk, majd igazából belső érési folyamatok hiányoztak, ezért lett Gável testvérek együttes, és végül észre kellett vennünk, hogy nagyon-nagyon sok egocentrikus vonás van még mindig bennünk, és azt kérte Jézus, és ez az ő vágya volt, ez a dicsőítésre utaló legnagyobb vágy, hogy azt kérte, hogy szóljon, hadd szóljon minden őróla, pontosan őróla, még a nevünk is. Ezt egy nagyon kedves ismerősünk, személyen keresztül adta tudtunkra, és nagyon nehéz volt ezt a névváltoztatást meglépnünk, mert az volt bennünk, hogy de hát ezek nem is mi vagyunk. És amint ezt így visszahallgattuk a saját hőzöngésünket, akkor jöttünk rá, hogy ja persze, hát éppen ezt kéri Jézus. És akkor lett a zenekar neve Eucharist. Eucharistiára, az oltári szentségre utaló név, és hát ez azóta is meghatározza a mindennapjainkat. Szeretnénk olyan egyszerűek lenni, mint amilyen a Szentostya. És szeretnénk Jézushoz hasonlóan elkezdeni, megpróbálni legalább mindent adni. Akkor is, amikor nehéz. Elkezdeni mindent adni, ahogy Jézus a kereszten, amikor ő azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, hogy ne legyünk személyválogatóak, és mindenkihez úgy tudjunk fordulni, mint Isten szeretett gyermekéhez. Ez nem könnyű, ez az út. De mégis ez lett a hivatásunk, és ez a feladatunk. Ez egy csontkatolikus név, mondhatnánk. Emiatt a más felekezetű közösségek először úgy néztek ránk, hogy fú, hát ez a hardcore katolikus banda, ez őket nem hívjuk. És a katolikusok meg azt mondták ránk, hogy hát ezek a képmutatók, akik az oltári szentséget, meg az eukarisztiát vették föl nevüknek, hát ezek milyen banda. Szóval igazából két szék között a pad alatt voltunk egy idő után, és egészen egyedül maradtunk zenekari szinten is. És hát ez nagyon érdekes folyamat volt aztán, mert Isten elkezdett gyógyítani bennünket a magánéletünkben, elkezdett gyógyítani a szolgálatunk terén, és az a kettő össze is függ, kettő egymás nélkül nem működik. Gyógyított személyenként, egyen-egyenként mindannyiunkat, és a családjainkat, és gyógyította magát a szolgálatot, a dalainkat, egyre inkább ige központú dalaink születtek. Mégis ennek ellenére, annak ellenére, hogy a katolikus egyház tanítása egyre markánsabban megjelent a dalainkban, a koncertjeinken, mégis ez a fajta kiállás és az igazságnak a felvállalása és keresése az vonzó lett a más felekezetű keresztények között, meg előtt is. Úgyhogy például a mai napon is itt van közöttünk a basszusos gitárosunk, ő pünkösdi gyülekezetbe tartozik, jár elhivatott keresztény testvérünk, és szuper jó gitáros is, és mennyire fantasztikus, éppen idefelé az úton öntötte ki a szívét, lelkét, hogy ő azt érzi, hogy teljes közösségben tud velünk lenni. És hát ugyanígy mondhatom, hogy a dobosunk, aki két évvel ezelőtt keresztelkedett meg, de korábban is már velünk játszott, de akkor még nem érezte erre a hívást, de hogy mekkora ajándék, hogy Isten dolgozik közöttünk és bennünk. Úgyhogy hát így lettünk eukariszt, és hát ezt szeretnénk, hogy az eukarisztnak van egy másik jelentése is, az a hálaadás, hogy szüntelenül tudjunk hálát adni Istennek a bennünk, meg közöttünk megvalósuló akaratáért és tervéért.
0: Így legyen, amen.
1: Amen.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést.

0: Kell egy nap Jézussal dicsőítő fesztivál két fő szervezőjével beszélünk, dr. Varga Péterrel és Kéri Henriettel. Nem mondom, hogy vége a programnak, de a felkészülésnek vége, és eljutottunk oda, hogy a nap csúcspontja, a Szent Mise kezdődik perceken belül. Mi az, amit oda tesztek az oltárra?
1: Hát először is a hála. Nekem nagyon ez domborodott most így a végére ki a szívembe, hogy köszönöm az Úrnak, hogy ad, hogy küld elhívást, és küld hozzá erőt is közben, amikor az ember azt mondja, hogy nem bírom tovább, Uram, és akkor ő jön, és akkor kiegészíti a mi töredezettségeinket. Szóval ez a hála. És minden egyes fellépő, vagy hát itt nem is tudom, hogy nevezzem, mert fellépő nem jó szó, hanem tehát minden egyes részvevő, aki itt nekünk valamit adott, Isten adta. Úgyhogy nehéz megszólalni, tényleg nehéz most így a végén, nagyon-nagyon, én nagyon örülök és hálás a szívem tényleg Isten felé, hogy összetudtuk hozni ezt, és hogy ő általa az ő dicsőségére meg tudtuk ezt valósítani.
0: Péter?
2: Hát én ezt a jól eső fáradtságot, ezt a sok futkozást, ezt jó beszélgetéseket, a mosolyokat, ezeket a tisztelet tekinteteket, amiket kaptam ma, ezt mind oda teszem az Úrhoz. És ahogy mondjam, tehát azért Simon Dávid atya beszéde az rám is hatott. Hát az ígéretem is odaadom, hogy több időt fogok az imádsággal tölteni. Hát az Exodus alatt olyan szépen, mert meg volt ennek a ritmusa, és ebből valahogyan kiestem, és ebből el szeretnék visszatalálni.
0: Köszönöm szépen. Az jutott eszembe, amikor így már így sokadjára hallottam a tanúság tételeket, hogy a kell egy nap Jézussal, az olyan, mint hogy kell egy nap Jézussal, de minden reggel ez.
1: Így van, minden reggel. Tehát egy nap kell csak, de minden reggel így kell kezdődjön.
0: Köszönjük nektek, hogy segítettetek ennek az átélésében. Isten adja az áldását a további életetekre és munkátokra. Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük.
3: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szólt. Köszönöm Fülöp Balázs technikus munkáját, Sárközi Violetta közreműködését, és az önök megtisztelő figyelmét. Kívánom, hogy örömmel töltsék ezt a napot is Jézussal. Gömbös Katalint hallották.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Chiara Lubick gondolatai. Jézus szava lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mélyrehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

0: Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Van a rehabon egy kép kirakva. Már az első hetekben megláttam ezt a képet. Megkerestem a Bibliában ezt a részt, és mikor elolvastam, akkor abszolút azt éreztem, hogy ez rólam szól, és arról, hogy hogyan találkoztam Istennel, hogy úgy éreztem, hogy ő megfeledkezett rólam, és azért került válságba az életem. Közben kiderült, hogy ő végig a tenyerében tartott, sosem feledkezett meg rólam, és most jelenleg azt érzem, hogy hozzám sietnek a fiaim, és a jó dolgok, és hogy szüntelenül pusztítom, vagy pusztítjuk együtt a Jóistennel a rombolóimat, amik kivonulnak belőlem, amiket sokszor igazából azt érzem, hogy csak a fejemben létező félelmek, és ezeken együtt dolgozunk a Jóistennel. Úgyhogy számomra ezt jelenti ez az ige. Szürreálisnak tűnik külső szemmel, vagy például, hogyha csak a környezetemben mesélek arról, hogy hol dolgozom, hogy így néznek rám nagy szemekkel, hogy úristen, a drogosok, és így szeretnek téged, és te is így szereted őket. Ugye bennem van ez a csodálatérzés, vagy tiszteletérzés, ezt szerintem lehet, hogy érzik, hogy én szeretem őket. Én rengeteg szeretetet kapok tőlük, rengeteget. Mindenki kedves, jó, nyilván néha szoktunk így kicsit poénkodni, amikor nem csak a mélységi beszélgetések vannak, de már többen fordultak hozzám komoly problémákkal, hogy te, mint nő, ezt hogy látod. Nagy álmom igen az lenne, hogy én is mentor lehessek, és hogy a srácokkal szakmailag ugye foglalkozhassak többet. A családom nagyon féltett attól, hogy majd biztos ez nagyon meg fog engem terhelni, mert hogy nagyon érzékeny ember vagyok, de nem így lett.
1: Balogh Edina, szociálpedagógus gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegénygondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon

0: feleségét.
1: Engesztel is ő bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: imádom. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Midőn láttam, milyen nagy nehézségek tornyosulnak az ügy megvalósulása elé, elmentem az Úrhoz, és így panaszkodtam. Nem látod, Jézus, mennyire megnehezítik műved megvalósulását? Lelkemben ezt a hangot hallottam. Tedd meg, ami módodban áll, s ne törődj a többivel. Ezek a nehézségek mutatják meg, hogy ez az én művem. Ha mindent megteszel, amire képes vagy, légy nyugodt. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Istenem, Uram, te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról. És tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

A vámossá lett farizeus. A Jézus példabeszédében szereplő farizeust az jellemzi, hogy lenézi azt, aki nem úgy cselekszik, mint ő. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, mint ez a vámos is. Olvassuk Lukácsnál. Mekkora ostobaság, amikor külső jelek alapján ítélünk meg másokat. Mert mi mindig csupán a felszínt látjuk. Nem tudjuk, hogy mögötte milyen belső hozzáállás húzódik meg. Ugyanaz a külső cselekvés lehet pozitív vagy negatív, a szerint, hogy indítéka a szeretet, vagy az önzés forrásából fakad. A böjt csak még elbizakodottabbá teszi a farizeust, a szentek böjtje pedig Isten utáni éhségüknek következménye. Egyedül Isten tudja, mikor kell jó vagy rossz pontot adnia. Aki valóban ismeri a szeretetet, annak nincs szüksége arra, hogy másokról ítéletet alkosson. Tudja, hogy az ember belső valóságát nem lehet felmérni. Az igazi hiteles szeretet soha nem méri össze magát másokkal. Csak saját magát méri meg, és mindig azt találja, hogy túlságosan kicsi, és mindig adós valamiért. A farizeus és a vámos két külön világban élnek. A kettőjük közötti válaszfal mégis nagyon vékony. A farizeus bármelyik pillanatban vámossá válhat. Elég, ha Isten elé teszi a farizeusságát. Akkor ez az álszent, képmutató farizeizmus kapu lesz, amelyen át beáronnak Isten kegyelmének a hullámai. Ha a farizeus leszáll a magaslatáról, és ezt mondja, Isten, nézd, micsoda farizeus voltam, irgalmazd nekem, szegény bűnösnek, akkor a vámos testvére lesz, és mint a ketten megigazultan, kéz a kézben térhetnek haza.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezzünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére!
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: Kedves testvérek! Korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
4: Mária Rádió.
2: Méltó módon jelen lenni a Szent Mise áldozatában. Horváth Nelli és Lukovics Milán műsorigazgató atya beszélgetését hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Ma arról fogunk beszélgetni kedves műsorigazgató atyánkkal, Milán atyával, hogy hogyan lehet méltó módon jelen lenni a Szent Mise áldozatában.
0: Mindörökké, amen.
2: Milán atya, két perspektívából szeretném megvizsgálni, hogy hogyan is lehet méltó módon jelen lenni a Szent Mise áldozatában. Először is nagyon fontosnak tartom, hogy az atya, aki velünk szemben áll az oltárnál, hogyan is, milyen módon éli meg ezt az áldozatot? Mit jelent gyakorlatban belehelyezkedni ebbe az állapotba?
0: Hát ugye én magam 32 éve vagyok pap, tehát ez az elég hosszú idő. Nyilván az elején az ember nagyon-nagyon izgul, és meg kell szokni ezt a helyzetet, hogy amit mondjuk gyerekként, vagy ministránsként, vagy papságra készülőként láttunk, hogy utána ez valóság, ott kell állni, és hát be kell mutatni a Szent Misét. Nyilván a későbbiekben aztán megjelenik a rutin, ami egyszerre persze megnyugtatja az embert, másodszor pedig hát azért arra nagyon kell figyelni, hogy sose legyen rutin. Na most, ugye, hogy egy picit közelebb lépjünk az eseményhez, ugye papként az a különleges dolog, hogy ott egyes szám első személyben mondjuk el Jézus Krisztusnak a szavait. Tehát, hogy voltak éppen ez egy nagyon gondolatilag is, meg hát biztos, hogy minden ember kicsit máshogy érez ebben a helyzetben, mert egyszerűen az érzelmeinket különbözőképpen éljük meg. Van, aki nagyon-nagyon intenzíven, van, akik ezt így nagyon leszabályozzák önmagukban, nem engednek teret az érzelmeiknek. Én mondjuk talán lehet, hogy az utóbbira jobban hajlamos vagyok. És ugyanakkor azért mégis ugye azt mondja a teológia, hogy Krisztus személyében mondja el a pap azokat a szavakat, vagy mutatja be az áldozatot. Most az is nagyon fontos persze, hogy voltak éppen a papnak a személye azért kicsit háttérbe szorul. Tehát, hogy azt is tudnia kell a papnak, hogy itt nem ő a fontos. Ő rendelkezésre bocsátja önmagát, odaadja magát, ha tetszik, Krisztusnak, hogy cselekedjen. Tehát, hogy például a pap ezért ölt ilyen különleges ruhákat, amelyeket nem hordunk a hétköznapi életben, és akkor valamiképpen azt fejezi ezzel ki, hogy nem az ő konkrét személye a fontos. Oda kell adnia magát, például abban is, hogy föl kell készülni a prédikációra, ami mondjuk egy külön téma lehet, hogy ugye a prédikáció, tehát, hogy szükség van rá, de mégis Krisztust kell előtérbe helyezni.
2: Emberi ésszel én kissé felfoghatatlannak és nagyon misztikusnak érzem, amikor a pap felemeli az ostját, és mondja, hogy Krisztus teste. Hogyan lehet ezt a hatalmas felelősséget a hívők felé közvetíteni?
0: Nyilván a méltatlanságunk tudatában, tehát az nagyon fontos. Ugye valamiképpen ennek a beszélgetésnek a címe az, hogy méltóképpen bekapcsolódni, vagy részt venni a Szentmisében, és ez nagyon érdekes szó, ez a méltóság kérdése, hiszen ugye a mise elején azt halljuk, azt mondja a pap, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Tehát, hogy valamit kell azért tennünk, hogy amennyire ez emberileg lehetséges, én méltó módon legyek ott, és ehhez egyfajta összeszedettség szükséges. Nyilván a mise elején nem lehet valamiféle szentgyónást végezni. Tehát, hogy a bűnbánatnak, hát ez egy ilyen nagyon összefoglaló formája, jó az, hogyha nem felületes, de azért nem is az a részletező lelkiismeretvizsgálat, mint mondjuk jó esetben egy szentgyónást, ami megelőz, hanem inkább arról van szó, hogy hát egyszerűen tudjam, hogy hol vagyok, valami fajta olyan összeszedettséggel legyek jelen, ami legalábbis hát valami emberi méltóságot, emberileg méltóvá tesz arra, hogy ott legyek. Na most eltelik egy fél óra, és a szent áldozás előtt azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Most akkor méltó vagyok, vagy nem vagyok méltó? És ebből az a későbbi, hogy nem vagyok méltó. Tehát, hogy voltak éppen az a lényege azért ennek a méltóság ügynek, vagy kérdésnek, hogy ezek szerint Isten közel engedi magához azt, ami nem méltó hozzá. Hogy nem utálja azt, ami kvázi rangon aluli. És ez nagyon fontos. Ha Jézus megtestesülésére gondolunk, arra a betlehemi istállóra, vagy a keresztre, hát egyik sem méltó az isteni fönséghez. És hogyha Isten csak azt engedné magához közel, ami méltó hozzá, hát akkor nagy bajba lennénk. Tehát éppen ezért az, hogy a méltatlanságunknak a tudatában vagyunk, az szerintem egy fontos alapállás. Az, hogy valamiképpen elfeledkezzünk önmagunkról. Ugye a hívő embert sokszor meg kell kérnünk, ugye papként is a Szentmise előtt, mondjuk egy kisebb közösségben, ahol nincs minden megszervezve, hogy na, ki fogja olvasni az olvasmány szent leckét, hívek könyörgését, és akkor erre sokan felnőttek is, hát mondjuk kamaszoktól már megszoktam, de felnőttek is sokszor azzal utasítják vissza, hogy nem szeretek szerepelni. De hát óriási tévedés. Hát pont ez a lényeg, hogy nem szereplésről van szó, nem én vagyok a lényeg, hanem az a hívő ember, aki odajön és felolvassa a szent leckét, az a olvasni tudását, a hangját, az értelmét, amivel ő azt a szöveget értelmezi a többiek, a jelenlévők számára, hát azt kölcsön adja az Úristennek, hogy Isten szava megszólalhasson. Tehát óriási félreértés lenne azt gondolni, hogy én szereplek, hogy én kiállok emberek elé. Meg kell próbálni elfeledkezni magunkról, és hát éppen ezért fontos az, hogy a Szentmisének ugye van egy rendje. És nem az a Szentmisének a méltó bemutatása, hogy akár a pap, vagy a hívő, aki ott bármit tesz a Szentmisében, az mondjuk esetleg elkezdene egyénieskedni. Vagy kitalálni dolgokat. Hát adjuk kölcsön az egész személyiségünket Krisztusnak, és engedjük, hogy ő szóljon, ő legyen jelen rajtunk keresztül, és hát valami ilyesmi kell ahhoz, hogy méltón legyünk ott, vagy méltón mutassuk be azt az áldozatot.
2: Annak kapcsán fogalmazódott meg bennem, amit említett Milán atya, hogy sokan úgy gondolják, hogy nem szeretek szerepelni, ezért nem olvasnak fel. Valóban itt hívőként talán van egyfajta tudatosságunk a liturgikus szövegek ismétlésével kapcsolatban. És hogyan lehet megélni azt, hogy ez ne csak egy szavalás legyen, vagy egy automata üzemmód, hanem hogy valóban éljük át, hogy megfogalmazódjanak bennünk azok a szavak, hogy a hitünk elmélyüljön.
0: Én amikor először olvastam föl kisgyerekként a Szentmisén, akkor nekem ott az atya azt mondta, hogy most ezt olvast föl 5-ször hangosan. Na most nyilván, amikor egy ilyen 10 éves forma kisgyerek, mondjuk, mint én, felolvasta azt a szöveget, hát ott egyszerűen az a szint, hogy a szavak, a mondatok legyenek érthetőek. Nyilván, ahogy haladunk előre az életünk idejében, a hittani tudásunkban, műveltségünkben, ha tetszik, úgy hát egyre inkább értjük azt a szöveget, és akkor egyfajta értelmező olvasást viszünk bele. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy túl deklamáljuk azt a szöveget, vagy valamiféleképpen egyénieskedve emelünk ki, vagy nyomunk el benne részeket, hanem hát pont ez a lényeg, hogy hát ahogy megértjük azt a szöveget, hát valamiképpen azt próbáljuk minél érthetőbben továbbadni ugye a hallgatóknak, a jelenlévőknek, hiszen például mondjuk egy Szent Pál levél részlet az nagyon sokszor egyáltalán nem egy egyszerű szöveg. Tehát azt, hogy azt valaki olyan szépen érthetővé teszi valakinek, az egy teljesítmény. Na most nyilván ehhez nem kell magas teológiai végzettség, valami fajta hitbeli ismeret persze szükséges, és annak segítségével értelmesen fel tudja olvasni az a hívő azt a szöveget, és azért mondjuk egy olyan felolvasás, ami komolyan veszi azt a szöveget, lehet, hogy nem értünk benne mindent, de hát nem kötelező mindent érteni, de viszont ott vagyok úgy olvasom föl, hogy hagyom, hogy ez megérintsen engem. Még akkor is, hogyha már sokszor hallottam. Megpróbálom úgy olvasni, mintha most találkoznék vele először. Egy ilyen szép felolvasás az hat. Tehát akkor egyszerűen még diákok között is azt érzi az ember, hogy elcsöndesednek, még ezek az apró neszek is megszűnnek, és akkor valahogy így hozzá segítjük őket ahhoz, hogy ez a szöveg ez így szíven találja őket. Nagy dolgok ezek, és el lehet vállalni ezt a szolgálatot, ami, mondom, tehát, hogy lépjünk túl azon. Persze, hogy ki kell állni. Hát nyilván fizikailag, ha lefilmeznék a jelenetet, akkor az történik, hogy valaki föláll, oda megy, és ő áll a kiemelt helyen a templomban. De lépjünk ezen túl, és akkor egy szolgálat lesz belőle, és nem szereplés.
2: Valamilyen módon mégiscsak egyénileg kell jelen lennünk a Szentmisében, hiszen bennünk fog megszületni az, amiért oda mentünk. Mit tegyünk annak érdekében, hogy ez valóban kivirágozzon?
0: Itt így eszembe jut egy beszélgetés egy 18 év körüli fiatallal, ez egy egyházi iskolában történt, ahol hát voltak éppen persze kötelező részt venni a Szentmisén. Ez ugye mindig egy ilyen neuralgikus pont egy egyházi iskolában is, és akkor ez a fiatal, hát ez ezen polemizált velem is hosszasan, hogy hát most miért kötelező ez. És hát nyilván egyfelől persze tudtam neki azt mondani, hogy hát drága barátom, te ez nem egy zárt osztály, ahova téged betettek a szüleid, hanem amikor ide felvételiztél, megkérdeztük tőled, hogy te szeretnél-e ebbe az iskolába járni. Tehát te szabad akaratodból vagy itt, de ha itt vagy, akkor ezzel vállaltad azt, hogy ott vagy azon a Szentmisén. Tehát ez egy szintje a dolgoknak, de és hát ő mondta azt, hogy tehát értsen meg, hogy a mise az nem ő róla szól, ezt magyarázta nekem, hogy nem rólam szól a mise. És erre végig is azt kellett, hogy mondjam neki, hogy hát ebben igazad van, hát tényleg nem rólad szól, meg nem rólam szól, de én még ezt egyáltalán nem bánom. Én nagyon furcsálnám azt, hogyha oda mennék a templomba, és ott rólam kezdene elbeszélni a pap, vagy ilyesmi. Ugye ezt ilyen tréfás történetekben el szokták mondani, vagy akár novella irodalomban is megjelenik ez, ugye, hogy valakit a pap kiprédikált. De ugye ezt mindig negatív összefüggésben emlegetjük, tehát hogy egy pap ne prédikálja ki az X-et, Y-t, aki ott van a templomban. Tehát ugye mise tényleg nem rólam szól, de nekem szól. Na tehát, hogy mit tegyünk azért, hogy ez eltaláljon bennünket, vagy nyilván első az összeszedettség, hogy valamiképpen akarjak ott lenni. Ugye azt szoktuk egyfelől mondani, hogy a Szent Mise az nem egy óra a hétnek a 168 órájából, hanem hát szerves összefüggésben kell, hogy legyen a többi 167 órával a hétben, vagyis voltaképpen együtt kell járnunk az életünk útját Istennel, Jézus Krisztussal, tehát hasonlat szintjén azt tudnám mondani, mintha mondjuk él egy család egy lakásban, és van még egy üres szoba, és hát hogy nem időnként úgy alakul, hogy egy nagyszülőt oda kell venni, vagy egy távoli rokon egyetemista ide költözik, mert innen tud járni az egyetemére. Tehát becsöppen egy családba, egy otthonba egy ilyen új családtag. Tehát, hogy valahogy Istennel is így egy kicsit egy fedél alatt kell élnünk az életünket. Ez a hit, ez a Krisztus követés. Na most, hogyha ilyen értelemben egy ilyen meghitt együtt élésben vagyunk Istennel, na hát akkor az helyén való lesz az a szentmise. Ha telik a 767 órája valahogy, és ahhoz képest egészen más, és semmi összefüggés a kettő között, ott van az az egy órás mise, hát akkor idegen lesz, nyűg lesz, unalmas lesz, stb. Még ez az egyik megközelítés. Egy picit gyakorlatiasabb módon azt tudnám mondani, hogy mit tegyünk, hogy ugye a szentmisére alapvetően két szót szoktunk használni, hát az egyik az, hogy maga a szentmise, ezt mindenki tudja. Na most ez a misszió szóból származik, a küldetés szóból. A másik kifejezés, amit használunk rá, az, hogy eukarisztia, ez egy görög szó, az előbbi egy latin szó, ez egy görög szó, ami azt jelenti, hogy hálaadás. És éppen ezért két dolgot tegyünk szerintem nagyon konkrétan. Az egyik az az, hogy gyűjtögessük egy héten keresztül a hálaadásunkat, hogy jó dolgok történnek velünk, vagy nem mindig jó dolgok történnek velünk, de legalább mi ott voltunk, és valamit tudtunk enyhíteni a feszültségen, valamit tudtunk javítani egy rossz helyzeten, vagy az is valami, hogyha nem rontottunk még tovább az ügyön, nem öntöttünk olajat a tűzre, az is egy helyzet, vagy az is egy háladásra való ok, hogy történnek rossz dolgok az életben, na de nekünk, keresztény embereknek van egy olyan reményünk, hogy Isten a rossz dolgokból is jót tud kihozni. Ugye az, aki nem hívő, annak ez a reménye nincsen meg. Tehát, hogy nekünk egy csomó okunk lehet a háladásra. Na most, hát hétfőtől, vagy vasárnap délutántól kezdve gyűjtögessük ezeket, hogy figyeljünk ezekre föl, örüljünk ezeknek. Nagyon fontos, hogy a hála az nem jó neveltség. Tehát nem arról van szó, hogy egy bizonyos időpillanatban kimondom azt a szót, hogy köszönöm, hanem hogy átérzem azt, hogy van okom az örömre, és ez az öröm ez nem a véletlennek köszönhető, hanem Istennek a szeretetében élünk. És hogyha ezt a hálát én gyűjtögetem egy héten keresztül, azt mondom magamnak, hogy de jó, majd vasárnap elmegyek, és ezért mind hálát fogok adni. Azért megyek el, hogy hálát adjak. Na most ugye nagyon sokan mondják azt, hogy miért menjek én a misére, nekem nem ad semmit. Hát igen, ha én nem viszek semmit, ha nem viszem a hálaadásomat, akkor egyébként olyan nagyon-nagyon nem kell azon meglepődni, hogy nekem se fog adni semmit. Na ez az egyik, tehát a hálaadás. A másik a küldetés. Fogjuk föl úgy azt a misét, legyünk úgy jelen, figyeljünk úgy oda, hogy ez jelent a számomra a következő hétre valami feladatot. Itt tudom meg a Jóistentől, hogy mit kell nekem tennem a következő héten. Próbáljam meg ezt valahogy megérezni azokon a szövegeken keresztül, vagy a prédikáción keresztül, hogy nem tudtam elképzelni azt, hogy XY szomszédomhoz, vagy munkatársamhoz barátságosan szóljak, mert érzem az utálatát, mert nagy ívben szeretném elkerülni, és valahogy azt sugallja nekem az a mise szöveg, hogy próbáljak meg neki viszonylag barátságosan, tisztességesen köszönni. Hát megpróbálom. Lehet, hogy ilyen apró elhatározás, nem világmegváltó terveket kell minden héten szőnöm, hanem egy apró elhatározással tovább mennem, hogy ez a mai mise, ez a mai evangélium, ez felbátorított arra, vagy kedvet adott nekem ahhoz, hogy ezt az apróságot megpróbáljam. Próbáljam meg. Gyakoroljam egy héten át. Rögtön lesz tapasztalatom, amit utána elmondhatok az Úristennek, akivel ugye egy fedél alatt élünk, hogy megpróbáltam, de nem jött ki hang a torkomon, mert az utálat vagy az ellenszem az úgy összeszorította a torkomat, hogy nem tudtam neki köszönni. Vagy holnap újra megpróbálom. Vagy megpróbáltam, és visszaköszönt. Vagy köszöntem, nem reagált, elfordította a fejét, és én nem háborodtam föl. Hát ezek nem tapasztalatok, ezek nem olyan dolgok, amiket elmondhatok a Jóistennek, hogy nézd, Uram, hát ezt mondtad, megpróbáltam, ez történt, megyünk tovább. Újra megpróbálom, nem érdekel, nem háborodom föl, sajnálom, hogy ő még nem, őt még, az ő torkát még annyira folytogatja a harag, hogy nem tud megszólalni, de én megtettem, ami rajtam állt. Na szóval, hogy valami fajta feladatot, küldetést ad nekem az a mise, próbáljam megérteni, nem baj, hogyha azt nem a legtökéletesebben értem meg, ahogy én fölfogom, azt megvalósítom, és utána ezt gyakorlom, akkor biztos, hogy tartalmasabb lesz ez a mise, és nem fog kimaradni a hétvégének a programjából.
2: Tehát úgy is felfoghatjuk, hogy ahányféle ember annyiféle feladat vár rá, és annyiféleképpen tudja magával vinni a szent misét?
0: Voltak éppen igen, ugye nagyon fontos az például, hogyha a szentekre gondolunk, egy asszízi Szent Ferencre, neki is volt egy nagy, mondhatnám azt, hogy Isten élménye, és abból ő leszűrt magának valami feladatot. Azt hallott, azt csapódott le az ő lelkében, hogy egy kis romos kápolnában volt asszízi környékén, és hogy az a feladat, hogy ezt ő hozza rendbe, ezt ő építse föl, tatarozza ki ezt a kis templomocskát. Utána ezt megtette, még egy másik ilyen kis kápolnát rendbehozott, és utána nem folytatódott ez a templom restaurálási tevékenysége. Tehát rájött arra, hogy itt valamit ő megértett, valamit elkezdett tenni, de hogy nem, az Úristen nem arra szólította őt föl, hogy figyelj Ferenc, alapíts egy KFT-t, ami Assisi környékén majd az összes templomot restaurálja, hanem rájött arra, hogy más a feladat, az, hogy menj és építsd fel egyházamat, az nem ezt a templomocskát jelenti, ugye nyugati nyelvekben a templom és az egyház szó az ugyanaz, Chiesa olaszul, die Kirche németül, church angolul, stb. Tehát, hogy ő neki valamiképpen az egyházat kell megerősítenie belülről, és hogy éppen ezért rájött arra, hogy hát itt eléggé részlegesen értettem meg az Istennek az akaratát. Na de az, hogy ő ott megpróbált azt megvalósítani, az vezetett el oda, hogy később jobban megértette. Ha nem csinálok semmit, akkor nem is lesz semmi, tehát akkor nem fogom később majd pontosabban érteni az Úristennek az üzenetét. Amit most megértek belőle, a nagyon korlátolt emberi eszemmel, mi voltommal, hát próbáljam azt valóra váltani. És utána majd jobban fogom ezt látni. Igen, pont ez a lényeg, hogy minden ember érezheti azt jogosan, hogy az, amit ő ottan felfogott, megértett, az neki szól, az az övé. Tehát, hogy sokszor emlegetik ezt emberek, vagy kérdezik ezt is, ugye, hogy hogyan válaszol nekem Isten? Hát például így, hogy valamit én fogok föl, valamit én döntök el, én csinálom, én szerzem meg ezeket a tapasztalatokat, tehát, hogy Isten azért más, mint az ember, tehát vele nem úgy fogunk beszélgetni, vagy diskurálni, mint két ember egymással, viszont azt, hogy én valamit felfogok az ő akaratából, azt nyugodtan érezhetem a magaménak. Érezhetem azt, hogy ezt ő mondta nekem. Lehet, hogy aztán nem értem jól, mint ahogy egymást se értjük mindig jól. Nem baj, volt egy nézeteltérés, megbeszéljük, és utána már jobban értjük egymást. Tehát Istennel is valahogy így járunk együtt, vagy haladunk együtt az életünknek az útján.
2: Sokan vannak olyanok is, akik ritkán járnak templomba, de hisznek mélyen. Őket hogyan lehetne közelebb hozni ahhoz, hogy a mise keretein belül is megéljék a hitüket?
0: Sokat szoktuk azt magyarázni, hogy most miért jó szentmisére menni, meg miért érdemes, meg miért kötelező hetente, meg hasonló kérdések. Na most azért valahol, ahogy a hitünkben felnőtté válunk, azért az egy folyamat. Tehát, hogy szem előtt tartva egy olyan embert, akit kisgyerekkorában vagy csecsemőkorában megkereszteltek, ott beszélhetünk egy gyermeki hitről, ami lehet nagyon szép. Tehát egy kisgyermeknek a hite, a ragaszkodása, az imádsága, az nagyon szép dolog lehet. Jézus is azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ilyeneké az Isten országa. De ugyanakkor nem ez a végállomás. Át kell mennünk a kamaszkorunkon, amiben nagyon sok minden megkérdőjeleződik a számunkra, és a végén ott áll az a kérdés, hogy én hiszek-e? Nem az, hogy a családom, a cserkés csapatom, a nem tudom, nagyszüleim, és akkor velük együtt én is, mert egy kisgyereknek leginkább ezt kéne mondania, hogy hiszünk. Miért hisz ez a kisgyerek? Mert a családja, mert a cserkés csapata, stb. Na de a misében nem azt mondjuk, hogy hiszünk egy Istenben, hanem hogy hiszek egy Istenben. És ez nagy változás, hogy többes szám első szeméből eljutok-e oda, hogy én egyes szám első szemében hiszek-e vagy nem. Na, tehát, hogy a hitünk útján azért, ha felnőtté válunk, akkor ez azt is jelenti, hogy egyszer csak az a kérdés fogalmazódik meg bennünk, hogy hát, hogy mit akar Isten? És nem csak az, hogy most meg tudom-e magyarázni magamnak, hogy miért megyek hetente misére, vagy minden egyes alkalommal, amikor vasárnap reggel, mondjuk elképzelek egy kis falut, ahol mondjuk reggel 7 órakor van a mise, és akkor az ott élő mondjuk kamasz 16-18 éves fiatalnak, lánynak, fiúnak így reggel 6-kor föl kell kelnie, és akkor azt magyarázza magának, hogy most nekem van-e kedvem misére menni. Hát elég egyértelmű a válasz, hogy nincs, hát aludni szeretne, vagy nem tudom, mással tölteni az időt. Tehát, hogy előbb-utóbb azért a hitünknek a kérdése az nem az, hogy most én nekem mi jó vagy ez ad-e nekem, mit ad nekem, vagy, hanem az a kérdés, hogy hát, hogy én mit adok, hogy Isten mit akar, vagy én hogyan tudom irányában kifejezni a hálámat, a szeretetemet, a figyelmemet. Tehát, hogy a vallásosságunk gyerekes szinten nagyon sokáig az, és felnőtt is megmaradhat a gyerekes vallásosságban, hogy hogyan lehetne azt kieszközölni, hogy Isten megtegye az én akaratomat. Ugye, tehát, hogy megnézzük megint csak azt, hogy mi a sok embernek a képe az imádságról, hát valami olyasfajta tevékenység, amivel valahogy el lehet érni azt, hogy Isten azt tegye, amit én akarok. Na de a mi atyánk közepén nem ez van, hanem az, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát, hogy Asszisi Szent Ferencnek ez egy ilyen zseniális kérdése volt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Te mit akarsz, hogy én cselekedjem? Tehát, hogy előbb-utóbb azért a felnőtt hitünkhöz, hát hozzá kell, hogy tartozzon ez a kérdés, hogy Isten mit akar, hogy én hogyan tudom az ő akaratát valóra váltani, én hogyan tudom feléje a szeretetemet kifejezni, szóval amíg eddig nem jut el valaki, addig biztos, hogy azt fogja latolgatni, hogy most ez megéri-e nekem, vagy én elmegyek 2 havonta, hát nekem az is elég. Szóval hát látnunk kell ezt, hogy a hitünkben is van egy ilyen fejlődési folyamat, és hogy azon előbb-utóbb tovább kellene haladni, nem kéne megrekedni egy gyerekes szinten.
2: Olyan gúzpontok is előfordulhatnak egy mise kapcsán, hogy azt érzi a hívő, hogy nem vagyok elég méltó, megint kiütközik a méltóság szó arra, hogy én itt most jelen legyek, és például áldozzak. Ilyenkor lehet kérni egy áldást az atyától, de valóban mit tesz minket méltóvá ahhoz, hogy Krisztus testéhez járulhassunk?
0: Az egyházunk azt tanítja, hogy évente legalább egyszer, ez még nem egy olyan túl nagy gyakoriság, végezzük el a szentgyónásunkat. Mondjuk azt, hogy akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy olyan, nem tudom én, milyen nagy horderő bűnünk nincsen, ez egyébként lehet, hogy igaz. Tehát egy rendezett, egy összeszedett, kitartó keresztény élettel el lehet azt érni, hogy az ember ne kövessen el úton útfélen súlyos bűnöket. De egyébként ugye a gyónás kapcsán arról is szoktunk beszélni, hogy lelki ismeret vizsgálat. Tehát ami nem egyszerűen csak egy ilyen kis memória frissítés, hogy most mégis mi történt az elmúlt időben, ami úgy nyomta a lelkemet, vagy ami mondjuk hát egyszerűen bűn volt, hanem az, hogy magának a lelkiismeretünknek a működését vizsgáljuk meg, hogy hát például nem túl laza-e, esetleg túl tompa, hát simán belegázolok mások lelkébe, és észre se veszem. Tehát egy lelkiismeret vizsgálat az ezt is esetleg felszínre hozza, hogy még előveszünk egy úgynevezett lelkitükröt, és akkor, hát ez megtörtént, hát XY ezt itt szememre is vetette, na de hát én nekem egyébként ez semmi problémát nem okozott. Hát akkor lehetséges, hogy a lelkiismeretem is egy kicsi korrekcióra szorul. És hogy ezt évente egyszer tegyük meg, ez kvázi egy ilyen minimum elvárás, hogy ne tompuljon el a lelkiismeretünk. Mert egyébként az érdekes, hogy el tud tompulni. És azok az emberek, akik mondjuk a történelemben ilyen hát elég nagy bűnöket követtek el, azok elképzelhető, hogy a családjukban példás családapaként viselkedtek. És az ember nem is érti, hogy kerülhet valaki ilyen tudathasadásos állapotba, hogy voltak éppen, hát lehetne jó ember, de hát ugyanakkor egy másik fórumon, a munkahelyén például, hát ott meg olyan dolgot megenged magának, ami nem egyeztethető össze az előzővel. Na, szóval egy szó mint száz, a szentgyónás. A másik, amit mond az egyházunk, hogyha valaki tudatában van a súlyos bűnének, az ne áruljon szent áldozáshoz előzetes gyónás nélkül. Vagy ha erre nagyon nincsen módja, akkor legalábbis határozza el, hogy a legelső adandó alkalommal el fog menni a szentgyónását elvégezni. Na most azért ez fontos dolog, hogy Istent ne tartsuk kicsinyesnek. Tehát, hogy Jézus, amikor az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret, odaadta a tanítványainak, hát ott nem szent emberek voltak. Nem voltak különösebben méltók erre. Utána letagadták, hogy ismerik Jézust, elfutottak tőle, mentették a bőrüket. Tehát, hogy nem kell azt gondolnunk, hogy Isten kicsinyes lenne. Ő adja magát. Azt mondja Jézus, ugye, az utolsó vacsora szavait halljuk minden misében, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hogy ez értetek adatik a bűnök bocsánatára. Tehát, hogy nem csak a gyónásban bocsátja meg Isten a bűnöket, az is fontos, persze. De hát Krisztus kereszt áldozata egy, onnan van a bűnbocsánat, onnan van a keresztség, minden szentség. Tehát, hogy ezek összefüggnek, ezek nem vághatók így nagyon mesterségesen szét. Az oltári szentség is a bűnbocsánatnak a gesztusa. Azért adta Isten, hogy kifejezésre juttassa azt, hogy mi közeledhetünk hozzá, hogy nem haragszik ránk, hogy megbocsátja, előre megbocsájtotta a tanítványainak, hogy elfutnak tőle, meg letagadják, hogy ismerik, hazudnak össze-vissza. Tehát hogy olyan fura lenne Istent ilyen nagyon kicsinyesnek gondolni. Nyilván, hogyha valaki úgy érzi, hogy most én úgy vettem részt ezen a misén, hogy ez önmagamhoz képest is teljesen szétesett, és nem volt, amit jó, egyszer nem megy áldozni, kicsit ilyen, tehát van az a fajta pedagógia ebben, ami önmagunkra irányul, tehát hogy önmagunkat neveljük. De azért hát egyébként megpróbáljak meg úgy elindulni, úgy ott lenni, hogy elmenjek áldozni, és aztán majd fejlődünk az életünknek a során. Szóval ez nagyon fontos, amit ott előtte mondunk, ugye már idéztük, hogy nem vagyok méltó, és ugyanakkor hát vegyük örömmel, és ugye az is nagyon fontos, hogy mi még az áldozás. Látszólag az megint, hogyha lefilmeznénk a jelenetet, hogy a hívek ott sorba állnak, és kapnak valamit. Kezükbe, nyelvükre, utána magukhoz veszik. De valójában azt mondjuk erre az egész folyamatra, hogy én megyek áldozni. Most akkor kapok valamit, vagy adok? Szóval valójában azt kell azért komolyan vennünk az áldozásban, hogy én adom oda magamat. Tehát, hogy azért megyek oda, hogy azt mondjam Krisztusnak, hogy itt vagyok, használj engem. Ahova te el akarsz jutni, oda majd én elviszlek téged. Ha te embereket akarsz,

0: Szerintem fontos meggondolni még egy apró gondolat ehhez, hogy a Szent Mise, mi a Szent Mise? Hát voltak éppen az utolsó vacsorának, Jézus és az apostolok utolsó vacsorájának a jelen való vátétele. Tehát, hogy mi nem egy 2000 évvel ezelőtti eseményről szóló videófilmet nézünk, hanem azt mondjuk, hogy a Szentlélek, hogy Isten örökkévaló, az időn kívül létezik. Tehát, hogy tulajdonképpen, ami ott történt, az minden időkre érvényes. A Szentmise az, mintha én ott lennék az utolsó vacsora termében. Tehát, hogy az, amit ott Krisztus tett, vagy az, amit a Golgotán végbevitt a világ megváltása, az minden időkre érvényes. A Szentmise az ebbe helyez bele engem. Jelenvalóvá teszi számunkra a megváltásnak a művét, amit Krisztus végbevitt. Na most, mégiscsak ugye egy vacsoráról van szó. Azt szoktam mondani hasonlatként, hogy ha meghívnak egy születésnapra vagy esküvőre, és mondjuk ott nem eszel, hát akkor megkérdezik, hogy rosszul vagy, laktózérzékeny, vagy hozzunk valamit, ami megfelel a te diétádnak, vagy valami. Nem, minden. Hát akkor miért nem eszel? Meg vagy sértve, vagy. Ez a teljesen groteszk, hogy valaki ott van, és nem eszik. Hát elmentünk egy lakomára, egy ünnepi étkezésre. Tehát, hogy nagyon-nagyon szervesen hozzátartozik ahhoz a miséhez az áldozás. Tehát lehetőleg tartsam magam olyan állapotban, hogy oda tudjak menni áldozni, de azért tehát ne úgy álljak hozzá, hogy egyszer-egyszer 10 évenként elmegyek áldozni, amikor épp 5 perccel a mise előtt meggyóntam, vagy valami, mert nem ez a mise, hanem hozzátartozik az áldozás. Ott van Istennek ez az adakozó nagyvonalúsága, és azért ezt ne értsük teljesen félre. Vegyük azt tudomásul, hogy igazán méltó sose leszek hozzá, de ez nem baj, és hogy Isten közel enged akkor is, hogyha nem vagyok teljesen méltó. Úgyhogy valami ilyesmi nehéz kérdés, ez konkrétan mindig, de azért bízunk a Jóistennek a jóságában, meg a nagy lelkűségében, akkor, amikor mérlegeljük azt, hogy megyek-e áldozni, vagy nem.
1: A méltóság körvonalát boncolgatjuk, és nagyon szeretném, hogyha egy csodával zárnánk a kört, oly módon, hogy mit gondol Milán atya az eukarisztikus csodával kapcsolatban?
0: Hát én nem tudok nagyon-nagyon sok ilyenről, de tudom, hogy vannak, vagy gyűjtögették, ugye nem olyan nagyon régen, hát 2021-ben, eredetileg 2020-ban lett volna ugye az eukarisztikus kongresszus itt Budapesten, és akkor volt is egy kiállítás az eukarisztikus csodákról. Szégyen gyalázat, én ezt nem láttam. Na most eukarisztikus csodákat ugye a történelemben is följegyeztek, például a 13. században, és aztán később Raffaello ezt megfestette a Vatikán egyik termében, II. Gyula pápa lakosztályában, ugye ezeket hívják úgy, hogy Raffaello stancái, és ugye ez volt a bolzenai mise. És ugye nagyon érdekes a történet, hogy egy cseh származású pap mutatta be a szentmisét, és hogy közben hát kételkedni kezdett. Milyen érdekes, hogy nem csak a 20.-21. századi ember kételkedik, hanem a régi ember is kételkedett, de még az apostolokról is ezt mondja ugye az evangélium, hogy meglátták föltámadt Krisztust, és akkor ott leborultak, bár egyesek még mindig kételkedtek. Tehát, hogy nem olyan nagy tragédia az, ha kételkedünk. Tegyünk fel jó kérdéseket, és akkor talán közelebb jutunk a hitünkhöz. Na, szóval, hogy ez a pap is valahogy kételkedett az átváltoztatásban, az átváltozásban, és akkor hát ez történt, hogy vér kezdett el folyni a kehelyből, és akkor ezt ottan valahogy, nem tudom, fölfogták, azokat a kehelykendőket, ruhaneműket is ott összevérezte, és ezeket az erekéket az orvietói székesegyházban őrzik ma is. Úgyhogy hát ezek ilyen elgondolkodtató történetek, ezek az eukarisztikus csodák, amelyek hát szerintem sokat mondolsz, hogy elgondolkodtatnak bennünket is. Nagyon fontos az, hogy az egyház ezeket nem kezeli hittételként. Tehát ha most valakit hallgatja ezt a beszélgetésünket, és azt mondja, hogy ő ezt nem hiszi el, attól még lehet katolikus hívő.

0: Tehát az egyházunk ezt nem kezeli hittételként. Mint ahogy például a torinói leplet sem. Nem hittétel az, hogy ez Jézusnak a halotti leple volt, és ergo akkor ez egy bizonyíték a föltámadásra. Ugyanakkor nagyon elgondolkodtató. Tehát az eukarisztikus csodák szerintem hát arra is jók, hogy nem csak az eszünk van, hajlamosak vagyunk arra, hogy fejben legyünk vallásosak, vagy a fejünkben éljünk, de azért van szívünk is. És egyébként pont ezek az eukarisztikus csodák néha egy kicsit talán a szívünkre is hatnak, megrendítőek. És hát ennek, ha kitesszük magunkat, akkor kicsit közelebb jutunk hozzá. Szóval ezt is azért még így a misén való méltó részvételhez azért hozzátenném, hogy ne felejtsük el azt, hogy az egész ember van ott. Tehát azért éneklünk, azért állunk föl, térdelünk le a megfelelő részeknél. Na most, ha valakinek úgy unalmas az a mise, vagy nem tud vele mit kezdeni, akkor próbálja meg az érzelmeit belevinni. Mondja azt például, hogy hát van egy ismerősöm, egy hozzátartozom, aki nagyon súlyos beteg. Most ő érte megyek el. Ő érte leszek ott. Biztos, hogy sokkal összeszedettebben lesz ott. Tehát, hogy nyugodtan vigyük bele az érzelmeinket a misébe is, meg amúgy is, és akkor teljesebb emberként leszünk jelen. Na, szóval az eukarisztikus csodák is szerintem alkalmasak arra, hogy elgondolkodtassanak, vagy megérintsék a szívünket. Érdekesek mindenképpen.
1: Köszönöm szépen, Milán atya, hogy bevezettél minket abba, hogy mégis hogyan tudnánk még méltóbb módon kiteljesedve a Szent Misében jelen lenni.
0: Én is köszönöm az ügyes kérdéseket.
1: Méltó módon jelen lenni a Szent Mise áldozatában. Horváth Nelli és Lukovics Milán műsorigazgató atya beszélgetését hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ezen az elviselhető hőmérsékletű napon. Gyerekkoromat juttatja eszembe, akkor bizony előfordult, hogy ugye az ember egy szálgatyában kirohant, és akkor igencsak borzongott egy kicsit. Na, aztán délre már nyugodtan süttethette magát, ha akarta, de hát mindig volt egy gyereknek valami tennivalója, úgyhogy akkor már a nappallal vagy a hőséggel keveset törődött az ember, ha csak nem mehetett fürödni. Na, elviselhetőek ezek a napok, gondolom, hogy a növényzetnek sem fog ártani, hogyha ilyen hűvösebb napok, csak eső is lenne hozzá. Szabad nekünk esőért imádkozni, úgyhogy tessenek csak ezt megtenni, még a városi embernek is szabad esőért imádkozni, ha egyszer enni akar, és ha egyszer azt szeretné, hogy legyen gyümölcs, meg legyen mit a fazékba tenni. Tehát tessenek csak erre gondolni. Most azonban nagy örömmel vesszük azt, hogy megkezdődött megint ez a hittanóra, amiben természetesen vannak kérdések. Nem feszítem tovább a húrt, hanem mondom mindjárt a kérdéseket. Előtte azonban a telefonszámot. 061-374-0904. Ez a telefonszám. Az első kérdés pedig így hangzik. Gedeon csata kiáltása, kardra úr az úrért és Gedeonért. Mi ebben a furcsa? Második kérdés. Az Úr Jézus szerint ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Szent Pál minek nevezi a hívőket? Harmadik kérdés. Mi a szentségek és a szentelmények közötti lényeges különbség? Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Első kérdés. Gedeon csata kiáltása, kardra az Úrért és Gedeonért. Mi ebben a furcsa? Második. Az Úr Jézus szerint ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Szent Pál minek nevezi a hívőket? Harmadik kérdés. Mi a szentségek és a szentelmények közötti lényeges különbség? Szent Brigitta ünnepe van a mai napon, ő Európa társvédőszentje. A fővédőszentet sem nagyon régen ünnepeltük, ő Szent Benedek. Ő Európa fővédőszentje, és aztán mellé rendeltek a pápák, hát az utóbbi pápák, Ferenc pápa, meg talán még Szent Második János pápáka kezdte el európai védőszenteket, hát ezek közé tartozik Szent Brigitta is, svéd származású, de az asszony, aki a lányával együtt Rómába költözött, és mind a ketten szent életet éltek, egy szerzetet is alapítottak, és végül is igazán a jóság és a szeretetteljes adakozás, na meg természetesen az imádság szentje. Úgyhogy kérjük, hogy Európa változzék Szent Brigitta közbenjárására, imádságára, és ezért persze nekünk is kell imádkoznunk, nem csak Szent Brigitta segítségét, hanem az összes európai védőszent segítségét kérni. Mert hiszen Európa úgy változik sajnos a szemünk láttára, hogy egyre kevésbé hajlandó imádkozni, nem kell neki védőszent, majd ő megtenni, teremti a magának azt, amire kell, amire szüksége van, ha másképpen nem háborúkkal, mert az olyan nagyszerű dolog, hogyha az ember háborúzhat. Hát még gyerekjátékban elmegy, de amikor ez mások életére megy, akkor az bizony egy förtelmes és szörnyű dolog. Úgyhogy megjöhetne Európa esze, ezért kellene nekünk imádkoznunk, és kérnünk Szent Brigittát is, aki nyilvánvaló, hogy a békesség pártján állt. Miután otthagyta Svédországot, Rómában telepedett meg, és ott élt. Méghozzá nem messze a Termini pályaudvartól, úgyhogy ha valaki megérkezik Rómába vasúton, akkor úgy nagyjából el is fog menni Szent Brigitta régi hajléka előtt, hát most már persze nem úgy néz ki, nyilvánvaló. De hát jó, hogyha megemlékezik róla, hogy itt volt Szent Brigitta működési területe. No, a mi működési területünk viszont éppen az, hogy igyekezzünk nem csak a magunk kis területén békességben megmaradni, hanem Európában is valamilyen módon, elsősorban imádságainkkal, de lehet akár például levelezéssel is a békét előmozdítani, hogy az ember megtudja, ha van külföldi ismerőse, ott hogyan viselkednek, hogyan vélekednek, és azon valamit változtatni, javítani. Minden esetre van feladatunk Európa érdekében. Nem csak elviselni a különféle rendelkezéseit, hanem a lelkületein változtatni, javítani és Isten felé fordítani. Hát az is érdekes, hogy miközben beáramlik a rengeteg afrikai, ettől nem lesz vallásosabb Európa. Pedig hát állítólag ők akár keresztények, akár mohamedánok tartják a vallásukat. Hát lehet, hogy Afrikában igen, de sajnos úgy néz ki, hogy itt Európában a mi vallástalanságunk az erős teljesebb, és őket is leszoktatja a vallásgyakorlásról. Na, ezért is imádkozhatunk, hogy megmaradjanak ők is a saját vallásukban, és azt tisztelettel és becsülettel teljesítsék, mint ahogyan nekünk keresztényeknek is ez a feladatunk. Nem lenézni őket, amennyiben tudunk segíteni, méghozzá, amíg otthon vannak, addig, hogy ne kelljen elzarándokolniuk onnan, eltávozni, hanem ott tudják a maguk életét kiteljesíteni, meg Afrikát is kiteljesíteni. Na, ezek után megkezdjük majd mindjárt a hittanórát, még egyszer elmondom a telefonszámot és a három kérdést. A telefonszám 061-374-0904-es. A három kérdés pedig a következő. Gedeon csatakiáltása ez volt, kardra az Úrért és Gedeonért. Mi ebben a furcsa? Második, az Úr Jézus szerint ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Szent Pál minek nevezi a hívőket? A harmadik kérdés, mi a szentségek és a szentelmények közötti különbség?

Imádsággal kezdjük a hittanórát, mint mindig. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk azt a témát, amiről egy hete beszéltünk, és ennek pedig ezt a címet adtam, harc a pápaság és a császárság között. Arról beszéltünk, hogy az egyház milyen nyomorult helyzetbe került a birtok, a vagyon miatt. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus annyira óv a vagyontól, mert az nem tesz jót az ember lelkének. Na hát az egyház ugye kapott adományokat, erre föl az adományok adományozói úgy gondolták, hogy majd az egyház fölé növekedhetnek. Ha egyszer adtak adományt, akkor beleszólhatnak az egyház életébe. A különféle tisztségeket, amikhez hozzátartozik az adomány, vagyis valami anyagi jó, éppen ezért ezeket ők nevezhetik ki. Ez az investitúra, hogy majd ők iktatják be a püspököt is, meg másokat is, meghatározva az egyház életét ezzel. Na hát meghatározták, mert hiszen az alsó papság is egyre romlott, nem csak azok, akik birtokat birtokoltak, hanem a papság nősülése, illetve a simónia, mert ott is próbálták a különféle dolgokat, vagy éppenséggel a szentségeket pénzért adni, hogy ők se essenek ki a pixisből, az anyagi pixisből. Nagy nehezen az Úristen teremtett olyan valakit, aki végül is az egyházat visszarázta az eredeti sínre és útjára, vagyis hogy a lelkiekkel törődjön. Egy Hildebrand nevezetű személyről van szó. Ő az, aki nagy tehetségű római klerikus volt, és erős akarattal rendelkezett, nagy tudással is, egy ideig Klünyben tartózkodott, és ott teljesen átvette az ottani szerzetesek reform szellemét. Amikor aztán elhagyta Klünyt, tehát ő nem lett szerzetessé, amikor elhagyta Klünyt, akkor ezt a reform gondolatot és lelkületet hozta magával. Mivel igen művelt ember volt, és áthatotta őt ez a reform szellem, miközben pápáknak vagy egyházi előjáróknak tanácsadója lett, sőt segítője is, végül is ilyen módon hatással tudott lenni rájuk, és ezt a reform szellemet beléjük plantálni. Archidiákonus lett, vagyis ez annyit jelent, hogy a pápa minisztere lett, és így nem csak rendelkezési joga volt, hanem bele tudott szólni a pápa döntéseibe is. Hát nem úgy, hogy megváltoztatni, hanem jó irányba terelgetni és figyelmeztetni. Az ő felfogása mutatkozott meg II. Miklós pápa rendelkezésében, ami az első volt, hogy ezt a borzalmas állapotot megszüntesse. 1057-ben megjelent a pápa rendelete, amely leszűkítette a pápa választók körét. Tehát nem császárok, vagy királyok, vagy bárki rendelkezhetett adomány fejében, hogy ki legyen a pápa, hanem ezen túl csak is a római püspök, azaz a pápa presbiterei és diákónusai, na meg elsősorban a Róma elővárosának püspökei választhatták a pápát. Tehát leszűkítette a kört, ezzel kizárta ezeket a különféle fejedelmeket, meg birtokkal rendelkezőket, adományozókat, és csak ők választhattak pápát. A népnek a beleszólási jogát is megszüntette. Tehát nem lehetett, mint annak idején közfelkiáltással püspököt vagy pápát választani. Így lett egyébként püspök Szent Márton, ami Pannoniából származó Szent Mártonunk. Így nagyrészt megszűnt a választási harc és az egyház befolyásolása.
No, minden esetre ehhez még egyéb dologra is szükség volt. Hildebrand a pápa halála után 1073-ban lépett Szent Péter utódjára a székébe, és ő a hetedik Gergely nevet vette föl. Ezek után már szabadon érvényesíthette az egyház megreformálásának gondolatait. Három fő szándéka volt, fő csapása ennek a reformnak. Először is alulról kezdte, szent papságot akart megvalósítani, vagyis azt, hogy érjen véget a simónia és az inkontinencia, vagyis a papok nősülése és a kereskedés a hivatallal vagy éppenséggel a szentségekkel. Hát nem volt könnyű ennek elérése, minden esetre megmutatkozott, hogy mit akar a pápa, tehát nem lehetett azt mondani, hogy ja, mi ezt nem tudtuk. Minden esetre ezzel megkezdődött a reform. A másik elve, hogy mindennek a lehetőségét akarta biztosítani azzal, hogy független legyen a pápa és a pápai állam, vagyis az egyház szabad legyen a világi hatalomtól. Ne az adományozók, meg ilyen amolyan segítők rendelkezzenek a pápaság befolyásával vagy tekintélyével, hanem az magának a pápának maradjon meg. Ilyen módon tehát a világi hatalomtól függetlenként akarta megvalósítani, hogy betiltja az investitúrát, és a pápa nevezi ki a püspököket, a püspök nevezi ki a plébánosokat. Vagyis a vagyon befolyását az egyházi tisztségekre, ezt igyekezett megszüntetni. Egy harmadik jelszava pedig a Monarchia Christi, azaz Krisztus birodalmának megvalósítása. Vagyis valóban most már így az egyház rátért a lelki útra, amire Jézus Krisztus rendelte eredetileg. Vagyis Krisztus uralkodjék, és ez bizony azt is eredményezte, hogy a pápa azt akarta, hogy a világi hatóságok is, fejedelmek is vessék alá magukat Jézus Krisztusnak. Szent Bernát ezt úgy határozta meg, hogy a két kard uralkodik a világban, az egyik kard az egyház, a másik kard a világi hatalom, de ő úgy mondta, sajnos csak ő, hogy ezek egymás mellett, illetve az egyház fölötte áll a világi hatalomnak. Ebben igaza volt, mert hiszen Jézus Krisztus adta, illetve az Úristen adta nekünk a 10 parancsolatot, meghatározva, hogy milyen erkölcsiség alapján éljen az ember. Ő pedig, ilyen hetedik Gergely, akarta, hogy a pápa legyen az egész keresztény világ ura. Vagyis ő neki joga van a királyokat is rendre utasítani, hogyha a krisztusi parancsok ellen cselekednek. Hát ez elég nehezen valósult meg, de majd mindjárt folytatjuk, hogy ez hogyan történt.

0: Úgy tapasztalom, hogy megfagytak a telefonvonalak, vagy túl nehezek a kérdések. Nem gondolnám, minden esetre a második kérdéshez tudok egy csöpnyi segítséget adni, ne tessék Szent Pál összes levelét elolvasni most gyorsan, hanem a korintusi levelekre gondoltam én, ahol ahogyan az Úr Jézus sónak, meg világosságnak mondja a hívőket, ugyanúgy Szent Pál is nevezi a hívőket valaminek. Méghozzá ott is két dologról van szó. No, kérem szépen, akkor folytassuk, hogy hogyan valósultak meg 7. Gergely pápa tervei. Megvalósítását egy furcsa rendelkezéssel kezdte, azt kívánta, hogy a hívek bojkottálják a nős és simóniás papokat. Na, hát ez egy elég érdekes rendelkezés, hogy ne menjenek az olyan papnak a templomába, ne kérjék. Hát ugye azért általában minden falunak, vagy városnak, vagy plébániának van papja, hogy ne menjenek annak a templomába. Vegye észre magát, hogy nincs kinek a hívője papja legyen, hanem ugyanakkor ez persze anyagi veszteséggel is jár, mert akkor a különféle dolgokon nem őt kérték fel. Na, hát úgy gondolom, hogy ez igen eredményes és nagyon ötletes dolog volt. Hát persze azért, hogy is mondjam, a pápa megengedte magának, hogy azt mondja, hogy ne tessék menni misére, de azért ez nem a dolgok rendje szerint való. Úgyhogy hamarosan azért lett ennek eredménye, és hát ha nem is minden szempontból, de azért a papok kezdtek egy kicsikét jobban észre térni, és a feladatukat komolyabban venni, ami lelki feladat természetesen. Viselkedjenek tehát úgy, mintha nem is lenne papjuk, és ezek után a pap kezdte észrevenni, hogy hát ő arra van rendelve, hogy a hívekkel törődjön. Ez persze, hogy nincs papjuk, nem csak megalázó, hanem egyben nagy anyagi veszteséggel is járó eljárás volt a hívek részéről. Ilyen módon aztán, ha nem a lelkismerete, akkor a zsebe mindenképpen arra felé fordította, hogy kell a hívekkel törődnie. A következő rendelete pedig már megtiltotta az investitúrát, azaz a különféle tisztségekbe csak egyházi előjárók nevezhették ki a személyeket, nem pedig a javalmakat adományozók. Ezek szerint már van telefon. Tessék, parancsol. Nem, még mindig nincs telefon. Hát akkor kérem szépen, folytatódik a hittanóra. Tehát az investitúrát tiltotta el. Hogy mekkora eredménnyel, az hamarosan megmutatkozott, mert ezek a rendelkezései az érvényre jutáshoz fölhasználta az elégedetlenkedő lombardiai közvéleményt. Ott azért eléggé méltatlankodtak a papok viselkedése miatt is, meg amúgy is forradalmi hév élt ezekben az emberekben ott, és ez a mozgalom a patária volt, amit aztán így fölhasználva a méltatlanok papok ellen lehetett fordítani. Ezzel igazán megkezdődhetett az egyház megtisztítása és az igazi krisztusi élet felé fordítása. Tehát a Szent Atya ügyes volt, nem csak hogy szellemes, nem csak hogy megtért lelkületű, hanem éppen ezért fortélyos is volt, vagyis ki tudta használni a külső lehetőségeket a célja elérése érdekében. Nem így történt ez, kérem szépen, a németekkel. A mozgalom igen komoly ellenfélre talált 4. Henrik német királyban. Ő ugyanis semmibe vette a pápa investitúra tilalmát. A püspökeit, akiket ő nevezett ki, letettnek nyilvánította a pápát, vagyis így befolyásolta, hogy nincs pápánk. Vagyis megfosztotta a hatalmától. Hát legalábbis Németországban, hát másot nem nagyon tudta, de a németek között. Gergely erre hasonló lépéssel válaszolt, és kiközösítette a királyt, és eltiltotta az uralkodástól. Ez igen merész lépésnek tűnik, de azért tudni kell, hogy az egyházi rendelkezéseknek abban az időben komoly hatása volt a mindennapi életre, és komolyan is vették a hívők. Ez a kiközösítés annyit is jelentett, hogy végül is lehet ellene harcot indítani, nem kell az ő világi tekintélyét komolyan venni. Sőt, akár hogyha olyan helyzet áll elő, akkor el is lehet pusztítani az illetőt. Na, hát ettől már megijedt a német király, IV. Henrik, és igyekezett valamilyen módon visszafordítani a folyamatot. Úgy tűnik, mintha patthelyzet állt volna elő, de nem, végül is a pápa győzedelmeskedett, mert a német fejedelmek már készülődtek egy új királyválasztására, és ez volt, ami megijesztette, és jobb belátásra térítette IV. Henriket. Éppen ezért igyekezett kibékülni a pápával, ennek pedig egy elég kemény vezeklés is volt a feladata, vagy a lehetőségek követelménye, mégpedig tél idején átkelt az Alpokon, és nyilvános vezeklésben kérte a feloldozást a kiközösítés alól. Tessék parancsolni, hallgatom a válaszokat.
1: Tessék, hát az elsőt én nem tudom, megpróbálom a másodikat, hogy jó. Szent Pál a hívőket szenteknek, testvéreknek és Krisztus testének nevezi. A harmadik pedig a szentek és a szentelmények. Eredetükben és hatásukban rejlik a szentségeket. Maga Jézus Krisztus alapította a kegyelem közvetítésében, míg a szentelmények az egyház által rendelt szent jelek, amelyek az egyház imádsága révén hatnak.
0: Kérem szépen,
1: köszönöm.
0: Mint a mesterséges intelligencia, úgy tetszett felolvasni. Köszönöm szépen. Majd tessék meghallgatni a végét, hogy mit mondok én mindehhez.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is. Mindörökké, amen. Na tehát, a pápa elé kellett járulnia a Henriknek, és a feloldozást kérni, és ez Canossa várában történt, és innen a Canossa járás elnevezés. Hát kérem szépen, a pápa ebben a pillanatban a maga pápai lelkületére hallgatott, nem politikai lelkületére, éppen ezért, hogy is mondjam, talán úgy tűnik elhamarkodottan feloldozta a IV. Henriket, és az vígan mehetett haza, és tovább uralkodhatott. Na hát vígan ment haza, mert végül is megvolt a terve, hogy jó, a továbbiakban sem törődik a pápai rendelettel. Így is történt. Ilyen módon aztán, amikor egy újabb kiközösítés érte őt, akkor már nagy legény lett, mert fogta maga katonaságát, és katonai erővel válaszolt a pápai kiközösítésre. Seregével ellenpápát hozott Rómába, 7. Gejgert letette, ő pedig, és megtámadta Rómát, aki az angyalvárba, 7. Gergely az angyalvárba kénytelen volt menekülni. Az ismerős gondolom, ha nem személyesen, akkor nyilván képről tetszenek ismerni. Ez még egy régi római erődítmény. Eredetileg valami sír építmény lehetett, de hát ez erődítmény lett, és ott húzta meg magát a pápa, jól védhető volt ez a Tiberisbe belenyúló angyalvár. Onnan ugyan a norman hűbéresei kiszabadították a pápát, de először ugye jöttek a németek, aztán jöttek ezek a norman hűbéresek, úgy feldúlták Rómát, hogy a pápának mégis menekülnie kellett az emberek haragja elől, mert hát egész Róma élhetetlen és felismerhetetlenné vált. A pápa elmenekült Salernóba, és ott is halt meg 1085-ben. Vagyis 7. Gergely megkezdte a reformot, voltak is eredményei, azért mindezt véghez vinni egészen, és teljes eredményt elérni nem volt képes. De legalább már megmozdult valami, és az egyháziak ráébredtek arra, hogy nem földbirtokosnak kell lenniük, vagy kincseket gyűjtőknek, és kezdtek talán az evangéliumra is figyelni, hogy az Úr Jézus mit mond, hogy a vagyon megrontja az embert, és hogy el lehet veszíteni, mert az nem menthető át az örök életre. Itt kell hagyni ebben a világban. Márpedig az egyház az örök életet hirdeti. Hát kérem szépen, valami hasonló dolog történhet majd mostanában is, hogy ugyan a pápai kiközösítés nem sokat ér, mert még a hívők sem igen hallgatnak a pápai szóra, mutatja ezt a mostani püspökszentelés Svájcban, a szakadár püspököket szenteltek, hát jó. Kérem szépen, a Szentlélek működik, nem bennük, hanem mi bennünk, nem őket védi, hanem minket véd, és majd valamilyen módon elintézi, elrendezi az egyház sorsát. Csak legyenek imádságos hívők, és ezeket mi tudjuk adni. Mi, akik Jézus Krisztushoz tartozunk, akik a föld sója vagyunk, és a világ világossága. Hát éme, itt tudjuk megvalósítani az imádságainkkal ezt, amit elvár tőlünk az Úr Jézus. Európa érdekében, a világegyház érdekében, hogy ne szakadgasson darabokra, hanem maradjon hűséges Krisztus helytartójához, illetve magához, az Úr Jézushoz. Hiszen az egyház titokzatos teste Jézus Krisztusnak, tehát tekintsék a hívők, a keresztények magukat úgy, mint aki Krisztus teste, és ennek megfelelően viselkedjenek. Köszönöm szépen, ez volt a hittanóra, és majd imádsággal fejezzük be a hittanórát, előbb azonban megválaszolom a kérdéseket. Úgy látszik, hogy túl nehezek voltak, nem gondoltam volna. Ha valaki a Gedeon történetét föllapozza, ott megtalálja, hogy amikor körülvették az ellenséges csapatot, akkor ezt kiáltották kardra az Úrért és Gedeonért, miközben nem volt náluk kard, hanem mi volt a kezükben? Cserépkorsó meg fáklya. A cserépkorsót összetörték, trombitáltak, és utána pedig nézték, hogy a körön belül, vagyis a táboron belül azok a katonák egymásnak szegezik a kardjukat, és ölik egymást. Tehát kardra az Úrért és Gedeonért, abban az a furcsa, hogy a Gedeon seregének nem volt kardja, hanem csak fáklyája, meg cserépkorsója. Második kérdés. Nem mondom, hát egy kicsikét tavasz volt a kérdésem, de hát azért utána lehetett nézni. A második kérdés. Az Úr Jézus szerint ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Szent Pál apostol a második korintusi levél elején, amikor ajánlgatja megint csak magát, illetve azt mondja, hogy nem akarom ajánlgatni magamat nektek, mert hiszen szeretettel vagyok, irántatok, meg ti is irántam, azt mondja, hogy Krisztus jó illata vagytok, és a másik, amit mond, hogy Krisztus levele vagytok, vagyis magából a hívő életéből kiolvasható az evangélium jószerével, hogyha valóban komolyan veszi a hívő az Úr Jézus rendelkezéseit és parancsait, meg példáját. Na tehát, Krisztus jó illata és Krisztus levele vagytok. Ez a második korintusi levél elején található. A szentségek és a szentelmények közötti különbség, igen, helyes, valóban a szentségeket Jézus Krisztus alapította, a szentelményeket az egyház hagyja jóvá. De van egy még fontosabb különbség, hogy Jézus Krisztus nem véletlenül alapította a szentségeket, hanem azért, hogy ezek által kaphatjuk meg a megszentelő kegyelmet. Semmi más úton, módon, csak a szentségek által kaphatunk megszentelő kegyelmet. A szentelmények nem tudnak megszentelő kegyelmet adni, csak segítő kegyelmet. Tehát ez a kettő a különbség, a lényeges különbség. Valóban mind a kettő külső jel, csak az egyiknek van igazán mit jelentenie, megszentelő kegyelem, a szentelmények azok pedig azt jelentik, vagy jelzik külsőleg, hogy az ember imádkozik a segítő kegyelemért. Hogy megkapja, az egy más kérdés. Köszönöm szépen, akkor imádsággal fejezzük be a hittant. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szent Brigitta imádságát mondjuk. Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő szőlőtő, emlékezzél bőven omló véredre, amely úgy árat értünk, mint a szőlőleve a szőlősajtolóban. A római katona lándzsájától átszólt szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szent tested, mint elhervadt mirha csokor függött a kereszten, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek Jézusom, hogy sebezzed meg az én szívemet, a bűnbánatom és a szeretetem legyen éltelem és italom egész életemen át. Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen. Életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a mennyországot, és téged az örök dicsőségben, az ég minden angyalával és szentjeivel dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökké valóságon át. Amen. Magyarország fővédő szentjéhez is imádkozzunk. Üdvözlé Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlé hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyekre nagyon rászorulunk, amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

Szunyog Szavér Ferenc ima a gyermekekért. Szent Erzsébet, mi is segíteni akarunk, ahogyan te segítettél. Taníts meg minket, kérünk, hogyan tehetnénk jót szükségben levő gyermekekkel. Mutass nekünk éhező, szomjazó, fázó gyerekeket, hogy egy darab kenyeret, egy pohár tejet, vagy valami ruhát adhassunk nekik. Súgd meg nekünk, hol építenek otthont a szegények és a betegek részére, hogy megtakarított fillérjeinkkel mi is hozzájárulhassunk az építkezéshez. Imádkozni akarunk a foglyokért és a szenvedő lelkekért is. Segíts értünk könyörögni, Szent Erzsébet!

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 5 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Líviáért és elhunyt Piroskáért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk.

0: Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott

0: Atya az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő, hűséges szolgálódat anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyi kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a fogor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
6: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
7: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 24-e. Az Úr fölkentje is foglyul esett vermükbe. Jeremiásnál olvassuk ezt a 4. fejezet 20. versében. Az Úr fölkentje is foglyul esett vermünkben. Nemrégiben egy novellában olvastam, hogy valaki gyerekkorában irigyelte azokat a nagyobb fiúkat, akik már fel tudtak mászni a diófa minél magasabb pontjára, miközben ő maga hiába próbálkozott ezzel. Aztán, amikor mégis sikerült felmásznia, egy idő után már csak az volt a gondja, hogyan lehet onnét nagyobb sérülések nélkül lemászni. Több jelentése is lehet ennek a példázatnak. Én most kollektíven értem. Az emberiség magasra jutott, akár csak Bábel tornyának építésekor, amit Mózes első könyvében olvasunk a 11. fejezet elején. Tehát az emberiség magasra jutott, de nem elég magasra ahhoz, hogy az elég legyen. Ugyanakkor mégis életveszélyesen is, istentelenül magasra ahhoz, hogy onnan lezuhanva halálosan összezúzza magát. A novella kifejezéseit használva, most már csak azon kellene serénykedni, hogyan lehet lejutni innen baj nélkül, mert hogy magasra jutott az emberiség. Jeruzsálem is magasra jutott az Úr nélkül, de még többet akart, ezért hatalmasat zuhant. Az élő Isten nélkül előbb-utóbb utolér bennünket a zuhanás. Addig ugrálunk védőháló nélkül, amíg összetörünk. Addig másszuk a csúcsokat, amíg ott veszünk. Jeruzsálem magasra jutott az Úr nélkül, de még többet akart, ezért hatalmasat zuhant, az ostromlott Jeruzsálem leírása rettenetes. Szabad folyást engedett haragjának az Úr, ami annyit jelent, hogy nem védett meg többé szerető korlátaival, hanem engedett alázuhanni. Ahogy a 17. versben olvassuk itt a Jeremiás 4. fejezetében, vártuk a segítséget, de hiába kiszolgáltatott bennünket az Úr, és nem tekintett ránk, nem hozott szabadulást. Sőt, még fölkentjét is engedte foglyul ejteni az Úr. Nem is annyira rejtett Krisztus profécia ez. Az ítéletben mégis ott a kegyelem. De kezdj végre lefelé mászni, ember, hogy ne érjen nagyobb sérülés. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Hírpercek.
0: A könyv eladások szerint a Z-generációt egyre jobban érdekli a vallás. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy friss Angliában készített felmérés szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vallás iránt, ugyanis 2019 óta kétszeresére nőttek a Biblia eladások, csak tavaly mindösszesen 2,6 milliárd forint értékben adtak el belőle, írja a könyvesmagazin.hu. Az egyes angol kiadók szerint a Z-generáció kifejezetten érdeklődik a vallás iránt, feltehetőleg a világesemények által kiváltott szorongás és az AI miatt. De Amerikában is egyre nagyobb érdeklődéssel vesznek kézbe Bibliát az olvasók. 2024 és 2025 között 12%-kal nőtt a Biblia eladások száma Amerikában. Továbbá 2019-hez képest dupla annyi kötet talált gazdára 2025-ben. Az Egyesült Királyságban 2008-hoz képest 134%-kal nagyobb arányban vásároltak Bibliát. Derült ki egy év elejé statisztikából. A tendencia feltehetőleg 2021-ben kapott igazán erőre, valószínűleg a COVID-járványt követően. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklarski, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen, akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye, olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a Székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a Székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

Tengernyi víz sem oldhatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is keveselnék.

0: Krisztust, a szüzek jegyesét és koszorúját boldogan köszöntsük és alázatosan kérjük. Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket. Krisztus, téged a szent szüzek egyetlen jegyesükként szerettek. Kérünk, hogy minket se válasszon el semmi a te szeretetettől.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Máriát, édesanyádat, a szüzek királynőjévé koronáztad. Az ő közben járására ad, hogy mindig tiszta szívvel szolgáljunk neked.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Szolgáló leányait közben járására, akik egész és osztatlan szívvel mindig arra törekedtek, hogy testben, lélekben szentek legyenek. Add, hogy ez a mulandó világ soha el ne szakítson bennünket tőled.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus mennyei jegyesünk, akinek érkezésére az okos szüzek várakoztak, add, hogy mi is reménykedve virrasszunk, amíg el nem jössz.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Árpádházi Szent Kinga közben járására, aki bölcs szűz volt egy az okosok közül, adj nekünk bölcsességet és tiszta életet.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.

0: Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Add kérünk, hogy közben járására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leó pápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett, és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára, 2028-ra készülve, megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolognai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós, Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg, szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik.
Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon katolikus egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

0: A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik, majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van, ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Ahogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 16. versben olvassuk. Isten országát békig elért, a Szeretett Lelked című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyére kerül, és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod. És akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Nagyszülők és idősek 6. világnapja. Idén július 26-án vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 6. világnapja. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Ez a bibliai idézet arra emlékeztet, hogy Isten szeretete minden embernek szól, és nem fogy el akkor sem, amikor az öregkor kiszolgáltatottsága erősödik. A világnap alapításának célja Ferenc pápa szándéka szerint az volt, hogy évről évre alkalom nyíljon az egyház közelségének eljuttatására az idősekhez, és annak kimondására, milyen fontos szerepük van a családok és közösségek életében. A mostani téma ehhez kapcsolódva a feledés, az elszigetelődés és a peremre szorulás tapasztalatára válaszol, és arra hívja a közösségeket, hogy az idősekkel való kapcsolat állandó jelenlét legyen. Szent Kristóf napi autószentelés. Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a 14 segítőszent egyike, akinek képét ma is sok autós és motoros hordja magával. 2026-ban is lesz Szent Kristóf napi autószentelés nagyobb városokban, többek között Balatonlellén, Békéscsabán, Nagykanizsán, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Zalában több helyszínen is. A Szent Kristóf napi autószentelés idei helyszíneinek részletes felsorolása az autoklub.hu oldalon érhető el a hírekben.
3: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Leó pápa a Valle Pietrai kegyhelyen a különleges Szent Háromság ikon előtt imádkozott. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A közösségi élet a megszentelődés helye, emlékeztette az Egyesült Államok szerzetes elöljáróit levélben 14. Leó pápa. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott július 22-én szerdán reggel. A Szentháromság hegyhelyen imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak áldást. A Szentatya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, amelyet a Szimbrivivo folyó, valamint kis patakok szelnek át. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. 14. Leó pápa levelet küldött az Egyesült Államok férfi szerzetes elöljáróinak országos közgyűlésére, tájékoztat a Vatican News. Arra emlékeztette a szerzeteseket, hogy közösségeik ne pusztán jól működő intézmények legyenek, hanem az imádság, a testvéri szeretet és a megengesztelődés élő műhelyei. A Szentatya hangsúlyozta, a közösségi életben megélt kölcsönös elfogadás, a megbocsátás és az egymás iránti felelősségvállalás hiteles tanúságtétel a mai világnak. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy hűséggel őrizzék karizmájukat, nyitott szívvel szolgálják az egyház küldetését, és különös figyelemmel forduljanak a szegények, a fiatalok és a peremre szorult emberek felé. A közösségben megélt szeretet Krisztus jelenlétének egyik legbeszédesebb jele a világban, amely reményt ad és vonzóvá teszi az evangéliumi életet a mai ember számára is. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Van a rehabon egy kép kirakva. Már az első hetekben megláttam ezt a képet. Megkerestem a Bibliában ezt a részt, és mikor elolvastam, akkor abszolút azt éreztem, hogy ez rólam szól, és arról, hogy hogyan találkoztam Istennel, hogy úgy éreztem, hogy ő megfeledkezett rólam, és azért került válságba az életem. Közben kiderült, hogy ő végig a tenyerében tartott, sosem feledkezett meg rólam, és most jelenleg azt érzem, hogy hozzám sietnek a fiaim, és a jó dolgok, és hogy szüntelenül pusztítom, vagy pusztítjuk együtt a Jóistennel a rombolóimat, amik kivonulnak belőlem, amiket sokszor igazából azt érzem, hogy csak a fejemben létező félelmek, és ezeken együtt dolgozunk a Jóistennel. Úgyhogy számomra ezt jelenti ez az ige. Szürreálisnak tűnik külső szemmel, vagy például, hogyha csak a környezetemben mesélek arról, hogy hol dolgozom, hogy így néznek rám nagy szemekkel, hogy úristen, a drogosok, és így szeretnek téged, és te is így szereted őket. Ugye bennem van ez a csodálatérzés, vagy tiszteletérzés, ezt szerintem lehet, hogy érzik, hogy én szeretem őket. Én rengeteg szeretetet kapok tőlük, rengeteget. Mindenki kedves, jó, nyilván néha szoktunk így kicsit poénkodni, amikor nem csak a mélységi beszélgetések vannak, de már többen fordultak hozzám komoly problémákkal, hogy te, mint nő, ezt hogy látod. Nagy álmom igen az lenne, hogy én is mentor lehessek, és hogy a srácokkal szakmailag ugye foglalkozhassak többet. A családom nagyon féltett attól, hogy majd biztos ez nagyon meg fog engem terhelni, mert hogy nagyon érzékeny ember vagyok, de nem így lett.
1: Balogh Edina, szociálpedagógus gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus, július 24-e péntek van, Szent Kingának az emléknapja, Árpádházi Szent Kinga emléknapja, róla majd a napszentje rovatban bővebben hallhatunk, de tudjuk róla, hogy a negyedik Béla egyik lánya, ugye a három szent lánya közül az egyik, aki Lengyelországba kerül és házasságot köt, de a házasságát Szüzen éli meg, és így válik jellé a világban. Szeretettel köszöntöm tehát a kedves hallgatókat, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Ma is, mint a nyáron, általában egyedül maradok, bár Németh Zsuzsi összeállítja a telefonos interjúkat, de ő maga unokáival kezd helyen tölti a nyarat, és ezért nem tud ilyenkor kedden vagy pénteken reggelenként itt lenni a napindító műsorában, de lélekben mindenképpen velünk van. Kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, olvassuk Szent Máté evangéliumában, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, a csalóka vagyon elfogyja az benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat.

A hétköznapi olvasmányos rendben a folyamatos olvasás lehetőségét látjuk. Persze időnként egy-egy ünnepnap megszakítja ezt a sort. Így most a magvető példabeszéd nem hangzott el, ma a magyarázatot halljuk. Érdemes magát az eredeti példabeszédet is végighallgatni. Az is érdekesség most, hogy az elmúlt két héttel, három héttel ezelőtt hallottuk a vasárnap evangéliumként ezt az evangéliumi szakaszt. A mag Isten igéje, amely a lelkünkbe hullik. Milyen a talaj, amely befogadja. Persze nem csak Isten igével lehetünk így, minden kapcsolatunkban jelen van, hogy éppen hogyan tudjuk a másikat befogadni, meghallgatni, megérteni. Ha viszont én vagyok a magvető, fel

Szentgáli Kata gondolata a mai naphoz. Ha látható lenne Krisztus az élet menetéből kiállított testvéreinkben, bizonyára találnánk időt, hogy felkeressük őt, és ki is mutatnánk szívünk szeretetét. De mire való akkor a hitünk? Nézzük meg a mai nap évfordulóit, ünnepeltjeit. Névnaposok között elsően a Kingákat említjük természetesen a mai napon. Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult IV. Béla magyar király leányának, Szent Kinga lengyel királynénak a neve, jelentése nemzetség, harc. Köszönhetjük ma a kincsőket, Jókai Mór névalkotása, a Jövő század regénye című művében. Ott helynév, az elképzelt őshaza magyar formájú neve, amelynek a kínai változata Jókai szerint Qin Cheu. Ennek a forrása a King Chou ókori kínai tartománynév. A játékos alkotású irodalmi helynévből a 20. században vált női név. Jelentése számomra ő a kincs. Érdekes, hogy a holnap vasárnapi evangélium éppen ezt a kincskeresést fogja elénk tárni. Köszönhetjük ma Krisztinákat, latin eredetű név, Krisztiána, gyakoribb változata, görög eredetű, Krisztiánusz, magyar Krisztián, keresztély, férfi név, női párja. Krisztushoz tartozó keresztény nő a jelentése. Köszönhetjük ma a csengéket, ismeretlen eredetű régi magyar személynév. A Luizákat a francia eredetű név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából származik. Köszönhetjük a Bernátokat és a Boriszokat is a mai napon. És akkor nézzük meg a mai napnak az évfordulóit. 1292-ben ezen a napon hunyt el IV. Béla, lánya, Kinga, Szent Margit és Boldog Ján nővére, Lengyelország és Litvániának a védőszentje, ezért van ma az ő emléknapja, ezért ma ünnepeljük Szent Kingát. Ugye tudjuk az életrajzából, hogy viszonylag korán megtörténik a boldogávatása, a szentavatást viszont II. János Pál pápa végzi el. 1386-ban ezen napon született meg Kapisztrán Szent János, itáliai ferences szerzetes, vándor prédikátor, aki inkvizítorként is működött, és akiről tudjuk, hogy Magyarországra érkezve a Nándorfehérvári diadalban jelentős szerepet kap, és hát ugye 1456-ban hal meg, október 23-án, ezért lett akkor a helyezve az ő emléknapja, de a születésnapján is megemlékezhetünk róla. 1858-ban ezen napon született Ábel Jenő, magyar klasszika filológus, egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia levelező tagja. Ábel Jenő utca ott volt nagymama még környékén, a 11. kerületben ma is ott van, és sokat jártam abban az utcában. 1897-ben a világon elsőként Tatán este 8:30-kor 21 helyen gyulladnak fel utcai acetilén lámpák. 1909-ben a napon született meg Károlyi Ami, József Attila díjas magyar költőnő. És 1939-ben ezen napon született Brenner György, Munkácsi Mihály díjas karikaturista, grafikus. Ők tehát ezek az események, amelyekre a mai napon emlékezhetünk, és természetesen mindenkit köszöntünk, akinek ma névnapja van, vagy akinek ma

0: születésnapja van, vagy esetleg házassági évfordulója van, Isten éltesse őket, Isten éltesse mindannyiukat, és természetesen imádkozunk értük, nem feledkezünk meg róluk. Egyik munkatársamnak is ma van a születésnapja, őt is Isten éltesse, de nálunk a plébán is vannak Kingák, úgyhogy őket is Isten éltesse sokáig. Következzék most a versolvasó rovatunk.
1: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl-föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait. Engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap, minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Juhász Gyula, imádság gyűlölködőkért. Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölőket és köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot, az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy milyen nagy kereszt az élet, és hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved volt, ó pedig hatalmad, nagyobb volt, mint földi birtok adhat. A megbocsátást gyakoroltad egyre, míg égbe szállni fölmentél a hegyre. Ma is elégszer hallod a magasban a gyűlölet hangját, mely égbe harsan, a gyilkos ember hangját, aki részeg, s a szeretet szavát feszítené meg. Én Jézusom, most is csak szánd meg őket, a gyűlölőket és köpködőket. Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, nem tudják tán, mit cselekszenek. Jézusunk, ma annyi bántó szó hangzik el, egymás között is, a médiában is. Ma alig tudunk különbséget tenni a bűn és a bűnös ember között. Túl gyakran használjuk a visszavágás eszközét. Félünk attól, hogy gyengének látszunk és eltipornak. Mai versünk imájával arra kérünk, mutasd meg szelíd utadat. Vedd el félelmünket, mutasd meg, hogy az igazi erő a te szelíd, megbocsátó szívedből fakad. Segíts minket, hogy legalább a mai napon minden szavunk szelíd és szeretettel teli lehessen.
2: Juhász Gyula, imádság a gyűlölködőkért. Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot, és az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mi nagy kereszt az élet, és hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad nagyobb volt, mint földi birtok adhat. A megbocsájtást gyakoroltad egyre, míg égbe szállni fölmentél a hegyre. Ma is elégszer hallod a magasban a gyűlölet hangját, mely égbe harsan. A gyilkos ember hangját, aki részeg, s a szeretet szavát feszítené meg. És Jézusom, most is csak szánd meg őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.

0: 7 óra 17 perc van a Mária Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. 87-ben a Varsó Csenszó zarándoklaton találkoztam Domán Ferenc atyával, aki akkor egerszalóki plébános volt, és ő hívott az egerszalóki találkozókra. 88-tól elég sokszor ott voltam kezdetben még a templomban, aztán a templom fölötti téren történtek a találkozók mindig a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe kapcsán, hiszen a templom maga Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére van szentelve. Az elmúlt hétvégén zajlott idén az egerszalóki találkozó. Kovács Krisztiánt hívtuk föl, egy kicsit visszatekintsünk erre a találkozóra, hogyan zajlott le, mennyien voltak, mik voltak a lényeges mozzanatai a találkozónak. Nagy szeretettel köszöntünk.
1: Dicsértessék a Jézus! Én is köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm szépen a megkeresést a találkozóval kapcsolatban. Egy kicsit már, megmondom őszintén, hiányoltam is, hogy tudjunk erről beszélni, mint ahogy az elmúlt években is, de nagyon örülök neki, hogy szóba jött az egerszalóki találkozó.
0: Hanyadik találkozó volt ez most tulajdonképpen?
1: 45 éve kezdődött egerszalóknak a története, tehát 1982-től írjuk. Néhány alkalom volt, amikor árvíz miatt, vagy épp a Covid miatt elmaradt találkozó, tehát mindig inkább az évet számoljuk. 44 éve, jövőre lesz a 45 éves találkozója a szalók történetének.
0: A szalók története ugye összefonódik Kerényi Lajos atyával, aki hosszú évtizedeken keresztül vezette a találkozót, most lélekben van már csak, vagy tud jelen lenni, hiszen júniusban betöltött a 99. életévét, de még egész békésen el van, és szellemileg is viszonylag friss állapotban. Gondolom azért róla is szó került a találkozón.
1: Természetesen, sőt olyan módon is, hogy tavalyi évben nem tudott velünk lenni, viszont az idei találkozón szombat délután egy műhely foglalkozás keretéig leutazott hozzánk egerszalókra, tehát személyesen is jelen volt velünk Lajos atya, aminek nagyon örültünk. Ő csordultig megtelt a templom a résztvevőkkel, illetve a templom előtti kis tér, mert igazából mindenki Lajos atyára volt kíváncsi a szombat délután folyamán, és azt kell mondjam, hogy meglehetősen jó formában van Lajos atya, hogyha szabad így fogalmaznom, tehát szellemileg még ebben a korban talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy toppos, de fizikálisan, tehát hogy még a saját lábán bejött, tartott egy órás előadást, lehetett érezni rajta, hogy megterhelő volt, de utána még szívesen fogadta a kérdéseket, egy kisebb riport készült vele, fotózkodások, aláírás, tehát hogy nagyon feldobta a szombati napunkat, és nagyon örültünk neki, most csak rövid időre is, de személyesen velünk tudott lenni.
0: Milyen más témák, események történtek a találkozón?
1: Az idei találkozót azt mi is Szent Ferencnek szenteltük, mint hogy most van a halálának 800. évfordulója, az egész egyház lényegében ezt ünnepli, az egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat is bekapcsolódott ebbe az ünnepségbe, tehát az egész témánkat elépítettük fel a hét folyamán, igyekeztünk ferences atyákat megszólítani, olyan témákat, olyan előadásokat hozni, ami illik ehhez a lelkiséghez, tehát volt szó szegénységről, volt szó teremtésvédelemről, és akkor próbáltuk visszaadni egy kicsit, hogyha lehet így fogalmazni ebben a néhány napban, hogy Szent Ferencnek az életéből, illetve a szellemiségéből, lelkiségéből.
0: Kik voltak a fő előadók a találkozón?
1: A nyitó előadásunkat azt Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megye Karitász igazgatója tartotta, pont ezzel a szegénység témával felvetve, ami nagyon közel áll, úgymond hozzá, illetve a Karitászhoz, és akkor itt a lényeg azon volt, hogy milyen is az, hogyha valaki szegény, tehát hogy értsük meg azt, hogy ez hogy működik a világban, illetve hogy tudunk segíteni rajtuk. A nyitó szentmisénket az Ternyák Csaba egri érsek úr celebrálta, mondhatni már szokásához híven, tehát az elmúlt években mindig ő volt az, aki megtette számunkra. Pénteki nap folyamán Pem Gilbert antalatja volt a Szent Mise celebrása, ők a Miskolc Vasgyári plébánián a kis társaságukkal vannak, ők a Szent Ferenc kis testvérei, tehát ők is ezt a vonalat erősítették, velünk volt Lengyel Donát testvér, Ferences szerzetes, aki szintén ezt a lelkületet hozta magával csütörtöktől egész szombat délelőttig, előadást vállalt, bűnbánati liturgiát, nagyon sokat gyóntatott a három nap folyamán. Varga József atya ezüstmisés áldásban részesítette szombat este a fiatalokat, az árómisénket Marosi Balázs Ferencsi plébániai kormányzó celebrálta, tehát ők csak az atyák, ezen kívül voltak koncertek, szentségimádás, közben járóima, kisnővérekkel, színdarab a szalízi animátor fiataloktól, tehát igazából egy nagyon tartalmas és összetett programon vehettek részt a résztvevőink. Legyen szó akár lelki értelemben, vagy legyen egy kicsit könnyedebb kulturális feltöltődés a részükre.
0: Mennyien voltak a találkozón, gondolom ez azért egy kicsit mobilis, hogy van, aki jön, megy, később jön, korábban megy, tehát nyilván nem mindenki van ott teljes, vagy tudott lenni teljesen, de mennyien voltak a találkozón?
1: Így van, ez minden évben így szokott lenni, tehát van, aki csak minden nap benéz egy kicsit, van, aki a munkája miatt csak hétvégén tud elszabadulni, szerencsére egyre többen vannak megint olyanok, akik egész héten velünk tudtak lenni igazából. Változó a létszám. Egyébként már a csütörtöki nyitó misén is meglehetősen sokan voltak. A négy napot tekintve több mint 1000 fő vett részt a találkozón, tehát ezt pontosan látjuk a statisztikáinkból. Meg tudjuk nézni egyébként körülbelül, hogy egyes napokon hogy alakult a résztvevők létszáma, mindig a szombat este a legerősebb, illetve a vasárnapi záró búcsúi szentmise, mivel akkor a környező településeknek a kis zarándok csoportja is megérkeznek hozzánk.
0: Itt szóba került az elején, hogy hiányoltad, hogy nem jelentkeztünk. Hát volt olyan alkalom, amikor a pénteki nap indított Egerszalókról csináltam egy részét legalábbis, mert ott voltam Egerszalókon éppen, tehát ezek ilyen érdekes kapcsolások, igen, igen. És tényleg szívesen múlt héten nem voltam itthon, úgyhogy azért nem tudtunk múlt héten beszélni, vagy közbe beszélni, de nagyon fontosnak tartom én is, hogy ezekről a találkozókról beszámoljunk, legalább utólag beszámoljunk itt a Mári Rádióban, és még az egy jó érdekes kérdés lehet, hogy maguk az előadások, amik elhangzottak, azok valamiképpen visszakereshetőket, tehát ha valakinek most fölkeltettük az érdeklődését, vagy most nem tudott elmenni valamiért, vagy valamire elment volna, de nem arra éppen nem tudott elmenni, az meghallgathatók-e valahol ezek az előadások?
1: Így van, tehát a Szentmiséket azt élőben közvetítette a Szent István Televízió YouTube csatornáján, illetve ők rögzítették az előadásokat is, ami majd folyamatosan fog felkerülni a csatornájukra, illetve az Egerszalóki találkozónak a Facebook oldalán folyamatosan megosztásra kerülnek majd ezek, tehát szükséges, illetve érdemes majd figyelemmel követni a Facebook csatornánkat, és akkor aki lemaradt valamelyik előadásról, akkor azt a későbbiek folyamán tudja pótolni.
0: És hát természetesen akkor jövőre ilyen kerekebb, ilyen 45 éves találkozón, akkor természetesen arra is majd várjátok a résztvevőket, és arról majd igyekszünk azért időben meg jobban beszámolni, remélhetőleg úgy alakulnak a nyári programok, hogy többet tudunk majd beszámolni róla. Nagyon köszönjük, hogy beszélhettünk erről az értékes és szép találkozóról, és hát a jövő évinek azért talán lesz egy különlegessége is, hogyha sikerül, meg ha még Isten is úgy akarja, mert hogy Lajos atya ugye jövőre 100 éves lesz júniusban, hát nem tudjuk, és hát nyilván sok mindentől függ, hogy ez hogy fog működni, de azért itt a Mári Rádióban is éppen péntekenként vannak gondolatai, amik most megint frissek és újak, Tehát azért látszik, hogy azért ő most megint egy viszonylag jobb állapotban van, és rá szeretettel emlékszünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és majd igyekszünk jövőre beszámolni jobban a találkozóról.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és várjuk a jövő évet, illetve várjuk majd a résztvevőket ismételten.
0: Köszönjük szépen, Isten áldását kívánjuk minden munkádra.
1: Dicséretessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen. Kovács Krisztiánnal beszélgettünk az Egerszalóki ifjúsági találkozóról, ami az elmúlt hét végén zajlott Egerszalókon, és sok értékes dolog alakult, vagy formálódott ezen a találkozón.

0: 7 óra 29 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Sokféle nyári programra van lehetőség. Győrben, az Egyházmegyei Könyvtárban érdekes kiállításra kerül sor, a könyvek könyve kiállítás. Hogy ez mit is jelent, mit is takar, Nemes Gábort hívtuk föl telefonon, és kérdezzük, hogy mit takar ez a kiállítás, hogy a könyvek könyvének a Szentírás szoktuk nevezni, tehát valószínűleg ugye a Szentírással kapcsolatos a kiállítás, de mindjárt halljuk pontosan a részleteket. Szeretettel köszöntjük, miről is szól ez a kiállítás?
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat. Könyvek könyve címmel nyílt kiállítás, Gyülegyháza Gyűjteményi Központ könyvtárának dísztermében. Mi is az apropója ennek a kiállításnak? Hogy a Magyar Katolikus Püspök az idei évet, hogy a Biblia évének nyilvánította, köszönhetően, hogy a Káldi Györgyféle bibliafordítás idén 400 éves. Két kiállítással készülünk, az egyik most tavasszal nyáron lesz, a másik pedig ősszel. Tavaszi kiállításunk a könyvek könyve tulajdonképpen nem más, mint a gyűjteményünkben lévő bibliák közül egy reprezentatív válogatás. Ugye az Egyházmegyei Könyvtár anyaga részben a papnevelde könyvtárából, részben konvenciós hagyatékokból áll, több 80 ezer könyvet őrzünk, hát ebben több száz biblia található. Önmagában a könyvtárunk díszterme egy 19. századi szép műemléki terem, tehát abba belépve már a látogató egy különleges hangulatba kerül. Négy nagy tárlónk van, ebben tematikusan csoportosítottuk a bibliákat. Illusztrációk szerint láthatnak a látogatók szép fametszeteket, rézmetszeteket, láthatnak szép kötéseket, míves bőrkötéseket. Olyan bibliákat is kitettünk, amelyek különleges személyek, jó, például Giszvein Sándor bibliáját is láthatja a látogató. Kivéve régi bibliákra is koncentráltunk, tehát a Kősnyomtatványt, egyik legrégi biblián kezdenét a 86-ban, hát jelent meglátott napvilágot, sőt egy kódex töredék formájában egy 9. századi bibliának a töredéke is megtekinthető. Különleges nyomdás jelvényeket, viselőbibliákat is kiadhatunk. Külön vannak katolikus és protestáns bibliák is, érdekes bibliát is lehet megnézni. A Zwingli jó barátja volt, egy Froschauer nevű nyomdász, és az ő bibliája is egy igazán ritka és különleges nyomdászati termék. Láthattak itt héber, görög nyelvű bibliákat, amelyek ugye nem csak érdekesek, hanem nyomdászati szempontból is fontosak, és hát olyan bibliákat is kitettünk, amelyek gyermekeknek, grófkisasszonyoknak kis részmetszetekkel, versekkel díszes bibliát is meg lehet tekinteni. Tehát ez lenne a tavaszi kiállításunk. Az őszi kiállításunk pedig, amely már 28-án a Magyar Katolikus Kulturális Hetek be fog nyílni, az fog elsősorban a Káldi félrefordításra fókuszálni, de nem csak arra, hanem a Gyuri 17. századi katolikus megújulása, hiszen Gyuri Jezsuita kollégium alapítása is most 400 éves, tehát ezt próbáljuk összekapcsolni. Több érdekesség lesz majd ősszel, csak egyet mondok el, a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsön kaptuk az első kiadás címletnek a Nyomó utcát, hogy azt is meg lehet majd tekinteni.
0: Én manapság könnyű kézbe vennünk a Szentírást, hiszen a mai nyomdatechnika már lehetővé teszi azt, hogy tömegtermékké váljon, most talán rosszul, de tömegtermékké váljon a Biblia. Abban a korban viszont 400 éve, 300 éve azért nem volt ilyen könnyű egy Bibliát kézbe adni az embereknek, ugye más volt még a nyomdatechnika, ez is nyilván, de ugyanakkor meg nyilván díszítették éppen ezért a bibliákat, meg nagyon szép kiadások is készültek.
1: Igen, tehát vannak olyan többkötetes bibliák, amelyben főleg egy-két Antwerpenben, Planten nyomdában jelentek meg ezek, amelyek hatalmas, a kor vezető művészei által alkotott részmetetekkel lettek díszítve. Ezek inkább presztízs kötetek voltak, kevéssé szolgálták az adott személynek a lelki fejlődését, ez inkább tényleg egy olyan míves, hát befedjük el, ugye a keresztény ikonográfia, mennyi festményt, freskót látunk a Bibliából vett jelenetekből, ezek jelenednek meg, elevenednek meg ezeken a könyveken.
0: Mennyire lehet ma, vagy tudjuk ma kézbe adni a Szentírás? Mert ilyen kiállítás talán kedvcsináló is lehet, mint hogy csak egy gyönyörködtető, hogy milyen szépet csináltak régen, talán egy kicsit kedvet is csinál ahhoz, hogy akkor vegyem a kezembe nem ezeket a míves nagy értékű köteteket, hanem a mindennapi használatra kiadott köteteket.
1: Igen, ma már ugye sokan akár a Bibliát is mobiltelefonon, vagy tableten, vagy számítógépen olvassák. Tehát nyilvánvalóan hogy az olvasás, a könyv olvasás valamilyen formában átalakulóban van. Ahogy Gutenberg első könyve a Biblia volt, én úgy gondolom, hogy ha valamit, akkor a Bibliát mindenképpen érdemes és fontos fizikai valójában, könyvformájában olvasnunk, nem csak nekünk, hanem minden hívőnek.
0: Hol és mikor tekinthető meg, és meddig tekinthető meg a kiállítás?
1: Győrben, az Egyház megyei központ könyvtári dísztermében, ez a Gutenberg tér 2, a Fridláda szobor felől közelíthető meg, jegyeket a Püspökvár toronykilátójának a recepcióján lehet vásárolni. Augusztus 30-áig lehet látni a kiállítást, addig várjuk a kedves látogatókat.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy erről az értékes kiállításról beszélhettünk itt a Mári Rádióban, és hát sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsőítés Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nemes Gáborral a Győri könyvek kiállításról beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: 7 óra 38 perc van, a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Szent Anna ünnepe közeledik, vasárnap ünnepeljük Szent Annát, aki ugye Jézusnak a nagymamája, illetve hát a Joakimmel együtt a nagyszülőket, és Ferenc pápa ezt a július végi vasárnapot a nagyszülők, az időseknek a napjává nyilvánította. Búcsú Szent Lászlón lesz egy zarándoklat a nagyszülők számára. Szabolcs atyát, a plébános atyát hívtuk föl telefonon, hogy mit is takar ez a zarándoklat, kiket várnak erre a zarándoklatra, mi lesz a zarándoklat programja. Szeretettel köszöntünk.
1: Dicsérteszik a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Nagy öröm számunkra, hogy 2021-ben Ferenc pápa, aki már a mennyei hazából gondol ránk, idősek világnapját hirdetett, gondolva a világnap célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet nagyszülők és idősek pótolhatatlan szerepére, a családok a hit és az értékek továbbadására, így mi is minden évben csatlakozva Ferenc pápa fölhívásához zarándoklatot szervezünk idősek és nagyszülők világnapi alkalmából a szentmise keretében. Megáldjuk az időseket, nagyszülőket, imádkozunk érettük. Az idei esztendőben dr. Székely János szombathelyi megyés püspök atya lesz az ünnep szónoka és főcelebrása. És ugyanakkor, mivel 25-én van Szent Kristóf ünnepe, éppen ezért autók, járművek megáldása is lesz, és a gyerekek számára a biciklik, rollerek, kerékpároknak a megáldása. Szent Joakim és Szent Anna ünnepe számunkra különösen fontos a Veszprémi Főegyházmegye számára, hiszen Szent Anna az egyházmegye fővédőszentje, ugyanakkor pedig társvédőszentje Boldog Gizella. Mai világ számára nagyon fontos üzenete van az idősek világnapjának, hiszen valami olyasmi él tisztelet a kivételnek sok fiatal szívében, hogy talán ők soha nem lesznek idősek. És sokszor a mai társadalom egy része lenézi az időseket, sokszor megfogalmazódik, hogy tulajdonképpen ő már mit tud tenni, nehezen jár, megöregedett, különböző fájdalmai vannak, nehézségei. De pont ezért fontos, hogy egyik alkalommal mondtam az egyik első péntekesemnek, ő már sajnos föl sem tudott kelni az ágyból, hogy tulajdonképpen, atya, szép életem volt, de én már nem tudok mit tenni. De mondtam, hogy igenis örüljön annak, hogy megérte ezt a szép kort, bár a betegség különböző keresztjét hordozza, de igenis van feladata imádkozni, imádkozni a családtagjaiért, imádkozni az unokáiért, és nagyon fontos a példaadás. És a nagyszülők egyik legnagyobb értéke nem a pénz, nem a vagyon, hanem az élő hitnek a továbbadása, az imádság, a szeretet és a jó példa, nevelés az életre és a hitnek a továbbadása. Nagyon érdekes egyszerű történet, amikor az egyik alkalommal megkérdezte az egyik pici gyerek néhány évesen, talán még nem is volt iskolás, a nagymamáját, hogy mama, te mindig miért vagy olyan kiegyensúlyozott, miért nem keseredsz el, és a történet szerint elővette ez az idős asszony rózsafüzérét, és azt mondja, nézd, ezt még az én édesanyámtól kaptam, és mindig imádkozom a rózsafüzért, ha valami öröm ér, vagy jó dolog történt, akkor hálát adok, és hogyha szomorúság ér, akkor pedig kérem a boldogságos szűzanya kegyelmét, hogy segítsen a problémát megoldani. És akkor nagyon érdekes a történet, azzal fejeződik be. Azt mondja az unokája, hogy hát mama, ne csak a rózsafűzért ad ad majd nekem, hanem az élő hitet is. Éppen ezért fontos mindig, amikor nagyszülőkre gondolunk, kérnünk kell Szent Joakim és Szent Anna közbenjárását minden nagyszülőért, hogy legyen erejük továbbadni a hitet és a reményt. Ugyanakkor fontos imádkozni, és imádkozunk ebben a szentmisében az unokákért is, hogy nyitott szívvel fogadják el ezt a lelki örökséget, és életükkel tovább vigyék azt, és majdan ők is ezt tovább tudják adni az elkövetkezendő generáció számára.
0: Mikor lesz ez a szentmise, ez a zarándoklat?
1: Ünnepi szentmise most vasárnap 26-án, ugye nagy ajándék, és hogy az idei évben pont ugye a napjára is esik. 11 órakor lesz a ünnepi szentmise, és ahogy utaltam rá, tehát a szentmise keretében a hitvallás után a szentmise, akkor kerül sor a szentmise keretében az idősek megáldására. Ez alatt mindig természetesen imádságos lélekkel énekel a kórus, és utána pedig a szentmise záróáldása előtt a templomban el szoktuk imádkozni a Szent Kristóf közbenjárására az imádságot és az egyetemes könyörgéseket, utána pedig minden évben kimegyünk, és hála Istennek, hogy itt a templom körül nagyon sok járművet hoznak el, és akkor mindig, akik azt a szentmisét, akkor személyesen végig megyünk minisztrások, a főtelemrás, és megálljuk az autókat, hiszen látjuk, hogy az áldásnak milyen nagy ereje, szüksége és kegyelme van, ha csak gondolunk arra is, hogy ilyen mai világban mennyi és mennyi baleset, mennyi és mennyi tragédia. Sokszor ugye szokták is mondani sajnos, hogy az illető, vagy azok halnak meg, akik pont nem vétkesek, de hát ugye fontos, igen.
0: A utóbbi időben talán most már hál' Istennek többet beszélünk az áldásokról, és nem csak az, hogy a szentmise végén ugye mindig kapunk egy áldást, hanem hogy valamiképpen megáldani a másik embert, amikor az édesanyja egy kis keresztet rajzol, hogy induló gyereke homlokára, az is egy áldás tulajdonképpen, és hogy az áldással valami jó kívánságot mondunk, fejezünk ki, ezt azért tudatosíthatjuk, hogy mindannyian megtehetjük, és volt is erről egy vatikáni dokumentum az áldásokról, hogy ennek a részletét ki kéne dolgozni, ott egy kicsit félrement bizonyos más területekre, hogy kiket lehet megáldani, de hogy valahol ez az áldást, ezt tudatosítani kéne magunkban, nekünk, papoknak is, meg hát a kedves híveknek, hallgatóknak is, hogy az áldás ez egy fontos dolog.
1: Hát ez nagyon, igen, és tulajdonképpen, hogy nem csak ugye kis gesztus, hogy igen, keresztet rajzolunk a gyerekeknek a homlokára, tulajdonképpen ennek van egy olyan mély gondolata is, és elgondolkodtató a mai társadalomban, a mai világunkban, amikor időseket pont, ugyanis nagyon kapcsolódik a gondolat hozzá, amikor hallgatom az időseket, és mondják, hogy atya, bár egyszerűbben éltünk, de mégis jobban segítettünk egymásnak, jobban figyeltünk egymásra, és hát a szavaink, a tetteink is tulajdonképpen, ha önmagamba tekintek, akkor én hogyan próbálok élni, mit hordozok magamban? Nagyon érdekes pont, hogy a múlt vasárnap volt az evangéliumban a búza és a konkolynak a példabeszéde, hogy tulajdonképpen a szavaimmal is, akár a családban is, vagy a munkahelyen, vagy a nagyszülők felé, nagyszülők irányába, hogy tulajdonképpen az a gondolatok, amit én megfogalmazok, vagy barátaim, rokonaim felé, vagy éppen ismerőseim felé, hogy áldás-e, vagy tulajdonképpen, ahogyan meg szoktuk fogalmazni falusiason, vagy hogy átok tulajdonképpen, hogy viszi az előre mind a lelkiekben, mind pedig a mindennapokban. Tehát szoktuk is ezt a gondolatot fogalmazni és mondani, hogy, hogy légy áldás tulajdonképpen, ahol ott vagy, úgy, hogy legyen annak tényleg értelme, és legyen Istennek tetsző, mert tényleg, hogy van egy olyan gondolat, persze tisztelet a kivételnek, hogy tulajdonképpen most hogyan tudok én a másik embernek keresztbe tenni, hogyan tudom a másik embert tönkretenni, megalázni, és pont az ellenkezője lenne, hogy hogyan tudom a másik embert segíteni, hogy áldás vagyok-e az ő számára. Pont egyébként nemrég olvastam egy ilyen kis történetet, hogy és a mai világ számára elgondolkodtató, amikor mondja a történet, hogy két fa egymás mellett nőnek, és akkor is már rivalizálni akartak, hogy az egyik az szebb legyen, magasabb legyen, és tulajdonképpen teltek, múltak az évek, mind a két fa, hogyha már nem is egyforma, egymás mellett felnőttek, és hát egyszer csak jött a vihar, és akkor értették meg a történet szerint az egészet, mert a viharban úgy tudtak helytállni, hiszen ugye a növekedéssel a két fának a gyökere egybeforrott, egyé lett, és tulajdonképpen, hogy összefogtak, és így tudtak a viharban megmaradni, nem dőltek ki, és milyen jó lenne a mai világ számára és a ma embere számára ezt megtanulni, mert hát hiszen nem élünk örökké, és azt gondolom, hogy persze az ember hibázik, meg az ember gyarló, de hogy valami szinten példaértékű legyen az embernek az élete. Tehát ez nagyon fontos lenne, de valahogy nem akarjuk, vagy a mai világ ezt nem akarja megérteni, és ezért fontos, hogy imádkozni és kérni Szent Joákim és Szent Anna közbenjárását. Ugye a nagyszülőkkel kapcsolatban is az előbb is utaltam rá, vagy az idősekkel egyáltalán, hogy amíg tudott dolgozni, vagy éppen főzni, ugye a nagymama főzke mindig finomabb, meg minden, amikor olyan dolgot tudott tenni, meg jól tudott mozogni, végezte a dolgát, addig jó, de tulajdonképpen amikor nehézség, betegség, sajnos ugye óriási probléma, nyilván megváltozott a világ, az is, hogy hát már nem győznek építeni vagy kialakítani idős otthonokat, mert tulajdonképpen ugye nem, tehát egy idős ember már ne téblába jön és ne legyen teher a fiatal generáció számára, tehát nagyon sok mély üzenete van egy-egy ünnepnek, egy-egy alkalomnak, és hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy-egy ünnepi szentmise is az idősek számára is lelkiekben nagyon sokat ad, hogy a szürke hétköznapokban tudják vinni a betegség keresztjét, tudják cipelni, és ezért nagyon fontos, úgy gondolom.
0: Igen, hát ugye a mai világ szemlélete az, hogy addig vagy értékes ember, amíg magad meg tudod oldani a problémáidat, és nem szorulsz senkire rá, és amint másra rászorulsz, addig rögtön, hogy Ferenc pápa ugye a perifériát használta kifejezést sokszor, akkor úgy kikerül a látókörből az ember. Nyilván ez, hogy most idős otthon vagy otthon, ez sokrétű a probléma, mert itt Pesten például olyan lakótelepi lakások épültek, ahol nem is lehet nagyon egy idősödő embert gondozni, mert olyan kicsi a lakás, meg nincs benne megfelelő mozgástér, tehát ez is egy nehézség oldala, meg az emelet városnak ez a külön nehézsége, de nyilván vidéken is megvan ennek a nehézsége.
1: Az a, nyilván,
0: hogy én még sose jártam Bucsú Szent Lászlón, bár sokszor hallottam a nevét különböző híradásokban. Merre található ez a Bucsú Szent László? Hol?
1: A Bucsú Szent László igazából Zalaegerszegtől 10 kilométert, a Zalaegerszeg mellett van, és ugye ez egyébként hát itt is Ferences szerzetesek voltak. 2003-ban ment el az utolsó Ferences atya. Éppen nagyon érdekes, ugye szintén most a Fejes Antal atya volt itt az utolsó Ferences plébános, és most ugye a diszpozíciók, a helyezések, meg hát az isteni gondviselés, ugye a rendtartományfőnök úgy rendelkezett, hogy mostan a másik búcsújáró helyre idezjen a szomszédban, nem olyan messze, Sümegre, ugye most a sümegi kék templomnak lesz a igazgatója. És hát azt gondolom, hogy bár most jelen helyzetben, hát most már lassan ugye 10 éve, hogy próbálunk itt ezt a kegyhelyet, annak ellenére, tehát egyházmegyésként, meg a hívekkel, közösséggel, úgy mondom, minden napokban a zarándokok számára, meg a helyi hívek számára is rendezni, de ez is nagyon nagy kegyelem, és azt látjuk, hogy bár nagyon sokat változott a világ, de nagyon érdekes a kegyhelyeknek még most is azért, tehát hogy nem csak búcsú alkalmával, hanem a hétköznapokban is, akár kisebb-nagyobb csoportokban, de családok is, hogy érdekes, hogy mennyire fontos megtartja, még hogyha annyira nem is imádságos lelkületű, de bemegy a templomba és kicsit körülnéz, vagy magában imádkozik, és még ha nem vallásos is, tehát maga a látvány, meg minden, meg bemennek a kegykápolnába, tehát sok kegyelmet ad, és azért az embereknek látni azt, hogy van igénye rá. Tehát nagyon fontos.
0: Igen, úgyhogy ez akkor gyakorlatilag ott van az egyházmegye határ, mert hogy azt mondtad, hogy Veszprém egyházmegye, Zalaegerszeg meg Szombathely.
1: Igen, Zalaegerszeg Szombathely. Hát még egy utolsó plébánia Zalaegerszegnek a kertváros, a Zalaegerszeg Csácsbozók, az a utolsó veszprémi egyházmegye. Nagyon érdekes, hogy ez most az idei évben úgy alakult, mert most Szent László, amúgy ugye van a kegyhely, de vagy a kegykápolna az a szűzanya tiszteletére, a maga a templom Szent László tiszteletére, és ugye nem régen volt a Szent László búcsú, és egyben ezt összekapcsoltuk, ahogy szintén azért is utalok rá, hogy az előbb, hogy a keresztrajzolás a gyerek homlokára, meg minden gyerek megáldás volt, és ugye a Szombathelyi segédpüspök atya volt az idén a Fekete Szabolcs Benedek, most pedig hát ugye a Székely János kis, igen, nagyon érdekes, úgyhogy, meg hát például a nagyszülőknél, meg az autók megáldásánál is ez is érdekes, meg hát nyilván ugye plakátokkal is, meg hát a mai modern világban próbálja az ember, hogy az is érdekes, hogy látni, hogy az emberek tehát képesek, és ez nagyon jó, hogy akár több kilométert is utazni, tehát nincs attól függetlenül Veszprém, egy másik egyházmegyéből is, akár Kaposvár, vagy Szombathely, bárhonnan, tehát hogy eljönnek az emberek.
0: Hát köszönjük szépen, hogy erről az értékes búcsúról, és hát a helyzetről, az idősekről beszélhettünk, és sok áldást kívánunk a búcsúhoz is, meg a szolgálatodhoz is.
1: Köszönöm szépen, további szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Búcsú Szent László Pélbános, a Szombolcs atyával beszélgettünk az idősek világnapjáról, most pedig következik a hírpercek, majd pedig a Napszentje rovat itt a Mári Rádióban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Hírek. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomás Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a Székesegyház és a püspökségi épületek által határolt dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A domkőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a Székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
3: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
4: Árpádházi Szent Kinga királyné. Magyarországon született 1234-ben, meghalt Starisacz Ószandeszben, Lengyelországban 1292. július 24-én. Kinga is láncszeme annak a több évszázadra terjedő kapcsolatnak, amely a Krisztus hitéletért lengyel és magyar nép között szövődött, pedig élete folyása eleinte egyáltalán nem irányult Lengyelország felé. Negyedik Béla magyar király és Laskaris Mária, bizánci császári hercegnő, elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Testvére volt Árpádházi Szent Margitnak. Atyai nagynénje Szent Erzsébet. Mélyen vallásos volt gyermekkorától fogva. Megérinthette fogékony lelkét a 13. század nagy egyházi mozgalma, a koldulórendek alakulása is. Negyedik Béla udvarában mind a domonkosok, mind a ferencesek szívesen látott lelkivezetők és tanácsadók voltak. Így juthatott Kinga egész fiatalon arra az elhatározásra, hogy szüzességi fogadalommal életét teljesen Istennek szenteli. Nem is sejtette, hogy életéről mások már tárgyaltak nélküle. A lengyel származású Szalome vetette föl a Boleszláv krakkói és szandomíri herceggel való házasság gondolatát az 5 éves Kinga szüleinek. Szülei 1239-ben igent mondtak a szomszédos lengyel fejedelem leánykérő küldöttségének, és leányuk párnapos vívódás után beleegyezett akaratukba. Talán éppen Kálmán herceg és Szalome József házassága lebegett a szem előtt, s bízott benne, hogyha Isten sugalta neki szüzessége fogadalmát, lehetővé teszi majd annak teljesítését az új életformában is. Krakkóba vezető útja az akkori Észak-Magyarországon és Szandecen keresztül valóságos diadalmenet volt. mert életszentségének és szépségének híre ezrek kíváncsiságát ébresztette föl. Az országra szóló esküvő és lakodalom után nem egy könnyen sikerült királyi férjét rávennie, hogy tartsa tiszteletben szüzességi fogadalmát, sőt, maga is tegyen ilyen fogadalmat. Mindkettejük buzgósága segítette elő 1253-ban Szent Szaniszló, krakkói hajdani vértanú püspöke szent javatását. A tatárok a múi csata évében Lengyelországon is végig szántottak. A királyi pár előbb a szepességi Podolinba menekült, majd a Dunajec bal partján épült Csorsztin sziklavárában húzta meg magát. Kinga a tatárok elvonulása után hazalátogatott Magyarországra, s az apjától kapott bányászok segítségével 1251-ben megnyitatta a híres bokniai sóbányákat, Vielicska sóbányáját. Férje hosszabb betegeskedés után 1279-ben meghalt. Temetésén Kinga már a ferences apácák, klarisszák ruhájában vett részt, így is jelezve élete özvegyi szakaszának irányát és tartalmát. Jolán húga társaságában, aki fél évvel előbb szintén megözvegyült, abba az ószandeci klarissza zárdába lépett, amelyet annak idején a férjével együtt építtetett és látott el javadalmakkal. Jótékonykodással és önmegtagadó ima életben teltek napjai. A nővérek 1284-ben főnöknőjükké választották. 1287-ben egy tatár betörés elől ismét Csorsztin sziklavárába menekült, nővértársaival együtt. Az ostromlókat Baksa Simon fia György, vitéz és maroknyi magyar csapata futamította meg egy éjjeli rajtaütés alkalmával. A szandeci kolostort a tatárok földulták, és Kingának 53 évesen az újjáépítés munkáját kellett irányítania. E sok viszontagság bizonyára szintén hozzájárult életereje felőrlődéséhez. 1291 őszén betegeskedni kezdett, és 10 hónapi betegség után 1292 júliusában állapota válságosra fordult. Maga kért papot, hogy szentségekkel megerősítse, majd július 24-én

0: hatott, édesapja kíséretében eljutott a máramarosi sóbányákba is. A kíváncsiság levitte őket az egyik aknaszlatinai tárnába, amelyet később róla neveztek el Kunigunda tárnának. Kinga gyönyörködve nézte a csillogó, hófehér sótömböket, de mindjárt eszébe jutottak lengyel alattvalói, akik csak sós forrásokból párologtatott, úgynevezett fősóval kénytelenek voltak beérni. Fölhasználva az alkalmat, így szólt atyához: Atyám, add nekem ezt a sóaknát, és engedd meg, hogy innen egyenesen Lengyelországba vihessék a sótömböket. A király tüstén teljesítette leánya kérését, Kinga pedig lehúzta ujjáról jegygyűrűjét, és az akna birtokba vételének jeléül a mély aknába dobta. Amikor később megnyitották a vialicskai sóbányát, az első kitermelt sótömbben megtalálták a királyné gyűrűjét. Imádkozzunk! Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Ott kérünk, hogy közben járására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád, Krisztus a mi Urunk által.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 10 perckor folytatjuk a napindító műsorát itt a Mária Rádióban. A vallás, turisztika talán egy új keletű fogalom, bár ugye a zarándoklatok azok nagyon régiek, és nagyon régen jártak zarándokolni, de hogy ez a kifejezés, ez így összekapcsolni a vallás meg a turisztikát, ez talán egy új keletű fogalom, és ezzel kapcsolatban Győrben egy képzés is indul. Wegerbauer Richard atyát hívtuk föl telefonon, hogy mit is jelent ez a képzés a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. Nagy szeretettel köszöntünk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek Ákos atya, és természetesen tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is.
0: Mit jelent ez a vallásturisztika képzés? Mire képzitek a jelentkezőket?
1: Második János Pál pápának van egy üzenete, amit a turizmus 22. világnapjára írt. És ott a boldog emlékű szent atya azt írja, hogy a turizmus az a civilizáció közötti béke és párbeszéd eszköze. Megállapítja mindjárt a levelének az elején, hogy a világ az egyre nagyobb mértékben globalizálódik, és ebből fakad az, hogy a világnak a különböző részei egyre szorosabban kapcsolatba kerülnek egymással. És az a vágy fogalmazódik meg az emberekben, az emberiségben, az Isten népében, hogy ez egy gyümölcsöző párbeszéd.

0: jelentsen. Ez egy megnyílást jelentsen a másik kultúrája felé. Egy hasznos tapasztalatcserét jelentsen, hiszen amikor az ember zarándokol, vagy a vallási turizmusban részt vesz, akkor egy ideig ugye az emberek egymással élnek, találkoznak. Tehát valamiképpen emberek kapcsolódása, találkozása olyan értelemben, hogy én abban a találkozásban az örökkévalót is felismerem. Az ő titkait is keresem, a csendjét keresem, ebben szeretnék elmélyülni, vagy éppenséggel egy szakrális helyen a közbenjárását kérni. Na most, a képzésnek a célja az az, hogy olyan szakembereket képezzünk itt a 2,5 év alatt a Brenner János Hittudományi Főiskolán, akik a megszerzett ismereteik segítségével ezeket a szakrális helyeket, most Magyarország területére gondolok elsősorban, képesek professzionális módon bemutatni. Képesek egy zarándoklatot megszervezni, vagy a már működő vallásturisztikai intézményeket, objektumokat, vállalkozásokat pedig megfelelő módon, missziószemlélettel, keresztény módon menedzselni. Tehát tulajdonképpen a képzés az a vallási turizmus hazai lehetőségeit szeretné egy picit jobban fejleszteni, jobban felkínálni tulajdonképpen a hallgatóknak, illetve a magyar népnek.
1: Ez Győrben van ez a képzés, ez nappali vagy levelező képzés, vagy ezt hogyan kell elképzelnünk?
0: Ugye, levelező képzés, mert szakirányú továbbképzésként szerepel, tehát levelező formában oktatunk, és ez azt jelenti, hogy szombatokon kell jönni, 2,5 év, körülbelül egy 7-8 jelenléti szombatot kíván. Ez, amiben van elmélet és van gyakorlat is. Tehát 2,5 éves képzés, amit egy szakdolgozat, illetve egy záróvizsga zár majd le.
1: És akkor kap erről egy diplomát, valamilyen szintű diplomát nyilván, aki
0: elvégezte. Igen, igen. Egy annak rendje módja szerint egy szép oklevelet kapnak a hallgatók, akik ezt elvégzik, és akkor ugye, mint szakirányú továbbképzés, ott van rajta a megnevezés, hogy vallásturisztikai szakember.
1: Hogyan és meddig lehet jelentkezni erre a képzésre?
0: Na most a képzésre jelentkezni még lehet pótfelvételi eljárásban augusztus 3. feléig, és a jelentkezésnek a feltételei azok pedig a Brenner János Hittudományi Főiskolának a honlapján elérhetőek. Ez a www.behf.hu, mindjárt csinálok akkor egy kis reklámot neki, és ott a felvételizőknek menüpontban talál tájékoztatót az érdeklődő a szakról, vagy pedig akár a képzéseinkbe is belemehet abba a menüpontba, és ott is eléri a vallásturisztikai szakembert, és mindent megtalál a mintatantervvel, a leírással, sőt az órarend menüpontban már a hallgatóknál a képzésnek az órarendje és a konzultációs napok is elérhetőek.
1: Van valamilyen korhatár, hogy hány éves korig lehet jelentkezni?
0: Korhatár nincsen, viszont a felvételnek a feltétele ugye egy középfokú nyelvvizsga, illetve idegenforgalom szálloda főiskolai szakon szerzett oklevél, vagy valamiféle OK-s bizonyítvány, vagy éppen gazdasági, vagy hitéleti területen, tehát azért a belépésnek vannak feltételei, javaslom elolvasni.
1: Igen, igen, nyilván ezt végig kell, úgyse tudják megjegyezni a hallgatók, ha hiába is sorolnánk föl. Először van ilyen képzésetek, vagy már volt korábbi években is?
0: Na most az igény az 2024-ben fogalmazódott meg, július 8-a egyébként a kérelem beadásának a dátuma az oktatási hivatal felé, és keresztfél évben indult, tehát januártól 2025 januárjában indult el legelőször. Tehát 2 turnusunk kiment, és most várjuk a 3. turnust.
1: Milyen tapasztalatok vannak ebből a 2 turnusból? Mennyien voltak, hogyan tudtak esetleg utána tovább elhelyezkedni, vagy használni ezt a diplomájukat, oklevelüket?
0: 6-8 fős csoportok indultak, Nagyon érdeklődőek voltak, és nagyon különböző területről érkeztek. Tehát volt, aki komolyan ebben szeretett volna dolgozni, vagy a már meglévő munkahelyén valamelyik látogatóközpontban szerette volna a tudását egy magasabb szintre emelni, stb. Stb. De volt olyan, aki csak érdeklődés szintjén jött, és szeretett volna erről többet tudni. Nagyon érdeklődőek, tehát nagyon elkötelezettek voltak, és látszott rajtuk, hogy nagyon akarnak, tehát nagyon komolyan vették az órákat, szépen készültek, és az áróvizsgájuk is egyébként nagyon remek volt, a vizsgálnök is kiemelte, hogy látszik, hogy benne van a szellemük, lelkük, nagyon igényesen. Tehát nagyon jó tapasztalatunk van, és nagyon szeretnénk, ha folytatódna ez.
1: A maga hittudományi főiskola milyen képzéseket, mondom, nappali képzéseket is kínáltok?
0: Igen, ugye két képzési helyszín van. Van a győri és van a szombathelyi. Ugye van nekünk tehát az osztatlan képzésen mából, van például a katolikus teológus hittanárnevelő tanár, aztán hittanárnevelő tanár mellé egy közismereti szak, akkor van katekéta lelkipásztori munkatársunk és római katolikus kántorunk. Okay. A következő pedig a szakirányú, az a hitoktató mentor, itt van a vallásturisztika és van a kereszténynevelés értékei, van két pedagógus szakvizsga, nem mondom a nevét, akit érdekel, a honlapon megnézheti, illetve van egy pedagógus továbbképzésünk, kereszténynevelés értékei a köznevelésben címmel.
1: Ugye Győrben már a szemináriumi képzés ugye tavaly ősztől megszűnt, mert nagyon kevés volt a kispap, ilyen teológiai képzések vannak esetleg valamilyen szinten. Ennyi van a hitoktatásban, meg egyébben úgy is kell, de hogy ki csak teológiát érdeklődik, az ott akkor most nem tud.
0: Aki kifejezetten a teológia iránt érdeklődik, ő nekik Budapestet ajánljuk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, hozzájuk vagyunk affiliálva, de tehát a szombati levelezős szakok, a katekét, a hittanárnevelő tanár, stb. Ezek, amik léteznek. Igen, a teológus képzésünk az átmenetileg szünetel.
1: Annak idején, amikor én először kimondtam, hogy pap szeretnék lenni, akkor a követő 85 nyarán volt az egy ilyen hivatást tisztázó lelki gyakorlat a győri szemináriumban, úgyhogy ez nekem egy ilyen szép emlék, hogy egyszer voltam már ott a szemináriumban bent, aztán hát azóta se, tehát Győrbe jártam egyszer-kétszer, de így a szemináriumban nem, de ez egy olyan szép emlék számomra így Győrrel kapcsolatban, hogy ott indult tulajdonképpen, vagy ott lobbant lágra ez az egész hivatás, meghívás dolog, úgyhogy azért ez egy szép emlék számomra Győrhez kapcsolódóan. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz, szolgálatokhoz.
0: Köszönjük szépen, meg a megkeresést is. Dicsértes. További szép napot kívánok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Miguel Bajer Richárd atyával beszélgettünk a győri vallás turisztikai képzésről, amely a Brenner János Hittudományi Főiskolán található, és ott lehet mindezeket utána is nézni, hogy mit is jelent ez a képzés, és érdemes, ugye, ami érdekel egy terület, akkor ott egy kicsit elmélyíteni az ismereteimet, elmélyíteni a tudásomat, hogy tényleg elmélyítsük azt, amit szeretnénk megismerni, hogy egyre jobban meg tudjuk tenni, jobban tudjuk végezni azt a dolgot, azt a szolgálatot, amelyre Jézus meghív bennünket, és amely újra és újra megerősít bennünket abban a szolgálatban, amelyben élünk, abban a szolgálatban, amelyben fontos, hogy egyre jobban ki tudjunk teljesedni, és egyre jobban Isten szeretetét tudjuk megélni, megtapasztalni. Kuzmány Istvánnal nem sikerült, ma reggel próbáltam kapcsolatot fölvenni, nyilván szabadságok vannak, meg ilyesmi, de a Magyar Kurír oldalát nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, és nagy szeretettel ajánljuk, hogy a Kuríron Ferenc pápáról és minden más eseményről tájékozódjanak a kedves hallgatóink, és érdemes ezeket az oldalakat megnézni. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Ágoston még úton van hazafelé, ma El Caminón voltak kint néhányan, jövő pénteken, ha minden igaz, akkor jönni tud már, és akkor majd egy kicsit kifaggatjuk, hogy milyen is volt ez a néhány napja odakint, vagy ez a zarándoklata. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is itt a Máire Rádióban.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük tehát a Mária Rádió híreit. Ma hangzik el a Lélek jelenlét című műsor, amely a Váci Egyházmegye podcast sorozata. Minden embernek szükség van örömében, bánatában legyen kivel beszélgetni, aki meghallgatja, ezzel a papok sem kivételek. Tóth András, Váci Egyházmegye spirituálisa, maga is paptestvér, elsősorban minőségében beszélget papokkal, másodszorban lelkigondozóként, lelkivezetőként mellettük áll, osztozik örömeikben, fájdalmukban, őt magát szigorú titoktatás köti ezekben a helyzetekben. Munkájáról, annak eredményére Takács Bence készített, kérdezte a Lélek jelenlét podcast legújabb adásában, amelyre ma délután 16 óra 35-kor kerül sor. Augusztus 2-ától Böjte Csaba testvér a Virág a fény felé hajlik című kötetét ismételjük meg, gyermekvállásról, gyereknevelésről szóló füveskönyvet Vokovics Eszter felolvasában hangzik el, minden hónap első, harmadik és ötödik vasárnapján 14 óra 20 perces kezdettel. 25-én 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik az Ég iránytünk című jubileumi sorozatunk. Műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, szótehetünk népszokásokról, elhangzanak személyes tanúságtételek is. Sorozat készítői dr. Kovács Zoltán atya, akit Szabó Ildikó kérdez, Tódné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Lupusz atya, piarista, szerzetes. Júliusi témánk Sarros Boldogasszony, tehát 25-én 21 óra 5 perces kezdettel, és 9 órakor közvetítünk Szentmisét délvidéki Máriádó stúdiójából, szombaton este 6 órakor a Felső Krisztovárosból, vasárnap viszont egy különleges szentmisébe kapcsolódhatunk be. Pápáról közvetítünk a Szent Anna templomból szentmisét, ami búcsúi szentmise is, és Salgó Ferenc atya, a plébános atya nyugdíjba vonulásával őt búcsúztatják, köszöntik a Szent Anna plébánián pápán. Ő a pápai Mária Rádiónak a lelki vezetője volt éveken keresztül, ezért közvetítjük ezt a szentmisét, tehát pápáról vasárnap délután 3 órától. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szól. A mikrofonnál Gömbös Katalin
1: és Sárközi Violetta köszönti önöket.
0: Gyöngyös Balázs atyát, a Szombathelyi Egyházmegye családpasztorációs referensét, az egyház alapegységéről, a családegyházról, annak szerepéről, feladatairól, kihívásairól kérdeztük.
1: Legelőször is tisztázzuk azt, hogy mit jelent a családpasztoráció.
2: A családpasztorációt szoktak ilyen rétegpasztorációnak is nevezni. Nem nagyon szeretem én ezt a kifejezést ilyen módon. Van például ilyen cigánypasztoráció, börtönpasztoráció, kórházpasztoráció, aminél jobban lehet ezt a réteg dolgot így belevinni. De hát a család élete az tulajdonképpen nagyon hosszan tart, ugye akár egy gyermek megfoganásától kezdve, természetes halálig, sőt, még ugye utána is, hiszen utána is imádkozunk az elhunytakért. És talán, amikor ezt a szót hallja az ember a családpasztoráció, akkor egy picit talán megerémül, hogy egy ilyen, oké, a család az még az, amíg tudom mit kezdeni, de a pasztoráció az mit jelent? Hát, hogyha lefordítjuk, akkor tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy a család lelkipásztori ellátása, és ez nem csak a papnak a feladata, hanem a kárházaspároknak is lehet a feladata, ahogyan így a családpasztorációs bizottságban vannak házaspárok is.
1: Minden egyházmegyének van egyébként ilyen családpasztorációs referense, illetve bizottsága. És hogy épül ez fel? Tehát, hogy az egyházon belül hol van ennek a helye?
2: Minden egyházmegyének van, tudomásom szerint, legalábbis itt kis hazánkban. És tulajdonképpen, hogy hogyan épül fel, ez mindig az adott egyházmegyének a sajátja. Tehát van, ahol csak egy pap és egy házaspár alkotja ezt a bizottságot. Van olyan, ahol akár főállású munkatársként, tehát fizetett munkatársként van valaki. Tehát mi egyházmegyékben is voltak ketten, most már csak egy valaki, aki nem főállásként, hanem ilyen megbízási szerződés alapján segít be ebbe a szolgálatba.
0: Ha megnézem a családot, mint társadalmi egységet, hogy tulajdonképpen annyira természetes, hogy családban élünk, hogy nem is foglalkozunk vele, és hát azért ez jó részt a társadalmunk állapotán meg is látszik. Tehát, hogy első hallásra furcsa az, hogy miért kell családpasztoráció, hát a híveket pasztoráljuk, a hívek családban élnek, és minden megy a maga útján. De megy a maga útján, csak nem biztos, hogy Isten útján megy. Hogy ismerte fel az egyház, vagy miért van szükség arra, hogy külön a családokat lelkivezessük, pasztoráljuk?
2: Talán azért, mert én nagyon szeretem azt mondani a katolikus szóval kapcsolatban, hogy minden kor, minden emberéhez van mondani valója az egyháznak, és talán így a családra is igaz ez. Tehát ugyanúgy tud szólni a pici gyerekhez, a felnőtthöz, az időshöz, és nyilván mindenkinek a maga korához kapcsolódóan, vagy korának megfelelően. És előfordulhat az, hogy van egy program, ahol nyilván nem mindenki fogja ugyanazt csinálni, mert a lehet, hogy a kisgyerek elkezd szépen rajzolgatni Jézusról, vagy valami hasonlót tesz, felnőtt meghallgat egy előadást, lehet, hogy az idős pedig bemegy a kápolnába és imádkozik. Tehát, hogy ez, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komplex dolog tud lenni ilyen módon is, akár legyen egy házmegyei szervezésű program, akár plébániai, vagy bármilyen más közösségben.
0: Számomra úgy tűnik, hogy az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, egymás testvérei vagyunk, Mária, mi anyánk, ez egy családmodell. És igazából azért nehéz kapcsolódni sokaknak, mert nincs saját családmodelljük. Nem tudják, hogy kell ezt hétköznap jól csinálni, tehát nem fogják tudni az egyházon belül sem jól csinálni. Ebben hogyan segít a családpasztoráció?
2: Néhány évvel ezelőtt adtunk ki egy brosúrát, egy segítséget, amiben akár pszichológusok, akár segítő szakemberek elérhetőségei voltak ott. Tehát aki mondjuk egy tragédiával küzd, legyen az akár egy polgári válás, legyen az akár egy gyermek elvesztése, legyen az akár egy idős ember elvesztése, vagy bármi más, akkor hogy tudjon egyrészt, hogy hova fordulni. Mert lehet, hogy előfordul egy ilyen segítő szakemberhez, mint mondjuk a saját papjához például. Mert hát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát a pap az nem él családban, tehát hogy ő úgyse tudja, hogy azt akkor hogyan kell megélni, meg hogyan kell feldolgozni.
0: Pedig hát jó esetben a családban éltek a papok, és a jó családokból jönnek a jó papi hivatások.
2: Igen, ez az egyik. Másrészt pedig az, hogyha egy pap az nem bezárkózó pap, hanem amit Ferenc pápa mondott, bárányszagú pásztorokká kell válni, tehát amikor ott él az emberek között, akkor azért csak találkozik olyanokkal, akik szépen élik meg, és nyilván olyanokkal, akik nehezen, és így már talán tud segíteni, hogy azt én láttam, hogy ott ők szépen élik meg, hát akkor próbáljátok meg ezt ti is így megélni. Tehát, hogy ilyen módon is talán tud és tudunk segíteni.
0: Van sok fórum, ahol a pasztorációs bizottság megszólítja a családokat. Előfordul az, hogy a családok keresik fel önöket, vagy bármelyik referenst?
2: Szerintem úgy, hogy bizottság, úgy nem keresnek fel bennünket. Lehet, hogy egy-egy embert a bizottságból fölkeresnek. Néha azért van arra kapacitásunk, hogy próbáljuk gyűjteni azokat a dolgokat, azokat a megéléseket, amik esetleg nehezek, problémák családokban, és akkor ezt visszük tovább, adott esetben egy előadást szervezünk köré, vagy egy kreatív jellegű programot. Úgyhogy ilyen módon tudunk így kapcsolódni.
1: Hogyha megnézzük egyébként a Szombathelyi Egyház megye családpasztorációs oldalát, akkor rengeteg programmal várják az érdeklődőket, illetve a családokat. A közeljövőben lesz egyébként egy olyan program, amit minden évben megvalósítanak, ez a házasok lelki gyakorlata, ahova egyébként gyerekestől is lehet menni a Martineum felnőtt képző intézményben, de aztán nagyon sok mindenről az apa lánya, anya lánya, tehát hogy a szülő és a gyerek kapcsolódási pontjától elkezdve a krízisben lévők segítése. Szóval nagyon sok programot szerveznek, de kik azok, akik ezt meg is valósítják? Hányan tevékenykedtek ebben a bizottságban? Vagy egyáltalán ez mennyire intézményes? De kik azok, akik tulajdonképpen ezeket a programokat csinálják?
2: Az említett programok, ezek igazából nem a Családpasztorációs Bizottságnak a programjai, hanem ez a Martineum Felnőtt Képző Akadémiának a programjai. Van pici összefonódás, tehát hogy azért nyilván ez, de ezek inkább oda kötődnek. Ami a mi nagy programunk, vagy nagy igen, programunk szokott lenni, az november vége fele az Egyházmegyei Családi Lelki Nap. Azt mindig igyekszünk olyan helyre szervezni, ahol egyrészt katolikus iskola működik, másrészt reményünk az, hogy meg tudjuk szólítani a helyieket is, tehát nem csak az egyházmegye nagy részét, hanem a helyi közösséget. És akkor itt kapcsolódok hozzá a kérdéshez, vagy válaszolok a kérdésre, ennél a programnál például van olyan, például az előadót mi kérjük föl, de a helyi közösség rendezi be a termeket például. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép együttműködés szokott lenni ilyen módon. Magában a bizottságban, ha jól tudom, akkor 6 házas pár van benn, illetve 3 pap, akik velem együtt, akik így alkotjuk így a bizottságot.
1: És akkor rendszeresen ti összejöttök, és megbeszélitek az egyházmegyében élő családok helyzetét, és programokat találtok ki?
2: Hát ez egy fájó pont nekem is, meg azért bizottságban van egy-két ember, akiknek szintén, hogy egy kicsit ilyen projektszerűen gondolkodunk. Tehát, hogy nincsen az, hogy mondjuk havonta egyszer összegyűlünk, hanem amikor van egy nagy megvalósítandó feladat, akár az előbb említett egyházmegyei családi lelkinap, akkor azért összeülünk, akár online, akár személyesen, megtesszük ezt a találkozást, és akkor megbeszéljük, összedobjuk a fejünket, és akkor próbálunk valami olyan dolgot kihozni belőle, ami megvalósítható, és ami adhat a családoknak valamit. Aztán, ahogy közeledik ennek a programnak az ideje, ugye egyre sűrűbbek ezek a találkozások, akár a helyiekkel való találkozások, helyi atyákkal való találkozás, helyi közösségekkel, hogy akkor mi az, amit ők be tudnak vállalni, mi az, amit nekünk kell megtenni. Van is intézményessége, meg nincs is, de szerintem inkább nincsen.
0: Jól látom, hogy akik ebben aktívak, azok a más területeken is aktívak.
2: Igen, szalagot ütik, amelyik húz. Igen, tehát, hogy ez jó is, mert akkor ők tényleg benne vannak a dologban, meg rossz is, mert akkor most akkor miből szorítsanak még ki időt, adott esetben a saját családjukat tegyék-e félre egy kicsit, vagy akár, hogyha valaki mondjuk egy plébánia dolgozik, hogy akkor plébániai feladatait, vagy hogy mit, úgyhogy ez biztos, hogy nem könnyű, tehát nagyon vigyázni kell. A ilyen családos lelkiségekkel kapcsolatban szokták azt mondani, hogy nagyon vigyázni kell, hogy ne neveljünk mozgalmi árvákat, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor a házaspár vagy család akkor csak arra fókuszál arra a lelkiségre, de a saját családját, vagy saját házasságát meg mondjuk elhanyagolja.
1: Bizonyos időközönként, nem minden évben, de szervez a Családpasztorációs Bizottság egyházmegyei családi tábort. Mi ennek az oka egyébként, hogy ez nem minden évben kerül megszervezésre?
2: Ennek több oka van. Az egyik, ami a legprózaibb oka, a financiálisok. Tehát, hogy azért nyilván ez sokba kerül, bár az egyház megye nagy mértékben meg szokta támogatni ezeket a táborokat, de akkor is, hogy azért nyilván nem biztos, hogy mindig mindenki, akár minden évben meg tudná ezt lépni, hogy akkor ebbe eljöjjön. A másik pedig az, hogy azért sok olyan család, aki ide eljön, nekik van otthon családközösségük. Ők is el szeretnék menni talán táborba, és hogy akkor emiatt legyen egy kicsit ilyen fölváltott lehetőség. Ez 3 évente van megszervezve, de jött már olyan kívánság, hogy ezt csökkentsük le 2 évre ezt a távolságokat. Nagyon szeretik azért, és hogy ez tényleg egy olyan lehetőség, ami érdemes kihasználni családpasztorációs szempontból, elkibászói szempontból. Tavaly és előtte 3 évvel is Velemben a Novák falva üdülőközpont, vagy üdülőfaluban volt. Ez egy nagyon jó hely, mert egyrészt egyházmegyén belül maradunk, másrészt kis házak vannak, tehát ahol a családok tudnak időt eltölteni meg, hogy együtt alszanak, akkor nem másokkal esetleg összezárva, vagy ilyen módon. Nagy terem is van, nagy füvesrét is van, gyerekek is tudnak külön lenni, felnőttek is tudnak külön lenni, családok is tudnak együtt lenni.
0: Milyen programok vannak egy ilyen családi táborban?
2: Nagyjából úgy néznek ki a napok, hogy délelőtt külön választjuk a gyerekeket és a felnőtteket, sőt a gyerekeket is több korosztályra. Fiatalok foglalkoznak velük, meg esetleg, hogyha sikerül mondjuk ilyen óvónénit vagy tanítónénit becserkészni, hogy legyen velük, akkor ők szoktak még besegíteni. Tehát óvodások szoktak lenni, alsósok és felsősök, illetve fiatalok, hogyha vannak annyian, de van, hogy a fiatalok azok, akik így a kisebbeknél így besegítenek. És akkor ők kézműveskednek, meg fociznak, meg játszanak, tehát ők kitalálják a fiatalok a saját programjukat tulajdonképpen. Felnőtteknek pedig ilyenkor előadás szokott lenni, nyilván családos témával kapcsolatban. A Varga Laci püspökatya volt például az egyik előadó tavaly. Aztán volt egy nagycsaládos harcművészet nevű egyesületnek a két előadója, akik inkább gyakorlati dolgokat hoztak hozzánk, megküzési stratégiák, ugye én a harcművészet kifejezés, hogy azért nem mindig könnyű egy családi élet, hogy hát vannak harcok, és akkor hogyan lehet ezt lejátszani. De például volt tanúságtétel is ilyenkor, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, szeretjük úgy minél színesebbé tenni ezeket a dolgokat, és akkor a helyszínen van étterem, és akkor a reggeli, ebéd, vacsorát azt az étteremben tudjuk megenni, illetve akkor délután az családoknak szabad program szokott lenni. részben irányított szabad program, tehát hogy fölkínáljuk azt például, hogy van egy lehetőség ott a környéken egy túrát megtenni, vagy van egy lehetőség mondjuk kézműveskedni például, de ezt rájuk bízzuk, tehát hogyha ők úgy döntenek, hogy végigalusszák a délutánt, akkor végigalusszák a délutánt, vagy beszélgetnek egymással, a családok összejönnek, tehát hogy erre mind van lehetőség. És az este az megint változatos szokott lenni. Van, amikor kocsmakvíz programot szervezünk, van, amikor ki mit tud van például, tehát ez is egy ilyen jó kis program szokott lenni. Szentségimádás van.
0: Igen,
2: az egyik
0: ezt akartam
2: este.
0: Kérdezni, hogy a közös imára mekkora hangsúlyt fektetnek.
2: Minden nap van, sőt, szentmisével kezdődik a tábor, és szentmisével végződik a tábor, és egyébként minden nap is van, vagy szokott lenni szentmise. Az egyik nap, általában reggel vannak ezek a szentmisék, az egyik nap azonban, ez már tavaly is így volt, meg az előtte való táborban is így volt, hogy felmegyünk a Szentvid kápolnába, és akkor ott János püspök atya akkor a vendégünk aznapra, és akkor ő az, aki általában misézni szokott ott. De van ezen kívül természetesen reggeli imádság is, közös reggeli imádság, van ezen kívül szentségimádás, és aztán éjszakába nyúlva, sőt egészen hajnalig, reggelig.
1: Én így közben gondolkodtam rajta, hogy ugye a család, mint erőforrás, nyilván a családpasztorációs bizottságnak is ez a feladata, hogy az erőforrás oldalát mutassa meg, de sajnos vannak azért olyan élethelyzetek, amikor például a válásnál, amikor ez az erőforrás valahogy megcsappan egyrészt, másrészt pedig onnantól kezdve egy hívő ember életében sok esetben nem tudja, hogy mit is kellene tenni, vagy mihez hogy kellene egyáltalán viszonyulni. Ilyen kérdésekkel is foglalkozik maga a családpasztorációs bizottság, vagy csak a családot, mint egy belső kis közösségnek a megerősítésével tulajdonképpen. Bár itt ugye szó volt arról, hogy a krízisekre is valahogy reflektál.
2: Amikor a családpasztorációs bizottság megújult, még a Fekete Szabolcs atya idejében, akkor ő kitalálta azt, vagy kitaláltuk azt, talán mondhatjuk így közösen, hogy legyenek részfeladatok. És az egyik házaspárra rá lett bízva a családközösségeknek a létrehozása, segítése, egy másik házaspárra a jegyes oktatás, akár egyházmegyei szintű megszervezése, akár a plébániai jegyes oktatásoknak a segítése, és akkor lettek még ilyen részfeladatok. Illetve amikor Székely János püspök atya az egyházmegye pasztorális tervét hozta létre, illetve előtte kérte meg a különböző bizottságokat és személyeket, hogy ezen gondolkodjanak, hogy akkor mi legyen, akkor három célt jelöltünk meg, hogy ebben kéne így fejlődni, és akkor az egyik volt a krízis bekerült személyek és családoknak a valamiféleképpen a segítése. De adott esetben igyekszünk nyitott szemmel járni, és akkor tényleg, hogyha olyan helyzet van, hogy akkor ahol tudunk segíteni, ott talán mint személy is megpróbálunk segíteni, meg ha olyan helyzet van, akkor akár mint bizottság is megpróbálunk segíteni.
1: Krízisek kezelésében azért Balázs atya, neked van azért tapasztalatot, hiszen előtte jó néhány évig börtön lelkész voltál. Ott nyilván azzal találkozhattál, hogy a család hiányát élik meg az ott bent eltöltött, a börtönben eltöltött időszak alatt. Melyek voltak ott a legnehezebb időszakok? Mit tudsz erről mondani?
2: Amikor 2014-ben én Sárváron voltam káplán, azt tudtam, hogy helyezni fognak. És először arról szólt a fáma, még az András püspök idejében, hogy én a Kertvárosba fogok kerülni Zalaegerszegre. És azt úgy elkönyveltem magamban, tehát azt tudtam, hogy helyezni fog. Sugtak innen-onnan, hogy valószínűleg oda. Sárváron volt egy bérmálás, és akkor a bérmálási ebéd vagy vacsora, már nem emlékszem pontosan melyik, nek az elején azt mondta az András püspök, hogy majd a végén szeretne velem beszélni. Hát, hogyha valaki így, akkor ugye, nagyon óvatosan ettem, hogy megizgultam, hogy vajon mit fog mondani. És akkor megkérdezte, utána félre hívott, és megkérdezte, hogy tudod-e, hogy hol van Nagykutas? Mondom, fogalmam sincsen, hogy hol van Nagykutas, nem is hallottam még eddig erről. Azt mondta, hogy mert oda fogsz költözni. Hát mondom, jó van, hát akkor oda költözök. És akkor egy pillanatra kivált, és azt mondta, hogy Ésbőrtől lelkészi nevezlek ki. Hát, hogy magamat nem láttam kívülről, de el tudom képzelni, hogy elsápadtam, hogy én börtön lelkész. Hát semmi képzést nem kaptunk a papnevelő intézetben előtte erről. Mit kell ott csinálni? Jó, azt tudtam, hogy rácsok vannak, meg őrök, meg fogvatartottak, de hogy egyáltalán, hogy azt sem tudtam, hogy van Zalaegerszegen börtön, illetve hát akkor már nyilván, akkor már igen. És aztán 6 évig voltam, és hát nekem a legnehezebb az utolsó év volt, és pedig azért, mert aztán én kértem a helyezésemet el onnan. A következő módon kértem, akkor már Székely János püspök atya volt, kértem tőle időpontot, és elmentem hozzá, és elmondtam, hogy én ott már nem érzem magamat jó pásztornak, hanem csak béresnek. Igen, jó fizetés volt, de nem igazán éreztem magamat a helyemen, minden nap gyomorgörcsel mentem be, és aztán a püspök atya azt kérte, hogy ezt oké, hogy elmondtam neki szóban, de akkor írásban is írjam le. Ugye ezt leírtam írásban, hogy nem érzem magam jó pásztornak, csak béresnek, kérem a bötölelkészség aluli fölmentésemet. És abban a körülbelül egy évben, amikor ez volt, akkor nekem volt egy komoly hanggal kapcsolatos betegségem. Tehát volt, hogy nem volt hangom gyakorlatilag, akár heteken keresztül. És akkor egyszer valaki azt kérdezte, hogy nincs ennek valami pszichés háttere. És akkor még azt mondtam, hogy nem, nincsen. És amikor fölmentették a börtönlelkészség alól, akkor megszűnt ez a probléma, tehát onnantól kezdve nincs a hangommal úgymond ilyen jellegű problémám.
0: És mi az, ami nehézség a fogvatartottakkal való munkában? Mi az, ami így kifejezetten e felé vihet, hogy az ember azt mondja, hogy próbálom, és egy idő után nincsen terep, amit találok a munkára? Mert azért ez egy nagyon speciális helyzet. Az övék.
2: Én azt hiszem, hogy nem a fogvatartottakkal van baj, hanem az intézményességével, amihez egy csomó ugye jogszabály is hozzájárul. Ez is hozzájárult az én kérésemhez, mármint a fölmentés utáni fölmentésemhez vezető kérésemhez.
1: És amíg egyébként ott úgy érezted, hogy jó lelki pásztor vagy az első 5 évben, hogy láttad egyébként a fogvatartottakon, hogy a család hiányát, azt hogy tudták ők ott megélni?
2: Voltak, akik nagyon-nagyon nehezen. Zalaegerszeg nem egy letöltőház. Tehát általában ugye előzetes fogvatartottak vannak ott, hogyha már a börtönbüntetéseket töltik, akkor azért maradhatnak ott, mert mondjuk a konyhán dolgoznak, vagy a műhelyben, tehát hogy ilyen jellegű feladatuk van. És azok, akik előzetes letartóztatásban voltak, ugye náluk a bizonytalansága nagy. Tehát, hogy most akkor kapnak-e büntetést, mekkora büntetést kapnak, és náluk van az, hogy akkor a család még valamennyire kitart, de ahogy egyre közeledik az ítélet hirdetés, és egyre inkább valószínű az, hogy neki letöltendő börtönbüntetés lesz, akkor a család lesz az első között, aki nagyon sok esetben kihátrál mögüle. Elveszíti a munkahelyét, nyilván ugye ez szintén egy kapaszkodónak az elvesztése, családot elveszíti, barátait elveszíti.
1: Tehát csupa veszteség, akkor csupa krízis.
2: Igen.
1: Köszönjük szépen Gyöngyös Balázs atyának, a Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága referensének, hogy beszélgetett velünk a családról, a család fontosságáról és az erőforrás szerepéről.
3: Hírek. könyveladások szerint a Z-generációt egyre jobban érdekli a vallás. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy friss Angliában készített felmérés szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vallás iránt, ugyanis 2019 óta kétszeresére nőttek a Biblia eladások, csak tavaly mindösszesen 2,6 milliárd forint értékben adtak el belőle, írja a könyvesmagazin.hu. Az egyes angol kiadók szerint a Z-generáció kifejezetten érdeklődik a vallás iránt, feltehetőleg a világesemények által kiváltott szorongás és az AI miatt. De Amerikában is egyre nagyobb érdeklődéssel vesznek kézbe Bibliát az olvasók. 2024 és 2025 között 12%-kal nőtt a Biblia eladások száma Amerikában. Továbbá 2019-hez képest dupla annyi kötet talált gazdára 2025-ben. Az Egyesült Királyságban 2008-hoz képest 134%-kal nagyobb arányban vásároltak Bibliát. Derült ki egy év elejé statisztikából. A tendencia feltehetőleg 2021-ben kapott igazán erőre, valószínűleg a COVID-járványt követően. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a Székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a Székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Íreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És ott a lelkeddel.
0: Kedves testvérek, ma az Anya Szent Egyház Árpádházi Szent Kinga emléknapját üri. Ő IV. Béla királyunk leánya volt, de Szent Margitnak a testvére. De igazából, mint lengyel királyné, lett szent. Lengyelek és a litvánok ma is pátronájuknak tekintik, valahogy úgy, ahogy mi Szent István királyunkat. Árpádházi Szent Kinga abban volt nagy, hogy királynőként is, a szívében Krisztus jegyeseként is, és szegénységben, lelki szegénységben tudott élni. Abban volt nagy, hogy nem egyszerűen csak az erényekben volt példaképe a rábízott népnek, hanem példaképe volt abban is, hogy Krisztusnak teljes szívvel elkötelezze magát. Kérjük a mi is a Jóistentől ezt a kegyelmet, az ő példája nyomán, az egész családja nyomán, hiszen több boldog és szent is van ebből a családból. Mi is egész szívvel tudjuk elkötelezni magunkat is Istennek, és ezen keresztül érezzük, ahogy az Isten valóban része az életünknek, hogy az Isten valóban elkísér bennünket életünk útjain. Tiszta lélekkel tudjunk a Jóisten színe elé állni. Szentmise kezdetén most tartsunk bűnbánatot. Köszöntöm egyben a 4 magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit is, és ebben a mai szentmisében, ami hát mindannyiunk, minden magyar közös szentje, kérjük egész magyar népünkért Árpádházi Szent Kinga közbenjárását. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Almas, ora mirgalmas.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Add kérünk, hogy közbenjárására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád. Amirunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Olvasmány Jeremiás proféta könyvéből. Távolba szakadt népéhez, profétája által így szól az Úr.

0: készítik el többé. Ha majd eljön az idő, Jeruzsálemet így fogják nevezni, az Úr királyi széke. Oda gyűlnek mind a nemzetek az Úr nevében, és nem követik többé elvetemült szívű gonoszságát. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Úr úgy őriz minket, miként nyáját a pásztor.
1: Az Úr úgy őriz minket, miként nyáját a pásztor.
0: Halljátok az Úr szavát, nemzetek, a távoli szigeteken is hirdessétek, aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, miként nyáját a pásztor.
1: Az Úr őriz minket, miként nyáját a pásztor.
0: Mert az Úr Jákobot megváltotta, és kiszabadította a zsarnok kezéből. Eljönnek, és örömükbe újonganak Sion hegyén, az Úr javaiért hálát adni jönnek.
1: Az Úr úgy őriz minket, mint nyáját a pásztor.
0: A leányok akkor örömükben körtáncot lejtenek, az ifjak és öregek velük vigadnak. Gyászukat örömömre fordítom, fájdalmukban megvigasztalom, és felvidítom őket.
1: Az Úr úgy őriz minket, mint nyáját a pásztor.

0: legyen veletek.
1: És az áldásban.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallja ugyan a tanítást, szívesen be is fogadja, de nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett maga az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, a csalóka vagyon elfogyja az benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott maga az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, most az első olvasmányban szeretnék egy gondolatot kiragadni, nem az evangéliumból, egy gondolatot, amelyik így hangzik, szívem szerint való pásztorokat adok majd nektek. Ez a szívem szerint való pásztorok. Ez az bevezető gondolata, meg a címe Szent II. János Pálnak, az egyik enciklikájának, amit a papokról írt. De azért azt kell mondani, hogy Jeremiás prófét, amikor az Úr szíve szerinti pásztorokról beszél, akkor egészen biztosan még nem erre céloz, vagy legalábbis nem csak erre, hanem elsősorban az Úr szíve szerint való pásztor, az Dávid. Dávid, akiről a Zsoltár pontosan ezt mondja. Ügyes kezű pásztorként terelgette népét, vagyis a rábízott nyájat. Ügyes kezű pásztorként. Nyugodtan mondhatjuk, persze átvitt értelembe, hogy a ma ünnepelt szent, Szent Kinga is egy ilyen pásztor volt. Annak ellenére, hogy hölgy, de királynőként volt egyfajta társadalmi hatalma is, és azt úgy használta föl, hogy felelősségteljesen józanul a nép a rábízottak javára. Szívem szerint való pásztorokat adok nektek. Igazából ez a gondolat nem csak azt jelenti, hogy ügyes, okos, rátervet embereket, nem csak azt jelenti, hogy olyan pásztorokat, meg vezetőket,

0: akik jól tudják az evilági dolgokat, vagy egyszerűen az életünket jól tudják, bölcsen tudják megszervezni, hogy ez a közösség, vagy a társadalom javára legyen. Nem csak az evilági dolgokat kell jól rendezni, hanem az Isten szíve szerint való pásztorok azok elsősorban azt csinálják, hogy engedik az Istent belépni a rájuk bízottak életébe. Pontosabban mind a kettőre szükség van. Persze szükség van arra is, hogy az ideigvédő dolgokat a közösség vezetői jól és a közösség javára, növekedésére használják, és tudjuk, hogy ez már nem kevés. Sok brit piccünk van, ami arra utal, hogy hát éppen ez az egyik, ami nagyon hiányzik. De a másik igazi nagy bölcsessége a vezetőnek, Dávidnak is ez volt, meg igazából minden nagy pásztornak, szentnek, az, hogy engedte a mindenható Istent belépni, teret adott az Isten cselekvésének. Ezt teszi Szent Kinga is, azért utalok rá, hiszen egy nagyon furcsa szent valamilyen szinten, mi fölnézünk rá persze, de amikor az ember elolvassa az életrajzát, már gyermekként szüzességi fogadalmat tett, aztán államérdek miatt a szülei mégis férhez adták. Férje túl boldog volt, egy gyönyörű fiatal lányt kapott, minden beleszeretett 1000%-ba, aztán kiderült, hogy hát ő a házasságban is meg szeretné őrizni a szüzességét. Na ez azért, ez hogy megy? Férjének persze, hogy nem tetszett, és hosszú-hosszú idő kellett, még ő maga is, tehát nyilvánosan a király meg a felesége szüzességi fogadalmat tett a krakkói érsek előtt. Hogy lehet ez nem tisztelni a házasság annyira szent intézményét? Vagy semmibe venni? Nem. Ez önmagában biztos nem lehetne erény, hanem igazából az, amiért annyira sokat tett Kinga is, meg a férje Boleszláv is, hogy ezen keresztül a népének az életébe az Istennek adott teret. Nem biztosították a családi, a királyi utódot, az Istenre bízták. Valahol az Isten úgy alkotta meg az embert, minden egyes embert, de a közösségeket is, hogy nélküle, az ő túlcsorduló gazdagsága nélkül nem lehetünk boldogok. Ez, amit az evangéliumban mond az Úr Jézus a példabeszédben, hogy 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést hoz az ő magja, amit belénk vet. Ez a bőség nélkül az ember sose lesz boldog, de ezt csak az Isten tudja adni. Hogyha úgy tudjuk rendezni a dolgainkat, hogy tényleg minden a helyén legyen ebben a társadalomban, ha ténylegesen olyan vezetőink lesznek, akár egyházi, akár világi részen is, hogy jól, bölcsen, a legtökéletesebben rendezzék a társadalmunknak a dolgait, akkor is mindig szegények vagyunk az nélkül, a túlcsordulás nélkül, ami az Isten. Az nélkül, a százszoros nélkül. Anélkül nem vagyunk boldogok. Szükség van persze erre a fajta okos bölcsességre is, hogy jól rendezzük a dolgokat. De a legnagyobb bölcsesség mégis az, hogy az Istennek a százszoros bőségére kinyissuk a szívünket, sőt, teret adjunk neki. Hát legtöbbször ez nem azért nem jut el a szívünkbe, mert nem szeretnénk az Istent, hanem mert nem számolunk vele. Szívem szerint való pásztorokat adok majd nektek. Ez egyrészt nem azt jelenti, hogy azoknak, akik mondjuk nem kiemelkedő pozícióban vannak, azoknak nem kellene felelősséget vállalni, hogy a pásztorok majd mindent megcsinálnak, ez nem pont így megy. Csak a pásztorokban ad egy többletet a Jóisten. Másrészt azt is jelenti, hogy igenis kérnünk kell ezeket a pásztorokat, nem csak maguktól teremnek. Ha az Isten adja, akkor az kegyelem. Nem maguktól teremnek, mint a gomba az erdőn, hanem ki kell imádkozni ezeket az egyházi és világi vezetőket. És harmadik, mégis mennyire szép, hogy ez egy ígéret. Isten az ígéretéhez mindig hűséges. És ha nyitott szívekre talál az ő hívei körében, akkor igenis akarja ajándékozni ezeket az ő szíve szerinti pásztorokat. Köszönjük meg Istennek, hogy törődik velünk. Köszönjük meg, hogy az ő szíve szerinti pásztorokkal ő maga akar bennünket vezetni és pásztorolni. És kérjük, hogy ez az ígérete ma is, ezekben az időkben is, a mi életünkben is valósuljon meg. Így engedje jó Isten. Kedves testvérek, imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által föláldozta magát értünk, a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
2: Kérjünk, hallgass meg minket.
1: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrás ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki éri és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert te bőkezűségedből kaptok ezt a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
2: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: E bor és víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
2: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot,
0: Árpádházi Szent Kinga szűz életében kegyelmet, csodás erejét ünnepeljük, Istenünk. Kérlek, kérjük fölségedet, Urunk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: Isten.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Föl
0: adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az anyaszent egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, és hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk. A szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért mi is, miként az angyala, minden angyalal és szentel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt a adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra bírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetett adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fülöljük neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét is hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Árpádházi szent Kinkával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható, Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelke. Krisztus lelke, szentelj meg! Krisztus teste, üdvözíts! Krisztus vére, töltsd be! Krisztus oldalából kifolyt víz most tisztára! Krisztus kínszenvedése erősíts! Ó, édes Jézus, hallgass meg! Szent sebeidbe rejts el! Ne hagyd tőled soha elválni! A gonosz ellenségtől oltalmazz! Halálom óráján hív magadhoz, színed elé hadd járuljak, szentjeiddel hadd áldalak, országodban mindörökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket, add, hogy Árpádházi Szent Kinga példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
1: Istennek legyen hála.

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: Második rész. Európa építése. 113. szakasz. Az európai intézmények szerepe. Európa új arculatának kialakításában sok szempontból meghatározó szerepe van azoknak a nemzetközi intézményeknek, amelyek tevékenysége főként az európai területhez kötődik. Ezek az intézmények hozzájárultak történelmi események alakulásához, de nem vettek részt katonai tevékenységben. Elsőként szeretném említeni az Európai Biztonság és Együttműködés Szervezetét, amely a béke és a biztonság fenntartásáért dolgozik az alapvető emberi és szabadságjogok megőrzésével és gyarapításával is, és a gazdasági és környezeti együttműködés előmozdításával. Egy másik ilyen szervezet az Európa Tanács, melynek tagjai azok az államok, amelyek aláírták az Európai Konvenciót 1950-ben. Az alapvető emberi jogok érdekében és a szociális kartát 1961-ben. Ehhez csatlakozik az Emberi Jogok Európai Bírósága. A két utóbbi intézmény célja, hogy politikai, társadalmi, jogi és kulturális együttműködéssel, valamint az emberi jogok és a demokrácia előmozdításával szolgálják a szabad és szolidáris Európa megvalósulását. Végül az Európai Unió a maga parlamentjével, a miniszterek tanácsával és bizottságával az integráció modellje, mely egyre jobban kibontakozik, és a távolabbi célja az, hogy egy napon megfogalmazzon egy alapvető alkotmányt. A szervezetnek az a célja, hogy nagyobb politikai, gazdasági és pénzügyi egységet valósítson meg, mind az aktuális, mind a későbbi tagállamok között. Ezen intézmények sajátosságaikkal együtt a földrész egységét és mélyebben nézve az embert szolgálják. 114. szakasz. Az európai intézményektől és minden egyes európai államtól a szinódusi atyákkal együtt kérem, ismerjék el, hogy a társadalom helyes rendjének igazi etikai és polgári értékekben kell gyökereznie, melyekben a polgárok a lehető legnagyobb számban részesülnek, tudván, hogy ezek az értékek elsősorban a különböző testületek örökségei. Nagyon fontos, hogy az intézmények és az egyes államok ismerjék el, hogy a testületek közé tartoznak az egyházak, az egyházi közösségek és a többi vallásos szervezetek. Főként, mivel már az európai nemzetek megalakulása előtt léteztek, nem tekinthetők pusztán magánügynek, hanem sajátos intézményes formákban működnek, amelyeket komolyan tekintetbe kell venni. A különböző állami és európai intézményeknek úgy kell működniük, hogy tudniuk kell, jogi rendelkezéseik akkor lesznek valóban demokratikusak, ha biztosítják az egészséges együttműködést az egyházakkal és a vallási szervezetekkel. Mindezek fényében újra azokhoz fordulok, akik a leendő európai alkotmányt szerkesztik, hogy abban legyen hivatkozás Európa vallásos, s főként keresztény örökségére. Teljesen tiszteletben tartva az intézmények evilági jellegét kívánom, hogy elsősorban három alapvető elem kapjon elismerést. Az egyházak és az egyház közösségek joga a szabad szerveződéshez, saját meggyőződésüknek és szabályzataiknak megfelelően. A felekezetek sajátosságainak tiszteletben tartása és egy jól szervezett dialógus az Európai Unió és az Európában létező vallások között. harmadszor, annak a jogállásnak a biztosítása, melynek az egyházak és a vallási intézmények már örvendenek az Európai Unió tagállamai törvényhozásának köszönhetően. 115. szakasz. Az európai intézményeknek kinyilvánított célja az emberi személy jogainak védelme. Ezzel hozzájárulnak az értékek és a jog Európájának építéséhez. A szinódusi atyák a következő felhívással fordultak Európa felelős vezetőihez. Emeljétek föl szavatokat, amikor megsértik az egyes személyek, kisebbségek és népek jogait, kezdve a vallásszabadsághoz való jogon. A lehető legnagyobb figyelmet fordítsátok mindarra, ami az emberi élettel kapcsolatos, fogantatásától kezdve a természetes haláláig, és a házasságon alapuló családig. Ezeken alapszik a közös európai ház. Igazságosan, méltányosan és nagy szolidaritással kezeljétek a növekvő elvándorlást, és formáljátok át a jövendő Európa új erőforrásává. Tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy a fiataloknak valóban emberi jövőt biztosítsatok munkával, kultúrával, az erkölcsi és a spirituális neveléssel.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, minnyáján tapasztaljuk, sőt érezzük is bőrünkön, hogy egy nagyon megosztott világban élünk. Ez a megosztottság eddig is jelen volt Szent II. János Pál pápa szavaival élve. Egy bűn által megrepedezett világban élünk. De úgy tűnik, hogy az utóbbi időben ezek a repedések, mintha úgy nyilvánvalóbbá lettek volna. Önmagunkban is megérezzük ezt, indulatainkban, a haragunkban, de a környezetünkben pedig nagyon sokszor megtapasztaljuk az előítéletet és a könyörtelenséget is. Büntetni akarunk. Mit tanít számunkra az egyház? És azt tanítja, hogy a kereszténységet egy családként kell felfogni. És az tartozik ehhez a családhoz, Jézus szavait idézem, aki megtartja Istennek a parancsait. Ezek a parancsok, ezek lehetnek tiltó parancsok is, hogy valamit ne tegyünk, valamilyen értéket védünk. De tudjuk, hogy az újszövetségi evangéliumnak a középpontjában a megbocsájtó, az irgalmas szeretet áll. Ez azt jelenti, hogy föl kell hívnia a bűnökre a figyelmet, ez kétségtelen, de ugyanakkor rögtön segítségre is kell lenni a bűnös embernek az irgalmas szeretet gyakorlásával. Meglátni a másik emberben az értékeket, nem csak a bűnöket, a gyengeséget, az értékeket is, és ezeket az értéket pedig felszírozni a szeretet segítségével. Jézus ezt tette. Ránézett valakire, látta azt, hogy bűnös, lehetőséget adott neki arra, hogy kimondja a bűnösségét, és hogy az ő szeretetének a segítségével meg tudjon szabadulni ezektől a bűnöktől. A mai napon, amikor péntek van, és amikor szembenézünk az emberi gyengeségeinkkel is, és látjuk a környezetünkben levő bűnöket is, emberi gyengeséget, bűnöket, akkor ezért imádkozzunk, hogy mi is tudjuk a bennünk levő értékeket, és a másik emberben levő értéket úgy felszínre hozni a szeretet segítségével, és higgyünk abban, hogy ezek a magok, amiket a Jóisten elvetett bennünk, ezek kinőnek, és túlnövik a bennünk levő konkrét vagy gazokat. Ezt az életünk eddigi folyamata is tapasztalja. Bízunk rá magunkat a kegyelemre, és ígyünk abban, hogy a kegyelem segítségével ezek a bennünk levő elvetett magok Isten szeretetének a magnai kinőnek és bőséges termést hoznak. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
0: Hírpercek.
5: Leó pápa a Valle Pietrai kegyhelyen a különleges Szent Háromság ikon előtt imádkozott. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A közösségi élet a megszentelődés helye, emlékeztette az Egyesült Államok szerzetes elöljáróit levélben 14. Leó pápa. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott július 22-én szerdán reggel. A Szentháromság hegyhelyen imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak áldást. A Szentatya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, amelyet a Szimbrivivo folyó, valamint kis patakok szelnek át. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. 14. Leó pápa levelet küldött az Egyesült Államok férfi szerzetes elöljáróinak országos közgyűlésére, tájékoztat a Vatican News. Arra emlékeztette a szerzeteseket, hogy közösségeik ne pusztán jól működő intézmények legyenek, hanem az imádság, a testvéri szeretet és a megengesztelődés élő műhelyei. A Szentatya hangsúlyozta, a közösségi életben megélt kölcsönös elfogadás, a megbocsátás és az egymás iránti felelősségvállalás hiteles tanúságtétel a mai világnak. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy hűséggel őrizzék karizmájukat, nyitott szívvel szolgálják az egyház küldetését, és különös figyelemmel forduljanak a szegények, a fiatalok és a peremre szorult emberek felé. A közösségben megélt szeretet Krisztus jelenlétének egyik legbeszédesebb jele a világban, amely reményt ad és vonzóvá teszi az evangéliumi életet a mai ember számára is. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót, és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Ferenc pápa rendelte el néhány évvel ezelőtt az idősek és a nagyszülők világnapját. Most van a 6. ilyen világnap, és Ferenc pápa azt a gyakorlatot is bevezette, hogy üzenetet ír erre a világnapra, hogy sok más világnaphivatások, tömegkommunikáció, béke, meg egyéb világnapokra, betegek világnapjára készülnek ilyen pápai üzenetek, és Leó pápa folytatja ezt a hagyományt, és a mostani világnapra, betegek, idősek és nagyszülők világnapjára üzenetben fordult a világhoz. Ugye Szent Joakim és Szent Anna emléknapjához kapcsolódik ez a nap, és a idén ugye pont erre a napra esik, mert ez mindig július 4. vasárnapjára esik ez az imádságos, ez a nap. Leó pápa üzenetének a mottója: én sosem feledkezem meg rólad. Izaiás próféta könyvében hallhatjuk ezt a mondatot. Így szól a pápai üzenet. Kedves testvéreim, Izaiás próféta által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta az arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete a gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghint élénk párbeszédbe pillanthatunk be, amelyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyünkre vonatkoznak, és mindenki magára vonatkoztatva hallhatja: sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el. Választ adnak az ember szívét szorongató érzésre: elhagyott az Úr és megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése sajnos sok ember közös tapasztalata, köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg. Igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg. Választ ad a névtelenségre, amelyben az ember élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, amely elhalványítja arcvonásaikat, a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol a magány uralkodik, azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágyszámukra vagy a betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük. Az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel, és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Tegyétek lehet.

hogy sok idős ember magukra hagynak a gyermekei, akiket a kivándorlás vagy olykor a háború szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét, én sohasem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és lányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. Isten gyengéd, szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen és sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelkiélet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen új úton felismerhetjük, hogy Isten, mint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, az odafigyelés, a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni a gyengédségében. Sosem késő elkezdeni hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet. Kedves idősek, Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengesség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi szakaszát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő időben is, idősen is újjászületett, a prófétával együtt kiálthatja, megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság, bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni az unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor a hitben, reményben és szeretetben, ő, aki sohasem feledkezik meg rólunk. Írja az idősek és nagyszülők világnapjára írt üzenetében 14. Leó pápa.

készülünk arra, hogy vasárnap a nagyszülők és idősek világnapját ünnepli az egyházunk. Leó pápának az erre a napra írt üzenetét olvastuk, amely egyébként elolvasható a Magyar Kurír oldalán. Érdemes egy kicsit végig gondolni ezt az üzenetet. Nem feledkezik meg rólunk az Isten, ezt köti a lelkünkre, a szívünkbe Leó pápa ezen a világnapon, és egy imádságot is megfogalmazott. Mennyei atyám, te minden embert oltalmazol. Kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet. Nem botrálkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz és megsimogatod ráncos arcomat. Te sohasem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne félj gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogy te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogy te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sohasem feledkezel meg rólunk. Az időskor sokszor talán váratlanul éri az embert, az időskornak a gyengesége, mert a mai világ azt sugallja a számunkra, hogy addig vagy értékes ember, amíg magad mindent meg tudsz oldani, amíg erős vagy, amíg mindent a magad tudsz végezni, amíg nem szorulsz rá a másik emberre. Persze ez a gondolkodás egy szép, magányos várba zár be szépen bennünket, ahol igencsak rosszul érezzük magunkat. A házas hétvége közösségében van egy szép programunk, amely segít abban, hogy felkészüljünk az időskorra. Persze tudom, hogy ilyenkor hétköznap délelőtt nagyon sokszor az idős testvérek hallgatnak így bennünket, de hát ha valaki kedvet kap, vagy máskor meghallgatja, vagy tudunk erről beszélni, mert azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. És amikor erről a témáról beszélünk, akkor először is a saját tapasztalatunkat érdemes egy kicsit elmesélni másoknak. Éveken keresztül Egerben a szeminárium épületében volt a lelkipásztori napok rendezvény, és mi papok általában a harmadik emeleten a cella sorban kaptunk szállást, és aztán időnként mondogattam is évek múltával, hogy mit csináltok ezzel az épülettel, mert mindig magasabban van az a harmadik emelet, mert nehezebb oda fölmenni. Tehát tapasztaljuk először is saját magunkon, hogy már fizikailag bizonyos dolgokat kevésbé bírunk. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha kicsit furcsának tűnik, de ha belegondolunk, akkor teljesen jogos, ha nem akarsz megöregedni, akkor szép fiatal hullának kell lenned. Persze nem szeretnénk fiatalon meghalni. Nem is gondolunk nagyon rá, csak aztán amikor elkezdődik az, hogy már nehezebb fölmenni az emeletre, amikor már nehezebb cipelni azt a szatyrot, amikor már nehezebben fordul az embernek a gondolata, amikor nehezebb összekészülni egy elindulásra, amikor kezdődnek azok, hogy a gyógyszereimet ne felejtsem el bevenni, vagy ne felejtsem otthon, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy kezdődik, érezhetővé válik az, hogy múlik az idő, hogy kopik a szervezet, hogy kopik az embernek a szervezete. Érdemes egy kicsit a bölcs öregek példáját megnézni. Kik azok a családomban, akikre ilyen módon föltekintettem, vagy még föltekinthetek? A nagyszüleinkre, idősödő emberként, én is 60-on már bőven túl, nyilván emlékszem a nagyszüleimnek, vagy a dédnagymamámnak az életére, őt már csak idősen ismertem, nagyszüleim, hát még ugye javakorban voltak, nagyapám 50 évvel volt idősebb, nem egész 50 évvel nálam, tehát még azért, amikor már tudok róla, még bőven fiatalosan élte az életét, és hála Istennek sokáig éltek mind a ketten. Kik azok a bölcs öregek, akikre föltekintek? És amikor ugye halottak nap a környékén, vagy máskor kibegyünk a temetőbe, mert ott vannak már a szeretteink közül jó páran, vagy amikor imádságban fölidézzük az ő alakjaikat, akkor nézzük meg, hogy voltak ők.
mit kezdtek ők az öregségükkel. És persze vannak olyanok, akik olyan vidám lélekkel tudják fogadni az öregedést, és bizony vannak zsörtölődő öregek, akik nehezen hordozzák azt, hogy ők megöregedtek, hogy már kevesebb dolgot tudnak tenni. Nagyon sokszor a nyugdíjba vonulás egy nehéz pillanat tud lenni az ember életében, amikor az a megszokott munkarend az fölborul, már nem kell elmenni a munkahelyre, már nem kell korán kelni, hogy kell, mit kezdek ezekkel a dolgokkal. Nyilván egy kicsit itt találkozunk önmagunkkal. Találkozunk azzal, hogy sok mindent fel kell adnunk, hogy már kevésbé mennek a dolgok. Ismerős házas párbanál a férfi vezetett, és a férj vezetett, és néhány évvel ezelőtt ugye mondták is neki, hogy nem fogják meghosszabbítani jogosítványát, és értette, mert tudta a betegségeit, meg a lassuló reflexeit, és mégis azért elmesélte a fájdalmát, hogy egy kicsit a beszűkülés amitől fél, és persze a közösségben természetesen visszük őket, meg gondoskodunk róluk, meg a családja is gondoskodik róla, de mégiscsak ez nem feltétlenül könnyű, nem feltétlenül egyszerű. Isten alkotta meg az életünket. Ezt mi valljuk itt a Mária Rádióban, valljuk keresztény életünkben, és nem csak fiatalként alkotta meg Isten az életünket, hanem idősödő emberként is Isten alkotta az életünket, és tudja, hogy mi az, ami számunkra fontos. Megfogyatkozik a fizikai erőnk, de ilyenkor több időnk juthat a lelki dolgokra, a Biblia ismerettel való foglalkozásra, Isten kapcsolatunk erősítésére, egy-egy könyvnek az elolvasására. Meg kell találnunk naponta az örömeinket. A legfrissebb kutatások szerint az örömök által felszabaduló hormonok lassítják a leépülést. Kezdhetem ennek tudatosításával a mai napot. Mi lesz ma fontos? Mire szeretnék figyelni? Apróságok. Őrizzük a szellemi frissességünket, lehetséges időnkből adjunk bátran. Másokat felhívni. Szolgálatra vannak különböző alkalmak, lehetőségek. Tehát az öregedés nem azt jelenti, hogy most már alkalmatlan vagyok mindenre, hanem azt jelenti, hogy átformálódik, átalakul mindaz, ami körülvesz. Aztán a második, egy olyan, az is fontos, hogy találkozás a másik emberrel, házasként a párommal. A szintén velem együtt öregedő, velem együtt idősödő párommal is kell találkoznunk. Kapcsolatunk megerősödjön, a kapcsolatunk váljon egyre inkább bensőségessé, ez fontos lehet. És a harmadik, hogy találkozása a kapcsolatunk a családdal, a közösséggel, a minket körülvevő világgal. Nyilván egy házas pár, mind a ketten, ha még élnek, hála Istennek, akkor egymással való törődés, ez fontos az idősödő embernél, és valahol az is fontos, mert sokféle betegség lehet, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy én most házastárs vagyok, vagy ápoló. Volt egy idős házas pár, idősödés a férj agyvérzése után, amikor a feleség kimondta, hogy most újra házastársa tudtam lenni, és nem ápolója a férjemnek, és érezzük meg ennek mindenféle negatívum nélkül, érezzük meg a különbséget, hogy más az, amikor nekem ápolnom, gondoskodom, meg teljes szívvel és nagy szeretettel is természetesen módon ápolom a házastársamat, és más az, amikor a férje vagy a felesége vagyok. És ez a különbség nem a kapcsolat minősége, hanem egy más helyzet az, hogy most nekem mi a feladatom éppen, és erre figyelni, hogy a házastárs maradjak. Kapcsolat a családdal, a külvilággal, a közösségekkel, hogyan tudok jelen lenni azokban a közösségekben, ahol jelen voltam fiatalabbként is, és ahol szükség van még rám. Nem azért, mert fizikailag sokat tudnék tenni, hanem azért, mert a példa az mindig erőt tud adni.
mert a példa mindig segíteni tud. És nagyon fontos végig gondolnunk az Istennel való kapcsolatunkat életünknek ebben a második szakaszában. Hogyan alakul a kapcsolatom az Istennel idősödő emberként, idősödő emberként, hogyan alakul a kapcsolatom az Istennel? Érdekes tapasztalat, ha beszélgetek rendszeresen emberekkel, hogy, és olyan furcsának is tűnik, hogy amikor valaki beteg, meg lerobban, meg fizikailag nem túl sok ereje van, és valahogy sokkal nehezebben tud imádkozni. Azt gondolná az ember, így fiatalon bohóként, vagy akinek nem volt komoly baja, hogy ha majd nem lesz fizikai erőm, akkor könnyebb lesz Istenhez fordulni, és valahogy nem, mert valahol feszít az, és ezt látszik, tapasztal magamon még nem annyira, de néha magamon is, de láttam például a nagyszüleimen, vagy nagymamámon főleg, hogy feszíti az, hogy nem tud annyit tenni, mint 10-15-20 évvel ezelőtt. És ezt nem könnyű letenni, ezt nem könnyű azt mondani, hogy azt teszem meg, amire képes vagyok, és nem azt, amit 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, amire képes voltam. Az is érdemes egy része, az is lehet egy része ennek az időskornak, hogy visszatekintek az életemre, és hálát adok az Istennek mindazért, ami történt velem. Hálát adok Istennek mindenért, amit csak átéltem, amit csak megéltem. Hálát adok az Istennek mindazért, amiben ő kísért, segített, és amiben ő újra és újra meg tudott erősíteni, amiben újra és újra erőt tudott adni a számomra. Mi az, amiért most éppen egészen hálás tudok lenni az Istennek, amit meg tudok köszönni az Istennek? Mi az, amiért ténylegesen hálát tudok adni a jó Istennek, hálát tudok adni a társamnak, annak, aki ott van a közelemben, annak, aki vezet, segít és erősít bennünket. És újra fontos, hogy magasztalni tudjuk az Istent mindazért, ami velünk történik, mindazért, amiben mi meg tudunk erősödni. Így kérhetjük Isten kegyelmét, erejét újra és újra minden helyzetben, minden egyes élethelyzetünkben.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, van még néhány percünk a hittanórából. Lehet egy picit beszélgetni az időskor szépségéről, örömeiről, hogyan éljük meg, hogyan tapasztaljuk meg az időskort. 374-0904-es a telefonszám, amelyen föl lehet hívni az adást, és amelyben be lehet kapcsolódni most az élő adásba, ha valaki szívesen mesél az időskor szépségeiről, örömeiről. Novemberben volt egy ilyen, ebből a hétvégéből, ebből a programból, ez egy egynapos programja a házas hétvége közösségének, ez a felkészülés az időskorra, és éppen akkor aznap reggel halt meg a közösségben egy nagyon fontos, sokat tett idős, már idős ember, férj, és ebben a programban van egy imádságos rész, amikor az Istennek hálát adunk, és amikor a pap, ott lévő pap vezeti ezt az imádságot, és ott jött ez a gondolat a számomra ebben az imádságban, hogy bármilyen helyzetünk legyen, bármilyen élethelyzetbe kerülünk, az Isten ott áll mögöttünk, az Isten ott van velünk, és ezt annyira jó volt ott megfogalmazni, tudatosítani magunkban, önmagunkban, az Isten ott van velünk, az Isten ott van mögöttünk, tenyerébe hordoz bennünket, ahogy Izajás prófétát kiemeli Leó pápa, hogy nem feledkezik meg rólunk. Ezt újra és újra fontos tudatosítani magunkban. Az Isten ott van velünk, az Isten ott van mögöttünk. Az Isten segít, erősít bennünket. Az Isten újra és újra szeretetét mutatja meg felénk. Isten újra és újra jelen van az életünkben, a mindennapjainkban. És Jézus segítsége, támogatása újra és újra megerősít bennünket. Nem feledkezzen meg rólad, hangsúlyozza mai üzenetében Leó pápa. Az Isten ott van velünk, az Isten ott van mögöttünk. Ez újra és újra meg tud bennünket erősíteni. Tehát, amikor megtapasztaljuk az idősödésnek a különféle helyzeteit, akkor is tudatosítsam magamban, hogy az Isten ott van velem, az Isten ott van mellettem, fogja a kezemet, vezet és elkísér azokban a helyzetekben, amelyekben benne vagyok. Kérjük tehát bátran Jézus Krisztus kegyelmét, erejét, szeretetét, kérjük bátran, hogy Jézus vezessen és erősítsen bennünket, kérjük bátran, hogy Jézus ereje, segítsége újra és újra meg tudjon bennünket erősíteni. És Jézus szeretete jelen van az életünkben, jelen van a mindennapjainkban. Jézus szeretete újra és újra kísér és erősít bennünket. Jézus szeretete újra és újra jelen van az életünkben, jelen van a mindennapjainkban. Így tudunk megerősödni Krisztus szeretetében, így tudunk jelen lenni abban az élethelyzetben, amelyben vagyunk, amelyben újra és újra megerősít bennünket Jézus. És így tudunk Jézus szeretetével, kegyelmével megerősödve járni az életünk útját, az idősödő életünknek az útját. Erősítsük meg tehát magunkban, hogy én nem feledkezem meg rólad, üzeni a számunkra napról napra az Isten a próféta szavával. Ott vagyok melletted, ott vagyok mögötted, segítelek, erősítelek téged napról napra, hogy egyre inkább ezen az úton járva, egyre inkább Jézus szeretetében élve legyen erőnk végigjárni azt az utat, amelyen Jézus maga vezet bennünket, hogy elérkezzünk az örök élet országába, elérkezzünk Jézussal való tényleges és teljes együttlétre. Így szeretnénk Jézussal járni, Jézus kegyelmében újra és újra megerősödni. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban,
a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy segítik, erősítik a rádió működését, hogy támogatják, segítik a rádiónk életét. Áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos, Ákos falvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomás Sklárszky, az Empász vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a pécsi egyházmegye olvasható weboldalukon. A pécsi egyházmegye 2019-ben fejezte be a székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Tóth Eszter vagyok. A következő mintegy fél órában egy nemrégen zárult ikonfestő táborról készült riportunkat hallhatják.

0: Hagyományteremtő céllal szervezte meg Szent Gotthárd Zsidán, a Pannonkapu Kulturális Egyesület és a Szombathelyi Egyházmegye azt az ikonfestő és egyházi kalligráfia tábort, amelynek keretében Malika nővér vezetésével egy hetet tölthettek el a résztvevők imádsággal kísért alkotó tevékenységgel. A tábor 2026. június 22-én hétfőn kezdődött, és június 27-én szombaton ért véget. A záró szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök mutatta be a zsidai iskola kápolnában, ahol annak idején Brenner János is misézett.
1: Legtöbbször Zsidán ő misézett ezen a helyen. Amikor legelőször Zsidára jött, elámult, hogy milyen szép ez a falu. És önkéntelenül ezt mondta, hogy Zsidát látni és meghalni. Ahogy régen mondták, hogy Rómát látni és meghalni. És aztán így is történt, innen nem messze. Ikonfestő tábornak vannak a végén. A Biblia arra tanít, hogy Jézus maga, Isten ikonja, az Atya képmása. Az ő arcán látjuk meg, hogy milyen az Isten. Hogy ő maga is mondta, aki engem látott, látta az Atyát. Egy héten át igyekeztek Istent nézni. Jézust, a szűzanyát, szenteket. És próbálták ezt a mennyei fényt, Isten arcát megjeleníteni. Az ikonoknak a háttere hagyományosan aranyszín. Ez a mennyei ragyogást jelenti. Az ikon olyan, mint egy ablak, ami a mennyországra nyílik. Azért is festünk ikonokat, hogy mi magunk is ikonnál legyünk. A mi arcunkra is, ha valaki ránéz, akkor megsejthesse, hogy milyen az Isten. Őt sugározzuk, ezt a mennyei fényt. Ebben a sokszor zűrzavaros és nagyon sötét világban.
0: A szentmisét, amelyen a táborlakók mellett részt vettek az elhelyezést és az alkotáshoz, tanuláshoz, elmélyüléshez szükséges zavartalan körülményeket biztosító helyi panzió tulajdonosai is, Agapé követte. Ekkor Székely János püspök atyát a kisközösség tagjai saját festésű ikonnal és díszgyertyákkal lepték meg. Az ízlésesen és ötletesen elkészített és tálalt finom szendvicsek és ugyanolyan szép, mint ízletes házi sütemények, hűsítő italok mellett még módnyílt kötetlen záró beszélgetésre is. Malika nővér nem csak tudását adta át az egyhetes együttlét alatt, de közösséggé is tudta kovácsolni a tanítványait. Beszélgetés közben kiderült, hogy kit az ikonok iránti érdeklődés, kit a már meglevő ismeretek bővítése iránti vágy vitt a táborba, megint más a katolikus hitét akarta jobban megismerni. A következő percekben a tábor néhány résztvevője mesél élményeiről. Kedves hallgatóink, az Ikon tábor egyik résztvevőjével fogunk most beszélgetni, akit megkérek, hogy röviden mielőtt elkezdünk beszélgetni, mutatkozzon be.
2: Kis Szilveszternek hívnak. Én Budapestről érkeztem ide az ikontáborba, a 20. kerületből.
0: És honnan, most mi tegeződünk el, mondom a hallgatóknak, honnan hallottál erről a táborról?
2: Hát interneten láttam, a Pannonkapu hirdette, és úgy gondoltam, hogy hát megpróbálom, felhívom a számot, amit oda ugye kiírtak a hirdetésben, és akkor egy férfi vette föl, és akkor mondták, hogy vagy mondta a férfi, hogy egy majd jelzi a szerzetes hölgynek, hogy én jelentkeznék, és írja neki egy e-mailt, megadta az e-mail címét a Malikának, és hát írtam neki, és másnap már hívott is.
0: És milyen várakozással jöttél?
2: Hát a jó Istenre bíztam magam, és úgy jöttem ide, hogy hát Isten mindenből a legjobbat adja, megtapasztalásom is, meg hitem szerint is, és és így jöttem ide, tulajdonképpen nem tudtam, hogy mi vár itt rám, de hát csodálatos dolgok történtek itt velem.
0: Most nem is faggatlak róla, hanem inkább közben, ha előjön, akkor meghalljuk, vagy úgyis megosztod a hallgatókkal. Abból indulok ki, hogy a Malika nővér terve az volt, hogy egy választott idézet lesz kaligráfiával leírva, és egy ikonkép, egy ikonmodell, így mondta ő. Akkor te mit választottál?
2: Hát én idézetnek János evangéliumát választottam, és hát az az idézet, hogy aki követ engem, az nem jár többé a sötétségbe. Ezt az idézetet választottam, azért, mert Krisztus tanításának ez a lényege, hogy az egyik lényeges pontja, hogy aki Krisztust követ és a Istent választja, az annak minden megvilágosodik, és az igazi világosságot ezt ő kapja meg.
0: És a maga az ikon, az mit ábrázol?
2: Az én ikonom az Jézus Krisztus, az én tanítóm, én őt választottam. Amit mondott Malika, hogy azért ez így kezdésnek amúgy egy nehéz ikon, mert megkérdeztem a szerzetes hölgyet, hogy Malikát, hogy hát ők mivel kezdték ott kint a kolostorban, ahol ezt tanulta. Hát ők Szűz Máriát festettek, mert azt mondta, hogy az a legkönnyebb, és akkor onnan mentek rá Krisztusra, mert Krisztus egy nehéz ikon.
0: Akkor most épp azzal kezdted, és néztük a szöveget, egy külön papíron, egy merített papíron volt, és ott mutattad, hogy még a Szentlélek ábrázolásnál meg még egy rajzot tettél rá. Ezekről mesélnél, hogy kerültek oda? Hogy nem csak maga a szöveg van, hanem még két motívum.
2: Ezt mindenki maga választotta meg, a nővéránk bizta, hogy mit választunk. Ahogy a Jóisten vezet bennünket, úgy válaszol mindenki. Hát én a keresztet választottam, egy nagyon szép kelt a keresztet. Választottam az egyik oldalára, a másik oldalára meg a galambot, mert hát tudtam, hogy a szent lelket jelenti a galamb, azt jelképezi, azért választottam, és akkor még a Malika nővér kiegészítette annyival, hogy Szilveszter mit szólná ahhoz, ha a hét szentséget is ábrázolnánk. Mondtam, hogy jó, én őre bízom, úgyhogy Malika nővére bíztam ezt. És hát ez a kép végül is így alakult ki. De hát azért jó sok tanácsot kértem tőle, hogy és miképp alakítsam. Úgyhogy hát ez így alakult ki, ez a szép alkotás.
0: Most ezek az alkotások, mi már ugye beszélgettünk még, igen, a felvétel előtt is, hogy imádságok után születtek. Arról mesélnél, hogy nézett ki egy nap, amelyeken készültek ezek a képek és feliratok?
2: Igen, hát minden reggel 7:30-kor volt egy zsolozsma. Mondtuk a zsolozsmát ugye háromszor egy nap, és hát úgy kezdtünk, hogy 7:30-kor zsolozsma, itt a Kiskápolnába, utána ugye volt szentmise, az első nap nem, akkor este volt, de az ilyen a papok nem úgy értek rá.
0: Tehát,
2: és nem így estére maradt hétfőn, de minden reggel amúgy másnap kedszel, de a többi nap már reggel 8 órakor volt szentmise, és meg is lepődtünk, hogy mindig különböző atyák jöttek, akiktől lehetett tanulni, mert utána reggelinél vendégül láttuk őket az asztalunknál, és hát nagyon jó esett, hogy ők el is fogadták, és meséltek magukról is, és kérdezhettünk, és hát ezáltal is épültünk nagyon sokat. Megtudtunk a hitünkről is, meg aztán mondtak érdekes dolgokat még.
0: Hát köszönöm szépen, hogy ezekbe így beavattál minket, és van-e valami, ami eszedbe jutott közben, vagy amit még megosztanál velünk?
2: Hát én azt osztanám meg, hogy nagyon jó az, hogy egy szerzetes hölgy ezt felvállalta, hogy megosztja a világgal ezt a tudást, és hogy én olyan célra jöttem ide, hogy remélem azt, hogy nekem a Jóisten megadja azt, hogy én ezt megtanuljam tőle, és én ezt ki tudja vinni a világba. Mert szerintem fontos, hogy kivigyük a világba, mert ez is egy evangelizáció, hogy kell, hogy ezt a csodát, hogy születik egy ikon, meg maga az ikonnak a lelkét megismerjék az emberek, és ezáltal is közelebb jutnak Istenhez. És nekem ez azért fontos, hogy ezt tovább vigyem, megtanuljam, de úgy, ahogy én úgy szeretném továbbadni, ahogy ő tanítja, én ugyanazt szeretném továbbadni másoknak. És hogy semmiféleképpen ne térjek el ettől, hogy én bármit is módosítok rajta. Tehát én ezt az eredetit, amit ő ad nekünk, ezt én így szeretném tovább.
0: Köszönöm szépen ezeket a szavakat.

0: kedves hallgatóink még többen részt vettek az ikontáborban, úgyhogy sikerült még egy résztvevővel találkozni, aki most magáról is egy pár szót megkérem, hogy mondjon.
1: Kis Noémi vagyok, gyermekápolóként dolgozom, és tavaly már részt vettem egy ikonfestő lelki gyakorlat, úgyhogy ez volt most a második.
0: És ugyanitt volt?
1: Nem, az teljesen máshol volt, más is tartotta.
0: És ide hogyan jutott el, hogy szerzett tudomást róla?
1: Hát ez nagyon vicces, mert beírtam a Google-ba, és a Pannon Kincstárnak a honlapját egyből kiadta, és akkor így éreztem, hogy mondja így a Szentlélek, hogy akkor ez az megtaláltad, erre jelentkez.
0: Ó, a másik beszélgetőtárs is interneten találta. Na és azt kérdezem meg, mert sok mindent most már ebbe a rövid időben is megtudtam erről a táborról, hogy ugye volt egy választott idézet és egy kép melléje, hogy mit választott?
1: Az idézet az volt, hogy tiszta szívvel akarok élni házamnak bensejében, és az ikon pedig a kegyelemosztó miasszonyunknak az ikonja, amikor Jézus én nagyon gyengéden bújik oda Szűz Máriához.
0: És volt ennek oka, hogy ezt választotta, vagy csak megtetszett, és közben mélyült el benne?
1: Hát én nagyon más idézetet is akartam, meg ikont is, de aztán így az Isten, ahogy így a benső imában így átimádkoztam, akkor így azt éreztem, az Isten erre hív, hogy ezt a kettőt választom.
0: És mi a, most hát persze így összehasonlítani nem nagyon érdemes ezeket a tábor, vagy hát tábornak nevezik, de ezeket az együttléteket. De például volt-e olyan, amiben ez most más volt, mint a másik?
1: Igen, itt jobban az imára is helyeződött a fókusz. Nagyon mély volt az egész, ahogy fel volt építve, sokkal több ima volt köréje szervezve, illetve amit még észrevettem, hogy itt egy kicsit más technikával dolgoztunk. Én az előző táboromban fára festettem, most itt papírra festettünk, és ugye a fánál úgy van, hogy a sötétből világosítjuk ki az ikont, viszont a papírnál fordítva kell dolgozni, itt a világosból kell utána kisötétíteni az ikont.
0: Milyen érdekes, most így azért elakadt a lélegzetem, hogy most egyre többet tudok meg én is, hogy csak úgy idejöttem riportot csinálni, és most így tátom a számot. És voltak itt esetleg ismerősök, vagy mindenkivel itt találkozott először?
1: Itt találkoztam először, senkit nem ismertem.
0: Pedig úgy néz ki, mint egy ilyen baráti társaság. Nem is tudom, hány nap volt egy...
1: 7 nap.
0: És most visszamegy oda, ahonnan érkezett a saját környezetébe, vagy a világ forgatagába, és most folytatja majd, vagy hogy mondjam, viszi magával ezt a képet haza is, és akkor otthon is szokott festeni?
1: Igen, én otthon is festek, csak én otthon eddig most akvarelceruzával festettem, mert nem tudtam, hogy fán kívül lehet papírra is ikont festeni, úgyhogy nagyon

0: Jött Jézus, mint a világ világossága, tehát, hogy Jézus az, aki ezt a sötétet így beragyogja, és minden ikonon van egy ilyen fénytörés is, hogy a világosság átfolyik rajta, vagy például, hogy a piros az az istenségnek a színe, a kék az emberségnek a színe, hogyha látunk két épületet egy ikonon, és rajta van egy függöny, az egyrészt azt jelenti, hogy az új és az új szövetségnek az összetalálkozása, illetve a függöny azt jelenti, hogy a történet bent játszódik egy szobában. És akkor ezek egy csomó-csomó jelentéstartalom van, és így amikor tavaly ezeket így elkezdtem tanulni, akkor úgy éreztem, mintha egy új világ tárult volna ki előttem, amit így már értek is. Vagy például, hogy a szövegek, hogy az Isten anyját görögül, hogy kell felírni, vagy Jézus Krisztus, vagy Jézus Krisztusnak a glóriájában benne van a három betű, aki vagyok, aki vagyok. Tehát, hogy ezeknek a jelentéstartalma, és akkor egy ilyen teljesen új világ tárult ki.
1: Hát, nagyon köszönöm. Köszönöm, és szeretne még valamit hozzáfűzni.
0: Hát én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem, és rengeteg kegyelmi ajándékot kaptunk, úgyhogy remélem, hogy ennek a tábornak még lesz majd a jövőben is folytatása.
1: Én úgy tudom, hogy lesz, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, az ikontábor legfiatalabb résztvevője fog most beszélni, akit meg is kérek az elején, hogy egy kis rövid bemutatkozást adjon nekünk.
1: Jó napot kívánom, én vagyok Potta Leila, és zsidán lakok.
0: És akkor már ismerted a Malika nővért, ugye?
1: Igen.
0: És ő hívott ide?
1: Nem, hanem megmondta, hogy lesz egy ilyen ikontábor, mondom, jövök én is.
0: És tudom, hogy mindenki választott egy idézetet és egy képet, amit megfest. Te mit választottál?
1: Én az üdvözlényt, meg a Szűz Máriát a kis Jézussal.
0: És milyen élményeid vannak? Hogy érzed itt magad? Mivel egész fiatal vagy, ezért biztos, hogy ez az első ilyen, amin részt veszel. Milyen volt?
1: Hát én nekem ez a hét, ez volt a legjobb hét a világon, mert ugye sok dolgot megismertem, tanultam, és barátságban voltam.
0: És hányan is voltatok?
1: 8-an csak egy lánynak az unokatesói elvitték Balatonra.
0: És az ikonokról mikor hallottál, hogy most érdekelt, hogy hogy kell elkészíteni?
1: Mert ugye mentünk egyszer Malika nővérhez elsőre beszélgetni. Láttam az ikonokat, mondom, de szépek, és meg akartam csinálni egyet.
0: És szeretnél még máskor is?
1: Hát én azt szeretném, hogy júliusban legyen, csak készülődni kell, mert talán menjünk Olaszországba, és ilyenek.
0: És otthon fogsz még foglalkozni ezzel, vagy érdekel továbbra is, hogy például más ikonok hogy néznek ki, vagy hogy alakult ki ennek a mostani módszere, amit most ti is tanultatok, ez érdekel téged?
1: Nagyon érdekel, de akkor meg kell venni azokat a dolgokat, amik kellenek az ikonhoz.
0: És mik kellenek? Most ezt még senkitől nem kérdeztem, hogy mi szükséges egy ikon.

0: annak a festéséhez az imádságon kívül?
1: Hát kell ugye világos szín, meg sötét szín, azért, mert ugye így megcsináljuk az arcnak a színeit, hogy jól látszódjon, hogy olyan lenne, mint ha igazi lenne a színekkel. Ecset, azzal festjük, utána sötét színnel a vonalakat átrajzoljuk, és még van egy olyan papír, ami ilyen kékes, és rárakjuk arra a nagy lapot, rajta kék papír, és utána fölrakjuk azt a rajzot, amit meg akarunk csinálni az ikonra. Átrajzoljuk, és utána rajta marad a lapon, a nagy lapon.
0: Akkor ezt úgy kell elképzelni, mint mikor indigóval rajzolunk, ugye? És akkor a lenyomata marad ott, ha jól értettem.
1: Igen.
0: Aha. Igen. És akkor utána színezitek ki?
1: Nem, mi nem használunk ceruzákat, hanem csak így festési dolgokat.
0: Hát köszönöm szépen, és mit üzensz azoknak, mondjuk az ismerőseidnek, akik még nem ismerik az ikonokat, hogy miért próbálják meg esetleg?
1: Azért próbálja meg a mamám, mert olyan érzés, hogy lenyugszol akkor, hogy szabad vagy, és azt csinálhatsz, amit akarsz az ikonnal.
0: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezt nekünk.
1: Szívesen.
2: Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, aki meg is áldotta az elkészült alkotásokat, szakított időt arra, hogy elmondja hallgatóinknak, miért volt fontos az egyházmegye számára ennek a tábornak a megrendezése.
3: Szombathelyi egyházmegye számára nagyon nagy kincs a nővérek jelenléte, hogy az apostolok mellett is ott volt a szűzanya, ott volt pünköstkor, amikor született az egyház. És ez a Mária karizma segíti a Péteri karizmát, az apostoli karizmát. A szűzanya befogadta a szent lelket, kinyitotta a szívét az ég felé, az egész élete egy hatalmas igen volt. És a nővérek ezt jelenítik meg, az Istennek odaadott életet. És ezért nagy kincs a számunkra, itt Szent Gotthárdon Malika nővér jelenléte, aki hosszan Franciaországban tanulta az ikonfestést, és hazahozta ezt a gyönyörű tudást, művészetet, kincset. Egy héten át itt a tábor résztvevői szemlélték Isten arcát, a szűzanya arcát, a mennyei fényt. Az ikonoknak az arany díszítése emlékeztet a mennyei ragyogásra, Isten fényére. Az ikon olyan, mint egy égre kinyíló ablak. Ezt a különleges isteni szépséget, harmóniát nézték a tábor résztvevői, ezt próbálták megsejteni és ábrázolni a képeken. És én azt kívánom a tábor minden résztvevőjének, hogy az életével is, az arcával, a tetteivel is sugározza Isten fényét, az ő békéjét, igazságát, jóságát, irgalmát ebben a sokszor annyi feszültséggel, annyi ellentéttel, sötétséggel teli világban tudjon Isten fénye lenni. Ahogy Jézus mondta, ti vagytok a világ világossága. Nem azért gyújtanak fényt, hogy vék alá rejtsék, hanem tartóra tegyék, hogy mindenki, aki belép a házba, láthassa. Úgy ragyogjanak a jó tetteitek, hogy lássák az emberek, és dicsőítsék mennyei atyátokat.
0: Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink! A Szent Gotthárd Zsidán 2026. június 22-e és 27-e között megtartott ikonfestő és egyházi kalligráfia tábor záró eseményéről tudósítottunk. Malika nővérnek és a Brenner ikonfestő műhelynek megköszönünk minden a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget és a szíves fogadtatást, vendéglátást. Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet.
3: A boldogság a szűznek, és boldog Brenner Jánosnak közbenjárására. Áldja meg ezeket az ikonokat a mindenható Isten. atya, a fiú.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Ma zengjen szívünk ünnepi, és édes boldog éneket, a szűznek ő már mennyei, örök hazába érkezett. Krisztus dicsérte idelen, nem lankadó hű élete, most meg már ott fenn zeng dala, urunkat áldó éneke. A földre húzó test nyűgét, fegyelme bátran törte meg, világcsábító hangjait, urát követve győzte le. E szűz kedvéért Jézusunk, vidd győzelemre harcaink, övezz erővel adj erőt, hogy el ne védtsük útjaink. Szűztől szül, drága Jézusunk, dicsérünk, áldunk szüntelen,

0: Istenem, a bűnösök gyötrése miatt ne rejtőzz el kérésem elől. Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám és hallgass meg engem. Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok. Az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt. Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem. Bensőmben szívem remeg, halálsejtel meggyötörnek. Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem. És így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galamnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék. Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék. Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, a bűnösök gyötrése miatt ne rejtőzz el kérésem elől. Megszabadít minket az Úr a gonoszok és gyűlölőink kezéből. Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban. Éjjel-nappal körbejárnak a város falain. Belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és a cselszövés. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselném. Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőznék. De te, olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom, akivel oly édes volt a barátságunk, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadít minket az Úr a gonoszok és gyűlölőink kezéből. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad. De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és napközben elgondolkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja szavamat. Békét ad, és megment a támadók hadától, pedig sokan acsarkodnak ellenem. Meghallgat az Isten, és megalázza őket, ő, aki él öröktől fogva. Nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük Isten félelem. Ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát. Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság. Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kard. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon. De ezeket, Istenem, te elveted, a pusztulás gödrébe szórod. A vérengzők és csalók napjaiknak a felét sem érik el. De én, Uram, te benned bízom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad. Figyelj, fiam, a bölcsességemről, és okosságomnak nyisd ki a füledet.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. Azért is sóhajtozunk itt, mert szeretnénk beköltözni mennyei otthonunkba. Ha beköltözünk, többé nem látszunk ruhátlannak. Amíg tehát a sátorban lakunk, szorongva sóhajtozunk, mert nem azt akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem hogy felöltöztessenek, és így, ami halandó, azt elnyelje az élet. Maga Isten készített erre elő, a lelket adva nekünk foglalóul. Ezért tölt el a bizalom minket, és nem feledkezünk meg róla, hogy míg a testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ezért is igyekszünk kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, a szerint, hogy jót vagy gonoszat tette. Mivel az Úr félelme átjár bennünket, igyekszünk meggyőzni az embereket, hiszen az Isten ismer minket, és remélem, hogy a ti lelkismeretetek előtt is tisztán állunk. Ezzel nem akarjuk magunkat nektek ismét ajánlani, csak arra nyújtunk módot, hogy velünk dicsekedhessetek, és így azoknak, akik látszatra ugyan dicsekedhetnek, belsőleg azonban nem, legyen mit felelnetek. Ha ugyanis nem vagyunk eszünkön, az Istenért nem vagyunk, s ha eszünkön vagyunk, értetek vagyunk. Mert Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Istenint benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki az Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy általa Isten igazságossága legyünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Istent Krisztus kiengesztelte irántunk, és megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Saját fiát nem kímélte az Isten, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, és megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával.
2: Olvasmány Szent Kinga életéből, melyet Loginus János írt meg. Miután a házasságban megegyeztek, magyar nemes urak díszkísérettel Kingát egészen Krakkóig vezették, magukkal vivén annak gazdag hozományát. Az úr 1239. esztendejében a város határában, a 7. jelzőkőnél nagy tisztelettel fogadták Boleszláv herceg anyjával, Grimizlavával és a lengyel nemes urakkal jött köszöntésére, megcsodálta jegyese szépségét és a pompás díszkíséretet, majd a krakkói várba vezette, ahol Kinga bizonyos ideig anyósa házában lakott, míg a lengyel nyelvet előbb érteni, majd beszélni nem kezdte. A lakodalmi ünnepség nagy fényességgel több napon át tartott, de Kinga nem kívánta a játékokat, a táncot és a nagy lakomákat, hanem könnyek között imádkozva Istennek ajánlotta tisztaságát. A tisztaságos úr pedig megmutatta, hogy mennyire kedves előtte a tiszta szív imádsága, és mennyire gondja van a szüzességre. Amikor ugyanis a nászházba bevezették őket, Boleszláv megígérte Kingának, hogy iránta való szeretetből minden kérést teljesíteni fog. Kinga örömmel megragadta az alkalmat, és Szent Cecília példáját követve így kezdett beszélni jegyeséhez. Fenség! Gyermekkoromtól mindez ideig a legnagyobb gonddal őriztem szűzi tisztaságomat, és most az a reményem, hogy ennek a nagy kincsnek őrzője, nem pedig elrablója leszel. Előbb lettem ugyanis Krisztus jegyese, mint a tiéd, és már régesség tisztaságot fogadtam neki. Jól lehet szüleim parancsától késztetve most téged másik jegyesemnek fogadtalak. Csak azt az egyet kérem, és azért könyörgök, hogy fékezd egy kissé vágyaidat, és egy évig tartóztasd meg magadat. Az emberek szemében jegyesem leszel, Isten előtt pedig testvérem. Ennek halatára Boleszláv a saját ígéretére és Kinga kérésére való tekintettel, nem különben akárcsak Valerianus Szent Ceciliától elbűvölve, készséggel megígérte, hogy egy éven át megőrzi a tisztaságot. A szűzi tisztaságban eltöltött év után Kinga az önmegtartóztatásnak egy újabb esztendejét kérte. Amikor ez Boleszláv kedvetlenül fogadta, ő a boldogságos Szűz Mária ajándékát és jutalmát helyezte kilátásba. Midőn pedig a harmadik év kezdete is elközelgett, és Boleszláv a már régóta hiányolt ölelésekben reménykedett, Kinga térdre borulva ura előtt és könnyek között kérte, hogy az eddigi két esztendőhöz keresztelő Szent János tiszteletére egy harmadikat is adjon hozzá. Azt mind közügyeink, mind pedig magánügyeink javára tisztaságban töltse, és a három éves tisztaság megtartásával bizonyuljon katolikus fejedelemnek és a Szent Háromság igaz tisztelőjének. Boleszláv fejedelem nagy önuralommal fegyelmezte magát, és mivel reményeiben csalatkozott, semmit sem válaszolt az oly alázatosan előadott kérésre, hanem bosszúsan eltávozott a királyi udvarból. Fejedelemsége távolabbi részeire költözött, és az év felét ott töltötte. Az ekkora erőfeszítéssel megőrzött szüzességnek és nagy életszentségnek a híre Magyarországra is eljutott. És Béla király Mária királynővel együtt nagyon kívánta már látni leányát. Szüleitől tartóztatva hosszabb ideig maradt Magyarországon, mint ahogy elgondolta. Az országban körüljárva már a Marosba is eljutott, ahol sót bányásznak, és atyától egy sóbányát kért ajándékba. Földi szüleinek meglátogatása után Lengyelországba visszatérve, szülei bőkezűségéből sok aranyholmit vitt magával. Ezeket mennyei jegyese iránti lángoló szeretetből templomok és kolostorok díszítésére, valamint árvák, özvegyek és szegények megsegítésére fordította. Isteni sugallatra úgy vélte, az lenne a legjobb, ha szerzetes nők számára kolostort alapítana, és megfelelő adományokkal ellátva oda Assisi Szent Ferenc rendjéből, mivel ehhez a rendhez gyermekkora óta szívesen vonzódott, a ferences regula szerint élő szüzeket gyűjtsön. A földi templomot és kolostort megalapítva Kinga egy másik templom építésére is törekedett, amely egyedül az úré, és amelyet már régóta építeni kívánt, de igyekvésének Boleszláv király ellenszegült, nem érezve indíttatást arra, hogy az örökös tisztaság megőrzésére ünnepélyes fogadalommal kötelezze magát. Nem tett le ugyanis a reményről, hogy gyermekei legyenek, de mégis barátságosan fogadta Kinga elhatározását. Végül is a Szent Szűz álhatatos imádságra megváltoztatta elhatározását, legyőzte önmagát, és beleegyezett abba, hogy örökös tisztaságot fogadjon. Ennek ünnepélyes kinyilvánítására a meghatározott napon Boleszláv király brandot hal püspök kezeibe, a krakkói székesegyházban nagy sokaság jelenlétében letette a tisztasági fogadalmat. Kinga pedig, mivel nem elégedett meg a szüzesség fogadalmának vállalásával, Boleszláv király engedélyével és jelenlétében Szent Ferenc kisebb testvéreinek templomában, Bertalan testvérnek, a lengyel tartományfőnöknek a kezébe Isten akarata szerint először az örökös tisztaság fogadalmát tette le, majd vállalta a ferences regulát, és attól kezdve a szegényes szőrcsuhát felöltve és magát kötéllel felövezve igazi leánya lett Szent Ferencnek, buzgón követvén annak minden szabályát. Hagyjatok, leányaim, és most már ne sírjatok. Közel az óra, amikor teremtünk és megváltunk, megadja a hervadhatatlan koszorút azoknak, akik egész szívvel szerették őt. Végül az üdvözítő példájára hangos szóval mondta: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Közel az óra, amikor teremtünk és megváltunk, megadja a hervadhatatlan koszorút azoknak, akik egész szívvel szerették őt.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját, serejét.
3: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. Vesztemre törnek ok nélkül a fejedelmek, de szívem csak szavaidat féli. Vigadozva élek igéid miatt, mint aki gazdag zsákmányt ejtett. Viszolygok a hazugságtól és megvetem, de törvényedet szeretem. Víg dicséretem napjában 7-szer szól neked, mert ítéleted igazságos. Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott nincsen. Várom, Uram, szabadításodat, parancsaidat híven követem. Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem. Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, hiszen minden utamat ismered. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek. Olyan ez, mint fejen a drága kenet, mely végigcsordul a szakállon, Áron szakállán, és lecsordul köntöse szegélyére. Olyan, mint a Hermon harmata, mint a Sion hegyére hulló harmadcsepp. Mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt.
1: Uram, erős menedékem, óvd meg a gonosz ember kezétől. Ments meg, Uram, a gonosz embertől, őrizd meg az erőszakos férfiútól, attól, aki szívében gonoszat forrad, és cívódást szít egész nap. Nyelve hegyes akár a kígyó nyelve, ajka mögött viper a méreg rejtezik. Óvd meg, Uram, a gonosz ember kezétől, és őrizd meg az erőszakos férfi utól. Aki azt keresi, hogy léptemet elgáncsolja, tűrt vetnek nékem a kevélye, kötélhálót feszítenek elé, és utamba csapdát rejtenek. Így szólok hát az Úrhoz, Istenem vagy nékem, halld meg, Uram, esdeklő szavamat. Istenem, Uram, erős menedékem, a csata napján fejemet te oltalmazod. Ne teljesítsd, Uram, a gonosz ember vágyait, terveit ne vezess sikerre. Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek. Magasztalják ezért neved az igazak, csak a jók maradnak meg színed előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, erős menedékem, óvd meg a gonosz ember kezétől.
0: Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

áldás gondolatok. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen mögötted, hogy megóvjon gonosz emberek cselvetésétől. Az Úr legyen melletted, hogy karjába zárjon, ha veszély fenyeget. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen benned, hogy bátorítson, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy védőfalként körbefogjon, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.

0: Hírpercek.
1: A könyveladások szerint a Z-generációt egyre jobban érdekli a vallás. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy friss, Angliában készített felmérés szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vallás iránt, ugyanis 2019 óta kétszeresére nőttek a Biblia eladások, csak tavaly mindösszesen 2,6 milliárd forint értékben adtak el belőle, írja a könyvesmagazin.hu. Az egyes angol kiadók szerint a Z-generáció kifejezetten érdeklődik a vallás iránt, feltehetőleg a világesemények által kiváltott szorongás és az AI miatt. De Amerikában is egyre nagyobb érdeklődéssel vesznek kézbe Bibliát az olvasók. 2024 és 2025 között 12%-kal nőtt a Biblia eladások száma Amerikában. Továbbá 2019-hez képest dupla annyi kötet talált gazdára 2025-ben. Az Egyesült Királyságban 2008-hoz képest 134%-kal nagyobb arányban vásároltak Bibliát. Derült ki egy év elejé statisztikából. A tendencia feltehetőleg 2021-ben kapott igazán erőre, valószínűleg a COVID-járványt követően. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen, akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a pécsi egyházmegye, olvasható weboldalukon. A pécsi egyházmegye 2019-ben fejezte be a székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A domkőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk ragozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünk be szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Úrunk által, amen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajával jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Örök ige, részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napigé kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13-ra 15 perckor. Szövetség az életért, beszélgetés Böte Csaba atyával 13-ra 25 perckor. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor. Napi útra való jezsuita emlékedés 14 óra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30-kor. Lélek jelenlét a Váci Egyházmegye podcast műsora 16 óra 35 perckor. Isten országáért életút interjú az Aranymisés Bábel Balázs kalocsakecskemét érsekkel a Katolikus Rádió műsora 17 óra 15 perckor. Café Francesco, Márti Zoltán, a 777 blog alapítójának tanúságtétele 18 órai kezdettel. Az igéző és a hírpercek után a Zsolós Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Szólj be a papnak. Bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak 20 óra 16 perckor. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata útkereső fiataloknak 21 óra 5 perckor. Életkérdések Brückner Ákos atya műsora 22 órától. A nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek Schindler Mátyás atya homiliái 23-ra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imórát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírperc adásával zárul 23-ra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
4: Köszöntöm a hallgatói családot, szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy te komolyan gondolod, hogy az ima segít, hogy béke legyen? Aztán hozzátett, hogy azt hiszed, hogy ha böjtöltök, ha valamitől elálltok, ami jó lenne, az hoz valamit a béke konyhájára? Kérdezte gúnyosan. És igen, elgondolkoztam, hogy valóban át lehet fordítani az imát, az áldozatot arra, hogy béke legyen. És arra jutottam a gondolkodás során, hogy bármilyen nehezen képzelhető el, mégis ez a fordulat megtörténhet. Megtörténhet, mert létezik egy az emberek akaratán felüli erőtér. Ez a transzcendens erőtér, ez az Isten erőtere, de a miénk is. Ha nagyon sok ember egy irányba mozog, és akar valamit, amit a hívő ember azt mondja, hogy ha együtt imádkoztok, azt megadja nektek az Isten, akkor abból lehet kiút. Ha ezt nem hisszük, akkor nem fog megvalósulni. Ha hisszük, akkor legalább teszünk valamit. És a közvetlen környezetünkben is tudunk valamit tenni. Hogy a saját magunk erőszakos magatartását lekapcsoljuk, visszaveszünk az erőszakból. Osváth Ernőtől olvastam egy két rövid mondatocskát. Azt mondja Osváth Ernő. Miért erőszakos valaki? Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős. Az erőszak a gyengének az eszköze. Az erős azt ki tudja mondani, hogy bocsánat, azt ki tudja mondani, hogy sajnálom, azt ki tudja mondani, hogy kérem, azt ki tudja mondani, hogy szeretném, azt ki tudja mondani, hogy akarom, és ki tudja mondani, hogy kérlek. Nincs olyan dolog, amiről ne lehetne beszélni, és csak a gyenge, az folyamodik erőszakhoz. Mert azt mondja Osváth Ernő, miért erőszakos valaki? Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős.
1: Programajánló következik.

0: strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Ez a bibliai idézet arra emlékeztet, hogy Isten szeretete minden embernek szól, és nem fogy el akkor sem, amikor az öregkor kiszolgáltatottsága erősödik. A világnap alapításának célja Ferenc pápa szándéka szerint az volt, hogy évről évre alkalom nyíljon az egyház közelségének eljuttatására az idősekhez, és annak kimondására, milyen fontos szerepük van a családok és közösségek életében. A mostani téma ehhez kapcsolódva a feledés, az elszigetelődés és a peremre szorulás tapasztalatára válaszol, és arra hívja a közösségeket, hogy az idősekkel való kapcsolat állandó jelenlét legyen. Szent Kristóf napi autószentelés. Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a 14 segítőszent egyike, akinek képét ma is sok autós és motoros hordja magával. 2026-ban is lesz Szent Kristóf napi autószentelés nagyobb városokban, többek között Balatonlellén, Békéscsabán, Nagykanizsán, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Zalában több helyszínen is. A Szent Kristóf napi autószentelés idei helyszíneinek részletes felsorolása az autoklub.hu oldalon érhető el a hírekben.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki.
1: A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel belítékezett. A getsemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imád hozzá végetünk most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel berítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imád hozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel berítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel berítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel berítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel berítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsd meg minket a pokol tüzétől, vidd el a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívának.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond. Amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold. Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik? S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindjében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akiknek jobban rászorulnak tilgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te, az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva, közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
5: akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarók. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az Út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram, az Út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, csillan meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol, íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, a mi égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: mindenkinek kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa a Valle Pietrai kegyhelyen a különleges Szent Háromság ikon előtt imádkozott. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A közösségi élet a megszentelődés helye, emlékeztette az Egyesült Államok szerzetes elöljáróit levélben 14. Leó pápa. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott július 22-én szerdán reggel. A Szentháromság hegyén imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak állást. A Szentatya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, amelyet a Szimbrivivo folyó, valamint kis patakok szelnek át. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. 14. Leó pápa levelet küldött az Egyesült Államok férfi szerzetes elöljáróinak országos közgyűlésére, tájékoztat a Vatican News. Arra emlékeztette a szerzeteseket, hogy közösségeik ne pusztán jól működő intézmények legyenek, hanem az imádság, a testvéri szeretet és a megengesztelődés élő műhelyei. A Szentatya hangsúlyozta, a közösségi életben megélt kölcsönös elfogadás, a megbocsátás és az egymás iránti felelősségvállalás hiteles tanúságtétel a mai világnak. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy hűséggel őrizzék karizmájukat, nyitott szívvel szolgálják az egyház küldetését, és különös figyelemmel forduljanak a szegények, a fiatalok és a peremre szorult emberek felé. A közösségben megélt szeretet Krisztus jelenlétének egyik legbeszédesebb jele a világban, amely reményt ad és vonzóvá teszi az evangéliumi életet a mai ember számára is. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Jézus azután újra példabeszédben szólt hozzájuk. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt rendezett fiának. Elküldte tehát szolgáit, hogy hívják a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, elkészítettem lakomámat, ökreimet és hízlalt állataimat leöltem, minden kész. Jöjjetek a mennyegzőre, de azok nem törődtek vele. Elmentek ki majorjába, ki megkeresete után, mások pedig megfogták a szolgákat, megverték, sőt, meg is ölték őket. Amint a király ezt meghallotta, haragra lobbant. Kivezényelte hadseregét, a gyilkosokat fölkoncoltatta, városukat pedig fölégettette. Aztán így szólt szolgáihoz. A mennyegzői lakoma kész, de a meghívottak nem voltak méltók rá. Menjetek ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek rosszakat és jókat, ahogy jöttek, úgyhogy a lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Mikor a király bement, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhában. Barátom, szólította meg, hogyan jöttél ide mennyegzős ruha nélkül? Ő hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak. Kötözzétek meg kezét, lábát, s dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. A farizeusok erre félrevonultak, és megtárgyalták, hogyan tudnák szaván fogni. Elküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes pártiakkal. Mester, mondták neki, tudjuk, hogy igazmondó vagy, Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem mások szerint igazodol, mert nem vezet emberi tekintet. Mondd meg tehát, mi a te véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Jézus átlátva álnokságukon így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassátok az adópénzt! Azok oda nyújtottak egy dénárt. Kinek a képe és fölirata ez? Kérdezte Jézus. A császári, felelték. Erre azt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek pedig, ami az isteni. Ennek hallatára annyira meglepődtek, hogy otthagyták és eltávoztak. Aznap még szadduceusok is jöttek hozzá, akik tagadták a föltámadást. A következő kérdést intézték hozzá. Mester, Mózes így rendelkezett. Ha valaki fiúgyermek nélkül hal meg, testvére vegye el az özvegyet, és támasszon utódott testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt. Mivel gyermeke nem volt, feleségét testvérére hagyta. Ugyanaz történt a másodikkal és harmadikkal is, egészen a 7. Végül meghalt az asszony is. A föltámadáskor tehát a 7 közül melyiknek lesz a felesége, hiszen mindegyiké volt? Jézus így válaszolt. Tévedtek. Nem ismeritek sem az írást, sem az Isten hatalmát. A föltámadás után ugyanis nem nősülnek, s férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben. A halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok, amit Isten mondott nektek. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. mikor a nép ezt hallotta, elámult tanításán. Mikor a farizeusok értesültek arról, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, ismét köréje gyűltek. Közülük egy törvénytudó, hogy próbára tegye, a következő kérdéssel fordult hozzá. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így felelt. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb. Az első parancs. A második hasonló ehhez. Szerest fele barátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták. Mivel a farizeusok együtt voltak, Jézus ezt a kérdést vetette föl nekik. Mit tartotok ti a Messiásról? Kinek a fia? Dávidé, felelték. Ő tovább kérdezte. Hogyan hívhatja akkor Dávid a lélek sugallatára urának őt, hiszen azt mondja. Így szól az Úr az én uramhoz. Jobbon felől foglalj helyet, míg lábod alá zsámolyul a lázom valamennyi ellenségedet. Ha tehát Dávid maga hívja őt urának, hogyan lehet az ő fia? Senki sem akadt, aki egy szót is tudott volna erre felelni, s attól a naptól fogva senki sem merte többé kérdéseivel zaklatni őt.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 24-e. Az Úr fölkentje is foglyul esett vermükbe. Jeremiásnál olvassuk ezt a 4. fejezet 20. versében. Az Úr fölkentje is foglyul esett vermünkben. Nemrégiben egy novellában olvastam, hogy valaki gyerekkorában irigyelte azokat a nagyobb fiúkat, akik már fel tudtak mászni a diófa minél magasabb pontjára, miközben ő maga hiába próbálkozott ezzel. Aztán, amikor mégis sikerült felmásznia, egy idő után már csak az volt a gondja, hogyan lehet onnét nagyobb sérülések nélkül lemászni. Több jelentése is lehet ennek a példázatnak. Én most kollektíven értem. Az emberiség magasra jutott, akár csak Bábel tornyának építésekor, amit Mózes első könyvében olvasunk a 11. fejezet elején. Tehát az emberiség magasra jutott, de nem elég magasra ahhoz, hogy az elég legyen. Ugyanakkor mégis életveszélyesen is, istentelenül magasra ahhoz, hogy onnan lezuhanva halálosan összezúzza magát. A novella kifejezéseit használva, most már csak azon kellene serénykedni, hogyan lehet lejutni innen baj nélkül, mert hogy magasra jutott az emberiség. Jeruzsálem is magasra jutott az Úr nélkül, de még többet akart, ezért hatalmasat zuhant. Az élő Isten nélkül előbb-utóbb utolér bennünket a zuhanás. Addig ugrálunk védőháló nélkül, amíg összetörünk. Addig másszuk a csúcsokat, amíg ott veszünk. Jeruzsálem magasra jutott, az Úr nélkül, de még többet akart, ezért hatalmasat zuhant, az ostromlott Jeruzsálem leírása rettenetes. Szabad folyást engedett haragjának az Úr, ami annyit jelent, hogy nem védett meg többé szerető korlátaival, hanem engedett alázuhanni. Ahogy a 17. versben olvassuk itt a Jeremiás 4. fejezetében, vártuk a segítséget, de hiába kiszolgáltatott bennünket az Úr, és nem tekintett ránk, nem hozott szabadulást. Sőt, még fölkentjét is engedte foglyul ejteni az Úr. Nem is annyira rejtett Krisztus profécia ez. Az ítéletben mégis ott a kegyelem. De kezdj végre lefelé mászni, ember, hogy ne érjen nagyobb sérülés. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Az imádkozáshoz is adjunk magunknak szabályokat. Ha szeretnénk bevezetést nyerni az imádság művészetébe, az első lépés a szív felébresztése. Mert az imádság szelíd és meghitt találkozás lelkünk hangja és Isten irgalmas szíve között. Amikor elkezdünk imádkozni, az első dolog, amit érdemes tennünk, az, hogy kiválasztunk és rögzítünk egy megfelelő időpontot, amikor minden nap lehetőségünk van imádkozni. Jézus példája pedig azt mutatja, hogy mert ő visszavonult imádkozni. Tehát az imádkozni visszavonuló mester magatartása emlékeztet bennünket arra, hogy mennyire fontos a hely megválasztása is. Az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró hatalmas szélvész haladt az Úr előtt. De az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Ezt olvassuk a Királyok első könyve, 19. fejezet, 11. és 12. versében. Az ima ideje és helye, mielőtt különleges vigasztalásokat és megvilágosításokat kínál, arra szolgál, hogy megtisztítsa Isten minden naívan elképzelt jelenlétét, hogy végül ott találkozhassunk vele, hol valójában van, és úgy találkozhassunk vele, amilyen valójában. Aztán az időn és a helyen kívül egy nagyon fontos szempont a testtartás. Ez tehát a testtartás egy további fontos szempont, amelyet meg kell határozni, mivel az emberi test dimenziója is részt vesz az imádságban. Jó, ha olyan testtartást találunk, amely nem túl kényelmes, hogy el ne aludjunk, de nem is túl kényelmetlen, hogy könnyen elveszítsük a koncentrációnkat. Az imádkozást kezdhetjük például azzal, hogy néhány percig térdelve imádkozunk. És így tudatosítjuk magunkban, hogy az Úr jelenlétében vagyunk. Ezután hívhatjuk a Szent Lelket, aki, mint láttuk, imáink igazi, már begyújtott motorja. A hátralévő időben pedig imádkozhatunk olyan testtartásban, amelyben nyugodtan, túl sok mozgás nélkül, minél tovább meg tudunk maradni, küzdve a lustaság ellen, amely minden igazi ima ősi ellensége. A Szentírás egyik bölcsességi könyve nagyon világos tanításokat tartalmaz ebben a tekintetben. Te lusta, olvassuk a példabeszédekben, annak is a 6. fejezete, 6. versétől. Tehát, te lusta, menj el a hangyához, nézd meg, mit csinál, és akkor bölcs leszel. Nincsen főnöke, nincs, aki ösztökölné vagy parancsolna neki. Nyáron mégis megszerzi élelmét, aratás idején összegyűjti eledelét. S te lusta, meddig akarsz még heverészni? Mikor akarsz végre fölkelni álmodból? Még egy kis alvás, még egy kis szendergés, keresztbe vont karral még egy kis pihenés. Így rád tör a szegénység, mint az útonálló, s mint valami koldus, a nyomor. Ezek az idézőjelben előzetes magatartásformák, tehát az idő meghatározása, a hely meghatározása, a megfelelő testtartás, tehát ezek az előzetes magatartásformák szükségesek ahhoz, hogy imádságunk ne alkalmi, hanem hűséges és álhatatos legyen. Továbbá nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kialakuljon bennünk két fontos magatartásforma. Az első ezek között az éberség, a virrasztás, az ébrellét annak az embernek a tipikus magatartása, aki egy fontosnak tartott okból ébren marad. Egy keresztény számára, aki tudatában van Krisztus eljövetelének, az ébrenlét nem jelent mást, mint hogy minden egyes napot úgy él meg, mint szüntelen felkészülést a már barátként és vőlegényként ismert Istennel való találkozásra.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Úgy gondolom, hogy sokféle évfordulóval sok mindenről megemlékezünk. De 350 évvel ezelőtt ugye született Erdély utolsó fejedelme, szoverén fejedelme, második Rákóczi Ferenc. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne róla megemlékezzünk. A Missio Tours utazási iroda zarándoklatot szervez Rákóczi nyomában. Érdemes az ő életét egy picit, hogyha Mária Rádió kedves hallgatói megengedik felemelíteni, mert én őt egy ferences misztikus írónak tekintem. Nem csak azért, mert hát ugye ferences világi rendnek a tagja volt, és végakarata szerint őt nem fejedelmi pompába, hanem ferences szerzetesi csuhába temették el. Írásai, gondolatai annyira mélyek, annyira meghatóak, hogy érdemes elgondolkozni az ő személyén is. Igazából a magyar lelki irodalom nagyjai közé bevenni őt is. Ugye 1704. július 8-án választották őt Erdély fejedelmé, és ezért én szívesen most el is olvastam ezt a naplóbejegyzést, amit ő írt, csak azért, hogy érezzük, hogy tényleg Rákóczinak a lelki életünk irányítói között ott van a helye. Így van a vallomásaiban. Isten a tanú, hogy nem a fejedelmi címre vágyó büszkeség, nem is a hiú dicsőség kergetése indította arra, hogy elfogadjam az erdélyi rendek megválasztását, hanem a felebaráti szeretet, és az a szent kötelezettség, amellyel a hazámnak tartozom. Nem uralkodni akartam, hanem szolgálni. Nem a magam javát kerestem, hanem a szorongatott nép szabadságát. Úgy tekintettem a tisztségre, mint Isten kezéből kapott nehéz keresztre, melyet alázattal kell vállamra vennem, hogy népemet és a függetlenség és az igazság útján vezessem. Döbbenetes, nem? Hát egy kicsit akkor így átismételnénk az életét, ugye Bors várába született 350 évvel ezelőtt, és igazából Munkács várába került az anyukájával, az Rígy Ilonával, ugye apukája meghalt neki, és tudjuk jól, hogy Rígy Ilona nem fogadta el, hogy igazából, hogy az osztrákok úgy szabadítsák fel Erdélyt, és Magyarországnak azon részeit, ahol nem volt a török, hogy tehát őszinte legyek, nem volt Erdély területén egyetlen török vár, helyőrség, semmi. És ők mégis úgy mondták, hogy felszabadították. Tehát igazából elfoglalta Habsburg császár, és ennek ellenállt Zrínyi Ilona. És bizony ostromolták Munkács várát közel 3 évig, és amikor bevették, akkor ugye édesanyját, Zrínyi Ilonát, hát egy kolostorba zárták Bécsbe, és az ő fiát, kis Ferencet, hát igazából egy jezsuita gimnáziumba küldték, ahol az volt a fő cél, hogy ez a 12 éves fiúcskának átmossák az eszét, agyát, hogy osztrák, hűséges alattvaló váljon belőle. Szüleitől annyi birtokot örökölt, ami talán legnagyobb volt egész Erdély területén, egész Magyarországon. És a gyerek, hát minden egyszerű diákot tanítottak, javukra váljon, hogy ez egy nagyon szigorú, de jó iskola volt. Nagyon sok mindent tanult a fiatal ember. Aztán ugye átkerült Prágába, ott a főiskolán tanult, végezte a tanulmányait, felügyeletel ott. Leírja ő maga is, hogy megtettek mindent, hogy egyetlen magyar származású emberrel se találkozzon ezek az évek alatt. Ennek ellenére ugye 18 éves korában nagykorú lesz, és egy olaszországi utat jár Firenze, Velence, sőt az akkori pápával is hosszan elbeszélgetett. És hát ugye a császár akarata ellenére egy német származású 15 éves lánykát vette el, ő is 18 éves, fiatalok, boldogak, és hazatérnek Munkács várába. Útközben döbben rá arra, hogy az osztrák elnyomás mennyi kárt, fájdalmat, szomorúságot okoz az embereknek, megaláztatást. A török időben nem volt török katona. Egy-egy bünteti hadjáratra eljöttek, de igazából az emberek szabadok voltak, szuverének. De az osztrákok, azok mindenhova bekinevezték az előjáróikat, vezetőket, lecserélték. Tehát egész mélyen beleszántottak a nép lelkébe. És hát ugye biztatják Berzsenyi, mások. És végül úgy gondolja Ferenc, Rákóczi Ferenc, hogy ír egy levelet a az időben nem lehetett felhívni telefonon, vagy SMS küldeni, a francia királynak ír egy levelet. Sajnos ezt a levelet ugye rossz kezekbe adja, mert végül is az osztrák titkosszolgálat elolvassa, Rákóczit letartóztatják, és elviszik abba a bécsújvári börtönbe, abba a cellába, 30 évvel előtte, hát az ő nagyapja utolsó óráit töltötte, és utána onnan a vérpadra ment. És ezzel jelezték, hogy neked is ez a sorsod. Felnőtt vagy nagykorú, vagy lázadtál. És hát ugye az ő kedves felesége óriási összegekkel megvesztegeti a börtön parancsnokát, és végül sikerül megszökjön. Hogy mennyire komoly volt a helyzet, az azt is látszik, hogy nek a megvesztegetett várparancsnokot nem csak megkínozták, hanem négy felé vágták, és mindenféle gonoszságot elkövettek vele. Tehát tudta a császár, hogy Rákóczi mennyire veszélyes. És Rákóczi tényleg Lengyelországba menekül. Feleségével boldogan élhetnének, de itt is megkeresik, és mondják a szörnyebbnél szörnyebb híreket, ami történik Kárpát-medencébe. Na és akkor végül is Rákóczi úgy dönt, hogy a forradalom élére áll, a lázadók élére áll, kibontja a zászlóját, Istenért, hazáért, családért, és elindul, át kell a Tiszán, és tudjuk jól, hogy nagyon gyorsan mellé állnak a rendek, városok örömmel fogadják, néhány nagyon megerősített várban maradnak csak osztrák seregek, Brassó, Nagyszeben, de a többi az szászok is, románok is, magyarok is, mindenki Rákóczi mellé áll. És így van, hogy 1704 júniusában bevonul Gyulafehérvárra, július 1-ére országgyűlést ír ki, és összejönnek a rendek, és hát nem kell vitatkozni, mindenki Rákóczi Ferencbe látja Erdély aranykorának visszaállítóját, és megválasszák fejedelemi a Székesegyházban, ma is álló Székesegyházban, ott, hát ugye ünnepélyes szertartás között, ugye megkapja ezt a címet Erdély nagyjaitól. Igen. Én azt gondolom, hogy Rákóczi az utolsó erdélyi fejedelem. Utána ugye Mária Terézia meg többi császár is felvette az erdélyi nagyfejedelmi címet, de igazából nem volt soha erdélyi szuverén többet. Ezért is látom fontosnak, hogy Rákócziról minél többet megtudjunk. A Missio Tours utazási iroda szervezi ezt az útat. Felkértek, hogy legyek lelki vezetője ennek a törökországi útnak, ami ugye Konstantinápolyba, Isztambulba érkezünk repülővel, és akkor onnan autóbusszal kimennénk Rodostóra. Tudjuk jól, hogy a nagymajtényi síkon, amikor leteszik ugye Károlyék a zászlót, akkor felkínálják Rákóczinak, hogy legyen birtokaiból gazdag ember, és élje világát nyugodtan, de ő nem hódol be, nem írja alá a fegyverletételt. Elmenekül ugye egy darabig Franciaországba is van, végül aztán Törökországba kerül, ahol hát egy egész negyedet, egy görög negyedet a törökök megvásárolnak, vagy mindenképpen Rákóczinak adnak, és akkor ottan egész udvarával, munkatársaival, barátaival, hát ott élnek hosszú éveken keresztül, vágynak arra, hogy visszatérjenek, hogy történelmi helyzet olyan legyen, hogy újból fel lehessen emelni a Erdély zászlaját, a szabadság zászlaját, de tudjuk jól, hogy sajnos ez nem valósul meg, és így igazából Rákóczi ott hal meg, Rodostóban. Az ő kérése az, hogy szerzetesi ruhába temessék el, és végül ugye Isztambulba édesanyja mellé, akkor találkozik újból a két édesanyja és a fia, de aztán végül ugye mind a kettőjüket hazahozták, és Kassán temették el, és mai napig ott nyugszik Rákóczi, Erdély utolsó fejedelme. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor látszik a politika mindenbe belehatol, nagyon fontos, hogy ezeket a történelmi személyeket, akik tényleg egyfelől politikusok is voltak, de másfelől mélyen vallásos ember, leírja az életrajza, hogy Rodostóban minden reggel hajnalba kelt, szentmisé vett részt. Hát egy ferences szerzetes volt ott, akivel állandóan mindent megbeszélt, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom a vallomásait, mert tényleg egy mélyen vallásos, Istenbennel kibékült, Isten akaratában megnyugodott ember írása. Igen, vannak szent politikusaink is, és azért kell imádkozzunk, hogy a mai politikusok is hát tanuljanak Szent Lászlótól, Szent István királytól, de hát ugye akár Rákóczi Ferenc Erdély nagyfejedelmétől is. És tanuljunk mi is, hisz mi is magunk is családját, közösségét vezetnünk kell szeretetbe és békébe. Várom a jelenkezésüket, akár nálam is lehet jelenkezni. Hát induljunk el Erdély nagyfejedelmének a nyomába, Rákóczi útján. Isten áldja Önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Az első napon veled voltam kertedben. Nekem adtál mindent. Mégis, hogy teljes legyek, egyedül rád volt szükségem, Istenem. Mivel csábított a kígyó, hogy hozzád hűtlen lettem, tudást ígért, de én csak felejtettem. A második napon kietlen pusztában bolyongtam, elhalványult bennem neved és az imád, cserepes ajkam csak nyögte a törvény szigorát, a szenvedés lett minden tudásom, szívem megkeményedett. Sűrű és sötét lett bennem a vér. Uram, hol keresselek? A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és én akár a kertedben egykoron rejtőzni vágytam szégyenemben, hogy ne tudják, amit én tudok. Elfogyott minden borom. Mária látta jól, szelíden kézen fogott, s egy kérést, a kérést fiához elimádkozott. Azután csend. Szomjaztuk a kegyelmet. A csodák sorának végtelenje, elindult-e szóra, megindult-e csendre. Mária szólt ismét, amit kér, tegyétek meg, s vízzel mertük tele a kőedényeket. Borrá lett a víz, ez volt első jelünk, és hittünk benne, az Úr van itt velünk. Most az Úr szeme, mint a nap, rám ragyog, s e fényben neki ma újra igent mondhatok. Meg Istenem, óvjatok, angyalok, ma Krisztusnak újra hűséget fogadok.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Hírek.
1: A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a pécsi egyházmegye, olvasható weboldalukon. A pécsi egyházmegye 2019-ben fejezte be a székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg tehát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, elragadja mindazt, amit szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, a csalóka vagyon elfolytja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. A hétköznapi olvasmányos rendben Szent Máté könyvét olvassuk, bár most az elmúlt két napon az ünnepek miatt más volt az olvasmányos rend. Ugyanakkor a vasárnapi olvasmányos rendünkben is idén Szent Máté könyvét olvassuk, és nemrégiben, két héttel ezelőtt olvastuk a magvetőről szóló példabeszédet a vasárnapi evangéliumban. Ott végigolvastuk az egész történetet, kezdve a magvető tevékenységével, a jézusi magyarázattal, hogy miért is mond példabeszédeket, és hallhattuk a ma elhangzott szakaszt, a magvetőről szóló példabeszéd magyarázatát is. Érdekes egy kicsit ezt így összehangolnunk, a vasárnap és a hétköznapi olvasmányos rend evangélium olvasás találkozását, és egy picit végig gondolnunk mindazt, amit akkor hallhattunk a vasárnapi evangélium kapcsán, meg amiben most belekapcsolódhatunk, amit most felvett számunkra a szentírási szakasz, a szentírási gondolat. S talán azt is felfedezhetjük ezáltal, hogy újra és újra más-más gondolat is előkerülhet ugyanazt az evangéliumi szakaszt olvasva. Ezért érdemes napról napra követni a liturgia által elénktárt szentírási szakaszokat, vagy érdemes éppen olvasni folyamatában a szentírást, azokat a részeket is, amelyek a liturgiából kimaradnak. És talán egy kicsit a reklám helye, hogy a 365 nap a Biblia olvasásában podcast, egy év alatt olvassuk végig a Bibliát, szintén segítség abban, hogy a szentírással mélyebben megismerkedjünk, segítség abban, hogy a szentírás egyre jobban életté tudjon válni bennünk. A magvető megy, veti a magot, és nem törődik azzal, hogy hova hullik a mag, hogy a jó földbe hulljon az összes mag, ami csak kikerül a keze közül. Tudjuk, hogy akkoriban először elvetették a magot, és utána szántották be a földet. Így kerülhet sor arra, hogy olyan helyre is hullik a magból, amely később nem kerül beszántásra, ahol a mag tulajdonképpen veszendőbe megy. És nyilván a természet rendjében ezek a magok valóban veszendőbe mennek, de sok más mag van, amely bőséges termést hoz, sokszorosan kárpótolva a veszendőbe menő magoknak a helyzetét, a darabszámát. Azt is persze tudjuk, hogy amikor a szívünkbe hulló isteni magvetésről hallunk, olvasunk, akkor nem ilyen fizikai törvényszerűségek érvényesülnek, hiszen a szívünknek a talaja sem egységes talaj. Vannak részek, vannak dolgok, amiket könnyebben befogadunk, és vannak részek, amiket nehezebb befogadnunk. Mégis újra és újra érdemes azon dolgoznunk, hogy a mag, amely a lelkünkbe hullik, a mag, amelyet hallunk, az egyre inkább termést tudjon hozni, az termővé tudjon fordulni a lelkemben. És ezért érdemes újra és újra végig gondolni mindazt, amit a Szentírás jelent a számomra. Ugyanakkor magvető példabeszéde kapcsán az is fölmerül bennünk, arra is oda kell egy kicsit figyelnünk, hogy én vagyok a magvető, hogy mi mindannyian valamiképpen magvetők vagyunk. Valamennyien Isten igéjét, Isten szavát igyekszünk továbbadni, igyekszünk megmutatni abban a világban, abban a környezetben, amelyben élünk. És az is a magvető példabeszéd titkaiba, mélységeibe vezet bennünket, hogy nem csak az Isten szavával kapcsolatban kell gondolkoznunk így a magvetésről, hogy hogyan hullik belém az isteni magvetés, hogy hogyan válik életemnek a részévé mindaz, amit az Istentől hallottam. Sok-sok emberi kapcsolatunkban is valamiképpen ez a kettősség, ez a viszony van meg bennünk, hogy én vagyok a magvető, amikor valamit magamról elmondok, és a másik a föld, amely befogadja azt, amit én elmondtam. Vagy a másik a magvető, aki számomra valamit elmond, önmagából valamit megoszt, és ugyanakkor én vagyok a befogadó, aki igyekszem őt meghallgatni, igyekszem őt megérteni azt, amit ő mondani akar a számomra, hogy azt halljam ki az ő szavaiból, amit ő valóban mondani akar a számomra. És hogyha az Istennel való kapcsolatban ezt a magvetést gyakoroljuk, az odafigyelést, a megértését annak, amit elhangzik, hogyha a szoros emberi kapcsolatainkban igyekszünk gyakorolni a meghallgatásnak a különféle módjait, hogy egyre jobban szívvel tudjunk meghallgatni, akkor ez valamiképpen minden kapcsolatunkra érvényes lesz, ezt valamiképpen minden kapcsolatunk megérzi, fölfedezhetjük minden kapcsolatunknak a változását, alakulását, formálódását. És Jézus újra és újra megerősít mindenben bennünket. Jézus újra és újra segít és támogat bennünket, hogy egyre jobban, egyre mélyebben fölfedezzük mindazt, amit ő mondani, amit ő üzenni akar a számunkra, hogy egyre jobban megértsük azt, ami a Szentírásból elhangzik, egyre jobban fölfedezzük és megértsük mindazt, ami egy-egy beszélgetésben, kapcsolatainkban elhangzik, felénk szóló kiáltásként akár, vagy minket megerősítő jelzésként felénk elhangzik, vagy hogyan tudom én úgy elmondani a bennem lévő dolgokat, hogy azt a másik jó megértse, abban a másik fölfedezze azt a lényeget, azt a lényegest, amit én tovább akarok adni, amit én szeretnék elmondani a másik ember számára. És így válunk egyre inkább jelévi Isten kegyelmének, Isten szeretetének. És egyikünk sem bújhat el a magvetés elől. Mindannyiunk számára érkezik az isteni üzenet, érkezik az isteni mag. Mindannyiunk számára lelkünkbe hullik Isten magvetése. És ez megerősít, vagy éppen nyugtalanná tesz bennünket. Mert talán sokszor megpróbáljuk mindezt elfedni, eltakarni. Szent Gáli Katának Kegyelem, Domonkos a Kegyelem című kis írása beszél mindenről a számunkra. Te soha többé nem lehetsz nyugodt, és nem lesz tiéd a nyáspolgári

Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a nap evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Radio.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a Jó hírek magazinműsorát hallják. Nyári időszak sok mindenre ad lehetőséget, táborokra, kikapcsolódásra, kis megállásra, de lehetőséget ad sok-sok beszélgetésre is. Magyar Kurér kihasználva ezt az alkalmat, többekkel készít riportot. Ez történt, amikor Lőrinc Pál bencés szerzetessel beszélgettek, aki a Katolikus Karitász lelki igazgatója. Azt vallja, hogy nem csak földi életet építünk. Bemutatja beszélgetés azt, hogy hogyan alakult Pál atyának az élete, hogyan vált bencés szerzetessé, és hogyan kapta meg a Karitász vezető beosztását, a Karitász szervezésének a beosztását a pannonhalmi egyházmegyében, és erről valva sok értékes gondolatot fogalmaz meg, picit bemutatja a pannonhalmi Karitásznak a működését, hogyan szerveződik meg, milyen folyamatos támogató tevékenységet tudnak folytatni. Például 5 rászoruló a monostor konyhájáról kap meleg ételt, további 5 családnak pedig havonta egy teljes hónapra elegendő tartós élelmiszert biztosítanak. A Karitász csoport bekapcsolódott az országos programokba is, ezután vált Pál atya a

0: Karitásznak a lelki igazgatójává érdemes végig olvasni ezt a beszélgetést, érdemes fölfedezni azt, hogy hogyan alakul valakinek az élete, hogyan talál meg egy-egy újabb feladatot, amelyre meghívást kap a Jóistentől, és mindez minket is támogathat abban, hogy fölfedezzük a saját feladatunkat a mindennapi életünkben. A Magyar Kurír oldala tehát Lőrinc Pállal, a Karitász, katolikus Karitász lelki igazgatójával közöl beszélgetést az életéről, a munkájáról, a feladatairól. Szintén a Magyar Kurír közöl egy beszélgetést Baritz Laura domonkos nővérrel, a gazdaság legfőbb célja a közjó címmel, az újrainduló emberközpontú gazdaság képzésről beszélgetnek. Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskolán újraindul a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban felnőtt képzés formájában, emberközpontú gazdaság névem. A főiskola kommunikációs munkatársa Verestói Narcisz készített interjút Baritz Sarolta Laura domonkos nővérrel, ezt a beszélgetést közli a Magyar Kurír. Az ország több pontján folyik ilyen képzés, erről a képzésről beszélgetnek elsőként, majd pedig, hogy kiknek ajánlják ezt a képzést, nem csak keresztényeknek, bár az alapunk az egyház társadalmi tanítása, gondolkodásunk Aquinói Szent Tamásra, Arisztotelészre és más jelentős gondolkokra is épül. Pápai enciklikák rendszerint úgy kezdődnek, hogy szerzőjük ajánlja őket papoknak, szerzeteseknek, hívőknek, minden jó akaratú embernek. Mi is így gondolkodunk erről a képzésről, vallja Baritz Sarolta Laura, domonkos nővér ebben a beszélgetésben. Corvinuson, a Pázbányon is van ketekhez hasonló kurzus, és akkor fölteszi a kérdést a beszélgetésben, hogy melyik egyetemeken van még ilyen hasonló kérdés, ilyen képzés. Magát a beszélgetés tehát a Magyar Kurír oldalán elolvashatják, kedves hallgatóink. A Magyar Kurír fontosnak tartja ilyenkor nyáron, hogy a újonnan felszentelt papokat bemutassa, velük egy-egy beszélgetést készítsem. Nemrégiben a Kaposvári Egyházmegye újmisés papjával készült beszélgetés került föl a Magyar Kurír oldalára. Vida Attila azt a jelmondatot választotta, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Június 27-én szentelték őt pappá. Vele való beszélgetést közöl tehát a Magyar Kurír, bemutatva az ő életútját, bemutatva azt az utat, ahogy eljutott a papságig, eljutott addig, hogy az Isten meghívó szeretetét fölfedezze, és arra válaszolni is tudjon. Érdemes ezt a beszélgetést is elolvasni, és érdemes fölfedezni, keresni önmagunkban is, hogy hogyan tudunk egyre inkább közelíteni Istenhez, hogyan tudunk megerősödni abban a hívásban, hivatásban, abban a feladatban, amelyet Isten ránk akar bízni az életünkben, hogy Isten szeretetének egyre jobban jeleivé válhassunk a mindennapjainkban. Ezekben a napokban is több szentet, szinte minden nap egy-egy szentet ünnepel egyházunk. Szerdán Szent Mária Magdolna ünneplése volt, ünnepe volt egyházunkban, az ő napját, emlékezetét néhány évvel ezelőtt emelte ünnepi rangra még Ferenc pápa. Ugye ő az, aki Jézushoz egészen közel van, hiszen bűnbánó Mária Magdolnának is nevezzük, akitből 7 ördögöt űzött ki Jézus, ott van a kereszt alatt, majd pedig keresi a 7 első napján Jézust, felfedezi az üres sírt, szól a tanítványoknak, majd találkozik Jézussal, aki elküldi őt, hogy vidd hírül a tanítványoknak, hogy találkoztál velem, és elmondja, láttam az Urat, az apostolok apostolának is nevezzük őt, aki Jézus iránti szeretetét fölfedezi, és ebben meglátja az élőt, és már nem a holtat keresi, hanem az élővel találkozott. Elfordul a sírtól, amikor megfordul, és maga mögött látja először a kertészt, akiben aztán fölismeri Jézust, amikor ő nevén szólítja. Jézus felé szeretnénk mi is az ő nyomában, az ő szeretetével fordulni, és szeretnék megerősödni abban a szeretetben, amely Jézushoz kapcsol bennünket. Tegnap Szent Brigittát ünnepeltük, aki Európának a társvédőszentje, bár kolostor életre vágyik, fiatalon férjhez adják, 8 gyermeke születik, és gyermekeit vallásos módon Isten kapcsolatra neveli. Azt az Isten kapcsolatot, amit fiatalként megtapasztalt, azt gyermekeinek is igyekszik átadni, nekik is megmutatni, majd amikor özvegyé válik, akkor szerzetes közösséget alapít, egészen Istennek szenteli magát. Mai napon Szent Kingát ünnepeljük, Árpádházi Szent Kingát, aki szülei akaratára házasságot köt, de a házasságban megőrzi a szüzességet. Ő megelőzi néhány évtizeddel Brigittát, és egy talán érdekes kapcsolat kettejük között, hogy míg Kinga a szüzesség iránti vágyát, az Istenhez ilyen módon való kapcsolódás vágyát a házasságban megőrzi, ennek a küzdelmét vállalja, addig Brigittában pedig felfedezhetjük, hogy a házasságban is ugyanúgy meg lehet élni az Isten közelségét, az Istennel való kapcsolatot. A kettő nem zárja ki egymást, az Istenhez való szoros kapcsolódás és a házasság egy légtérben tud mozogni, egy módon tud, ugyanazon a módon tud megerősíteni bennünket. Holnap pedig Szent Jakab apostolt fogjuk ünnepelni, aki ugye Jánosnak a testvére, aki ott van egészen szorosan Jézus közelében, hiszen amikor Jézus külön 3 apostollal megy, akkor Péterrel, Jakabbal és Jánossal megy, akár a színeváltozás hegyére, akár pedig egy-egy más alkalommal, tehát ő is abban a közvetlen tanú szerepben van az apostolok között, aki talán szorosabb kapcsolatot ápol Jézussal, az ő alakja megerősít bennünket abban, hogy Jézusra figyelve egészen Jézussal járhatjuk életünk útját, és adhatjuk életünket is a hitünkért, ahogy Jakab apostol is életét adta a hitéért. Amikor egy-egy szentet ünneplünk, amikor egy-egy szentre figyelünk, akkor érdemes azt keresni, hogy hogyan tudom az ő élet, tudok az ő életéből tanulni. Nem másolni kell egy-egy szentnek az életét, hanem felfedezni azt a mondatot, felfedezni azt a mozzanatot, azt a dolgot, amiben követni tudom, amiben megerősíti hívő Krisztushoz kapcsolódó életemet. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, ellankadt erőm, mint a nyár hevében. Megvallottam előtted bűnömet, gonoszságomat el nem rejtettem. Elhatároztam, megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak, és te vétkem gonoszságát megbocsátottad. A zsoltáros szavaihoz kapcsolódva megfogalmazhatok egy imádságot a saját szavaimmal is, a saját életemre vonatkozóan. Tudatosíthatom, mi az, ami jelenleg elválaszt Istentől. Megakadályoz abban, hogy befogadjam az ő életadó szeretetét. Kérhetem Istentől a kegyelmet, hogy tegyen nyitottá a belevaló találkozásra.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver gyökeret benne, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé vetett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja benne azt, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik pedig 30-szorosat.

Milyen az én szívemben a talaj? Az útfélre, a köves helyre, a tövisek közé, illetve a jó földbe vetett mag jelentheti életemnek különböző helyzeteit. Életemnek mely területén vagyok kemény, mint a keményre taposott út? Hol vagyok megközelíthetetlen Isten számára? Mi az oka a zárkozottságomnak? Ismerős-e számomra a felületesség, amely hasonlít a vékony földrétekhez a sziklás talaj fölött? Felfedezem-e magamban azt a magatartást, amikor az életemet olyan sok dologgal kitöltöm, hogy a leglényegesebb kerül veszélybe? Melyek azok a körülmények, amelyek eltávolíthatnak Istentől? Találkoztam-e a gond és a gazdagság töviseivel?

0: Megkereshetem magamban a nyitottságot, amint a jó föld is befogadó. Nyitott vagyok-e a megbánásra, a meghalásra, Isten vezetésére, Isten hívására, szeretetének ajándékainak befogadására? Így hallgatom meg újra az evangéliumot. Figyelhetek arra, mi az, ami igazán megérint, eltalál Jézus szavaiban.
1: Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver gyökeret benne, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé vetett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja benne azt, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik pedig 30-szorosat.

Beszélgetésbe kezdhetek Jézussal mindarról, amit előhívtak bennem ezek a szavak. Uram, kérlek, tégy készségessé a veled való együttműködésre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Világ úrnője, Mária, mennynek királyné asszonya, tenger tündöklő csillaga, csodálatos szűz és anya. Jelenj meg, kedves kisleány, rügyesz ki gyenge rózsaág, nemes virágot hajts nekünk, Krisztust ki ember s Istenünk. Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél, és emlékezünk, hogy mély dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Te általad mi, földiek, így lettünk egyben égiek. Nemes békédre békülünk, bár nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos égurát, ki így nagy névre méltatott. Egyházunk boldog anyja vagy. Ámen.

0: Hírek.
1: A könyv eladások szerint a Z-generációt egyre jobban érdekli a vallás. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy friss, Angliában készített felmérés szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vallás iránt, ugyanis 2019 óta kétszeresére nőttek a Biblia eladások, csak tavaly mindösszesen 2,6 milliárd forint értékben adtak el belőle, írja a könyvesmagazin.hu. Az egyes angol kiadók szerint a Z-generáció kifejezetten érdeklődik a vallás iránt, feltehetőleg a világesemények által kiváltott szorongás és az AI miatt. De Amerikában is egyre nagyobb érdeklődéssel vesznek kézbe Bibliát az olvasók. 2024 és 2025 között 12%-kal nőtt a Biblia eladások száma Amerikában. Továbbá 2019-hez képest dupla annyi kötet talált gazdára 2025-ben. Az Egyesült Királyságban 2008-hoz képest 134%-kal nagyobb arányban vásároltak Bibliát. Derült ki egy év elejé statisztikából. A tendencia feltehetőleg 2021-ben kapott igazán erőre, valószínűleg a COVID-járványt követően. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomás Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a pécsi egyházmegye, olvasható weboldalukon. A pécsi egyházmegye 2019-ben fejezte be a székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekét. Kérem a boldogságos az anya közben járását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világot, Magyarország és az egész világ békéjéért. És a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Édesanyám nevében megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kéri továbbra is. Kérünk imád a családunk élő és elhunyt tagjaiért, a férjért, a nászura és a valamennyi halottunk emlékére. Gyermekünk, unokáink, ifjúságnak a hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért. A káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kér imád a maga testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni, a család, az ország, a világ békéért, a Mária Rádióért, dolgozóért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki, mindannyiunkért, a keresztényekért és hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus! Én pedig kérek édesanyámért imád, aki most megint súlyos állapotba került, hogy meginduljon neki a vizelet, és hogy a lábdagadás lemenjen, a fájdalmak enyhüljenek. Kérek imád ezekért, és kérek imád a gyermekeimért, különösképpen a lányomnak munkahelyért, az életének a rendeződéséért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék egy üzenetet küldeni és megköszönni a munkáját Imre atyának, Polyák Imre atyának, aki holnap lesz, illetve ma 60 éves az ikertestvérével együtt, és nagyon sok zarándokúton vettem részt, ahol ők volt a lelki vezetőnk, és az Úr áldását kérem a további tevékenységére, szolgálatára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először is megköszönöm az idáig kapott kegyelmeket. Drága jó Jézuson, tudom, hogy idáig kaptam. Imát szeretnék kérni a közös imának az elején, a feleségemnek, a féltékenységének az elmúlásáért, a családi szeretetért, hogy a családommal visszatérjen jó Isten, a béke és a szeretet, hogy a lányom megtalálja a párját és az élete rendezőt. A Mária Rádió dolgozóiért ilyen gyönyörű szép rádiót tudnak működtetni. Hát ugye a Mária segítségével. Nagyon szépen köszönöm, dicsértességeért.
7: Fölnős lányom, daganatos beteg, és ma kapott egy nagyon szép eredményt. Szükség lesz még egy idő után újra vizsgálatokra, és úgy tűnik, hogy javításukra és a szervezetükre, de sokkal előrébb van, mint volt 4 hónapja. Köszönöm a drága szűzanyámnak és önöknek a közös imát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, Tiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretnék köszönetet mondani, és hálát adni a Jóistennek, Szűzanyának, Szent Ritának, meg minden szentnek, aki segített, hogy a unokámat bekerüljön az egyetemre, és még az egészségéért szeretnék imád kérni. Köszönöm.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és az Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni, elmű családtagjám lelküldvéért, lányom unokáim ittben való megmaradásukért, egészségükért, a színidő hasznos eltöltéséért, maga egészségéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Térjetek vissza hozzám, elpártolt gyermekeim, mert én vagyok a ti uratok. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Mikeás próféta könyvéből. Melyik Isten hasonló hozzád, aki megbocsátod a gonoszságot, és elengeded néped bűnét? Nem tart örökké haragod, mert az irgalmasságot szereted. Ismét irgalmas leszel hozzánk, leveszed rólunk gonoszságainkat, minden bűnünket. Te hűséges vagy népedhez, és irgalmas.
0: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Ó, egyhangú, szürke élet, mennyi kincs rejlik benned. Egyik óra sem hasonlít a másikra, így a mindennapok egyhangúsága és szürkeség eltűnik, ha mindent a hit szemével nézed. Az a kegyelem, ami ebben az órában rejlik számomra, nem ismétlődik meg a másikban. A következő órában is megkapom, de már nem ugyanaz. Az idő elmúlik, soha nem tér vissza. Ami benne rejlik, soha sem fog megváltozni, örökre lepecsételődik. Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
3: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek öntére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszít vissza a kárkozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
0: könyörögj érettünk.
3: Szent Ráfael arkangyal,
0: könyörögj érettünk.
3: Magyarországi szentek és védőangyalok,
0: könyörögjetek érettünk.
3: Mária béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Radio. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szüzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenek előtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott

0: ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most

0: Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmára.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: Mária, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is
0: halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlegyük a Szentatya boldog emlékű Ferenc pápa szavait. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Annaréti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe el.

0: A Szentlélekben egyesült két szent színek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királyunk, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjunk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Reátok bízunk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban. Amen.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szent Egyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa a Valle Pietrai kegyhelyen a különleges Szent Háromság ikon előtt imádkozott. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A közösségi élet a megszentelődés helye, emlékeztette az Egyesült Államok szerzetes elöljáróit levélben 14. Leó pápa. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott július 22-én szerdán reggel. A Szentháromság hegyhelyen imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak áldást. A Szentatya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, amelyet a Szimbrivivo folyó, valamint kis patakok szelnek át. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. 14. Leó pápa levelet küldött az Egyesült Államok férfi szerzetes elöljáróinak országos közgyűlésére, tájékoztat a Vatican News. Arra emlékeztette a szerzeteseket, hogy közösségeik ne pusztán jól működő intézmények legyenek, hanem az imádság, a testvéri szeretet és a megengesztelődés élő műhelyei. A Szentatya hangsúlyozta, a közösségi életben megélt kölcsönös elfogadás, a megbocsátás és az egymás iránti felelősségvállalás hiteles tanúságtétel a mai világnak. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy hűséggel őrizzék karizmájukat, nyitott szívvel szolgálják az egyház küldetését, és különös figyelemmel forduljanak a szegények, a fiatalok és a peremre szorult emberek felé. A közösségben megélt szeretet Krisztus jelenlétének egyik legbeszédesebb jele a világban, amely reményt ad és vonzóvá teszi az evangéliumi életet a mai ember számára is. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Balog Edina szociálpedagógussal Bajcsi Norbert beszélget.
1: Hogy kerültél a drogmisszióba?
2: Hú, hát én a versenyszférából érkeztem. Az elmúlt 8-10 évben értékesítőként dolgoztam, több cégnél is, és nagyon szerettem egyébként azt a jellegű munkát, de most így utólag visszagondolva szerintem akkor is azért, mert hogy emberekkel tudtam foglalkozni, ha lehet ezt így mondani, kommunikálni, tehát hogy az emberekkel való kapcsolat, felvétel, kapcsolatépítés mindig is ez mozgatott. Jött egy olyan élethelyzet, hogy megszűnt egy munkahelyem, és elgondolkodtam, hogy van-e jövőképem ebben a szakmában, mondjuk az elkövetkezendő 10-15 évben, és igazából akkor jöttem rá, vagy akkor döntöttem úgy, hogy szeretnék pályát módosítani, mert már nem tudtam elképzelni azt, hogy még mondjuk 5-10 év múlva is ugyanazt csináljam, és nekem eredetileg a végzettségem szociálpedagógus, tehát én a szociális szférában diplomáztam, csak nem dolgoztam benne, és úgy voltam vele, hogy akkor most vagy soha. Így visszatértem a gyökerekhez, és hát nagyon sokat gondolkodtam, hogy akkor mégis milyen területre menjek, mert eredetileg is ez volt a kihívás, és végül is azért nem is mentem akkoriban ilyen pályán, nem kezdtem el dolgozni, mert nem találtam úgy azt az utat, ami úgy igazán megmozgatott volna. De valahogy a felmondásomat követően nagyon sokszor így szembe jött az a téma, hogy függőség. Először meg is ijesztett, hogy úristen a drog, előtte körülbelül így ilyen szemellenzővel éltem, hogy úristen, nem is tudtam, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy nem tudtam, hogy ilyen létezik, de hogy így nem, én ezt nem is láttam meg. A baráti körömben, a családomban ez nem volt jellemző, úgymond így a közvetlen környezetemben én nem találkoztam ezzel a témával, teljesen más utakon jártam, ugye, viszont valahogy mindig jött. Tavaly augusztusban volt egy egészségügyi problémám, amiből nagyon nehezen gyógyultam meg. Egy műtétből több hét alatt nem tudtam felgyógyulni, és amíg otthon voltam, eldöntöttem, hogy szeretnék templomba járni, és szeretnék egy egyházi közösségnek a tagja lenni, mert nagyon egyedül éreztem magam azon a településen, ahol jelenleg élek, a családom nagyon messze lakik, és úgy voltam vele, hogy szeretnék valami olyan lelki táplálékhoz jutni, amit úgy gondoltam, hogy az egyház így meg tudna adni. És akkor kezdtem el járni a kápolnásnyéki református gyülekezetbe, és ott volt egy olyan istentisztelet, ahol egy lelkész tanonc mesélt arról, hogy körbetekerték a velencei tavat Ráckeresztúron gyógyuló drogos fiatal srácokkal, és miközben bicikliztek, az egyik srác mesélt ennek a lelkész tanoncnak, hogy ő olyan sok szeretetet kap Ráckeresztúron, amit még soha életében nem tapasztalt meg. És akkor így bennem így, nem tudom, éreztél-e már ilyet, amikor úgy, tehát, hogy valami megmozdult, hogy úgy szinte egy libabőrös lettem, azt éreztem, hogy hú, ez most így valamit jelent. Hát persze akkor is egyből, hogy én biztos nem, de szerintem akkor érintett ez az egész téma meg először úgy igazán, és utána több úton szembe jött ez, hogy Ráckeresztúr, és jött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy mit veszíthetek, most vagy soha, írtam egy levelet az Erdős Eszternek, hogy szeretnék jelentkezni hozzájuk, milyen lehetőségek vannak, hogy tudunk-e beszélni erről. Már másnap válaszolt, behívtak egy állásinterjúra, és igazából így kerültem ide.
1: Nagyon jó volt ezt így hallgatni. Egyébként én sem tudtam, hogy ez hogy is volt, de így nagyon jó volt így benne látni Isten munkáját is, és a tiédet is. Mert tényleg általában azt gondolom, hogy nagyon sokszor van ilyen isteni elhívás, hogy amikor az embernek van egy mély pontja, bármilyen jellegű, akkor meg tud erősíteni a hit is, és nyilván nem akkor érezzük, de viszont egy utat kínál. És így, ahogy elmondtad, és ebben ott volt a történetben az is, hogy Isten használt embereket is, hogy oda jussál. Tényleg azt gondolom, hogy erre a liba bőrözés, hogy ezek, amikor Isten megérint, és az ilyen elhívások, és én kívánom is neked, hogy ez lenne az elhívásod, hogy tudj kiteljesedni a drogmisszióba, hol gondolom már előtte is biztos, hogy volt hited, hiszen már azt azért nagyjából, ahogy mesélted, tudtad azt, hogy hova érdemes fordulni, amikor egyedül van az ember, hogy neked így az életedbe a misszió előtt mikor találkoztál, vagy hogy találkoztál a hittel Istennel?
2: Én egy református családból származom, tehát nekem a anyai nagypapám, ő presbiter volt, Szatmárnémetiben egyébként a református egyháznál, úgyhogy én kis, hát én ebben nőttem föl, hogy ha nem is minden vasárnap jártunk templomba, de hogy ez mindig így jelen volt az életünkben, és jártam hittanra, konfirmáltam, tehát, hogy ez abszolút jelen volt. Azt nem állítom, hogy kamaszként is ez volt így a legfőbb mércéje az értékrendemnek, de szerintem biztos, hogy volt egy nagyon jó alap ebben. Igazából a 30-as éveim közepén egy elég komoly magánéleti válságba került az életem, amit próbáltam többféle szakemberrel is megoldani, és egyébként rengeteget segítettek, tehát pszichológushoz is jártam, aki nagyon sokat segített abban, hogy meg tudjam fogalmazni a problémáimat. De valahogy az történt, és szerintem ez sajnos sokaknál így van, hogy tényleg lejutottam így a gödör aljára. És eljött egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy most már ezen tényleg csak valami felsőbb erő tud segíteni, és volt egy olyan, hát vagy meditációm, vagy imádságom, nem tudom, hogy nevezhetem, amikor én tényleg éreztem a szívemben, hogy a Jóisten szól hozzám, és hogy éreztem a jelenlétét, és hát persze patakokban folyt a könnyem, és zokogtam, és így kérdeztem tőle, hogy miért hagytál el, és hogy miért nem segítettél, és hogy miért hagytad, hogy ez az egész szituáció megtörténjen az életemben, és képzeld el, hogy azt mondta nekem egy ilyen nagyon szeretetteljes, de nagyon szigorú érzést éreztem, hogy én soha nem hagytalak el téged, te fordultál el tőlem, de hogy nagyon örülök neki, hogy most újra visszataláltál hozzám, és hogy tudd meg, hogy soha többet nem leszel egyedül. Jelenleg arányaiban több az az adminisztratív jellegű irodai munkám, ami nem feltétlenül hozzájuk köt, viszont vannak a munkafeladataimban olyan részek is, amiket viszont abszolút velük végzem, és akkor van lehetőségem velük több időt tölteni. Egyébként nagyon érdekes, még visszatérve, ahogy beszéltél, már első naptól kezdve, amikor elkezdtem dolgozni a misszionál, és igazából még csak ismerkedtem a közösséggel, ismerkedtem az egész terápiás módszerrel, egyszerűen egy ilyen csodálat fogalmazódott meg bennem, és azon gondolkodtam, ahogy, és ez egyébként majdnem minden nap jelen van, miközben hallgatom a srácokat, vagy akár a velük való munkát a mentorok, tehát a stáb körében, nagyon sokszor érzem azt, hogy hasonló gondolatokat fogalmaznak meg, mint mondjuk akár én is abban az önismereti utamban, vagy válság utamban, amiről előzőleg beszélgettünk, pedig én nem a drogról jöttem le, hanem ki tudja milyen függőségemről, mert lehet, hogy társfüggőségről, nem tudom. Nem is ez a lényeg, de hogy a hétköznapi emberek problémáiról beszélnek olyan érzelmi intelligenciával, amit nagyon ritkán tapasztalok a külvilág hétköznapi emberénél. Tehát elképesztő, hogy ezek a srácok milyen munkát tesznek bele abba, hogy meggyógyuljanak, és én tisztelem őket ezért, és tényleg szívem legmélyéből én szeretem őket. És nagyon azért is nagyon szeretek velük lenni, mert ezt látom, hogy ők felismerték, hogy problémájuk van, ugye mertek segítséget kérni, tehát bátrak voltak, mert manapság mit látunk, legalábbis én azt látom, hogy még mindig ciki pszichológushoz menni. Még mindig azt mondják az emberek, hogy aki pszichológushoz jár, az bolond. Pedig szerintem egy egészséges ember is tekinthet akár egy pár alkalmas terápiát abban, hogy célokat keressen, azt hogyan tegye meg. Még mindig, szerintem mindenkinek vannak olyan feltárandó, ha nem is nagy traumák,

0: az ő életük, erre nincs ráhatásom, szerintem nem is kell, hogy legyen, de abban azokban a napokban, hetekben, hónapokban, amik ott mi együtt eltöltjük ezeket az időket, én mindenkire ilyen kis túlzással nyilván, de hogy így csodálattal nézek, és tisztelettel. És én rengeteg szeretetet kapok tőlük, rengeteget. Mindenki kedves, jó, nyilván néha szoktunk így kicsit poénkodni, amikor nem csak a mélységi beszélgetések vannak, de már többen fordultak hozzám komoly problémákkal, hogy te, mint nő, ezt hogy látod, esetleg milyen nézőpontot tudok neki adni a tovább gondolkodásban, és nekem ez is annyira jól esett, hogy így bizalmat szavaztak nekem. És visszatérve az eredeti kérdésedre, hát a nagy álmom igen az lenne, hogy én is mentor lehessek, és hogy a srácokkal szakmailag ugye foglalkozhassak többet. Természetesen majd ez kiderül, hogy mire lesz lehetőség. Meg hát rengeteget igyekszem tanulni, szívom magamban minden információ morzsát, mint egy szivacs. Néha az őrületbe kergetem a mentorokat, hogy 1000 kérdésem van mindenről, és az 1000 kérdésről meg újabb még 1000, és akkor már néha így mondják, hogy jól van, majd beszélünk, de hát engem nagyon nem lehet lelőni. Úgyhogy nagyon érdekel a téma, nagyon szeretem a srácoknak hallgatni a történeteit, nagyon szeretem végig gondolni, hogy mi miért lehetett, mi hogyan történhetett. Például a családom nagyon féltett attól, hogy, mert hogy nagyon érzékeny ember vagyok, hogy majd biztos ez nagyon meg fog engem terhelni, hogy lelkileg nehezen fogom földolgozni ezeket a történeteket, és egyébként volt bennem is egyfajta félelem, hogy mi van, ha ez tényleg így lesz, de nem így lett. Tehát abszolút úgy tekintek rájuk, hogy volt, ami volt, nyilván megérint, volt már, hogy mondjuk elsírtam magam én is egy nehezebb történeten, sőt, egyébként a te könyveden is pityeregtem, tehát beismerem, hogy megérint, de hogy úgy fogom föl, hogy most azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk azon, hogy jobb legyen, és hogyha ezért, tehát mindig úgy fogom föl, ha csak egy mondatom segít bármikor, hogy egy pillanatukban mondjuk a jó döntést hozzák meg, akkor már megérte. És ez lehet, hogy nem egy legmélyebb beszélgetésben történik meg, csak mondjuk a folyosón egy kedves szó, vagy egy bármilyen olyan reakció, amire ő lehet, hogy nem is számít, de akkor már megérte, hogy én ott vagyok. És emiatt engem ez nem úgy visel meg, mint amennyire mondjuk eredetileg féltünk, vagy féltem, és nagyon-nagyon tölt az, hogy látom őket, hogy küzdenek, és csinálják, és ja igen, és ez még egy tök érdekes, vagy nagyon érdekes, hogy mindig, amikor bekerül egy fiú, akkor hát látom a szemében, hogy úristen, hova kerültem, a zavarodottságot, hogy még néha a világukról nem tudnak, már bocsánat, hogy így fogalmazok, vagy szólj, hogyha valamit így erősen mondok, hogy így csak figyelnek, hogy úristen, hova kerültem, mi történik, stb. És eltelik tényleg egy olyan 2-3 hónap, és elkezdenek kinyílni. Hogy látom a tekintetüket, hogy megváltozik. Van olyan fiú, aki elején így nézett, mint egy dúlt vad, és most meg mosolyog, és így ezt annyira jó látni. Ahogy így elkezdenek újra önmaguk lenni, vagy hát gondolom, hogy újra önmaguk lenni, és annyira értékesek, és ezt a folyamatot így végignézni, elképesztő érzés.
1: Igen, tehát, hogy nyilván az évek alatt én is rengeteg, meg ezért is ragaszkodok én is a misszióhoz, mert megszámolhatatlan csodát látom én is, és tehát, hogy minden nap át lehet ott bent élni, és igazából ez is mondtam az előbb is, hogy ez viszont tényleg úgy működik, hogy akik körülötte dolgoznak, most ez tényleg, ha valaki irodista, vagy valaki mentor, vagy valaki éppen a konyhafőnök, az egésznek úgy áll össze, hogy az eredmények meg ezek, amikor látjuk a srácokon a pozitív változásokat.

0: És annyira jó ezt hallgatni, hogy az ezekből tölteketsz, és észreveszed a változásukat, mert szerintem mindig abból lesz a jó segítő, aki felismeri az ilyen változásokat, aki nem úgy, tehát nem úgy tekint rájuk, hogy jó, oké, XY bejött, és akkor itt van, ő már váltott egy fázist, hoppá, ő már látom, hogy kimenőre megy, hanem ezeket a lelki változás, akár a szemükben, mert én is azt gondolom, hogy tényleg észre lehet venni rajtuk, és ez egy nagyon jó dolog volt, amit megemlített, hogy tényleg én is amúgy ugyanígy volt, amikor bekerültem alá, hogy néztem, hogy úristen, hogy hova kerültem. Egyrészt éreztem, hogy jó helyen vagyok, de azt, hogy mi zajlik ott, tehát az első napokban ezt nem is lehet felfogni. De hogy valójában amúgy tényleg így van ez, amit elmondtál. Én mondjuk akkor tapasztaltam meg, hát nyilván, mert ott gyógyultam, így nehéz volt kívülről rálátni a saját közösségünkre. Viszont az én terápiámnál volt egy hónapos olyan szakasz, hogy át kellett menjek a Tini Rehabra dolgozni, akkor még más volt a konyharendszer, és akkor ott besegíteni, és én akkor döbbentem rá, hogy amikor csak a tinik voltak, hogy mennyire sokat dolgoznak azok a nagyon-nagyon fiatalok magukon, és akkor döbbentem rá, hogy tehát úristen, tehát ők így dolgoznak magukon, akkor nekem kutya kötelességem. Uh-huh. És hogy ez így nagyon jó, mert behoztál nekem is egy emléket, hogy nagyon jó ezt így hallani, hogy így nézel így a misszióra, meg a srácokra. Nagyon hasznosak ezek az információk. Hol látod magad 5 év múlva?
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Tehát mind a munkában, vagy az életben, tehát hogy bármit mondhatsz, most nem fontos azt mondani, hogy a misszióban, ha hol látod magad, de örülök, ha azt is mondod.
1: Hát ki tudja. Alapvetően én látom magam a misszióban 5 év múlva. Hát én azért szeretném megugrani ezt, hogy a szakmai oldalhoz közelebb kerüljek, vagy esetleg teljesen át tudjak kerülni. Nyilván ezen minden idegszállammal dolgozom. Hát amivel kezdtük a beszélgetést, a magánéletem úgy tűnik, hogy rendeződni látszik, úgyhogy remélem, hogy 5 év múlva már egy nagyon stabil és szeretetteljes új családban fogok élni. Úgyhogy ez már úgy tűnik, hogy nem kérdés. Én azt gondolom, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb ember is leszek, mint akár mondjuk 5 évvel ezelőtt, de ha csak az elmúlt 3 évet nézzük, akkor is. Már mondjuk ahhoz képest most is sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, de hát ugye ennek a válságnak volt ez köszönhető. Úgyhogy én nagyon pozitívan tekintek. Most ez így nem akarok, tehát hogy is, tehát magamra is pozitívan tekintek, szerintem a hozzáállásom is sokat változott, nyilván van még hova fejlődni. Én azt gondolom, hogy valahol én is gyógyulok a rehabon. Szokták mondani a kollégáim, hogy senki nem, nincs itt véletlenül, hát rengeteget foglalkozom magammal, így amikor lehetőségem van bármilyen csoporton részt venni, illetve hát amit nagyon-nagyon szeretek, hogy minden héten van bibliaóra, amin mi is részt vehetünk, tehát a kollégák is, és én nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, mert nagyon érthetően és nagyon közelien szokták ezeket a bibliai történeteket a Viktorék, a Katona Viktorék megközelíteni, nyilván azért is, hogy a fiúknak is emészthető legyen, és egyébként még ezt el akartam mesélni, hogy ha még belefér, hogy ezt is annyira jó volt látni, hogy mondjuk van egy fiú, aki még életében nem imádkozott, és szerintem így azt gondolta, hogy ha jó Isten létezik, akkor miért történt velem annyi minden, ami rossz, ami történt, de hogy ott ül, és kezében van az énekeskönyv, és olyan áhítattal tud énekelni, hogy múltkor is kicsordult a szememből a könyv, hogy Úristen. És utána meg elkezdünk együtt imádkozni, és becsukja a szemét, és látom, hogy, hogy igen, ő most ezt így beengedi, és tök jó ezt is látni. Szóval visszatérve, hogy akár ezeken a bibliórákon is nekem is gyógyul a lelkem, abszolút annyira feltölt. Ha nem tudok valamiért menni, akkor sajnálom, tehát hogy nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó út vár rám, és nagyon szeretem az utamat járni. Tehát nem feltétlenül azt érzem, mint akár az előző életemben, mármint hogy az értékesítésnél is mindig voltak előttem célok. Én egy nagyon célorientált ember vagyok, és mindig hajtottam, hogy ezt is elérni, azt is elérni, és most egyébként nem feltétlenül anyagi dolgokról beszélünk. De hogy sokszor éreztem azt az értékesítés közben, hogy mint mikor így belógatnak egy répát, tudod, egy bot végéről, hogy így mindig megyek, de sose érem el, és hogy valahogy ez az odafelé vezető út egy ilyen nagyon küzdelmes, és akkor még ezt is, és még ezt is, és mit kéne még is. De hogy most sokkal jobban élvezem az utat. Tehát most sokkal jobban élvezem azt, hogy igen, van célom, és azért meg is akarok tenni mindent, ez már igazából, ezt már hozom, tehát ez beépült a személyiségembe, de hogy az odáig elvezető utat is sokkal jobban élvezem.
0: Hát én kívánom neked, hogy minden álmod, célod teljesüljön.
1: Köszönöm.
0: És azt gondolom, hogyha mondjuk az öt évig tényleg még ott vagy a misszióban, meg aztán még tovább, tehát ugye 5 évről beszéltünk, akkor biztos, hogy el fogsz mindent érni, hiszen az 5 évig terápián leszel. Ez egy kicsit ilyen vicces volt, de hogy valójában, amit te is kihangsúlyoztad, hogy bárki, aki csak munkatársként van ott, az ugyanúgy változik és fejlődik a srácokkal együtt. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és ez tényleg egy jó, tartalmas interjú volt. Köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Balogh Edina szociálpedagógussal Bajcsi Norbert beszélgetett.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: A Z generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján az Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye, olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a Székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A domkőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a Székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra. Ismételjük meg a feladatot. Két karral egyszerre nyújtózkodjunk meg az ég felé, vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó, még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt erőteljes mozdulattal, lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a válkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör, közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok, a helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral, rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk. Majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot. Ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek, tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térthajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik. Billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

راديو. هازافالي، a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: A mai adásban körüljárjuk, vagy megpróbáljuk körüljárni a papok jóllétét, lelki jóllétét, a papi életpályamodell. Tóth András görögkatolikus papa, Váci Egyházmegye spirituálisa a vendégem. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm.
1: Üdvözlöm.
0: Talán szabad annyit elárulni, hogy én annó a diplomamunkámat, az egyiket, a pedagógus életpályamodell ből írtam, nagyon sok tanulságot tartalmazó módon. A kérdés rögtön ebből adódik, hogy a papi életpályát tekintve lehet olyanról beszélni, hogy életpálya modell és szakemberként különböző fázisokat megállapítani?
1: Igen, így nem hallottam érdekes, de egyébként abszolút. Hát ahogy az egyéni fejlődési szakaszainkban, az életünk kiteljesedésében szakaszok és szakaszokat határoló kríziseken megyünk át, vagy a család életben, a házasságban ugyanígy azt lehet mondani, hogy szakaszok vannak, aminek egy-egy krízisében fejlődhetünk tovább egy magasabb szintre, vagy megdolgozva nehéz történeteket, kríziseket. Egyértelmű, hogy a papi hivatásban is van ilyen. Tehát, hogy valaki bemegy a szemináriumba, elvégzi a szemináriumot, kikerül papnak, fiatal pap, aztán találkozik a papi élet valóságával. Egyértelmű, hogy egy idő után van egy olyan szakasz, amikor újra kell értékelnie, és át kell mennie egy krízisen. Aztán a saját, ezek össze is függenek. Uh-huh. A saját életkori szakasz, a hivatásban töltött idő, ennek a szakaszai. Nincs igazából krízisek, szenvedés nélkül nagy fejlődés sem tud lenni, akkor nagyon megrekedünk, hogyha ez nincs. Tehát azt mindenképp vallom, amit talán most már közhely is, hogy a krízis az lehetőség. Uh-huh. Úgyhogy ezekből alakulunk, fejlődünk, bölcsülünk jó esetben, és hát azt gondolom, hogy nem kell tőle megijedni. Ebben az a nagy üzenet, hogyha van egy nehéz időszak. De van ilyen, igen.
0: Mit vettél észre egyébként, mikor hívnak először? Tehát mikor van az első hívószó, hogy szeretném, ha itt valahogy átlendülnénk, akár közösen, vagy akár egy külső támogatói szem által?
1: Hát erről rögtön az ugrott be, hogy hát ha én arra várnék, hogy hívjanak, akkor kaptam volna egy jó állást, ahol ülök, és nem kell semmit csinálni. Tehát azért ez egy hosszú munka. Én most már 7 éves, most már 8. éve, hogy itt vagyok a Váci Egyházmegyében, és ez egy lassú építkezés, kapcsolatépítés, találkozások, személyes kapcsolódás, hogy eljussunk oda, és most már ezt én eredménynek, gyümölcsnek látom, hogy hívnak, és felhívnak, és keresik a találkozást, kérik a találkozót, vagy esetleg adott esetben ilyen paptestvéri családias módon jelzik azt, hogy hát látogasd meg ezt vagy azt az atyát, ennél többet nem is kell mondani. Tehát van egy ilyen belső testvéri jelzőrendszer is most már. Ezek mind eredmények. Tehát, hogy hála Istennek hívnak, minden nap hívnak, és én ezt igyekszem megelőzni is, tehát azért a felépítés abból is áll, hogy látogatom őket, én hívom őket, hogy szeretnélek meglátogatni, ígyunk meg egy kávét, találkozzunk. Így mindenhova igyekszem eljutni. A saját életterében tudok találkozni a paptestvéreimmel. Ugyanakkor csoportokat szervezünk, próbáljuk képzéseken segíteni a munkájukat, vagy volt olyan 2 éves folyamat, hogy papi csoportokban konkrétan az ő jólétükről beszélgettünk, és egy zárt, biztonságos közegben. Úgyhogy azért igyekszem sok minden olyat, igyekszünk, azt mondom, mert csapatban dolgozunk, itt a püspök atyának is ez nagyon szívügye, meg több munkatársamnak, hogy álljunk a papok mellé, hogy emeljük őket, hogy segítsük, kísérjük őket, és hát ez egy összetett munka. Tehát, hogy abból is áll, hogy mi kezdeményezünk, és most már így van, ez hála Istennek, hogy ők is keresnek és kezdeményeznek. Tehát vannak gyümölcsei ennek a munkának.
0: Említetted, hogy 7-8 évvel ezelőtt még Bár Miklós püspök atya hívószavára érkeztél a Váci Egyház megyébe, Marton Zsolt megerősítve pedig folytatja veled a munkát, de meg kellett teremteni, és szerintem ez egy kulcskérdés, meg kellett teremteni az igényt arra, hogy merjenek hívni, vagy merjenek kitárulkozni előtted.
1: Így van, ez is egy folyamat, És ez, hát amiben Miklós püspökatya idejében, akkor csak néha jöttem úgy, havi egyszer-kétszer, ahogy mondjuk, vagy nem, heti egyszer-kétszer, amikor próbáltam valamit kitalálni, nem volt igazán koncepció. Püspökatya annyit mondott, hogy hát valahogy valamit kéne kezdeni a papokkal, valahogy kéne segíteni nekik. És aztán nem sokkal utána a Martin Zsolt püspökatya ezt ilyen hivatalosra, én akkor kerültem állásba ide, főállásba, hogy teljesen felszabadított erre a munkára, hogy ezzel foglalkozzak. És valóban így van, egy kultúrát kell teremteni ebben. Tehát, hogy, és ez egy hosszú folyamat, hogy egyfelől bizalmat építeni, kapcsolatot építeni, és egy kultúráját megteremteni annak, hogy lehet hova fordulni, van segítségem, nem vagyok egyedül. Mert nagyon egyébként is a cölibátusban a papok eléggé megélik a magányt és az egyedül létet. Ezt részben kereszt, másfelől egyébként meg egy nagy lehetőség is, tehát hogy azért ezt én nem, én például nagyon sokszor szeretek egyedül lenni, és én görögkatolikus pap vagyok, családos, most már azért, hogy a nagyobbak a gyerekeim, több időm van arra, hogy egyedülek, tehát ez része a papi életünknek, hogy fontos magányban is egyedül is lenni. A magány az nem magány, hanem egy Istennel való együttlét. Viszont az, hogy kihez fordulhatok, hogy milyen kapcsolódásaim, milyen erőforrásaim vannak a saját magam erőforrásom és az Istennel való kapcsolatomban való erőforrásomban, azért nagyon fontos rész a kapcsolódási erőforrás. És az, hogy hova fordulhatok, ha bajban vagyok, kivel beszélhetem, ez ki hallgat meg, ezek azért ugyanúgy fontos kérdések egy papnál is, mert hogy a papok emberek, és szükségük van az emberi kapcsolatokra. És azt gondolom, hogy a hagyományosabb egyházban ott azért a papokat családias módon vette körül egy falu közössége, vagy egy...
0: Bejártak minden család.
1: Bejárt, igen, mindenkit ismert, most is ismerik, de az emberek nem kevésbé állnak úgy oda, mint egy család, hogy kitakarítsanak, hogy főzzenek, hogy mossanak, hogy lenyírják a füvet, hanem ez megváltozott a társadalomban. Sokkal zártabb lett egy plébánia. Persze törekszik a pap, hogy kinyissa és hívja a közösségeket, szervezzen, de ez mind-mind a munka része. A hétköznapi kapcsolódási része, ez a családias kapcsolódási része, ami szerintem most sokkal hiányosabb, és hát a papi közösségek is sokkal élőbbek voltak, az egymással volt találkozás. Ugye felgyorsult világ, mobiltelefon, internet, olyan média kommunikáció van, hogy nem megkönnyítem, felgyorsítja az életünket. Tehát azok a találkozások, hogy átmegyek a szomszéd paptestvéremhez is beszélgetek egyet, az nagyon ritka. Nincs idő rá. Nem is gondolnák sokan, hogy egy papnak mennyi minden van a napi teendői között. Egy édesanyja mondta nemrég nekem, hogy hát én nem gondoltam, amikor a fiamat felszentelték, hogy alig fog tudni találkozni vele, szinte már időpontot kell kérnem hozzá. Tehát, hogy és ez azt jelenti, hogy azok a személyes kapcsolatok, amik megerősítőek tudnak lenni egy pap számára, azt kifejezetten tudatosan figyelni kell, hogy legyenek. Tehát, hogy nem csak munka és lelkipásztori kapcsolat, az is nagyon fontos, de ott ő tart, ő segítő szerepben van. De amikor őt tartják, amikor őt meghallgatják, amikor egy kicsit úgy kilazíthatja a kolárét, és azt mondja, hogy most akkor beszélgessünk, és mondjuk el, mi a vagyunk. Ezt is szinte újra kell építeni, ezt a kultúrát, és ebben is vannak gyümölcsök. Én azt tapasztalom, hogy az a munka, amit itt most belefektetünk abba, hogy a papokat segítsük, melléjük álljunk, és az ő jólétükön dolgozzunk, annak ilyen gyümölcsei vannak, hogy azt figyelem meg az egyházmegyében, hogy elkezdtek tudni, igény lett arra, és elkezdtek tudatosan keresni ilyen egymással való közösséget munkában is, tehát egymásnak segítve, két-három-négy pap elkezdenek összejárni, segítenek egymásnak, meghallgatják egymást, ki miben jó, tehát szinte ilyen közösségként kezdenek működni. De most ezt úgy képzeld el, hogy ez négy plébánia, amihez még újabb plébániák tartott, tehát fél megyényi, vagy nem tudom én, hatalmas területeken, ha 3-4 pap együtt dolgozik, és egyfajta ilyen papi közösségben vannak, akkor az már megtartó erő. Ott már lehet az, hogy most átadok valamilyen munkát, ami sok, vagy lehet az, hogy ha elfáradtam, akkor van, aki meghallgat. ilyen testvéri család, és ez újraépül. Tehát valóban így van, hogy változik a világ, a társadalom, és ezért új kultúra teremtődik benne. És szerintem ennek a folyamatnak vagyunk a részesei. Nem beszélve arról, hogy a társadalomban a papok megítélése nagyon megváltozott. Azt hiszem, egy ilyen 30 éves felmérés volt, amikor ugye a legmegbecsültebb hivatásoknál a első 10-be volt a papi hivatás. Készült utána egy 25 éve, vagy egy, most nem mondok pontos évszámokat, meg számokat, de egy előadásban hallgattam ezt, hogy a százon túl van. Tehát, hogy már az első 100-ban sincs benne a megbecsült hivatásként a papír. Most gondold el, mekkora változás ez 30 év alatt. Az első 10-ből a 100 után az utcaseprő megelőzi
0: a papír. Pláne hozzátesszük, hogy a 1900-as években ugye az a mondás járta, hogy ha a társadalmat nézzük, akkor mindig a pilléreket kell venni. Papság, rendvédelmisek, orvosok. Körülbelül ez volt.
1: És a tanárok.
0: Hozzá. Ez a négy volt az iránymutató, vagy az értelmiséget kifejező, és sokaknak adó, vagy mértéket szabó négy szakma. Most pedig, ahogy említetted, lehet,
1: és hogy... ez fontos hozzátenni azt, hogy most mondhatná valaki azt, hogy persze, hát tehet róla a papok, meg az egyház, hogy ez lett, hogy lecsúsztak. Azért nem ekkora változás van. Tehát a papok nem romlottak ennyit, abszolút, hanem a társadalom nagyon megváltozott, a társadalom hozzáállása nagyon megváltozott. A médiának a mérgező szerepe sokszor, hogy mert vannak papoknak is botlása és bűnei, hibái, azt, ha mondjuk 100-ból egy pap valamit elkövet, az az összes papra rávetül. Ugyanezt azért más hivatásoknál nem annyira látni. Ha egy orvos, vagy egy tanár, vagy bármi, és nagyobb arányban vannak nehéz történetek ott is, ott az nem olyan szinten vetül az egész testületre, mint mondjuk a papoknál. Ezek nagyon megrázó esetek, és nagyon nagy sebek, hogyha valahol olyan történik, hogy egy pap megbotlik, vagy pedig ennél súlyosabban vétkezik, és ez másokat sért, vagy bánt, vagy megsebez, az nagyon fájdalmas az egyháznak, és a szívén viseli az összes pap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fokozottabb érzékenység is. Biztos a társadalomban is, de a papoknál is. És hogy egyáltalán nem vesszük félváról, és nem seperjük szőnyeg, hanem nagyon komolyan törődünk ezzel, és felelősséget érzünk minden ilyen nehéz helyzetben. Hála Istennek, hogy nem sok van, de egy is sok. Viszont a társadalom szinten más hivatásoknál ezeknek a többszöröse van, de ez nincs annyira a köztudatban. Tehát van egy nagyon erős ilyen nyomás, és nagyon tudom, hát nagyon, azt nem mondom, hogy sajnálat nem jó szó, de mondjuk így szánom a papjainkat, akik becsületesen dolgoznak, odaadják az életüket. Itt 24 órás szolgálatról van szó mindig. És akkor egy-egy ilyen eset, rájuk vetülés, mindenki azt mondja, hogy hát a papok ilyenek meg olyanok. Tehát, hogy azért nem teljesen arról van szó, hogy a papok rosszabbak, mint régen, és ezért ilyen a megbecsülésük, hanem teljesen megváltozott köztünk a társadalom, sokkal kritikusabb, sokkal inkább nagyítóval nézi a működésünket, sokkal ellenségesebb, sokkal inkább elvárások vannak, szolgáltatást várnak a papoktól, és nem úgy néznek rá, mint egy vezetőre, vagy mint egy iránymutatóra, vagy mint egy oszlopra, hogy az előbb mondtad. És sokszor talán ez a papi kríziseknek az egyik része, hogy olyan szintű megfelelés és maximális elvárás van bennünk is magunkkal szemben, meg kifelé is, hogy azt hosszú távon nagyon nehéz viselni. Mintha mindig, most egy ilyen jutott eszembe, mintha mindig egy valóságshowban lenni, és állandóan belennél kamerázva, hogy mit csinálsz. Szóval gondold el ezt emberként, hogy ha magánéleted, vagy egyáltalán magányod, vagy az életed folyamatosan kamerázva lenne, vagy figyelve lenne, és itt az ügyelet szót is használtam, gondoljátok el azt, hogyha van egy orvos, aki mondjuk ügyeleteket vállal. Vannak most már olyan ügyeletek, hogy nem kell bemenni, ha telefonügyelet van. Vagy tűzoltó, vagy bárki. Azt megjutalmazzák duplán, hogyha valaki vállal ilyet, és az egy folyamatos stressz, mert bármikor hívhatnak. Tehát az a pap állandóan így van. Tehát ezt nem gondol senki erre, hogy, hogy őt bármikor, ünnepnap, vasárnap, éjszaka, bármikor hívhatják, és ez így meg is szokták az emberek, hogy a pap legyen elérhető. Hmm. Ha már valamikor nem elérhető, és ebben a mostani világban azért ezt nem lehet mindig teljesíteni, hogy elérhetőek legyünk, mert hogy rengeteg feladat van, akkor már felháborodás van, hogy hát azt a papot nem lehet elérni. Holott lehet, hogy a 10 falujából a 9. éppen temet, vagy éppen beszélget valakivel, és hát nem lehet éppen fölhívni. Szóval azért itt a papi feladatok, tehát az, hogy sokan azt gondolják, hogy elmond a papi egy misét, és mit csinál azon kívül. Hmm. Nem tudják, hogy miből áll. Közösséget vezet, szervez, menedzser, plébániát kell felújítani, irodai szolgálat, tanítás, emberekkel való beszélgetés, tehát többféle feladatköre van, és ugyanezt nem csak egy faluban, egy helyen, uh-huh. hanem mondjuk 10-ben. Uh-huh. Hát ez most, amit felsoroltam, ez körülbelül ez egy csapat kéne, egy 10-fős csapat. És ezt nem nincs benne a társadalom, hogy lássa azt, hogy mennyire megterheltek a papok, és mennyire sok, és egy kevesebb pap van, és mennyire több dolguk van, és a világunk is mennyivel több mindent vár el, mint régebben.
0: Te hol és hogyan tudsz rajtuk segíteni? Talán elmondhatok annyi nyílt titkot, majd biztos, hogy rengeteg olyan személyes, akár bizalmi vagy bizalmas beszélgetés kell ehhez, amely köztetek marad, akár egy papi jóléti csoportról beszélek, akár pedig egy négy szem közti beszélgetésről.
1: Igen, ez fontos mondani, hogy az én személyem, státuszom az, hogy spirituális, ugye kispapoknál szoktunk erről hallani, hogy van lelki vezető, uh-huh. spirituális. Ez a egyházmegyékben nem annyira megszokott.
0: Abszolút, igen.
1: Van ilyen státusz, de hogy vagy úgy töltik, vagy több más feladat mellett, vagy pedig, tehát hogy ez a feladatkör, ez belső fórum, így szoktuk mondani, vagyis titoktartásos fórum. Tehát én vagyok az, akivel lehet úgy beszélni, mintha a gyónásban beszélgetnél. És ez nagyon fontos, mert a püspök is igyekszik személyes találkozásokat. Most például az, hogy egyenként személyesen jönnek hozzá beszélgetni. A papok Covid alatt fölhívott mindenkit, minden egyes papját. De az elképzelhetetlen, hogy véglátogasson úgy mindenkit, mint mondjuk én.
0: Tehát az otthonukba, a saját életükbe.
1: Mert hogy nincs, egyszerűen nem fér bele ebbe a vezetői szerepbe. Tehát ő atya is, vezető is, és előjáró is, fegyelmi előjáró is. Tehát ez egy más kategória ilyen szempontból, még ha bármilyen is törekszik a személyes emberi kapcsolatra. Ebben a feladatkörben belső fórumon titoktartásra mondhatnak el bármit a papok. Tehát van, amikor ventillál, van, amikor egyszerűen a legnagyobb fájdalmait, vagy kísértéseit, vagy nehézségeit mondja, vagy keresztjeit, vagy hibáit. Én ilyen szempontból meghallgató ember vagyok. Tehát amit tudok tenni értük, az, hogy meghallgatom őket, hogy mellettük vagyok, hogy osztozom a terheikben, a fájdalmaikban. Elsősorban ezt kell mondanom, hogy próbálom úgy szeretni őket, ahogy vannak, és ha mindegy olyan őszintén a saját személyes életutainkra gondolunk, mindegyikünknek vannak hullámvölgyei, krízisei, nehézségei, fájdalmai, dühei, haragja, meg nem értettsége, stb. És nekem ez az egyik, a legfontosabb, amit tudok tenni, hogy én ilyen kísérő, meghallgató emberként ott vagyok nekik. Többen jelezték ezt vissza, hogy hát engem nagyon régóta nem kerestek így föl, csak hogy beszélgessünk. Uh-huh. És a másik, amit mondtam az elején, hogy fel kell építeni ezt a bizalmi kapcsolódást, azért az egy nagyon fontos, hogy ugye a papok beszélnek egymással, és ha én visszaélnék ezzel a bizalommal...
0: Az gyorsan kiderül.
1: Nagyon gyorsan kiderül. Az, hogy én 7-8 éve itt vagyok, az azt jelenti, hogy hála Istennek sikerült nekem úgy meghallgató segítőnek lenni, hogy nem gondolják azt, hogy na itt a püspök embere, és akkor most jön nézni, hogy mi történik itt, és majd jelentést tesz. Nem erről szól ez. Nem is várja el a püspök atya ezt. Nagyon vigyáz arra, hogy ezt a belső fórumot ne sértse meg, mert nagyon jól tudja, hogy erre szükség van. Személyes életünkben szükség van arra, hogy elmondhassunk valamit, meghallgassák. Az már csak egy másik kérdés, hogy én tanultam is szakmai tanulmányaim is vannak mentálhigiénében és lelki gondozásban, lelkivezetésben. Ezek eszközök. én nem vagyok, tehát hogy mondjam, a pszichológiát, vagy a mentálhigiénét én eszköznek tartom, nem megoldásnak. Ezt fontos elmondanom. Én elsősorban pap vagyok, paptestvér vagyok, aki meghalt, és az, hogy nekem vannak ilyen képzettségeim, ezt inkább segít abban, hogy akár a személyes beszélgetésben, akár egy csoportvezetésben, vagy egy képzésben úgy tudjak jelen lenni, mint szakember. Tehát én nagyon fontosnak tartom, mint segítség, hogy lehetek az az ember, akinél úgy beszélhetnek, hogy biztonságban vannak. Hogy bizalmi, biztonságos légkörben mondhatnak el bármit. És ez nagyon gyógyító tud lenni.
0: Megdöbbentett egyébként, amikor most is mondtad, hogy a magány, az mennyire jelentős a papi pályán. Van még, ami ugyanennyire adminisztratív terhekről tettél volt említés, meg a rengeteg feladatról, vagy az egyre növekvő feladatkörről, de van még, ami így kézzelfogható és általánosan megállapítható?
1: Mint papi teher.
0: Igen.
1: A magányról is így beszéltem, hogy azért kettős, mert egyfelől a magány az tud egy nagyon szent
0: abszolút helyzet. Sőt, sokan arra is vágynak.
1: Igen. Másfelől teher is, mert minden ember kapcsolatra van teremtve, tehát hogy a kapcsolatban tud a szeretet áramolni. Tehát, hogy nyilvánvalóan a magánynak van egy ilyen terhe is, hogy aztán, hogy mi lehet még, talán a meg nem értettség sokszor. Van, ugye a magányhoz még mondanám, hogy van a vezető magánya, tudod. Az is van, hogy azért egy olyan embernek kell lennie, aki mondjuk a közösségben nem az a dolga, hogy egyik vagy másik csoportnak, vagy egyik vagy másik embernek adjon igazat, hanem ott ő egy lelki vezető atya, akinek az egész közösséget kell tartania és vezetnie és vinnie. Tehát, hogy azért ez ad, az is egy magányosságot. Másfél rengeteg embernek viszi a terhét. Ez is ad egy magányosságot, amikről nem beszélhet. Az is egy magányosság. Amit mondhatok még, tehát a magány mellett, hát ugye a kapcsolat az a legfontosabb, ugye a kiégés, az, hogy ebben a feszített 0-24 órás feladatkörben, abban elég könnyű ki, ez kiégés veszélyes. A tanárok és orvosok, de a papok különösen azt gondolom, amikor a pszichénk nem bír többet, és elfáradunk, akkor könnyen lehet az, hogy olyan, hát hogy van ennek kísértése, hogy akkor olyan, hogy mi az, ami gyorsan segít nekem ebben. Tehát fáradt vagyok, nem bírok, de mennem kell, mi dob fel gyorsan? Tehát ez a kiégésnek egyik része, hogy próbálom valahogy megoldani a feladatot, és akkor, mit tudom, én hozzányúlok valamilyen szerhez. De ez mondjuk lehetne erről is beszélni külön, ez azért, ez is jelen van, hogy valamilyen, akár valamilyen függőség vagy szenvedélybetegség ki tud alakulni, de azt mondanám általánosságban, hogy nem ez a jellemző. Bár ezt is lehetne általánosítani. Aztán mi lehet még? Hát ugye nyilván felmerülhet, én görögkatolikus papként ülök itt, akinek családja van, és akkor a római katolikus pap cölibátusban van, tehát a magány mellett az intim kapcsolat hiánya, vagy a család hiánya, az még lehet egy ilyen kereszt, de meggyőződésem, hogy a saját papéletemet is látva, meg a nagyon mindig is jó kapcsolatban voltam is közös munkákban római katolikusokkal, hogy itt másfajta keresztről beszélünk, vagy másfajta nehézségről beszélünk. Tehát amennyire, tehát nem lehet a kettőt összehasonlítani. Mind a kettőnek kincsei vannak, és mind a kettőnek nehézségei vannak. A cölibátusnak is, a házaspapi életformának, vagy a családnak is. Tehát, hogy van egy szerzetes bátyám, aki egyszer azt mondta, hogy hárman vagyunk papok a családban, ketten családos papok, szerzetesként, meg még van néhány testvérünk, és azt mondta, hogy hát nem irigyellek titeket, ahogy látom a házasság és családi nehézségeket. Ezt szerzetes mondta, aki nem, nekünk nincs se. Tehát, hogy azért mondom, hogy azért ez két különböző dolog. Tehát mondjuk Afrikát kutató, Afrika kincseit látja, meg annak a nehézségét, egy dél-amerikai meg azért rajong, és annak a nehézségét, de a kettőt nem lehet összerakni, hogy melyik a jobb. Azt lehet mondani, hogy mégis, ahogy mondtam, a magánynál is, hogy az kincs is, és egyben teher is, a cölibátus is ilyen, hogy kincs is, mert hogy nem kell közvetlenül feleségért, gyerekekért aggódni, eltartani, gondoskodni, hanem szabaddá válik ettől. Ugyanakkor egy kincs, mert hogy sokkal jobban tudja azt talán beosztani, hogy mennyi magán ideje van, mennyit tud az Istennel lenni kapcsolódásban. Tehát sok pozitív oldala van, meg egy lelki kegyelem is, tehát hogy ugyanakkor meg ez egy lemondás. Tehát, hogy valamiről lemondani, valamiről adni, vállalom azt, hogy én lemondok a szexualitásra, az intim kapcsolatról, azért ez egyben kereszt is. Tehát, ez a kettő együtt kell látni, hogy beszélni kell erről is, hogy egy cölibátusban levő pap is egy ugyanen egészséges ember, akinek szexualitása van. És erről nagyon keveset beszélünk egyébként, izgalmas téma lehet, de hogy ő az a mit kezd, hova tudja azt az erőt, ezt a elemi energiát becsatornázni, vagy hogyan tudja ezt ő felhasználni az ő szolgálatában, beépíteni az önmaga, tehát a saját vitorlájába befogni, hogy úgy mondja, mert ezekkel az erőkkel számolni kell. Ugyanakkor lemondás az, van, aki az ételről mond le, vagy van, aki azt mondja, hogy vegetáriánus, és nem eszik húst, neki az a terve, aki húst eszik, az nézi, hogy hát milyen ember ez, aki nem eszik húst. A vegetáriánus meg, hogy ki, hogy tudják megenni a húst. Most ez egy ilyen egyszerű példákat azért mondom, hogy értsük azt meg, hogy a cölibátus önmagában egy nagyon nagy érték, és nagyon nagy kegyelem, de ugyanakkor ez is egy lemondás, egy kereszt tud lenni, amit ő fölajánl azért, hogy teljesen oda tudja az életét adni. Egyébként a házaspap is ugyanezt teszi, fölajánlja az életét, hogy odaadja, de neki viszont ezt kell. Egyikőjük viszi mondjuk a magányosságnak, vagy az intimitás hiányának a terhét, a másik pedig viszi a családnak a terheit. Ugyanakkor meg azt mondom mentálhigiénés szempontból, hogy lehetnek, szóval az intimitás az nem csak szexualitás, és hogy olyan akár a barátságok, akár a közösségben levő lét, vagy akár a saját eredeti családján, testvérek, gyerekeinek keresztszülei, tehát hogy azért megtalálhatja azt a természetes, egészséges kedvességet, intimitást a cölib, és fontos, hogy erre figyeljen, hogy legyen ilyen. Mert ha valamit kizárunk, ami az emberségünkhöz tartozik, akkor azt nem lehet úgy kizárni, hogy elfolytom teljesen, és akkor az nincs. Mert akkor az valahol feltör. Hogyha én ezzel foglalkozom, nekem van intimitás igényem, van kedvesség, szeretet kapcsolat igényem, meg van szexualitásom, de ezt tudatosan vállalom, hogy erről lemondok, akkor a szexualitás energiáját, ahogy mondtam, lehet másba bele csatornázni, az intimitást pedig meg lehet egészséges módon is találni. Tehát, hogy erre vannak utak.
0: Rengeteg minden kezdeményezés igazából már jól működik itt a Váci Egyházmegyében. Még mielőtt arra rátérnénk, azért csak beidézem ide a saját, mondjuk úgy, hogy megdöbbentő tapasztalatomat, ami persze egy kutatásnak az eredménye, hogy a tanári pályán ugye 1-3 év a rutin megszerzésének az időszaka, és a harmadik évtől már arról kezdtünk el beszélni, vagy azt láttam, hogy a rutin eluralkodásának az időszaka, és a hetedik évtől pedig már a kiégés. Igen. Időszaka. Tehát, hogy nem is olyan hosszú időtávokról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy életpálya.
1: Így van.
0: Valaki megszerez egy szakmát, emberekkel kell foglalkozni, az embereket jól kezelve kell tudni neki előre haladni, és 7 év múlva már a kiégés tüneteit hordozzák magukon azok a személyek. Ez a pedagógusokra volt érvényes, de feltételezem, hogy hasonló.
1: Igaz a papokra, abszolút, és sőt, az van, hogy a papi képzésben, és ez megint egy külön fejezet lehetne a papi képzés, de hogy a papi képzésben nagyon fontos, hogy az Isten igazságét megtanuljuk, nagyon fontos a Biblia ismeretet, nagyon fontos, hogy az Isten kapcsolódás, tehát hogy kell ez a zárt közeg, ahol ebben nagyon tud fejlődni a pap, hogy lelkileg kész legyen arra, hogy lelki atya legyen. Viszont az kevéssé van benne, hogy a kikerül a világba, ahol olyan kihívásoknak, olyan nehézségeknek, amit nem is álmodik, kicsit üvegbúra a szeminárium. És hogy abból kikerülve, bekerülve ebbe a mostani világba, nagyon hamar, tehát legveszélyeztetettebbek azok, akik az első néhány évben kikerülnek egy helyzetbe. Jó esetben káplánként, ahol van egy idősebb paptestvér, de azért ez már ritka ma, és akkor szembe találja magát az életnek a viharával. Tehát, és akkor az egy nagyon nehéz időszak. Az első 7 év is egy nagyon, tehát hogy a legveszélyeztetettebbek ilyen szemben a fiatal papjaink nincsenek igazán felkészülve erre. Most már azért egyre inkább van erre törekvés, de ugyanakkor van az is, hogy kevés papunk van, kevés kispapunk van. Hála Istennek itt is, hogy a Váci Egyházmegyében és a Esztergom Budapest Egyházmegyében a legtöbb a Római Katolikus Egyházmegyékben, tehát hogy ez is egyik gyümölcs szerintem, hogy ezzel is tudatosan törődünk a papi utánpótlással, de hogy ebben az életszakaszban ugyanez van, nagyon-nagyon ott van a kiégés veszély az első 7 évben. És ilyenkor a melléállás nagyon fontos, tehát hogy kifejezetten kell a fiatal papukra figyelnünk. Őket összehívni, lelkesek, és ide nekem az oroszlán mindent megtennének, és akkor egy-két éven belül találkoznak azzal, hogy halálhullafáradtak, az a szerelem, amire vágytak, az sokkal hétköznapibb és sokkal nehezebb, mint ahogy azt ők elképzelték a plébánián. De ez hasonló a házassághoz. Tehát ugye a házasságban is, amikor a szerelemben menünk, nem gondolunk a nehézségekre. Általában olyan 2-3 év után találkozunk, és ott is van ez a házassági kiégés egy kicsit úgy 7 évig. Szóval minden ilyen szerelem vagy hivatásnál ott van ez. De ha ezt tudatosan tudjuk, és most így erről beszélünk, hogy életpálya, akkor tudatosan lehet prevenció és megelőzés és védelem, hogy mi az, ami engem tölt. Mikor tudok én, miben tudok én pihenni. Megteremtem-e tudatosan azt az időt, amikor nekem én időm van. Keresem az egészséges kapcsolatokat. Tartom-e a családommal a kapcsolatot, ha tudom tartani, és az feltölt engem az eredeti családdal. A papokkal, a kollégákkal, bár mi nem is kollégának hívjuk egymást, inkább testvérnek, és ez fontos erőforrás tud lenni. Tartom-e a kapcsolatot? Járok-e a papi közösségbe? Mi rengeteg dolgot kínálunk fel a papoknak, nyitott vagyok-e arra? Most például lesz jövő héten egy ilyen úgynevezett papi rekreációs napok, Szentkutra elmegyünk, és ott az arról szól, hogy fürdőbe megyünk, kirándulunk, beszélgetünk, adott esetben borozgatunk, és rekreálódunk, pihenünk, de közben van tartalmas előadás is, meg közben rengeteg lehetőség is szabadon. Tehát ez kifejezetten... tudatosan szervezünk ilyeneket. Vagy van olyan, hogy papi vacsorát szervezünk a püspök atyával, hogy legyen olyan tér, lehetőség, a felület, ahol a püspökkel úgy is lehet beszélgetni, hogy így, ahogy mi most beszélgetünk, és ilyen baráti, testvéri viszonyban. Vagy tehát, hogy az, amiről beszélsz, hogy kijövünk lelkesen, aztán rutinná válik, aztán kiégés, ez a veszély ott van, de azt gondolhatom, ez egy normatív krízis, tehát ez egy olyan történet, ami van. Az a nem mindegy, hogy nézünk erre, hogy csak belemegyünk ebbe, és akkor majd lesz valami, vagy pedig tudatosak vagyunk ebben, és képezzük magunkat, összejárunk, időt szakítunk arra, hogy pihenjünk, sorolhatnám tovább.
0: Ugye itt a Váci Egyházmegyében, ahogy már említettem, rengeteg kezdeményezés működik. Egyik a rekreációs kikapcsolódás, vagy programok megszervezése, de hát vannak papi jólléti csoportok is.
1: Igen, igen.
0: Ezek hogy működnek? Te hívod őket egybe?
1: Ez is csapatmunka, én azt gondolom. Az nagyon jó itt, hogy ilyen közösen tudunk gondolkodni ebben. Eddig pasztális helynök volt, most már általános helynök a Pasztanák Tamás atya, ő is, vele szerveztük ezt is, civil munkatárs is van ebben, a Vitéz András, aki szupervizor, és akkor így hárman vezettük ezeket a csoportokat. Ez meghívásos volt, hogy személyesen mindenkit meghívtunk, és ilyen 6-8-10 fős csoportokban eljött a 130 körüli papból 100 körül ott eljöttek, az nagyon jó, majdnem mindenkivel tudtunk itt. És megteremteni azt a légkört, hogy ott tudjunk beszélgetni arról, hogy vagytok, mik a nehézségeitek, és hogy egyszerűen mi az, ami segít nektek. És ezt egy olyan közegben, és ez nyilván a mi feladatunk is volt, hogy megteremtsük ezt a biztonságos közeget, ami nem előjárói, nem fegyelmi, hanem tényleg papi közösségről szól. Ez erről szólt. A következő évben már annyiban váltottunk, hogy a téma egy kicsit spirituálisabb lett. amikor én eljöttem papnak, választottam egy elmondatot, ezzel indultam neki. Uh-huh. És most itt vagyok 20 éves papként, 15 éves papként, 30 éves papként, hogy vagyok én azzal a elmondattal? Uh-huh. És ez olyan mélyre ment, és olyan tényleg könnyekig meg lehetett hatódni, ez egy, minden egyes alkalom egy lelki gyakorlat volt. Mert hogy a papoknak ott van ez a gyökér, a megszólítottság, a meghívottság, az odaadottság, ezek mind mindegyik papnak jellemzői. Az, hogy aztán ezen az úton, amin elindul, ezen a rögös úton, hogy hova jut 5 év múlva, 10 év múlva, 15-20 év múlva, tehát ott nagyon sok nehezítő körülmény van, és nagyon sok energiát leszívó, kiégéshez vezető körülmény van. És ebben nagyon tudnak egymásnak is segíteni. Tehát amikor egy 30-40 éve pap ott van egy csoportban egy 2 éves pappal, és ott megosztanak egymással dolgokat, az már gyógyító és megtartó. Ugyanakkor meg látva azt, hogy ő 30 évig ezen az úton végül is meg tudott maradni egészségesen a papságában, és mai nap is szolgál, az egy ilyen hívó vagy minta is, hogy hát igen, meg lehet ezt csinálni, nem kell kétségbe esni, nem kell rögtön elfutni.
0: Végére még egy lehet, hogy furcsa kérdés, de engedj meg. Igen. Most, hogy így hallgattalak, ugye a papok megsegítéséről, jól létéről beszélgettünk meg, hogy mennyi, hát szépsége van ennek a hivatásnak. De ebbe kell a hívők segítsége is. Velük nem kéne ugyanígy foglalkozni, hogy értsék jobban.
1: Abszolút. És én ezt üzenem innen is, hogy szeressétek a papokat. Tehát ez a legfontosabb, amit most itt elmondhatok. Látva, belülről látva, meg magam is megélve a saját életemben ezeknek a nehézségeit, azért higgyétek, hogy nagyon sokat visznek a vállukon, tehát szeressük őket. Sőt, hogyha bajban vannak, vagy krízisben vannak, akkor még jobban szeressük ki ebből őket, és legyünk mellettük. Én nagyon üzenem azt a híveknek, hogy nagyon sokat számít az ő melléállásuk, és ez nem puszt mindig fizikai, egyszerűen csak az, hogy vagy, atya, elhívnálak egy ebédre, vagy mibe tudok segíteni, látom, most fáradt vagy, hogy tudsz átadni valamilyen

0: építeni. A mai kornak megfelelően, hogy igenis együtt vagyunk, közösség vagyunk, csapat vagyunk, és így dolgozzunk. Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy az előbb mondtad, hogy azt most hogyan jöttek le a papi jóléti csoportok. Aminek én nagyon örülök, hogy a püspök atya erre nagyon nyitott, és nagyon fontosnak tartja, prioritásnak az, hogy a papok. Mert nagyon értékesek az a kevés pap, aki van. És hogy azzal kell valamit kezdeni, és itt tényleg a fiataltól az idősig, az egészen az idős papig, hogy ezt a papi életmodellt, amivel kezdted ezt az élet hivatásnak a szakaszait, úgy tudjuk mindig ott adekvát módon segíteni, ahol kell. Nem vagyunk soha nem tökéletes egy rendszer, de hogy próbálunk elég jók lenni ebben, meg lehetőségeket kell a papok nyitottsága, de a hívek, nagyon jó mondani, a hívek nyitottsága is, hogy álljunk mellé a papoknak, mert előbb-utóbb az néz ki a statisztikák alapján, egyre kevesebb lesz. És nem elég azt mondani, hogy jaj, adjon papot a püspök, ha nem tud adni. A pap egyre értékesebbé fog válni, egyre kevesebb lesz. Amiből kevesebb van, az egyre értékesebb. Akkor fogják a hívek is igazán látni, hogy mennyire fontos, hogy van pap. És nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen kikből lesznek a papok. Hát a hívekből, a hívő családokból. Az, hogy ez vonzó legyen ez a hivatás, az a papnak lenni nem éri meg egyébként ilyen anyagi értelemben. Tehát egy ilyen átlag fizetés, vagy éppen minimálbéres fizetés. Tehát, hogy ez nem lehet olyat mondani, hogy milyen jó fogsz élni. Tehát ez már nem pálya. Az, hogy milyen mégis megéri, azok sokkal inkább lelki gyümölcsök, és szeretett kapcsolatok, meg közösségnek a visszaadott szeretete. És hogy ezzel lehet élni. Tehát, hogy ezzel végig lehet vinni egy ilyen utat.
1: Tóth Andrásnak nagyon szépen köszönöm. Persze ebben a köszönetben benne van az is, hogy nagyon sok erőt kívánok a szolgálathoz, mert ehhez az kell.
2: Lélek jelenlét. A Váci Egyházmegye podcast műsorát hallották.
3: Mária Rádió.
4: Isten országáért életút interjút hallhatnak az Aranymis és Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsekkel. A műsort a Katolikus Rádió készítette.
5: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek urat, aki itt a kalocsai érseki palotában fogadott minket. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
6: Én is köszöntök mindenkit.
5: A hallgatók kedvéért is mondom, hogy ez a beszélgetés a Nagybőtben készül, de húsvét hétfőn kerül adásba, úgyhogy megvan ennek a maga szépsége. Most még egy olyan időszakban vagyunk, amikor a Nagybőt alatt az ember inkább a lélekre figyel, kicsit befelé fordul. Ha tetszik, összegez, ha tetszik, mérleget von. Az ön életében is egy mérföldkő közeledik, nem tudjuk még, hogy mikor fog bekövetkezni ez az időpont. Ön tudja már?
6: Nem.
5: Még nem. De közeledik, ezt tudjuk, ezért én gondolom, hogy mostanában sokszor telnek úgy a napjai, hogy el gondolkodik ezen a hosszú és tartalmas időszakon, ami az ön érseki szolgálatát jelenti. Minden a gyökereken múlik.
6: Igen.
5: A néhány szóban kellene összefoglalni, hogy melyek azok az értékek, amiket otthonról hozott, és a mai napig iránytűi a családból? Mik lennének azok?
6: Egy falusi paraszti családban születtem 1950-ben. Apám még gazdálkodó ember volt, édesanyám ugyan már járt a postára, ott dolgozott, de amikor tudott a paraszti háztartásban, ő maga is segítkezett. Tehát így kezdődött a gyermekkorom, bár érdekes módon én kastélyban születtem. Méghozzá a Zlinszkiek kastélyában, ugyanis nagyon jó kapcsolatban voltak a szüleim Zlinszki János úrral, nem az alkotmánybíróval, hanem még az édesapjával. És őnekik is nagyon jól jött abban az időben, mert ezeket a kastélyokat elvették, hogy valakit akkor egy időre be tudtak telepíteni oda, elvették utána tőlük,

0: és onnét aztán még ilyen náttetős parasztházba költöztünk, majd szüleim építettek későbbiekben egy másik új házat, amiben 1956 őszétől lakunk. De hát az akkor időknek megfelelően állattartással, földműveléssel foglalkozott apám, és én is ebben nőttem bele. Jött a TSZ, ez kettévágta az ő sorsát, de sok minden megmaradt azért még, mert a megmaradt földeket műveltük, állatot tartottunk. Ő ugyan bejáró munkás volt azért Pestre is, de ez tartott, ez az életforma gyakorlatilag az ő életében.
1: Érsek atya a kecskeméti piarista gimnáziumba járt. Én úgy képzelem, hogy az egy tudatos döntés lehetett, hogy oda ment.
0: A gimnáziumba azért kerültem, mert volt ott a szomszéd faluban egy olyan piarista atya, aki kereten kívül volt, eltiltottak a tanítástól, ugyanis egy békepappal nagy ellentétbe került a piarista templomban, és ezért kitették őt Felsődabasra. Dr. Erős Józsefnek hívták, és ő rendőri felügyelet alatt volt. Éjszakánként tudott eljönni hozzánk, illetve mi is úgy kerestük föl, hogy majdnem titkon, és az ő segítségével jutottam be a kollégiumba. A gimnáziumba fölvettek, voltak onnét már diákok a faluból, de hogy a kollégiumba is helyet kapjak, ahhoz az ő segítségére volt szükség, ugyanis abban az időben 50 kilométeren közelebbről a diákoknak abban az időben be kellett járni, mert kevés volt a férőhely, és én pont az 50 kilométeren voltam. Tehát a szüleim által kerültem oda be, és a piarista atya által, ez tudatos döntés volt. Én magam is vágyakoztam oda, mert jó hírben állt az iskola.
1: Egyik interjújában említette, hogy a gimnáziumi évek alatt az egyik tanárának a hatására dőlt el végén, hogy a papi hivatást választja.
0: Igen, mert én nem úgy mentem a gimnáziumba, hogy én pap leszek. Hát két lehetőség volt előttem, amikor oda kerültem a gimnáziumba, hogy valami agrárszakon tovább megyek, mert az kézenfekvő volt, de nagyon érdekelt a történelem, a régészet, az is csábított, hogy abba az irányba majd fogom folytatni a tanulmányaimat.
1: Ez egy dilemma volt, ami egyszer csak átfordult.
0: Igen, és akkor példákat láttam. Tehát olyan példákat, akik meghatározóak voltak, és ugye érettségire döntöttem el véglegesen, hogy én pap szeretnék lenni, de érdekes módon, hogy nem szerzetes pap.
1: Emberek között akart lenni.
0: Igen, meg valahogy azt éreztem, hogy azért a szerzetes pap egy konszolidáltabb életet él. Ugye mostak rá, főztek rá, és így tovább. És láttam a világi papokat, akik már akkor is nehezebb körülmények között voltak. És valahogy ez, hogy ne a könnyebbet válasszam. Holott piarista papnak is nem könnyű lenni, és akkor sem az volt.
1: Hát az pont az az időszak volt, amikor szétkergették őket.
0: Igen. Jelentkeztem a Váci Egyházmegyébe, fölvettek, és Egerbe küldött főpásztorom. Onnét bevonultattak katonának két évre.
1: Egy pillanatra álljunk meg. A katonaság az nem egy egyszerű dolog. Egy kispap életében valahol nyilatkozta, hogy olyan helyre került, ahol egyedül volt kispap.
0: Igen,
1: egy
0: igen.
1: Teljesen abszolút nyilvánvalóan egy ateista ellenséges légkörben. Mire emlékszik ebből az időből?
0: Hát sok mindenre.
1: Mert azért ez egy nagyon meghatározó.
0: Meghatározó volt. Föl voltunk készülve rá többen, hogy bevisznek bennünket, mert akkor már elkezdték a papnövendékek besorozását. Volt, aki szerencsés volt, vagy ki tudja, mert nekem azért ez a két év sokat számított, főként úgy, hogy kalocsa érsek lettem, mivel hogy Baján voltam katona. Tehát számítottam rá, viszont abban az időben a papnövendékek, más keresztény felekezetek lelkész növendékeivel együtt voltak. Két nap után kiválasztottak, és egyedül voltam.
1: Ez egy nagy teher lehetett.
0: Hát nem volt könnyű. Ráadásul ott nem voltak értelmiségi gyerekek, egyedüli érettségizett voltam azok között, akikkel bevonultam. Mivel én voltam az egyedüli érettségizett, írnok munkát is végeztem, de ugyanúgy harckocsizó katona voltam.
1: És piszkálták is ezért.
0: Elejében, aztán később minden csoda három napig tart, szokták mondani. Egyfajta tekintélyen volt. Tehát olyan volt, hogy visszajöttek a katonák eltávozásról, szabadságról, és hozták a pálinkát. A mi időnkben még lehetett szeszt fogyasztani a laktanyába, hivatalosan. És hozták otthonról a pálinkát, és a haverokat fölkeltették. Engem a legtöbb esetben fölkeltettek, és már annyira kellemetlen volt azt mondani, hogy hagyjatok békén, mert éjfél előtt megérkeztek, hogy na igyá. De hát ez a részükről való elismerés volt.
1: Azért nagyon nagy iskola az, amikor az ember össze van zárva évekig olyan emberekkel, akikkel egyébként nem biztos, hogy az életben találkozna.
0: Soha.
1: Ez önnek is egy nagy iskola volt?
0: Nagy, nagyon nagy iskola volt, mert egyharmadának nem volt meg a 8 osztálya, és már azok között is volt büntetett előéletű. És miután harckocsizók voltak, ezek a katonák, legtöbbje traktoros, meg hasonló nehéz gépkezelő volt, és általában ilyen mokány, erős fickók voltak, ahol mondjuk 50 kilónál kezdődött a súly. De ez tényleg így volt. Hát ha két gránátot betettek egy ládába, két páncélgránátot, az 110 kiló volt. És ott föltették a katona a hátára.
1: Ebben az időben papnak lenni, mondjuk a 70-es években, még kockázat volt. Ön tavaly kapta meg a Hitpajzsa díjat, igen, ugye, amit azoknak a papoknak, egyházi embereknek adnak, akik a kommunista időkben is kitartottak a hituk mellett. Arra lennék kíváncsi, hogy megfigyelték-e.
0: És akartak szervezni. Jött egy civilben egy ember, és miután írnok is voltam, azért én sok mindent elolvastam ott a laktanyába, főtiszteknek zárolt anyagot is. Abban például benne volt az, hogy a régi hortista katonatiszteket hogy kellett likvidálni, és így tovább, és milyen feladataik vannak a szocialista hadsereg tisztjeinek. Egyébként mindegyik szinte pártag volt. Amikor azt vettem észre, hogy olyan ember jön be, akitől a többi tiszt is tart, civilben van, akkor rájöttem arra, hogy ez valamiképpen egy olyan elhárító tiszt, akinek hatalma van azok fölött. És olykor, mikor bementünk az ezredbe, találkoztam Várszegi Asztrikkal, ő már dörzsöltebb volt, részben öreg katona volt, ötödéves, negyedéves papnövendékként vitték el, vagy ötödévesként, és ő sokkal többet tudott, úgyhogy mondta, hogy ezekkel vigyázzál. Egyszer-egyszer találkoztam, mikor ilyen ezred gyakorlat volt. És hát kimondottan be akart szervezni. Tehát, hogy jelentsek. És én akkor mondtam, hogy én nem azért vagyok ide küldve.
1: Kikérte az aktáját?
0: Persze.
1: Megfigyelési aktáját? Elolvasta?
0: Igen. Hát a katonosságbeli nincs meg, de későbbiek megvannak.
1: Tudta azonosítani az embereket?
0: Igen, igen.
1: Hogyan viszonyul ezekhez a hát, feljelentőkhöz?
0: Elmúlt. Tehát én azt mondom, hogy keresztény ember tudja megbocsátani. Másrészt ez is egy iskola volt. Mert akkor, mikor a erdélyi könyveket vittük, utána módszeresen behívattak, kijöttek hozzám, akkor már tisztában voltam magával a rendszerrel. Nálunk 56-ban volt egy pártitkár gyilkosság, de a pártitkár lövődözött előtte, hozzá kell tenni, és óriási retorzió volt, sokakat összevertek, Gyóni papot, nagybátyámat, kántort, négyen takasztottak, és sokakat börtönbüntetésre ítéltek. Hát én akkor megtapasztaltam már gyerekként, hogy az egyházra rászálltak. És ahogy említettem, Dabason olyan pap volt, aki a piarista rendből ki volt téve. A forradalom után megismertem Tabódi Istvánt, aki katonatisztből lett pap, 18 év, 6 hónapot, kb. Ennyi időt ült börtönbe szakaszosan, és én 58. szeptemberében, szeptember 14-én minisztráltam neki, máskor is, csak arról az időről szentképen van. Két börtön között ismertem meg őt.
1: Éppen kint volt.
0: Igen, akkor éppen szabadlában volt.
1: És atya úgy készült a papi hivatása elején, hogy ez a szocialista rendszer talán egész papi életét végig fogja kísérni, nem fog elmúlni. Azt is mondta, hogy ön egyáltalán nem készült püspöki hivatásra. Mondhatni meglepte, amikor érsekké kinevezték.
0: Igen, meglepett. Hát én káplán voltam a rendszerváltásig. Tehát ha nem jön a rendszerváltás, lehet, hogy az is maradok. Én nem voltam plébános sem. Ennek volt oka.
1: Visszaemlékszik arra a pillanatra, amikor ezt megtudta?
0: Hogy engem érseknek?
1: Igen.
0: Hogyne.
1: Milyen érzések kavarogtak akkor?
0: Na most az az igazság, hogy előtte mondtak már ilyeneket, csak én nem hittem el. Sergé érsek állítólag mondta, hogy na majd a Bábel rektort idehozom én, meg nem tudom, ilyeneket mondott, de nem hittem el. És akkor hát hivatott a nuncius, és ugye gondoltam, hogy hát csak nincs velem baj, mert akkor a keszthelyi püspök mondta volna. És ott szembesültem ezzel, és rögtön én azt mondtam, én nem vagyok erre alkalmas. De hát menjek be a kápolnába, imádkozzak, meg mondjam azt, hogy igen. Pápa, második János Pál, mondom, nem is ismer. És akkor kiúzott egy papírt, hogy Janus Paulus, így úgy, amúgy. Másnap én betelefonáltam. Csak akkor a titkár vette föl, mondta, nincs itt a nuncius úr. Kiment a városba. És amikor 2 óra múlva visszahívtam, ó, elküldtük, Rómába elküldtük, hogy igent mondott.
1: El van döntve.
0: El van intézve. Hát akkor meg most már legyen így.
1: Papkorában is nagyon sokszor foglalkozott fiatalokkal, hitoktatással. Ez a szenvedélye, ez megmaradt a mai napig, hiszen most is.
0: Igen.
1: Most már podcast sorozatai vannak. Amikor már véglegessé vált, hogy érsek lesz, és belegondolt abba, hogy azért ez egy más szintű teher lesz, más feladatok lesznek. Először is választott egy jelmondatot, ugye?
0: Igen.
1: Az Isten országáért. Volt-e ennek a mondatnak, vagy mondathoz kapcsolódva már valami víziója, hogy mit szeretne ön érsekként?
0: Volt, mert a pappá szentelésem alkalmával és az újmisém alkalmával kiadott szent képre azt írattam, hogy keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. Ezt Jézus mondja a hegyi beszédbe. És ez lett átalakítva. Az engem mindig motivált, hogy mit akar Jézus. Mert hogy én mit akarok, az nem számít ilyenkor. De ő mit akar? Hát kifejezetten mondja, keresétek Isten országát. És ő elmondja, hogy mi az Isten országa. Egy olyan valóság, ami már ebben a világban elkezdődik. Tehát nem a mennyország, az üdvösség.
1: Bennünk már.
0: Hanem, ami itt kezdődik.
1: 26 esztendő, ugye?
0: És már 27.
1: 27, bocsánat, az érseki szolgálat. Biztosan vont már mérleget. Melyek azok az események, amelyeket eredményként értékel? Gondolok akár az egyházi oktatásnak a terjedésére, a kiépülésére, hogy honnan, hova jutott el?
0: Hát az egyik az, hogy valószínű, most már dobogós helyen vagyok a kalocsi érsekek között, mert akik itt is voltak, azok nem töltöttek ennyi időt. Mert papíron volt, aki hosszabb időt volt, de tudjuk, hogy nem élt itt Kalocsán. De aki itt is élt Kalocsán, ott biztos, hogy az első 3 közt ott vagyok. Tehát én mindig itt vagyok Kalocsán. Most félreértés ne essék, nem dicsekvés akar az lenni, meg hogy én ilyen egyházi sztarnovista vagyok. Én évek óta se szabadságra, se szabad napra nem megyek. Sok év óta. Nekem nincs szabad napom.
1: Ez tudatos döntés?
0: Hát mindig van feladatom. Én abból indultam ki.
1: Ha nincs, akkor keres.
0: Mindig van. Mert szokták, hogy jaj, hát ezt nem lehet bírni, mondom. Paraszt emberek nem mentek szabadságra. olyan volt már, hogy elmentek egy-egy napra valahová, de úgy, hogy ők havajozzanak, meg kemperegjenek a Balaton partján, a fővenyen olyan elképzelhetetlen volt egy parasztembernél. Valahogy ez volt bennem is, hogy meg nem voltam, hogy most ez szabad napom. Nem mondom azt, hogy mindenkinek ezt kell csinálnia. Valóban végig látogattam, ugye hozták a régiekről, hogy itt és itt volt ez az érsek ekkor meg akkor. Hát én minden vasárnap vagyok valahol. A legkisebb helytől a legnagyobbig.
1: Fontosnak tartotta végig, hogy
0: nagyon fontosnak
1: az emberek
0: tartottam.
1: Között a legkülönbözőbb
0: így van.
1: Egyházközségeket végig.
0: Minden bérmálást én végzek. Ha van ilyen templom megszentelés, vagy hasonló képviselőtestület beiktatás. Meg elmegyek, hogyha már rég jártam ott. Látásból az egyházközségek magját ismerem. Tehát nem azokat, akik csak akkor jönnek el, hanem képviselőtestület, látásból ismerem. Aztán kapcsolatom van így az emberekkel. Van a hittanóra, amit 27 év óta tartok, már mindent elmondtam, amit tudtam.
1: De mindig van új hallgató.
0: Aztán itt az nagy építkezések, ez óriási változást hozott, ami nem ment simán, mert nem volt pénzünk, nem volt megfelelő emberem. Vörös Márta mérnöknővel csináltuk ezeket a nagy felújításokat, és ez bizony sokszor a város részéről ellenérzést váltott ki, mert mit tudom én, elvettük azt az utat, ami a tér közepén ment át korábban. De hát az a régi székesegyház föltárása volt.
1: Mi 2 évvel ezelőtt beszélgettünk, körülbelül akkor ugye végig is jártuk.
0: Igen.
1: Itt a felújításokat, azóta sikerült előrelépni. Mi minden történt azóta?
0: Azok a kövek, amik innét faragott kövek a második székesegyházból elkerültek a Nemzeti Múzeumba, visszakerülhessenek egy darabig letétbe, hogy összenő, ami összetartozik, mert mi sokkal szebbet és jobbat tudtunk előtt bányászni a munkákkal, mint ami nekik van. És így a gyönyörű, szép második székesegyház rekonstrukciója megtörténhet.
1: Látható az üvegfalak alatt a feltárt
0: látható sok rész. Minden, romjaiban is impozáns.
1: Ezek a gyönyörű eredmények. De melyek azok az emlékek, amelyekre keserűen emlékszik vissza? Nyilván olyanok is voltak.
0: Hát volt egy püspöki lelki gyakorlat, azt mondta az az atya, az évek múlásával a csalódások száma nő. És azt hiszem, ezt mindenki elmondhatja. Sokszor csalódtam, de miután megszoktam, már nem úgy veszem föl emberekben. Aztán kellő idő kellett hozzá, hogy rájöjjek arra, hogy én hozzám a panaszok jönnek be, és nem az örömteli dolgok. Hát kimegy az orvoshoz úgy, hogy doktor úr, semmi bajom nincsen. Oda azért mennek, mert bajuk van. Én hozzám is azért jönnek, mert bajuk van.
1: Ezért szeret ön is menni, hogy jót is halljon.
0: Igen.
1: Az utóbbi időszakban rengeteg interjút adott, ugye nyilván itt a különböző visszaélések és botrányokkal kapcsolatban. Én ezekről nem szeretném kérdezni, mert ezekről már mindent elmondott, de arról viszont nem kérdezték, hogy ez hány álmatlan éjszakát okozott önnek.
0: Hát sokat. Sokat.
1: Mi volt benne a legnehezebb?
0: Legnehezebb az volt, hogy azoknak az embereknek a csalódása, akik ezekbe csalódtak. Emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, ezt magamról tudom. De mikor jön valaki, hogy ez az XY papa bérma apám volt, ez nagyon nehéz. Az általunk kiváltott keserűségek, csalódások.
1: Ha visszagondolunk a papi hivatásának a kezdetére, amikor még egy szocialista egyházellenes légkörben kezdte a pályáját, majd ránk szabadult a szabadság, ma pedig másképp egyházellenes már a világ. Ha ezt az évet végig gondolja érsek atya, akár az egyház mennyében, de akár hiszen ön a püspöki konferencia állandó tanácsának is hosszú ideig tagja volt, tehát a teljes Igen. magyar egyházra is rálátása van. Ha ezt az évet végig gondolja, hogyan látja ezt a folyamatot? Milyen állapotban volt akkor az egyház, és milyenben van ma?
0: Akkoron két vára voltunk fektetve, viszont több volt a buzgóság, amelyik maradtakba.
1: Jót tesz a keresztényeknek, ha jobás alatt vannak?
0: Lénár Dödön mondta, hogy az enyhe, nem erőteljes, enyhe egyházüldözés az jót szokott tenni. Mert az már színvallásra készteti az embereket.
1: A langyosság ugye eltűnik.
0: Ez az egyik. Sok lehetőségünk lett. Nagyon sok elvárás volt irányunkba, amit nem tudtunk teljesen betölteni, sőt, sok mindent nem tudtunk kihasználni. Társadalom se olyan lett, mint önök ők elképzelték. Te megkérdezi a velem egykorú magyar embereket, kivéve a milliárdosokat, hogy mit vártak az új rendszertől, hát biztos azt mondják, hogy sok mindenbe csalódtunk. Mert a milliárdos azt mondja, hogy de hát én jól jártam.
1: Az egyházzal szemben milyen elvárások voltak?
0: Ó, nagyon sok. Minden intézményünk szuper lesz. Még pacsirtai káplán voltam, akkor volt a rendszerváltás, és bejön valaki, azt mondja, hogy szeretném az unokámat katolikus óvodába íratni, ahol németet is tanítanak. Uh-huh. Ez akkor még... Uh-huh. Mondom, semmilyen óvodánk nincsen, nemhogy németet.
1: Nemhogy német nyelvű, igen.
0: Igen. Aztán azt gondolták, hogy azok az iskolák, amik felállnak, majd olyanok lesznek, mint a kommunizmus alatt az a 8 iskola, ahol mindenki pap volt.
1: Ehhez hatalmas pedagógus állomány kellett, ami nem létezett.
0: Akiket unblock átvettek, előtte pár évvel az úttörőt meg a kisdobos mozgalmat propanálta.
1: Lényegében csak táblát cseréltek.
0: Így van.
1: Igen. Ma hogy áll ez a dolog? Sikerült-e túlsúlyba helyezni mondjuk a pedagógusi vagy hitoktatói kart ilyen szempontból?
0: Úgy gondolom, hogy a keresztény kultúrának az elterjesztésében van jelentős szerepe. Mert kimondott, elkötelezett keresztényeket még a katolikus iskolák se tudnak nagy számban kibocsátani.
1: Min múlik ez vajon?
0: Embereken, családokon, környezetem.
1: Ha mindenhonnan ugyanaz a hatás.
0: Így van. Embert. De a keresztény kultúrát tudja terjeszteni. És nem szabad feladnunk az iskolákat, mert gyakorlatilag mostanában egyetlen lehetőség, hogy elérjük az ifjúságot. Korábban egy agilis káplánnak volt ifjúság hittana, meg minisztrások voltak, gyerekek voltak. Most lasszóval kell őket fogni, hogy külön eljöjjenek a plébániára.
1: Értsek, hogyha jót tett az iskolai hittanoktatás a hitéletnek? Tudom, ez egy nehéz kérdés, és sokat vitatkoznak rajta, de beszélt az enyhe nyomásról, arról, hogy aki elment mondjuk a templomba egy tiltott időszakban, az egy vállalás volt. Így viszont megkapják a hitoktatást.
0: Nem szabad nem kihasználnunk. Tehát ha van, akkor ezt ki kell használnunk. Tehát ha mások nem, a keresztény kultúrát terjeszti.
1: Ha már a keresztény kultúrát említi, akkor megkerülhetetlen a mai európai állapot, ahol látjuk, hogy azért Európának egy jelentős felén ez erősen kisebbségbe szorul ez a keresztény Igen. kultúra. Hogyan látja ennek a jövőjét?
0: Küzdelmek várnak ránk, azt látom.
1: Akár egészen komoly
0: Igen.
1: küzdelmek?
0: Küzdelmek várnak ránk, és egyébként is a világ sora nagyon-nagyon nehéz. Egy háborús világban élünk, és miután a Föld összezsugorodott ilyen szempontból, információ, közlekedés, sok energia szempontjából, ami a Közel-Keleten történik, itt is érezteti a hatását. Nehéz idők várnak ránk, én úgy gondolom.
1: Vajon Európa ezen a felén is?
0: Igen, igen.
1: Tehát megállíthatatlan igen. folyamat.
0: Megmondom miért. Mert mi olyan kicsik vagyunk, hogy mi nem vagyunk egy Kína nagyságú állam, ahol most idézi el be a nagy fal megakadályozza, hogy külön ráhatása legyen a világnak az emberekre, és egy óriási néptömeg. Hát nálunk az ifjúság millió beatásnak van kitéve.
1: Fiatal generáció számára már teljesen természetes, hogy a világ túl oldalán történt esemény, azonnal tudja és értékeli. Van-e olyan döntése érseki szolgálata alatt, amiről ma már másképp döntene?
0: Hát, ha úgy sorra vennénk, akkor biztos.
1: De van-e olyan, amin gondolkodik, hogy talán másképp kellett volna? Mert olyan súlyú volt, vagy úgy megragadt önben?
0: Hát, dispozícióknál, hogy kit, hova, aztán biztos, hogy van olyan, vagy... De úgy gondolom, hogy akkor mindig azt gondoltam, hogy ez a legjobb. És utólag meg már könnyen okos az ember.
1: Tehát azt a mérleget le tudja vonni, hogy adott pillanatban tiszta lelkiismerettel a legjobb, akkori legjobb döntését hoztam.
0: Igyekeztem a lelkiismeretem szerint dönteni. Tehát volt konfliktusom is valakivel, akkor én haragot nem tartottam, vagy próbáltam, még ilyen esetekben is, amit tetszett említeni, ilyen skandalomoknál is próbáltam emberileg, vagy másként gondolkodok, hogy ez a város nagyon nehéz volt én nekem. Nyíltan meg kell mondani, hogy ezt a várost Grősz József börtönbe csukása után elvallástalanították. Három laktanya volt itt, tehát köztudott, hogy katonatisztek, igen, azok mind baloldali emberek voltak.
1: Ateisták.
0: Igen. Politikai börtön tettek ide. Ez nem a régi Kalocsa. Elég sok konfliktusom volt a várossal, de igyekeztem emberi módon megoldani.
1: Lényegében egy ellenséges légkörben kellett egyensúlyt találnia.
0: Igen.
1: És akkor, ha nagy bőt van még, ugye amikor beszélgetünk, őről köztudott, hogy az irodalom a szíve közepe. Nagyon sűrű az élete, ahogy mondja, hogy mindig van tennivaló, jönnie, mennie kell. Mindig. Hogyan lehet megtalálni ebben a nyüzsgésben azt a csendet, amire minden embernek szüksége van? Hogyan tudja beiktatni az életébe? Milyen tevékenység az, ahol egy picit a lelkére is tud figyelni? Mert önnek is szüksége van feltöltődésre.
0: Hát miután éjszakén sokat fönn vagyok, fölébredek, és akkor gondolkodom. Mivel a szobám mellett van a kápolna, én át szoktam menni, ha úgy vagyok. Tehát nappal kevéssé adódik lehetőségem, hogy mit gondolkodjak, de éjszaka jobban adódik nekem alkalom. Gondolkodjam az életről, halálról.
1: Foglalkoztatja?
0: Foglalkoztat, természetes. Hogy így mondjam, egyre tovább tart reggelenként összerakni magamat, mert nem azért, mert lusta vagyok, hanem úgy gondolkodom, hogy most mi volt, hogy volt, miért van ez így. Nagy misztérium titok az élet, nagyon nagy. És hát ebben az irodalom is segít, a teológia is segít, hogy jobban megértsem egy reflektált életet, illetve azt, hogy az evangéliumból Jézus igazságát, azt egyre jobban felfedezzem és próbáljam élni.
1: Van most esetleg olyan vers, amivel mostanában találkozott, vagy kedves volt a szívének, vagy megérintette?
0: Hát mindig úgy eszembe jut valami, mikor egy-egy prédikációra készülök, ezt a verset olvastam, vagy kikeresem újra egy-egy mondat erejéig, ha nem is mindegyik, de a legtöbb prédikációba bekerül valami irodalmi mű, amit olvastam. Hát mostanában sajnos engem is a világ sorsa nagyon leköt, hogy gondolkodom arról, hogy ha nem is annyira napi politikai, de a szellemtörténeti okai annak, hogy hova jutott a világ. Mert azt látni kell, hogy ahogy van mély álom, ugye mondják, hogy van mély álom, úgy van egy olyan mély gondviselés, megengedi, illetve tanítani akar bennünket, hogy mit csináljunk. Mert sajnos nincs egyetlen olyan politikai erő sem a világban, amivel a keresztény ember 100%-osan azonosulni tudna. És hát látjuk azt, hogy az egyházunkban is vannak mindenféle szellemi mozgalmak, gondolatok, amivel nem föltétlen értek én is egyet.
1: Nagy törést okoznak ezek az egyházon belül? Veszélyesek ezek?
0: Hát némelyik igen. Némelyik igen. Nagyon kell a 14. Leó pápának ez a konszolidáló pápai vezetése. Én megvallom, hogy nekem 16. Benedek és 2. János Pál volt az, aki úgy az egyházat úgy vezette, hogy próbálta egybe tartani, és nem engedte, hogy különböző szélsőséges nézetek is helyet kapjanak benne. Mert Ferenc pápának abban látom az értékét, én egyszerű ember, hogy nagyon háború ellenes volt, és az egyház szociális dolgaira fordította a figyelmünket. Viszont ő benne nem volt meg az a különböző szellemi irányzatokkal szembeni keményebb föllépés. Jobban teret engedett annak, hogy bejöjjenek az egyházba különféle liberálisabb áramlatok.
1: Igen. Beszéltünk a fiatalokról, beszéltünk a hitoktatás fontosságáról. Mit gondol a fiatalokat, mennyire lehet az egyház közelében tartani, és mekkora lesz az ő szerepük mondjuk az egyház megtartásában?
0: A folytonosság miatt kellenek a fiatalok. Nincsenek fiatalok, akkor egy idő után kihalunk. Abba remélek, hogy azért azok, akik egy egyháziskolába végeztek ilyen környezetben, hogy későbben érnek is meg, de vagy visszatérnek.
1: Közeledik ez a kerek évforduló is, ugye az aranymise.
0: Igen.
1: Azért ez egy hatalmas időszak.
0: Igen.
1: Ha összegeznie kellene ezt az eltelt papi életet néhány hívószóban, melyek lennének azok?
0: Nehézségek mellett ez egy jó élet volt. Tehát nem sajnálja az ember, sőt, hálát ad érte, hogy választhatta ezt. Azért szoktam úgy sokszor fohászkodni, de Arany János írja, hogy ki ne maradjon, már egy kis költészet. Hová lettél, hová, ó lelkem ifjúsága? Hogy ami én bennem új misésként, meg abban a nehéz időben megvolt, hogy az legyen meg. Mint amikor a gyóni apácák még ott voltak, és a II. Vatikáni zsinat után ők nagyon simán át tudtak állni az új liturgiára. Amíg egy faluba, esetleg a szembeoltár, meg nem tudom mi miatt, hát a nép zugolódott. És akkor megkérdeztem, akkor volt egy ilyen megtűrt páter ottan, aki egyébként udvarosként volt elkönyvelve. Megkérdeztem tőle, hogy mit szólnak a nővérek ehhez a II. Vatikáni zsinat utáni liturgiához. És azt mondta, mi azt szeretnénk adni az Istennek, amit 20 éves korunkba adtunk. A lélek, hogy ez, ha az megvan, az, mert én bennem valóban egy nagyon lelkes, de nem ilyen extra, hanem egy ilyen józa lelkesség volt fiatal koromban.
1: Ami megmaradt.
0: Igen, mondjuk a bajokat leszámítva.
1: Ha teheti, és gondolom majd teheti, és valamikor ismerté válik az utóda, melyek lennének azok a feladatok, amelyeket mondjuk a szívére helyezne, hogy folytassa az ön munkájában?
0: Hát, ha jön, én nem akarom őt korlátozni avval, hogy most ezt csináld, azt csináld. Ő is egy, hogy is mondjam, saját elgondolású egyéniség lesz.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy...
0: Csináld jobban, mint amit én csináltam.
1: és melyek lennének azok, amelyeket azért szeretné, ha folytatná?
0: Tartsa meg a kapcsolatot a plébániákkal, úgy, mint én, és tartson hittanórát.
1: Érsek, atya, köszönöm szépen.
0: Szívesen.
1: Jó egészséget kívánunk önnek.
0: Köszönöm.
1: És azt kívánom, hogy a következő időszakban is még sok örömet lejjen.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.
2: Isten országáért. Életút interjút hallhattak az Aranymis és Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsekkel. A műsort a Katolikus Rádió készítette.

0: Hírpercek.
1: A könyveladások szerint a Z-generációt egyre jobban érdekli a vallás. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy friss Angliában készített felmérés szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vallás iránt, ugyanis 2019 óta kétszeresére nőttek a Biblia eladások, csak tavaly mindösszesen 2,6 milliárd forint értékben adtak el belőle, írja a könyvesmagazin.hu. Az egyes angol kiadók szerint a Z-generáció kifejezetten érdeklődik a vallás iránt, feltehetőleg a világesemények által kiváltott szorongás és az AI miatt. De Amerikában is egyre nagyobb érdeklődéssel vesznek kézbe Bibliát az olvasók. 2024 és 2025 között 12%-kal nőtt a Biblia eladások száma Amerikában. Továbbá 2019-hez képest dupla annyi kötet talált gazdára 2025-ben. Az Egyesült Királyságban 2008-hoz képest 134%-kal nagyobb arányban vásároltak Bibliát. Derült ki egy év elejé statisztikából. A tendencia feltehetőleg 2021-ben kapott igazán erőre, valószínűleg a COVID-járványt követően. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye, olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a Székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a Székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: A következő percekben a Café Francesco podcast korábban elhangzott adását hallhatják. A beszélgetésben Marti Zoltán, a 777 blog alapítója és az MTVA online igazgatóságának egykori vezetője osztja meg gondolatait az egyház és a média kapcsolatáról.
3: Kedves Zoli, Isten hozott téged ismételten, és szeretnélek megkérni, hogy egy kicsit mesélj magadról. Sokan ugye ismernek téged most már akár a tévéből, akár a magyar foci vagy a sportnak az életéből, illetve sokan láttak téged a 777-nek a keretében, de talán kevesen ismerik, hogy ki vagy te, mint magánemberként, honnan indultál, mi a te életednek, elindulásodnak az alapjai. Egy pár szót mesélj kérek erről.
4: Jó estét kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ha nem vezeted volna fel ilyen kedvesen, akkor is elmondta volna, és bőven túlmutat az udvariasságon, hogy a bocsánatos és halálos bűn közötti szakaszban vagyok az irigységet tekintve a Café Francesconál, mert igazából a 777-nek van egy nagyon nagy régi vágya, hogy legyen egy hasonló kávézónk és közösségi terünk, és fantasztikus, ami itt zajlik és ami itt van, úgyhogy nagy elismerés a 777 egész csapatának a nevében az irányotokba. Valóban Marti Zoltán vagyok, egy 4 gyermekes család legkisebb gyermeke, 3 bátyám van. Édesapám katalán, ezt sokan tudják rólam, édesanyám pedig magyar, illetve hát egyébként nagyon érdekes, hogy erdélyi gyökerekkel is rendelkezik az anyai águnk. Itt tulajdonképpen egy ilyen erdélyi katalán felmenőkből álló szabadságharcos család vagyunk ebből a szempontból. Mondhatni, hogy az anya teljes szívtam magamba a hitet, mindig is nagyon fontos volt a családunk életében a hit, és ez a mai napig is így van, és nagyon büszke vagyok arra a katolikus identitásra, amit otthonról a szüleimen keresztül hozhatok. Édesapám a mai napig például minden nap jár templomba. Nem volt kérdés számunkra a legalábbi vasárnapi szentmise. Rengeteg olyan értéket hozok a családból, ami tényleg megtartó ereje, a hit megtartó ereje és a család megtartó erejét tapasztalhattam végig. Miután érettségiztem 2010-ben a Szent Benedek iskolában, amely azóta már II. János pápa néven fut idézőjelben, és Albert falvára költözött, de nem az én hírnevem miatt állítólag. Utána a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkeztem kommunikáció szakra, ahol történt egy nagy-nagy változás az életemben, mert az iskolában nem nagyon tűntem ki a tanulmány eredményeim, hogy ilyen óvatosan fogalmazzak. Viszont az egyetemen, ahol azt kezdtem el tanulni, ami úgy igazán izgat, a kommunikáció, az újságírás, ott mondhatni, hogy lubickoltam. Már gimnazista koromban elkezdtem önkénteskedni a Mária Rádióban, ami megtanított két dologra. Egyrészt, hogy milyen hajnalban fölkelni, másrészt pedig, hogy milyen, amikor az ember nála akár 50-60 évvel idősebb korosztályhoz kell, hogy szóljon, ez egyáltalán nem könnyű kommunikációs feladat, és egy nagyon-nagyon szép kihívás volt, nagyon sokat kaptam abból az időszakból. Az egyetem idő alatt elmentem a sportújságírás irányába, és tulajdonképpen az egész életemet átövezi ez a átszeli, áthálóza, behálóza ez a két dolog, a hit és a futballnak a különös találkozás, ami egyébként a te életedben is megvan, tehát ebből a szempontból is rokon lelkek vagyunk. És hol a hittel foglalkoztam újságírás szempontjából, hol a magyar futballal, ez a kettő pedig volt, hogy találkozott is egymással, és ezek mindig izgalmas találkozók voltak. 2014 óta vagyok az MTVA-nak a munkatársa, tehát igazából ahogy kijöttem az egyetemről, szinte azonnal lehetőségem volt a közmédiában dolgozni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mindenféle kapcsolati háló nélkül tulajdonképpen eljutottam oda, hogy ha nem is gyakornokként kezdtem, de egy viszonylag alsó pozícióból jutottam el oda, hogy az MTVA azt a bizalmat megadta nekem tavaly, hogy online igazgatónak nevezett ki, így jelen pillanatban a közmédia online területe az én, hát nem a fennhatóságom alatt áll, mert ilyet még véletlenül sem mondanék, de az én szolgálatom kezei között pallérozódik, ez így talán etikusabb kifejezés. És hát emellett pedig a 777, amiről talán onnan a legtöbben ismernek, az pedig immáron egy 9. éve íródó történet. Mindjárt a 9. születésnapunkat ünnepeljük. Április 4-én indult az oldal, az első szerkesztőségi ülést híven a társasághoz április 1-én bolondok napján tartottuk, úgyhogy ez egy olyan élmény, Sokan azt gondolják, hogy a 7-7-7 az, ami nagyon sokat ad, de igazából mi sokkal, de sokkal többet kapunk a szolgálatunktól, mint amennyit mi beleteszünk, ebben egészen biztos vagyok. Rengeteg kegyelmet, és önmagába véve az, hogy ez kicsit olyan, mint a katolikus egyház, hát az, hogy a 7-7-7 a mai napig működik, az önmagába véve egy konkrét és vitathatatlan érv arra, hogy Isten létezik.
3: És hogyha már felhoztad, akkor ezzel is mehetnénk tovább, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy megcsináltátok a 777-et, és azt gondolom, hogy nem csak a számok, amiket elértek, vagy az olvasottság, vagy a nézettség, vagy az a közönség, akihez eljutott a üzenet, hanem az egésznek az elindulása egy nagyon szép dolog. Én úgy tudom, hogy ez is a egyetemi évekhez, vagy tanárokhoz, akár teológiai tanárokhoz vezethető vissza. Hogyan indult ez az egész, és meséljenek kicsit így a hátteréről, az elejéről.
4: Igen, itt nagyon fontos, hogy mindig több számban beszéljünk, mert ha bár én magam indítottam el egy baráti társasággal, de ezt egyedül soha nem tudtam volna létrehozni, és a mai napig én vagyok nem akarok az arca lenni idézőjelben, én vagyok a legismertebb tag jelen pillanatban a 7-7-7 életében, de ez egy csapatmunka. Sokszor elmeséltem már, de kicsit olyan vagyok, mint az a nagypapa, aki ugyanazt az 5 történetet mesél el az unokáknak mindig, de az unokák mindig kedvesen mosolyognak rajta. Remélem, hogy az itt lévő közönség is majd lesz fogja tenni. A 7-7-7 indulása az egy konkrétan szentségimádáshoz kötődik. 2015 decemberében vagyunk. Tűz és fény szentségimádás. Szoktam mondani, hogy a B közép, a katolikus B közép, akik karizmatikus, ihletettségű emberek, akkor még a Szent Gellért templomban, nem, bocsánat, most a Szent Gellért templomban, akkor a Magyar Szentek templomában volt a Tűz és Fény szentségimádás 2015 decemberében, és ott van egy olyan szokás, ami teljesen bibliai alapon nézve maximálisan pozitív, hogy ahogy a pap behozza az oltári szentséget, az emberek leterítik a kabátjaikat, hiszen ahogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, az emberek ugye leterítették köntöseiket. Na, erről a szokásról nem tudtam. És az addig összegerebézett összes pénzemet akkoriban egy új kabátba fektettem, és elhatároztam, hogy én itt sok mindent fogok csinálni ezen az esten, de hogy nem terítem le a kabátomat, abban mindenki biztos lehet. És hogy ez a gondolat megvolt bennem, elnéztem balra, és volt egy idős asszony, akinek a két szemöldöke nagyjából egybeért, rám nézett, és egyből tudtam, hogy ez a kabát ez majd lekerül. És le is tettem ezt a kabátot, és tulajdonképpen a mai napig egy ilyen lassított felvételként élem meg, ahogy a pap lépked az oltári szentséggel, és én balga ember, nem Jézust figyeltem az eukarisztiában, hanem a papnak a lábát, ahogy lépked ezeken a kabátokon, és imádkoztam, hogy Uram, bármit kérhetsz, csak azt a kabátot, azt kérlek, azt óv meg, és valami csodával határos módon a pap pont az én kabátomat kihagyta, és mondtam, hogy tényleg Uram, bármit kérhetsz, és úgy jöttem ki, hogy kell egy blogot indítanom. Így a elmúlt 9 év alapján lehet, hogy jobban jártam volna, hogyha a kabátot beáldozom, de összességében azért egy nagyon szép és nagyon kegyelmekkel teli időszak. Tulajdonképpen folytonosan ez a 9 év. Nagy hullámvölgyekkel, nem is tagadom, hogy voltak csapaton belül is nagy hullámvölgyek, ezeknek a hullámvölgyeknek egy jó része nyilvánosságra került, hiszen távozó tagok kapcsán itt egy baráti társaságról van szó, tehát amikor ilyen kötelékek elszakadnak, az emberileg nekünk nagyon-nagyon fáj, de ugyanakkor meg én abban bízom, és néha-néha visszfelteszem magamnak a kérdést, hogy változott-e valamit a 7-7-7 az elmúlt 9 évben, tartalmilag, értékében azt, amit közvetíteni akar, és én azt merem mondani, remélem, hogy nem tévedek, hogy nem változott a 7-7-7, tehát ugyanaz a küldetésünk, és ugyanaz a lelkiségünk, és ugyanazokat az értékeket próbáljuk átadni. Nyilván sokkal bölcsebbek és tapasztaltabbak vagyunk, mint amikor elindultunk, ez biztos.
3: És csak egy picit, hogy maga a logó, meg maga a név is ugye beszédes, hogy ez hogy született meg egyáltalán, vagy mi volt itt a koncepció ezzel? Nyilván az ember tudja értelmezni egy idő után, vagy ha sokat nézi, de hogy ez nektek így mit jelentett?
4: Te ismered a sztoriát egyébként a logónak?
3: Nem, miért teljesen nem?
4: Óriási, azt hittem, hogy szándékosan óriási sztoria van. De tényleg, ugye aki ismeri a 7-7-7 logóját, aki ránéz, az azt gondolja, hogy hát ez a Golgota, a maga a három keresztel, ez maga a parádéna. Ehhez képest az igazság az, hogy én amikor indítottam a barátaimmal a 7-7-7-et, akkor szóltam egy volt egyetemista szaktársamnak, hogy indítunk egy ilyen oldalt, és hogy szeretnék rá logót kérni, de azt hiszem, én úgy emlékszem, hogy még azt sem mondtam el neki, hogy milyen tematikájú oldalról lenne szó. És egyáltalán nem hívő srác. Legalábbis akkor nem volt az, elmúlt években nem beszéltünk, egy fantasztikus ember, de nem hívő. és mondta, hogy elkészült a logóval, megmutatná. Elmentünk az egyébként innen nem túlságosan messze lévő beszédes nevű mélypont nevű kocsmába, és ott megmutatta nekem a logót, ezt a logót így, hát figyelj, Zoli, erre gondoltam, ez itt nagyon jól néz ki. És mondtam neki, hogy Dani, hát ez fantasztikus, hát ez a Golgota. Kérdezte, hogy micsoda? Mondom, hagyjad, ez lesz. A mai napig nem tudja, hogy a logó a Golgotát ábrázolja valószínűleg, de innen is köszönöm neki, mert egy fantasztikus munkát végzett. Sőt, van olyan, aki egyébként a körbe egy ilyen eukarisztiát is belelát, az már a igazán katolikus lelki szemek kellenek hozzá, de valóban ez a logó például számomra is nagyon kifejező, és hihetetlen biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek vezette őt, amikor ezt a logót megrajzolta. Az elnevezés pedig, ugye 2015 végét írjuk, 2016 elejét, akkoriban volt két számszerűsített oldal, 444 meg a 888, és hát ugye 666 nem lehettünk értelemszerűen, tehát igazából azt szeretjük volna kifejezni, egyébként nem akarom elviccelni, hogy a nevünkből ne lehessen dekódolni, hogy ez az oldal milyen tematikájú, mert tényleg szoktam mondani, hogy ha mariakönnyei.com néven indítunk egy oldalt, akkor rajtad kívül senki nem olvassa, és én nagyon szerettem volna, hogy az embereket érdekelje az, hogy mi ez az oldal, milyen tartalmaink vannak. Sokáig az első években a legkeresettebb szó, amire a 777-re rátaláltak, az a pornó volt. Mert mi voltunk talán az elsők, akik keresztényként nagyon fontosnak tartottuk, hogy a pornó káros hatásairól beszéljünk, és kendőzetlen őszintességgel például. És ez egy nagyon érdekes, hogy az emberek számára mennyire tabu téma volt. Nagyon sok ilyen tabu témához nyúltunk, ami például keresztény katolikus körökben abszolút nem volt nagyon terítéken. Azt hiszem, hogy például a párkapcsolat, önismeret, szülőkről való leválás, amit látok, hogy ez a 10 év alatt ezek a témák nem változtak. Nagyon sok minden változott. Egészen más világban élünk. 10 éve ezelőtt a mesterséges intelligenciáról nem sokat tudtunk, vagy én nem, a bölcsészként. De azt látom, hogy ezek a témák, ami a fiatalok életét meghatározzák, a mai napig ugyanazok.
3: Alapvetően ugye nem csak az online térben voltatok jelen, hanem hozzátok köthetők az offline-ok is, amikor meghirdettétek, hogy különböző előadások ugye nem csak ilyen cikkek formájában, hanem konkrét beszélgetéseknél is megjelent, és ez is talán jó pár évig működött, és még könyvek is születtek belőle, hogy ezeknek a története hogy indult, vagy hogy született meg ez a gondolat, hogy ne csak az online térbe, hanem valahogy kihozzátok ezt a közösségi térbe?
4: Igazából eléggé hirtelen jött az ötlet, én úgy emlékszem rá, 2016. decemberében, tehát fél évesek voltunk, amikor megvolt bennünk az a vágy, hogy találkozzunk azokkal az emberekkel, akik követnek bennünket hétről hétre. És egyébként a mai napig nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy szeretnék, hogyha újra lennének hét-hét offline-ok. És egyébként mi magunk is szeretnénk nagyon. Ennek elsősorban anyagi okai vannak, hogy nem tudunk jelen pillanatban ilyen jellegű rendezvényeket csinálni. És ebben egyébként megkerülhetetlen és elévülhetetlen érdemei vannak Odász Andrásnak, tehát nem is akarom

0: amit nekünk nem szabad pénzre váltanunk, mert az súlyos vétek lenne, hanem azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudunk közösségi finanszírozásban úgy működni, hogy tényleg a Szentlélek vezessen bennünket. A 7-7-7 offline-on pedig fantasztikus volt látni azt, hogy a fiatalok mennyire érdeklődnek, ott voltak, nagyon szerveztünk bulit is egyébként, ami nagyon különleges volt, mert elvittük az A38 hajóra a Súsán csapatával együtt, ami azóta is Budapest egyik legfelkapottabb szórakozó helye, és hát emlékszem, hogy így a hajnali 3-4 fele egy meglehetősen tántorgó úriember elém lépett, és kérdezte, hogy figyelj, ti kik vagytok, mert ez a buli, ez nagyon különleges. És akkor elmondtam, hogy kik vagyunk, és mondta, hogy ő a hajó tulajdonosa, vagy vezetője, és hogy ő nem tudom hány éve csinálja, de az, hogy nem hányták le a pultos, nem loptak pénzt, és amúgy itt egészen kultúrált emberek vannak, az fantasztikus. Kicsit szokni kell, hogy reverendában lévő emberek gyontatnak a hajó sarkában, de összességében gyertek máskor is, mert ez így nagyon király. Jó volt látni azt, hogy be tudtunk lépni ezekbe a buborékokba, és a 7-7-7 volt talán az az első médium, amennyiben egyáltalán médium vagyunk, akik megmutatták talán az egyháznak a vonzó oldalát, és ez számunkra nagyon fontos volt, mert nem kellett megjátszanunk magunkat, és a mai napig nem kell megjátszanunk magunkat, hanem megpróbáljuk úgy, ahogy éljük az életünket, gyakorlatilag csak online vagy offline megteremteni ugyanazt.
1: És ez egy nagyon fontos kérdésre mentél át, és ez is a beszélgetésnek az egyik fő témája, hogy nyilván volt egy vákum, vagy egy hiány a egyháznak a kommunikációjában, vagy az emberekhez való beszédmódjában, ami miatt talán ez a oldal is megszületett bennetek. És ugye ezt tapasztaljuk, tehát nem lehet ezt nem elmondani, hogy az egyháznak valóban mindig lassú a kommunikációja, és nem mindig találja meg a párbeszédnek, illetve a modern kommunikációnak a jó módjait. Hogy látod ezt? Így az egyház és a kommunikáció témáját akár a ti munkásokatok kapott-e kritikát, vagy nehéz volt-e átvinni ezt az egész ilyen keresztény közegbe, vagy pont azt tapasztaltad, hogy örülnek nektek végre, valami jót csináltok, ez így hogy alakult bennetek?
0: Most kell elővennem a diplomatikus énemet, de egyébként amit nagyon őszintén el tudok mondani, hogy mostanra kimondottan partneri és nagyon jó kapcsolatunk lett a Katolikus Egyház vezetésének jelentős részével, akiktől jön visszajelzés. Megértem egyébként, hogy az eleinte egy óvatosság volt velünk szemben, hiszen nem tudták, hogy mi pontosan kik vagyunk, és ahogy így az évek folyamán egyre inkább kikristályosodott, hogy mi viszonylag kismértékben vagyunk eretnekek, onnantól kezdve egyre jobban és szimpatikusabban álltak hozzánk, és ezt így utólag akkor nem nagyon értettük. Akkor azt láttuk, hogy ilyen lánglelkű fiatalok vagyunk, megyünk ezerrel, és egy picit tényleg olyanok voltunk, mint az elefánt a porcelánboltban, ezt be kell látni. Viszont ez azóta teljesen változott. Kétségtelen tény, amit említesz, hogy a 7-7-7 indulása valahol egy olyan hiányt próbált orvosolni, hogy mi magunk nem találtunk olyan tartalmakat, amelyek nekünk szóltak volna. Ez szerintem mostanra azért jelentősen változott. Ha megnézem a hivatalos vagy nem hivatalos katolikus média palettát, olyan kifejezéseket használok, amelyek szinte értelmezhetetlenek egymás mellett, azok önmagába véve egyébként sokat változtak az elmúlt 10 évben. Amikor elindultunk, akkor egyetlen olyan történelmi egyház volt, amelynek nem volt hivatalos Facebook oldala Magyarországon, ez a Katolikus Egyház volt. Ezt azért tudom, mert erről csináltam egy egyetemi előadást, és ott alaposan vizsgáltam. Miközben a Vatikán már réges-rég, az akkor még Twitter néven futó oldalon is mindent is csinált Ferenc pápával, tehát egy nagyon, nagyon aktív kommunikációt hajtott végre. Viszont mostanra ebben, amennyire látom, megpróbál a lehető legjobb gondolkodásban felzárkózni a Katolikus Egyház. Biztos van még hová fejlődni, de nekünk is van, tehát nem akarok ebből a szempontból kritikus lenni, vagy illetlen lenni. Azt a Katolikus Egyháznak el kellett fogadnia, hogy nem a saját tulajdonában van a 7-7-7. Ezt nekünk is el kellett fogadnunk, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy nem fogunk kapni nagymértékű adományokat, sőt, viszont ez azt is jelentette, hogy van egy olyan függetlenségünk, hogy mi döntjük el, hogy éppen miről írunk, vagy hogyan. Viszont a másik, ami számomra hihetetlenül fontos volt, nagyon ökumenikus gondolkodás a 7-7-7, sőt, egyébként keresztény oldalnak is valljuk magunkat, de hogy a Katolikus Egyház tanításával szembe menő tartalmaink ne legyenek, az kulcsfontosságú. És azt hiszem, hogy egy idő után láthatta, soha nem beszéltem erről, semmilyen illetékesre, de láthatta az egyházi vezetés, hogy amit mi csinálunk, az nem az egyház ellen van, hanem hogy mi is az egyház tagjai vagyunk, és tulajdonképpen egy jobbító, jó szándékunk van, és öröm látni azt, hogy mostanra kisimult ráncokkal ülhetünk le adott esetben.

0: beszélgetni.
1: Sokszor a civil oldalról érkezett kezdeményezések azok, bár először talán ilyen nem mindig tudják hova rakni, de aztán kiderülnek, hogy nem is olyan rossz dolgok, és szépen az egyház így legalább a módszereket el tudja tanulni. Ferenc pápa nagyon sokat beszél a tömegkommunikációról, arról, hogy az egyháznak másfajta módon kell a mai világban kommunikálnia, és jelen lennie is. A tartalmat úgy kell átadni, hogy nem változtatunk a katolikus tanításnak az értékén, de mégis valahogy úgy kell beburkolni, átadni, hogy a mai embernek befogadható legyen. Hogy látod azt, hogy a mai ember az mit tud befogadni? Mi az a tartalom, mi az a üzenet, amit akár az online térben, akár a személyes kommunikációban, tehát mi az a fajta módszer, ahogy a mai emberéhez szólni kell?
0: A legjobb módszer az őszintesség egyébként, ebben én nagyon-nagyon hiszek. Teljesen egyetértek veled, vagy Ferenc pápával nézőpont kérdése, hogy nem az ajándékon kell változtatni, hanem a csomagolásán, nem az egyház üzenetén kell változtatni, mert annál nagyobb nyeremény, hogy örök életünk van, azt nem tudod hová fokozni. Ha ebből elveszel, csak kevesebbet adsz. Ebben nagyon mélyen hiszek, hogy nem jók azok az irányok, amelyek megpróbálják úgy trendivé tenni az egyház tanítását, hogy kivesznek belőle olyan dolgokat, mintha svédasszalos reggeli lenne. Én ebből a szempontból is tulajdonképpen eléggé konzervatív ember vagyok. Azt látom, hogy ugyanakkor viszont hibásnak tartom azt a fajta gondolkodást, hogy azt mondjuk a fiataloknak, hogy gyertek be a templom ajtaján belülre, és akkor itt majd meghalljátok az üzenetet. Szerintem oda kell mennünk, ahol a fiatalok vannak. Hol vannak a mai fiatalok? Aki látta a Netflixen most eléggé népszerű Haverok című sorozatot, az szerintem szintén tanulságos lehet, hogy mennyire a közösségi médiában élnek, és annak a közösségi médiának milyen káros hatásai is vannak adott esetben, de hogyha nem a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon, vagy a Birillen, vagy most már lassan én sem tudom követni, hol vagyunk, akkor nem fogjuk tudni egyszerűen elérni a fiatalokat, és ebben semmi szégyen, vagy szégyenni való nincsen. Nézzük meg, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a papok hogyan kommunikálnak, és hogyan próbálkoznak. A Spotify-on a legnépszerűbb podcastek a mai napig, és a világi podcastekkel együttvéve, azok a podcastek, amelyek például a katolikus egyház katekizmusát, vagy a Szentírást egy év alatt végigveszik, és az emberekben óriási igény van erre. Én úgy kezdtem, hogy az őszintesség, én azt látom, hogy nem kell, nem érdemes mellé beszélni, viszont kell egy hiteles példát tenni magam elé az embernek, mert hogyha máshogy él, mint amit beszél, az láthattuk Magyarországon is élő esetét és élő példáját, hogy az mennyire visszájára tud ütni, és ezen nagyon kell vigyázni. Óriási felelősségünk van nekünk a 7-7-7 csapatán belül is egyébként, hogy amit mi leírunk, azt úgy is éljük meg, és azt szerint éljük meg, és ne azért írjuk le, mert azt gondoljuk, hogy ezzel majd nem tudom, kommenteket tudunk generálni, hanem azért, mert a szívünkből jön. Amikor a fiatalokat megkérdezik, hogy milyen kérdéseik vannak, gyakran csinálunk ilyet Instagram történetekben például, vagy a korábban említett offline-okon, fantasztikus. Olyan kérdéseik vannak, hogy én nem is tudnék ilyen jó kérdéseket újságíróként, tanulhatnám bármeddig ezt a szakmát. Annyira őszinte, szép kérdésük van, szép kérdéseik és témafelvetéseik vannak. Én nagyon hiszek abban, hogy a fiatalokat szeretni kell. Nem elfordulni tőlük, hanem egész egyszerűen meghallgatni őket. Egy olyan korban élünk, amit teljesen átmentünk egy abszolút online világba, ahol az embereknek olyan családi kultúrában nőnek fel, hogy a házasságok fele tönkre megy. Elképesztő, hogy micsoda apa hiányban szenvedünk, hogy mennyire szeretnék a fiatalok azt, hogy legyen egy példaképeik. És szerintem ezek az emberek, ezek jól teszik, hogy fölteszik a kérdéseiket, és mindig föl fogják tenni a fiatalok a kérdéseiket, a szexualitás, az önismeret, a párkapcsolat, a szülőkről való leválás témájában. Csak az a kérdés, hogy ki adja meg a választ. Nem érdemes szerintem arra várni, hogy jöjjenek be, és majd akkor fölteszik nekünk a kérdéseket, mert itt egy verseny van. Ha nem mi adjuk meg a választ, akkor más fogja megadni a választ, és egészen más választ fognak kapni, mint ami Krisztus tanítása. És nem csak verseny van, hanem ebben felelősségünk is van. És ebből a szempontból én nagyon szeretném, mert ne csak egy fenntartó kommunikációt csináljon az egyház, ne csak a meglévő hívekhez szóljon. Tudom, hogy nagyon igazságtanul hangzik, amikor azt szoktam mondani, hogy az új ember néha a régi emberhez szól, de nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tudjunk kilépni, és tudjunk olyan emberekhez is szólni, akikben megvannak ezek a kérdések, csak egyszerűen nincs kihez fordulniuk. Mert egy átlagos hívő, vagy átlagos fiatal, ha megnézzük, nem egyházi közösségekbe fog járni. És hogyha nem talál olyan embereket az öltözőben, a koncerten, a szórakozóhelyen, a tömegközlekedési eszközökön, az osztálytársai között, akik bátran megvallják a hitüket, akkor egész egyszerűen nem találkozik majd ezekkel az üzenetekkel, és akkor elmegy mellettük. És ez nagyon bántó. Az egyik legszebb üzenet, amit valaha kapott a 7-7-7, az egy olyan cikkünkön volt, ami nem akarok hülyeséget mondani, de 200 ember olvasta el, azt hiszem. Talán 200 ember. Egy lelkiségi írás volt 2018-ban. És jött rá egy üzenet, hogy nagyon köszönjük, nagyon jókor jött, és hogy valami 6 év után először elment gyónni. Nagyon. Tehát, hogy, és ha ezt megfordítom, mert én sajnos ezzel terrorizálom a szerkesztőtársaimat, hogy ha nem írjuk meg ezt a cikket, akkor nem ment volna elgyónni. Tehát lássuk ebben azt a mérhetetlen felelősséget, amit a Jóisten nekünk adott. Önmagába véve az, hogy összeáll 7-8 kedves, aranyos, szemüveges, bölcsész fiatal, az teljes mértékben logikátlan lenne, hogy idáig jutnánk. Hogyha a Szentlélek nem vezetne bennünket, ha a Jóisten nem tenné oda a tenyerét, néha tapsikol persze, ahogy visz bennünket, akkor egész egyszerűen nem tudnánk idáig eljutni, mert önerőnkből ez soha nem tudnánk eljutni.
1: A misszióban mindig megtapasztalja az ember, hogy egészen másképp működik, mint egy vállalkozás, és egészen mások a számítások, mások a keretek, vagy a lehetőségek, vagy az ember lehet, hogy néha csak egy-két lépést lát előre, de mégis úgy kell benni a semmibe előre, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépcsőfok. És talán a legnehezebb a missziónál a jövőnek a látása, illetve az eredményeknek a konkrét kézzelfoghatósága. És hogy biztos, hogy nektek is nehéz lehetett, hogy csináljátok, elkezditek, de hogy látjátok ennek az eredményét, vagy hol csapódik le ez a dolog. És most említetted ezt a levelet, és kicsit ez érdekelne, hogy mikor jött el az a pillanat, amikor éreztétek, hogy na, most kezd valami megérkezni az emberekbe, vagy folyamatosan tapasztaltok meg ilyen levélhez hasonlókat, hogy újra és újra megillitek, hogy van értelme a szolgálatnak.
0: Amikor volt, tehát tényleg a 7-7-7 az úgy indult el, hogy mi egy baráti társasággal összefogtunk, és kifejtettem, hogy a bérmapám mondta, ő az ő ötlet a 7-7-7 év, nem pedig tőlem jött, és arra gondoltunk, hogy a fúzió közösség, amelyben tagjai voltunk, ott majd néhányan fogják olvasni, és ez milyen jó lesz, és éppen ezért, hogy teljes mértékben motiváljam őket, ezért az első szerkesztőségén, április 1-én mondtam nekik, hogy adok egy olyan számot, amit soha az életben nem érünk el, de legyetek motiváltak, 2000 követőt gyűjtsünk év végéig. Tényleg az volt a célom, hogy egy olyan adatot, vagy olyan lépcsőfokot adjak eléjük, ami kellően lehetetlen elérni, de hát ha motiválja őket. És amikor azt hiszem 3 hét után átléptük a 18 000 követőt, ha jól emlékszem, nagyjából így volt, akkor éreztük, hogy itt valami olyasmi történik, ami rajtunk bőven túlmutat. És ez a mai napig is teljes mértékben ezt érezzük. Igazából, ha nagyon kevesen olvasnának minket is, abszolút azt mondanám, hogy a 7-7-7 célba ért. Olyan fantasztikus embereket ismertem meg, többen itt vannak közülük, akik az én életemre óriási hatást gyakoroltak. Szóval, hogyha ez nem történt volna meg, ha nem lennénk egy idézőben felkapott oldal, ezen a kicsi burkon belül tegyük hozzá, akkor is rengeteg kincset, kegyelmet kaptunk, élményt, fantasztikus embereket ismerhettünk meg, olyan tanításokat, amelyek óriási hatással vannak ránk. Nekem az, hogy most az utóbbi időben kevesebbet tudok a 7-7-7-en szemlézni, az egy saját lelki életemen érzem, hogy sivárabb lett, mert hogy olyan tényleg annyira jó érzés ilyen lelki tartalmakat előállítani, és érzem, hogy az Isten kapcsolatomra milyen hatással van, vagy az ima életemre, hogy igazából ez kicsit furcsán hangzik, de a 7-7-7-re nekünk is szükségünk van, nekünk, akik készítik az oldalt, hogy megkapjuk azt a lelki muníciót. Nem tudom, megmondom őszintén, meddig lesz 7-7-7, mert igazából tényleg nem reális, ami velünk történik, soha nem titkoltam, és borzalmasan transzparensek vagyunk ebből a szempontból, hogy hónapról hónapra működik a 7-7-7-nek a szolgálata, és nagyjából kinézek Dórira, de ő nála van a kasszakulcsuk. Szerintem 4-5 havi költségvetésünk van nagyjából jelen pillanatban, ennyiben látunk előre. Viszont azt látom, hogy a Jóisten megvisz bennünket. Ameddig célja lesz a Jóistennek a 7-7-7-tel, addig mi állunk a rendelkezésére, és a mi magunk módján a lehető legtöbbet megtesszük. De az van bennem picit, mint annál a sportúságírónál, aki olimpiát járt, hogy azt már soha nem lehet tőle elvenni. Tehát amit eddig mi kaptunk kegyelmeket a Jóistentől és a Szentlélektől, azt életünk végéig vinni fogjuk, és majd tudom, hogy ez ilyen nagyon pátoszos, meg ilyen áromantikus, de amikor majd 30 év múlva találkozunk az utcán, akkor úgy tudunk egymás szemébe nézni, hogy igen, mi hoztuk létre ezt az oldalt, igen, minket ez összekovácsolt. És az, hogy ez Emellett pedig ez ilyen sok embernek adott kegyelmet, és ilyen sok embernek adott örömet, az pedig a Jóistennek egy, hát a sluszpoénja az erős kifejezés, de a kegyelme.
1: Nagyon jó, amit mondasz, és nagyon fontos, és tényleg így az evangelizációnak a gyümölcsei azok megvannak, csak nagyon sokszor meg kell érte szenvedni, és nagyon másfajta formába jönnek, mint egy világi vállalkozásnak az eredményei. És ha már itt az isteni gondviselés behoztad, az is nagyon jó, hogy szerveztetek nagyon sok ima alkalmat. Azért az is egy nagy projektje talán a 777-nek, hogy vannak ima alkalmak, rengeteg nagybőjti, karácsonyi, adventi ima alkalom, gyónások, én magam is voltam gyóntatni ezeken az alkalmakon, és rengeteg tényleg megtérés, akár évtizedek utáni gyónás, tehát hogy ilyenekben is nagyon erősen meg volt ennek a jelentősége, és lehet, hogyha ti ezt nem csináljátok, vagy nem hirdetitek meg, akkor ők nem jutnak el erre a pontra, és hogy látod, egy kicsit érdekelne itt a te személyes hited abból a szempontból, hogy neked az egész 777-nek a tevékenysége hogyan vitte előre, nehezítette, kibontakoztatta a saját hitedet, vagy az Istennel való kapcsolatodat. Te ebben így mit éltél meg ebben az időben?
0: Szerintem nem csak én, hanem a több szerkesztőtársam is azzal a veszéllyel küzdünk a mai napig, hogy nehogy véletlenül munkaeszközé váljon a hitünk, és nehogy az legyen, hogy egy bizonyos monotonitással tesszük fel a cikkeket, és utána úgy érezzük magunkat, hogy igazából kiüresedtünk. Ez szoktam mondani, nem legjobb hasonlat, főleg úgy, hogy nem dohányzom, de picit olyanok vagyunk, mint az újratöltős öngyújtó, hogy nem szabad kiégnünk, hanem nekünk is folyamatosan meg kell, hogy újuljunk, és ez nagyon fontos. A 7-7 legerősebb időszaka, talán nem is az volt a legerősebb időszak, de a legbensőségesebb időszaka az volt, amikor két hetente összejártunk egy lakásba imádkozni és dicsőíteni. Ahogy én éneklem, azt nem irigylem a szomszédokat, de hogy mégis egy fantasztikus pillanat volt megélni azt, hogy hitben együtt vagyunk. A mai napig vannak rá tanúk, állandóan elmondom, hogy a 7-7-nek az a titka, hogy olyan emberek vannak a 7-7-ben, akik szeretik egymást, és szeretettel vannak egymás iránt, és ezért nem csak egy médium, hanem egy baráti társaság, akik tényleg megkérdezik adott esetben egymástól is, hogy vannak. Itt nagyon sokan vannak a 7-7 életéből, akik már nem aktívak a mindennapok során, de mégis velünk vannak, és azóta tényleg édesapák, édesanyákká váltak. Fantasztikus, hogy merre ment az életútjuk. Vannak nagyon komoly építészmérnökök, akik nyilvánvalóan nem házak tervezése között nem fognak a 7-7-re cikkeket írni, hiába sanyargatom őket. De összességében mégis fantasztikus azt látni, hogy ez a közösség, ez így hogyan formálódott. Most pont gondolkodtam, hogy idejöttem, hogy majd jövőre kell valami nagy dzsemborit szervezni, úgyis ez a kifejezés közel áll hozzád a cserkészetből, de kell valami nagy eseményt szerveznünk majd a tizedik születésnapunkra. Elfelejtettem a kérdéset, úgyhogy nem biztos, hogy reagáltam. A személyes hitem, bocsánat. Igen, szóval, hogy ez nekem nagyon fontos, hogy legyen meg egy folyamatos feltöltődés. Nagyon sokat kaptam a 7-7-en keresztül, viszont hogyha nem jutok el például lelki gyakorlatokra, vagy hogyha inkább a személyes Isten kapcsolatom helyett azt nézem, hogy hányan lájkolták a 7-7-7 bejegyzését, azzal nem segítek a 7-7-heten. Azzal segítem igazán a 7-7-hetet szerintem, hogyha lelkileg úgy tudok odaállni, hogy az jól sikerüljön, és egy pillanatra nem csak azért, mert itt van a feleségem, nem tagadom, hogy ez nagyon nehéz, és ez egyáltalán nem érzem, hogy ebben példakép tudnék lenni. Nagyon szeretnék ebben fejlődni. Nehéz munka mellett, szolgálatok mellett, család mellett, és nem jó sorrendet mondtam, család, munka és szolgálat mellett nem jó, vagy nem könnyű a mindennapi ima életnek a megtartása és fenntartása. Például most nagyon érdekes, ezt elmondom, hogy van a Vincenzo Paglia-nak, hogyha jól mondom a nevét, nem vagyok olaszos, van egy Isten szava könyve, amit a Újember könyvkiadó adott ki emlékeim szerint, és minden napra az aznapi evangéliumról egy rövid emlékedés, és ezt most az elmúlt hetekben, hónapokban gyakran előveszem, és nagyon nagy élmény. Eléggé rossz tapasztalat katolikusok körében, és magam vagyok az élén itt ennek, hogy a Szentírás nem nagyon forgatjuk úgy, a protestáns testvéreink sokkal jobban otthon vannak a Szentírás ismeretében, úgyhogy ez például egy nagyon érdekes érzés. Minden februárban úgy nézek ki, ahogy amikor a jelentkezések vannak az egyetem időszakán, akkor a felvi.hu oldala előtt gyakorlatilag, mint egy Parkinson kóros, ilyen remegő kézzel ott vagyok az egérnél, hogy jelentkezek-e teológia szakra, és mindig aztán ránézek a feleségemre, és eszembe jut, hogy nem biztos, hogy jó ötlet lenne még egy ilyen terhet magam magamra venni, de hogy nagyon szeretnék egyébként teológiailag mélyülni. Nem lehet szoros Isten kapcsolat nélkül csinálni egy olyan dolgot, ami Istenről szól egész egyszerűen, mert nem szeretném, hogy egyszer valaki azt gondolja, hogy a 7-7-7 az hiteltelen lenne. Mert hát a saját magam, tehát hogy mondjam, ez egy Jónásban beszélgettem erről egy atyával, és nem baj, hogyha itt elmondom, mert nem titok, hogy azt kérdeztem tőle, hogy mit ér, hogyha én több ezer emberhez szólok Istenről, de én magam nem tudom úgy az Isten kapcsolatomat építeni, ahogy azt szeretném, és hogy fontos, hogy néha önzőnek kell lennem, és az én örök életemet kell bizonyos szempontból az első helyre tennem, mert az az én saját felelősségem, és majd amikor a Jóisten magához hív, akkor persze lehet, hogy megkérdezi, hogy a többi emberhez szóltam-e, és hogy megvallottam-e őt más emberek előtt, de azért szerintem az is szóba fog kerülni, hogy én mit tettem saját magammal az életemben. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem lehet úgy evangelizálni, hogy az ember nem hitelesen éli meg az életét, és ebben szeretnék nagyon fejlődni.
1: Nagyon fontos ez is, amit mondasz, mert sokszor valóban a kifelé való tevékenység az megkísérti az egyházat is, hogy nagyon sok minden tevékenykedjen, vagy jelen legyen a társadalomnak sok szegmensében, de valóban ez a belső hitelesség, vagy az, hogy az alapvető alapok azok rendben legyenek, az fogja igazán megtartani a dolgot. És hát abban csak én is bíztatlak, hogy fontos a teológia, de azért a feleséggel jóban lenni az még fontosabb. És talán még annyi, hogyha már nyilvánosra egy ontál nekünk itt az elején, hogy irigykedsz a Café Francescóra, akkor egy nyilvános penitenciát is szeretnék adni, mert tegnap olvastam a 777 oldalán, hogy most már lehet sörrel is böjtölni. A bűnbánatnak a legújabb módját fedeztem föl, ezt mostantól terjeszteni fogom a plébánián.
0: És egy önkéntesünk írta, Dudás Kiscsenge írta a cikket egyébként, és nagyon jó most, ha már jövőről beszéltünk, és bocsánat, hogy magamhoz ragadtam, ez szakmai ártalom volt, tehát most nagyon hosszú idő után ott tartunk, hogy egy fiatalitás van a 7-7-7 életében, és nagyon sok önkéntes vesz körül bennünket, ami nagyon inspiráló egyébként a gondolkodásuk. Én mindig szoktam mondani, hogy ha 20 évesekhez is szeretnénk szólni, akkor nem jó az, hogyha mi, akik már közelebb vagyunk, vagy én például közel vagyok az 50-hez, mint a 20-ot, akármilyen félelmetes is ezt belátni, még ha csak néhány hónappal is. De nem jó az, hogyha mi akarunk, nem tudom, pont a beszélgetés előtt mondtam neked, hogyha párkeresésről akarnék cikket írni, akkor azért otthon megkérdeznék, hogy mi volt az a blog. És igaza is lenne, tehát nem vagyok hiteles ezekben a témakörökben. Azt szeretném, hogy fölépítsünk egy olyan generációt alattunk, aki ezekben a kérdésekben tud írni, és nagyon jó látni, hogy milyen elkötelezett, fantasztikus önkénteseink vannak. Nem is akarom most őket felsorolni, mert kihagyok véletlen valakit, de aki követi a 7-7-7-et, az mostanában az elmúlt hónapokban láthatta, hogy nagyon-nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki nemrég bukkant föl. Egyébként pont itt a Café Francescóban volt is velük egy találkozónk, és pont Lőv Júliannak készítette képet, azóta is azzal kampányolok, és mutatom, hogy van még élet nem a 7-7-7 után, hanem a 7-7-7-ben is.
1: Nagyon jó, és ha már egy kicsit szóba jött még az elején a sport, meg a foci, meg a tévézés, meg az egész média, akkor csak arra szerettem volna még így zárt szóképpen rákérdezni, hogy azért sem a sport, sem a médiának a világ az azért nem arról híres, hogy a keresztény tartalmak, vagy a keresztény értékrend az annyira megjelenjen bennük. Te hogyan élted meg, vagy hogyan éled meg magadat ezekben a helyzetekben, illetve az, hogy nektek volt egy 777 oldalatok, meg egy missziótok, ez mennyire segített téged, gátolt téged így a világ életben?
0: Szerintem azáltal, hogy a munkatársaim tudták, hogy nem rejtettem soha véka alá, hogy hívő ember vagyok, azáltal szerintem nagyon sok olyan beszélgetésben vehettem részt, tehát hogyha nem vallottam volna be a hitemet, vagy eltitkoltam volna, akkor nem lehetett volna benne részem, és ez óriási élményeket jelent. Most, hogy igazgató vagyok, néha azt érzem, hogy van egy ilyen bizonyítási vágy is néhány munkatársunkban, hogy beszéljenek a hitről, vagy hogy írjanak róla, mint hogy a kedvembe kéne járni, de ezt én szoktam mondani, hogy nem nincs ilyen jellegű elvárásom velük kapcsolatban. A sportolóknál is ez teljesen titok volt, és akikkel személyes nexusban voltam, azok néha egy vicceskedtek vele. El szoktam mondani, hogy Siklósi Gergő a Tokiói olimpián ott még csak idézőjelben csak ezüstérmet szerzett egyéni párbajtörben, ott ő két asszó között mindig mondta, hogy csak egy-egy kérdést tegyek föl, mert sietne tovább, és akkor mondtam neki, azt hiszem a döntőbe kerülése előtt, mondtam neki, hogy Gergő, ígérem, csak egy kérdés, és akkor rám nézett, és akkor vigyorogva annyit mondott, hogy kérdezhetsz bármiről tőlem, a kereszténységről is, amiről akarsz, és ha nyilvánvaló, hogyha nem tudta volna rólam, akkor ezt nem is mondja, és utána adott egy nagyon értékes interjút a 7-7-re, annak ellenére, hogy nem hívő, de egy nagyon, nagyon klassz srácról van szó. Szóval ezek a beszélgetéseketek egyébként nagyon, nagyon építő jellegűek a munkatársaim között is. Én azt tapasztalom, hogy a sportvilágában is a hitnek van egy nagyon fontos megtartó ereje. Nagyon sok sportoló van, aki lehet, hogy nem beszél róla, de amúgy mélyen hívő ember, és ez szuper látni. Most hazudnék, azt mondanám, hogy az öltöző folyosókon az esti zsolozsmát mondják a játékosok egy-egy vereség után, de önmagában véve szerintem többen vannak, mint azt gondolnánk, és nekem kizárólag pozitív élményeim vannak. Nekem soha semmilyen negatív hátrányom nem volt abból, hogy én a hitemről beszélek. Az, hogyha a hátam mögött néha összesugdulóznak, az lehetséges, de például szuper azt megélni, hogyha a kollégáim rám szólnak, hogy legalább én ne beszéljek csúnyán, mert tőlem többet várnak el. És ez nagyon is köszönöm nekik, és kérem is tőlük, hogy a saját magam mércének próbáljak megfelelni, ne pedig mások mércének. Szóval én csak bátorítani tudok mindenkit arra, hogy vállalják fel az emberek a hitüket, de hogy ezt hitelesen tegyék. Tehát, hogyha máshol nem beszélnek a hitükről, akkor emiatt ne beszélnek. Voltak olyan munkatársaim is, akik előttem látványosan keresztet vetettek, és mondták, hogy fú, Zoli, ez így nagyon jó, meg akkor nem tud, de hogy igazából az életben kicsit máshogy próbálták megélni, és ez kontraproduktív szerintem ugyanakkor, de a tapasztalataim szinte mindig teljesen jók.
1: Café Francescóban nem lehet kikerülni azt a témát, hogy azért neked van egy közös képed a pápával, egy biztosan nem tudom, mert csak azt láttam, és hogy ugye itt járt a Ferenc pápa Magyarországon, és ti, mint a sajtónak a képviselője, egész közel tudtatok hozzá kerülni. Ennek kapcsán egy kicsit itt tényleg zárszóképpen mondj egy pár szót, hogy neked Ferenc pápa mit jelent, az ő pápasága, az ő lelkisége, illetve ez a konkrét találkozás, ami ott volt, ez hogy élted meg?
0: Mindenek előtt nagyon örülök, hogy ki tudott jönni a kórházból, és aggódva figyeltük, hogy mi fog majd történni vele. Nagyon nagy élmény volt, az életem talán legnagyobb szakmai élménye az, hogy nem csak az a találkozás, hanem hogy végigmehettünk vele az apostoli látogatása során. Sokszor elmondtam már, ezért nem akarom magamat ismételni, hogy mennyire jól sikerült az a találkozó, vagy hogy nekem mit jelentett az, hogy Rómától Rómáig kísérhettem a Szentatyát. Nagyon vidám, jó út volt, és azt hiszem, hogy a legszebbik arcát mutatta mindenféle szempontból a Szentatya. Most nem arra utalok, hogy nincsen szép arca Ferenc pápának, csak hogy a nagyon pozitív karakterét mutatta, és ez nagyon-nagyon jó volt megélni, óriási pillanat volt. Volt számtalan vicces találkozás. Egyszer az utolsó programja, hivatalos programja a Pázmány ITK-n volt a tudományos életnek a legnagyobb szereplőivel, és ott az utolsó pillanatban érkeztünk meg, és mivel nekünk korábban el kellett indulnunk az eseményről, mert a pápa egyenesen a reptérre ment, és ott nem lett volna való, hogy ott malmozik, ameddig mi ott a városon keresztül jövünk, ezért hamarabb eljöttünk, ezért minket így a kiárathoz közel helyeztek, ahol viszont maga ugye, Ferenc pápát behozták, és ezért úgy nézett ki, magam sem értem, hogy keveredtem oda, hogy tech csendőr, rendőr, mentős, tek, én, tek, csendőr, tek. Nagyjából így néztünk ki egy sorba, kicsit így vászélességben kilógtam, sajnos lefelé, és pont így ott jött el, és nagyon szép találkozás volt, hogy ott köszöntek, én a csendőrök kíván nem köszöntek neki, hogy ciao pápa. Erről jut eszembe egyébként, volt egy kollega, aki Erdélybe kísérte még el Ferenc pápát, és egész végig gyakorolta, hogy majd hogyan kell köszönni neki, mit fog neki mondani, és akkor Ferenc pápa odaért hozzá, és mondta neki, hogy magyarul, hogy jó napot kívánok, és hát annyira sokot kapott, hogy azt mondta neki, hogy hello. Ez volt a Ferenc pápának, és teljesen ez egyetlen ember, aki valószínűleg hello-val köszönt a pápának, de nagyon sok ilyen számos pillanat volt. Ha egyetlen momentumot ki szabad emelnem, az a szombaton a fiatalokkal való találkozása volt Ferenc pápának, ami hihetetlen energia volt ott, egészen döbbenetes, hogy ott a pápa mennyire jelen volt testben, lélekben, szívben, és hogy a fiatalok hogyan fogadták. És érdemes néha, most nemrég elővettem újra a beszédét, hát az nem volt egy olyan beszéd, amit nem tudom, a progresszív egyház boldogan tenne ki a jövőben, hanem az egy kőkemény, kérés volt a fiataloknak, hogy hogyan felejtsék el a mobiltelefont az életükben, lehetőség szerint az okostelefont, hogy hogyan figyeljenek Istenre, hogy az egyház szanításának a betartása hogyan viszi őket elő. Nagyon kemény beszédet mondott Ferenc pápa, és mégis fantasztikus, itták a szavait. Ez is egyébként nekem egy meggyőződésem volt, hogy tényleg nem arról van szó, hogy az üzeneten kell változtatni, hanem az előadásmódon. Nagy szimpátiával tekintek Ferenc pápára. Az a tapasztalatom az elmúlt egy évtizedben, hogy érdemes nem kommentek alapján tájékozódni a Ferenc pápa megítéléséről, vagy gondolatairól, hanem érdemes őt magát olvasni. Nagyon érdekes a szemlélet önmagában az, hogy jezsuita és az, hogy argentin, ebből a kettő egy is elég lenne ahhoz, hogy egy picit más szemlélettel lássa a világot, mint itt Európában. De mind a kettőben van nagyon sok olyan érték, ami nagyon különlegessé teszi szerintem az ő pontifikátusát, szentatyai időszakát, és nagyon szerintem mi magyarok különösen szeretettel tekinthetünk rá, mert felénk is nagyon nagy szeretettel viszonyult, nem csak a pápossága alatt, hanem már korábban is.
1: Kedves Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és mindezt elmondtad, de egy nagyon nagy tapssal köszönjük meg.
2: Az elmúlt percekben a Café Francesco podcast korábban elhangzott adását hallották. A beszélgetésben Marti Zoltán, a 777 blog alapítója és az MTVA online igazgatóságának egykori vezetője osztotta meg gondolatait az egyház és a média kapcsolatáról.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Kedves hallgatóink! Mostantól az üres üvegek és palackok visszaváltásával is támogathatja a Mária Rádió fennmaradását. Olvassa be a QR kódot a repontautomatánál, melyet a júliusi magazinhoz mellékeltünk. Amennyiben nincs még ilyen kártyája, igényelheti bármelyik elérhetőségünkön. Dobja be a palackokat és válassza a banki utalás lehetőséget, az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz érkezik. Kérjen kártyát, ha még nincs, és támogassa a Szűzanya rádiójának fennmaradását. Köszönjük!

0: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szerettéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Van a rehabon egy kép kirakva. Már az első hetekben megláttam ezt a képet. Megkerestem a Bibliában ezt a részt, és mikor elolvastam, akkor abszolút azt éreztem, hogy ez rólam szól, és arról, hogy hogyan találkoztam Istennel, hogy úgy éreztem, hogy ő megfeledkezett rólam, és azért került válságba az életem. Közben kiderült, hogy ő végig a tenyerében tartott, sosem feledkezett meg rólam, és most jelenleg azt érzem, hogy hozzám sietnek a fiaim és a jó dolgok, és hogy szüntelenül pusztítom, vagy pusztítjuk együtt a Jóistennel a rombolóimat, amik kivonulnak belőlem, amiket sokszor igazából azt érzem, hogy csak a fejemben létező félelmek, és ezeken együtt dolgozunk a Jóistennel. Úgyhogy számomra ezt jelenti ez az ige. Szürreálisnak tűnik külső szemmel, vagy például, hogyha csak a környezetemben mesélek arról, hogy hol dolgozom, hogy így néznek rám nagy szemekkel, hogy úristen, a drogosok, és így szeretnek téged, és te is így szereted őket. Ugye bennem van ez a csodálatérzés, vagy tiszteletérzés, ezt szerintem lehet, hogy érzik, hogy én szeretem őket. Én rengeteg szeretetet kapok tőlük, rengeteget. Mindenki kedves, jó, nyilván néha szoktunk így kicsit poénkodni, amikor nem csak a mélységi beszélgetések vannak, de már többen fordultak hozzám komoly problémákkal, hogy te, mint nő, ezt hogy látod. Nagy álmom igen az lenne, hogy én is mentor lehessek, és hogy a srácokkal szakmailag ugye foglalkozhassak többet. A családom nagyon féltett attól, hogy majd biztos ez nagyon meg fog engem terhelni, mert hogy nagyon érzékeny ember vagyok, de nem így lett.
1: Balogh Edina szociálpedagógus gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Leó pápa a Valle Pietrai kegyhelyen a különleges Szent Háromság ikon előtt imádkozott. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A közösségi élet a megszentelődés helye, emlékeztette az Egyesült Államok szerzetes elöljáróit levélben 14. Leó pápa. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott július 22-én szerdán reggel. A Szentháromság hegyén imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak áldást. A Szentatya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, amelyet a Szimbrivivo folyó, valamint kis patakok szelnek át. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szent Atya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust. A józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. 14. Leó pápa levelet küldött az Egyesült Államok férfi szerzetes elöljáróinak országos közgyűlésére, tájékoztatta a Vatican News. Arra emlékeztette a szerzeteseket, hogy közösségeik ne pusztán jól működő intézmények legyenek, hanem az imádság, a testvéri szeretet és a megengesztelődés élő műhelyei. A Szent Atya hangsúlyozta, a közösségi életben megélt kölcsönös elfogadás, a megbocsátás és az egymás iránti felelősségvállalás hiteles tanúságtétel a mai világnak. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy hűséggel őrizzék karizmájukat, nyitott szívvel szolgálják az egyház küldetését, és különös figyelemmel forduljanak a szegények, a fiatalok és a peremre szorult emberek felé. A közösségben megélt szeretet Krisztus jelenlétének egyik legbeszédesebb jele a világban, amely reményt ad és vonzóvá teszi az evangéliumi életet a mai ember számára is. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Árpádházi Szent Kinga szűz emléknapján az esti dicséret zsoltárait a 4. zsoltárhét pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré, hogyan járjon az Úr kedvében. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen.

0: Jézus Krisztus dicsérte a mennyek országáért vállalt szüzességet. Kérjük tehát ünneplő lélekkel, és mondjuk.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Krisztus Urunk, Te egyedül magadnak, mint az egyetlen jegyesnek őrizted meg tiszta szűzként egyházadat, tedd azt szeplőtelenné és szenté.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Krisztus Urunk, a szent szűzek égő lámpákkal vonultak eléd. Ne engedd, hogy neked szentelt szolgálóid mécseséből kifogjon a hűség olaja.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Urunk, egyházad, mint tiszta szűz, minden időben megőrizte sértetlenül és tisztán a neked fogadott hűséget. Add meg minden kereszténynek a hit tisztaságát és épségét.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Te megadtad népednek, hogy Szent Kinga szűz ünnepnapján örvendezzék. Engedd, hogy közbenjárását is mindig élvezhesse.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Te befogadtad menyegző

0: szívedre a szent szüzeket, engedd be kegyesen égi lakomádra a megholtakat.
1: Jézus szüze királya, hallgass meg minket!

0: könyörögjünk. Istenünk, Te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Add kérünk, hogy közben járására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Első és nyitó alkalom a Szentlélekről fog szólni. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld puszta és üres volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Ez volt a teremtés hajnala, és Isten lelke működése nyomán a káoszból rend lett. Aztán az egyház születésének a hajnalán is ott van a Szentlélek. És most az új kezdet kezdetén is szeretném a Szentlélekkel kezdeni ezt a sorozatot. Elküldte Isten, a mi atyánk első ajándékul a szent lelket, amit Jézus megígért a tanítványainak. Ezt megelőzte egy 10 napos lelki gyakorlat, amit a tanítványok Máriával együtt összegyűlve imádkoztak, amiben imádkoztak, és várták, hogy Jézus ígérete beteljesedjen. És aztán pünköstkor zúgás támadt, és mindenki megdöbbenve vette észre, hogy a tanítványok a saját nyelvükön, tehát az ő nyelvükön hirdetik az örömhírt. Mindenek a kezdete számomra a Szentlélek és a Szentlélekkel való együttműködés. Az első kérdés az, hogy megkaptad-e a szent lelket. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor a saját lelkét lehelte az ember orrába. Ez az éltető lélek, olyan, mint a lélegzet. Nem látjuk, de ha elfogy, akkor nagy baj van. Ha nem kapunk levegőt, ha nincs lélegzet, ugyanez érvényes nekem a szent lélekre is. Ha elfogy, ha nem szívjuk be magunkba, ha nem működünk együtt a Szentlélekkel, akkor a kereszténységünkkel baj van. A keresztségben is megkapjuk a szent lelket, bekapcsol bennünket Krisztus titokzatos testének, az egyháznak az életébe. És a bérmálásban az egyház egy külön szentségben megerősíti a keresztényeket, akik megkapták a szent lelket, a Szentlélek ajándékaival, és megfrissíti azt, ami a keresztségben történt velünk, hogy engedjük megtörténni mindazt, ami a keresztségben megtörtént, ugyanis a keresztségben Isten gyermekei lettünk a hitünk szerint, és szeretné megtanítani a Szentlélek számunkra, hogy mit jelent az Isten gyermekség. Olyan egyszerű, mint a bandusnak a gyermeksége. Gyermeknek lenni azt jelenti, hogy függni. Függ az édesanyjától, függ az édesapjától, függ az ő szeretetüktől, és ez jelenti az Isten gyermekség. A Szentlélek meg akar tanítani bennünket arra, hogy életünk minden vonatkozásában a mennyei atyától függünk. Ez az elején zökkenőmentesen így van. De aztán, ahogy ön és én tudatra ébredünk, egyre inkább úgy gondoljuk, hogy a saját kezünkbe kell venni életünk irányítását, és ebben ne szóljon bele se a Jóisten, se senki más. És ez nem csak a kiskamaszkor és a nagykamaszkornak a dacos idejével kezdődik. Vissza kell térnünk, meg kell engednünk, hogy megtörténjen az, ami már megtörtént. A keresztségben Isten fogadott gyermekei lettünk, vagyis önként szabadon szeretetből újra vissza kell térni a függésbe. Egyedül az ember az a lény, amelyik nem tud függetlenül élni. Mindig valakitől, valamitől függ. És anya sokáig tart, mire egy pici gyerek kicsit független tud lenni az édesanyjától, édesapjától és mástól. Az Isten gyermekség ajándéka ezt jelenti, hogy vissza kell térnünk önként, szabadon, szeretetből, a függésbe, a mennyei atyától és az ő szeretetétől való függésbe, és a Szentlélek megtanít bennünket arra, hogyan bízzuk rá magunkat újra és újra a mennyei atyára. És a Szentlélek ad, aki megerősít bennünket, hogy tanúságot tudjunk tenni erről az áldott kapcsolatról, ami a mennyei atyával van, illetve ami az Úr Jézussal van. Mindezt nem magánszemélyként tesszük, hanem az egyház tagjaiként. Döntéseinkkel és cselekedeteinkkel vonzóvá, vagy taszítóvá tehetjük mások számára Krisztus egyházát. Valóban megkaptad a Szent Lelket? Nagy viták folynak arról, hogy mi a bizonyíték annak, hogy valaki megkapta a Szent Lelket. Kell-e látható jelének lenni? Vagy nem kell látható jelének lenni? A pünkösdista mozgalmak az egyházon kívül és az egyházon belül is milliók életét változtatják meg, mégpedig a Szentlélek segítségével. Hisznek abba, hogyha valaki újjászületik a Szentlélekben, akkor meg tud szabadulni a legkeményebb megkötözöttségekből is. Akkor újjá tud születni az egész élete. És azt vallják, hogy a Szentlélek működésének igenis kell, hogy legyen látható jele, az illető térjen meg, fogadja el Jézus Krisztust személyes megváltójának, és szülessen újjá a Szentlélekben, vagyis működjön együtt a karizmákkal és a legkisebb adománnyal, a nyelvek adományával. Vannak gyülekezetek, közösségek, amelyik azt mondják, hogyha nem imádkozik valaki nyelveken, akkor nem született újjá a Szentlélekben. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Szentlélek segít bennünket belenőni Isten szeretetébe, az Istentől való személyes függésbe, hogy át tudjuk adni magunkat, ki tudjuk engedni az életünk irányítását a kezünkből, és át tudjuk adni teljesen magunkat a mennyei atya akaratának és irányításának. És ez hosszú fejlődési folyamat. Hosszú idő kellett még a pünkösd előtt Simonnak, Péternek ahhoz, hogy kiengedje a kezéből a kísérletezést, hogy ő irányítsa Jézust. Három olyan találkozás van az evangéliumokban, ami rendkívüli, erős, és mindegyikben történik valami. Az első, amikor Jézus szavára kiveti a hálót egy hosszú eredménytelen halászat után, és Jézus szavára, mivel kivetette a hálót, megtelnek a hálók, és Péter akkor annyira megdöbben a csodától, hogy leborul Jézus elé, és azt elmondja neki, hogy mit kell csinálnod. Mert én méltatlan vagyok a te szeretetedre, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Nem engedi ki az irányítást a kezéből, ő mondja meg Jézusnak a csoda után is, hogy mit csináljon Jézus. De Jézus nem megy el, hanem egy új küldetést ad neki, ezentúl emberhalász leszel. Aztán jóval később, amikor Jézus elmondja a tanítványoknak, mert most már úgy látja, hogy elérkezett az idő, hogy be tudják fogadni, hogy az emberfiát elfogják, megkínozzák, megölik, de harmadnapra föltámad. És Péter itt is azonnal reagál, és azt mondja, hogy ez veled nem történhet meg. Ő akarja irányítani a kapcsolatot. Ha te az én barátom vagy, ha te az vagy, akinek én az előbb mondtalak, akkor ezt nem lehet. Nem halhatsz meg. Jézus lesátánozza Pétert ezek után, hogy távozz tőlem, sátán, mert emberi módon és nem Isten terve szerint gondolkozom. És ahhoz, hogy Péter kiengedje az irányítást a kezei közül, ahhoz egy nagyon mély megrázkódtatásnak kell történni. Amikor nagy hőzünkben megmondja Jézusnak, hogy ha bárki elárul, én akkor sem foglak téged megtagadni. És Jézus mondja neki, mielőtt a kakas megszólal, ez meg fog történni. És amikor megtörténik, akkor Péter összetörik. És az az összetöretés sírásra fakasztja, de ez a bűnbánat könnye már Péternél. És van egy harmadik nagy találkozás, amikor Jézus visszaviszi őket húsvét után, a feltámadás után ugyanoda, a Genezáreti tóhoz, ahol az első nagy csoda történt. És megismétlődik a csoda. Megint megtelnek a hálók. És ekkor Péter már nem irányítja Jézust, hanem Jézus kérdésére, hogy szeretsz engem, háromszoros szeretetvallomással válaszol. Te tudod, hogy szeretlek. Végre belesimult az Atya akaratába. Ehhez össze kellett törnie. Nagyon sokunk életében csak akkor történik ez a belesimulás meg, ha megtöretik a gőgünk, a magabiztosságunk, az, hogy mindent mi irányítunk, ez a kényszerünk. És ez egy hosszú, rejtett folyamat volt Péter életében, és nagyon sok szent életében, és a mi életünkben is. Azt gondolom, hogy sokan vannak, akik semmi rendkívüli dolgot nem éltek át, viszont mégis folyamatosan együttműködtek a Szentlélekkel, és a lélek csendben, rejtekben is működött, és megváltozott az életük, ahogyan Péteré. Még pünkösd előtt. Ha csak az élmények, a megtapasztalások hatására hisszük, hogy Isten jelen van és működik, akkor nehéz lesz álhatatosnak maradni a hit útján és a keresztúton. Hiszem, hogy a Szentlélek vallási élmények nélkül is hatékonyan működik. A liturgiában semmi hang és fény effektus nincsen egy misébe, és mégis megtörténik a csoda, a kenyérből Krisztus teste, a borból Krisztus vére lesz. Sőt, ilyenkor még csend is van. Semmi látványosság. A legegyszerűbb módon ünnepelte Jézus a legnagyobb eseményt az utolsó vacsorán. Tehát látványosság nélkül is hatékonyan működik. Például a szenvedőkkel való közösségvállalásban. Semmi rendkívüli glória, tömjénfüst, sőt inkább csak könnyek és fájdalom. És mégis, ha valaki közösséget vállal a szenvedőkkel, az a Szentlélek munkája az ő életében és szívében. A Szentlélek az igazság lelke, és mindenkiben működik, aki keresi az igazságot. És ki az, aki nem keresi? Az ember nem tud szeretet nélkül élni, és nem tud igazság nélkül élni. Állandóan keressük az igazságot, az utolsó pillanatig, hogy tényleg igaz, mi az igazság, és nem tudjuk elengedni. Ez a Szentlélek csodálatos munkája bennünk, és csendben, hatékonyan működik. És működik a szenvedésben és a vértanúságban is. A vértanúság egyáltalán nem felemelő, látványos dolog, inkább elrettentő, és mégis a Szentlélek segítségével ezek a testvéreink a csúcsra jutottak, követték Krisztust, a mag halálában teljesen odaadták az életüket Krisztusnak és Krisztusért. És ami még fontosabb számomra, hogy a Szentlélek működésének legnagyobb bizonyítéka az egység. Jézusnak a végrendelete, hogy legyenek mindnyájan egy, úgy, ahogy ő és az Atya egyek. Ezt nem tudja utánozni a sátán. A sátán tud profétálni, tud nyelveken beszélni, tud csodát tenni, tud gyógyítani, mindenféle rendkívüli dolgot, mert utánozza Istent. Egyetlen dolgot nem tud, az egységet. Mert ő diabolosz, szétdobáló, megosztó. És ez a legszebb, leghatékonyabb jele a Szentlélek működésének.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye, olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a Székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a Székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz, és adjunk hálát a nemzet szabadságáért. A nemzet szabadságát lehet, hogy tudják korlátozni, de az egyén belső szabadságát soha. Mindannyian szabadnak vagyunk teremtve. Szabadon választhatunk a jó és a rossz között. És amennyiben, mint egyének, személyek, a jót választjuk, és kibontakoztatjuk magunkban, amit kaptunk az Istentől, mások javára, ez a nemzeti felemelkedés útja. A szabadságunkról soha nem szabad lemondani, és mindig belülre kell figyelni, mert belülről jót sugnak. Szívünkben a jó mondja, hogy mit tegyünk. Ezekről a személy felelősségéről ír Kornis Mihály, hallgassuk őt. A legnagyobb mulasztás az, ha szabadságunkról megfeledkezünk. Leigázhatatlanul szabadok vagyunk. Így lettünk alkotva. Senki sem véletlenül tart ott, ahol éppen tart. Aki belső szabadsága szerint választ, teremt. Aki önön szabadsága ellen dönt, az realizál, ami a teremtés ellentéte, és irtózatos. Legbelülről ugyanis csak jót sugnak. Legbelülről a jó súg, írja Kornis Mihály, és ennek a jónak a követése, ez a nemzeti felemelkedés egyik útja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Mária Rádió hallgatóit az esztergomi Szent Anna templomból. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Részlet Szent Máté evangéliumából. Jézus mondja, ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán térj vissza, és ajánld föl ajándékodat. Kedves testvérek, mindannyian tapasztaltuk, hogy sokkal jobb békességben élni, mint haragban. Sokkal jobb, hogyha béke van a lelkünkben. Hiszen, hogyha béke van a lelkünkben, akkor maga az Isten van a lelkünkben. Ő maga a béke. Nem véletlen tehát, hogy azt akarja, hogy a béke, amelyet ő adni akar nekünk, az a lelkünkön keresztül mások irányába is elérje a célját. Hogy ne csak bennünk legyen béke, hanem fele barátainkban is béke legyen. Hiszen a béke az, ami elősegíti a szeretetet. Milyen szükségünk van ma az Isten békéjére. Mennyivel könnyebb az életünk, hogyha ez a béke a mi osztályrészünk is. És mennyivel nehezebb, amikor békétlenek vagyunk. Amikor háborog a lelkünk. Amikor még az Istenre sem tudunk odafigyelni. Mert a békétlenség az nem más jelent, mint önzést. Önzőek vagyunk. Jézus azonban arra hív meg, hogy béküljünk ki mindenkivel. Önmagunkkal is, másokkal is, de legfőképpen az Istennel. Hiszen ez a belső béke adhatja meg számunkra mindazt, amire igazán vágyik az ember, az örömöt, a boldogságot. Igyekezzünk tehát a béke szeretetében élni. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk, a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, Te véred kiontatásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, Te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, Te megígérted, hogy örök életre szökkelő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszd ki szent lelkedet minden emberre.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, Te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, Te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Istenben.
1: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg titeket az Úr és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Szólva a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek. Kedves hallgatók, ez itt a Szólva a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Debreceni Református Egyetemi Templom és a Szólva a papnak közös beszélgetés sorozatának újabb alkalmán, ami a tabu nevet viseli. Ezeken a beszélgetéseken olyan témákat igyekszünk körüljárni, amelyek kevéssé kibeszéltek az egyházunkban. És most egy olyan témára esett a választásunk, amely a hitélet, hitvallás nélkül kérdéssel indít, és egy cikkre reflektál. Ennek a beszélgetésnek az alapja egy olyan cikk lesz, ami az evangelikál csoport oldalán jelent meg, azzal a címmel, hogy a jutalmazott lelkigondozói attitűd és az újfajta doktrinaellenes egyházi elit. Ez kicsit most így bonyolultan hangzik elsőre, de a mi olvasatunkban valami olyasmit jelentene ennek a, vagy az lenne a az eszenciája ennek a cikknek, ami egy feszültségre mutat rá, hogy a dogmatika és a pasztoráció, az elmélet és a gyakorlat hogyan válik el egymástól. És ehhez a beszélgetéshez meghívtuk ennek a cikknek az íróját, úgyhogy beszélgető társunk lesz ma este Márkus Tamás András, református lelkész, vallástanár, az evangelikál csoportnak a vezetője. Köszönjük szépen, hogy eljöttél! Itt van velünk Berényiné Csinádi Melinda, aki iskolalelkész, rendszerszemléletű mentálhigiénés szakember, és dr. Németh Áron, református lelkész és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense. A beszélgetés közben, a beszélgetés alatt önök is fogalmazhatnak meg kérdéseket. Az első bevezető vagy felvezető kérdés az arra irányul, és elsősorban, ha nem haragusztok meg, akkor Tamáshoz intézném, hogy miért fogalmazódott meg benned ez a cikk, vagy kiknek szól pontosan, és miért gondoltad úgy, hogy ezt meg kell fogalmaznod?
3: Írom is a cikk elején, hogy személyes élményekből, tehát empíriából táplálkozom. Nyilván vannak megyei lelkészgyűlések, vannak lelkipásztorokkal formálisan, meg informális találkozók, különféle konferenciák, és én többször is ezt a hangsúlyt éreztem. Egyébként már a teológián is, tehát a teológiai karon, amikor végeztem a tanulmányaimat, már ott is megjelent ez a tendencia, hogy a rendszeres teológia és a rendszeres teológiával való foglalatoskodás, most gondolok itt mondjuk a diplomamunkaírásra, szakdolgozatírásra, az hát így a rendszeres teológiai témakörében igencsak hátrányba kerül. Míg a pásztorációs témák, az egyháztörténeti témák jóval felül reprezentáltabbak. És ez nekem akkor is furcsa volt, mert jó, persze lehet azt mondani, hogy a teológiának a része a pásztoráció is, meg az egyháztörténet is, de mégis annak, amit vallunk, annak mégiscsak a magja az, amit vallunk. És ez pedig a hitvallás ismeret, illetve a dogmatika tárgykörébe tartozik. Ennek sok oka lehet egyébként, hogy ez miért alakult ki, hogy a dogmatikát hogyan tálalják, milyen jellegű tudományként teszik oda a diákok elé, és ők hogy fogadják ezt. Tehát ez nem feltétlenül a diákoknak a hibája. Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, azt gondolom. Tehát már ott is megfigyelhető egy ilyen szegmentálódás. Úgy tűnt, leegyszerűsítve most, mintha ilyen vitatkozni akaró csodabogarak lennének azok, akik a dogmatikai témával foglalatoskodnak, akiknek a valósághoz nem sok közük van, akik olyan vitákat akarnak újra melegíteni, amelyek már rég nem

0: relevánsak, tehát kicsit ilyen anakronisztikus csodabogarak, tényleg nem tudok mást mondani, de az igazán autentikus személyek azok, akik az emberekkel akarnak foglalkozni, akik a személyközi kapcsolatokkal akarnak foglalkozni. És azért volt ez nekem furcsa, mert ugye a pásztoráció az arra épül, amit vallunk, tehát a hitvallásos tartalomra. Hogy lehet az, hogy valaki nem szereti, vagy még ha nem is szereti, de nem akar vele foglalkozni, mondjuk nekem már az is furcsa, hogy nem szereti, mert akkor ugye minek jelentkezik teológiára, tehát teológiai stúdiumra, az feltételezném, hogy érdekli, meg szereti. És utána pedig milyen alapon akar pásztorációt folytatni, ha egyházi pásztorációról beszélünk, tehát nem világi pszichológiáról, mert akkor oda is lehet menni. Vagy lehet menni szekuláris mentálhigiéné képzésre is. És ez nekem akkor is nagyon furcsa volt, és azóta is alakult ez, mert, és akkor ezzel lekerekítem ezt a választ, mert már gyakorló lelkipásztorok, vagy ilyen vonalon mozgó, tehát a pásztoráció vonalán mozgó, vagy direkt az imádság gyakorlatára fókuszáló lelkipásztoroktól is sokszor hallottam azt egyfajta bemutatkozóként, hogy én nem vagyok dogmatikus, én nem szeretem a megosztott témákat, engem az ember érdekel. És amikor ezt hallom, akkor én ezzel őszintén szóval nem tudok mit kezdeni lelki pásztorként, aki a magyarországi református egyháznak egy felszentelt szolgálója, egy olyan egyháznak, amelynek vannak normatív hitvallásai. Tehát én ezt egy ilyen nonsens megfogalmazásnak érzem, nem is értem, hogy miért kellene emiatt mentegetőzni, azért, mert hogy valakit érdekel a hitvallás ismeret, vagy a rendszeres teológia, sőt, hát azt gondolom, hogy minden egyes gyülekezeti tagnak valamelyest mégis a hit maghoz tartozik, hogy mit vall, tehát a normatív hitvallásainak az ismerete. Tehát én ezt a szétválasztást teljesen illegitimnek érzem, és úgy érzem, hogy ennek mélyreható következményei vannak, de azt majd egy másik körben elmondom.
1: Igen, megyünk mélyebbre is, de még most az első körben Belindához és Áramhoz pedig azt a kérdést intézném, hogy mi volt az első benyomásotok, amikor elolvastátok ezt a cikket? Vagy milyen gondolatok születtek meg bennetek?
2: Bár az első kérdés egyébként az volt, hogy kinek szól a cikk. Az igazság, hogy én sem tudtam túl sokat az evangelikál csoportról, és egyébként elgondolkoztam azon, hogy hogy is van ez velem, hogy hogy is volt ez velem, és hogy így végig csekkoltam a saját magam történetét azzal kapcsolatban, hogy hogy indultam el a mentálhigiéné, illetve most a rendszer szemléleti család és párterápia irányába. Én a magam részéről egyébként jobban voltam a rendszeres teológiával, sőt Gálbotton professzorul egy darabig még reménykedett, hogy esetleg hozzám lehetnék doktorálni is. Tehát nálam ez nem volt így, hogy én nem voltam kibékülve akár a dogmatikával, etikával, sőt, de a mai napig azt hiszem is vallom, hogy én akkor tudok jó szakember lenni, hogyha nekem hátul a gondolataimban van egy teológiai szemlélet és látás. Tehát nálam a kettő az semmiképp nem kizáró, hanem összefüggő történet. Az én fejemben egyébként ez a cikk ez elsősorban a teológusoknak szóló, illetve a lelkipásztoroknak szóló írás volt. Illetve azon gondolkoztam, hogy én amikor elindultam a mentálhigiéni irányába, akkor pont azért indultam el még beosztott lelkészként, mert hogy ott ült valaki velem szemben. És így megjelentek előttem esetek és történetek, amikor azt éreztem, hogy az én teológiai tudásom kevés. Tehát ott áll előttem egy gyászoló, és rákérdez arra, hogy mondjuk mi van a mennyországgal, hogy lehet oda bejutni. Persze itt én azonnal kaphatok a témán, és elkezdhetek neki teológiai témákról beszélgetni, de rá kellett döbbenjek, hogy visszahullanak rám az én szép teológiai gondolataim, mert nem kap vigaszt. És rá kellett döbbenjek arra, hogy a teológiai tudásom kevés. Vagy például volt egy másik hasonló történet, hogy valakit a felesége küldött hozzám, hogy segítsen, mert hogy komoly hívő emberről beszélünk, de elakadt és nem nyer igazi lendületet az élete. És ott ültem előtte, és eszembe jutott számtalan szebbnél szebb bátorító ige. Tudtam volna neki mondani nagy okosságokat, de azt éreztem, hogy nem tudok segíteni. És ezután jelentkeztem a mentálhigiénis képzésre, hogy a lelki gondozás terén pallírozottabb legyek, nagyobb legyen az eszköztáram, és amikor azt éreztem, hogy még ennél is tovább kellene lépni, akkor indultam el a páris családterápia irányába, pont azért, mert hogy a hiányt éreztem, mert még a teológiai téren még úgy éreztem, hogy rendben is lennék, helyen közel talán, még ott is lenne mit fejlődni, de az emberekkel való kapcsolatomban azt éreztem, hogy a teológiai képzésem pont, hogy nem adott elég vértet, elég eszközt, elég segítséget.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek én is ebben a beszélgetésben. Köszönöm a cikket, amit írtál, és én is elolvashattam. Nekem összességében tetszettel tudok azonosulni ezekkel a gondolatokkal, tehát nincsenek vele különösebb vitám, de engem is elgondolkodott, és nyilván volt ilyen célja ennek a cikknek, hogy tovább gondoljuk a magunk szempontjai szerint. Úgyhogy próbáltam én is a teológiai tanár oldaláról nézni, tehát milyen diákokkal, milyen hallgatókkal találkozok most, és hogyan érzékelem náluk akár ezt a feszültséget. Akkor a gyülekezeti tapasztalat felől is próbáltam értelmezni a cikket, és hát ilyen dolgok jutottak eszembe, hogy a teológia ez egy komplex tudomány, tehát valójában már az mesterséges, hogy szétválasztjuk biblikumra, gyakorlati teológiára, meg rendszeres teológiára. És ez a lelkipásztori szolgálatban látszik leginkább, hogy igazából ezek a területek nem léteznek. Tehát mi az ige hirdetés, az gyakorlati teológia, persze, mert kiállunk és beszélünk a szószéken biblikum, persze, mert van egy textus, ami köt bennünket, és amit elemeztünk, hogy ige hirdetés formájában a szószékre kerüljön, vagy rendszeres teológia, az ismert, ahogy mondtad is, a hitvallásaink nélkül, de akkor ide fűzöm mondjuk a keresztény etikát, anélkül nehéz releváns üzeneteket megfogalmazni egy gyülekezetnek. Tehát ott is ezt a komplexitást érzem. Ez a pásztorációs vonal, vagy dogmatika szembeállítása, vagy valamilyen feszültsége, ezzel kapcsolatban pedig két másik kifejezés jutott eszembe, az érzelem meg az értelem. Tehát ez is igazából nagyon nehezen szétválasztható, hogy amikor a hitünket megéljük, akkor érzünk vagy értünk valamit. Tehát megértettünk valamit, vagy érzelmeink vannak. És ilyen értelemben az, hogy Istennel találkozni, az egy élmény, most sarkosan fogalmazok, doktrina nélkül, tehát tanok nélkül egy élmény. Szerintem ez is egy helytálló dolog, de aztán utána a hitemet megfogalmazhatóvá kell tennem, és akkor lépünk át arra a területre, amit doktrinának neveztél a cikkben, vagy tanoknak. Amivel talán vitatkoznék, de lehet, hogy nem ez a jó szó, mert ez sem annyira vita, hanem kicsit kérdőjel bennem is, hogy amikor hitvallásról beszélünk, akkor mire gondolunk? A hitvallási szövegekre, vagy pedig arra az eseményre, amikor megfogalmazom a hitemet, ami egyébként egy intellektuális teljesítmény, tehát ott már tényleg nem csak érzelmekről van szó. Tehát, hogyha szövegekben gondolkodunk, hitvallási szövegekben, akkor, de lehet, hogy ez is már inkább egy másik kör, csak mégis megnyitom magam számára, akkor azért annak kell, hogy legyen egy rugalmassága, tehát az a normatív jelző, amit használtál, az egyfelől korrekt, de egy meghatározott, tehát egy Bibliához kötött norma, ami koronként akár felülírható, vagy megújítható. Tehát ilyen értelemben a hitvallásunkat nem érzem annyira kötelező, vagy megkötő erejűnek, mert éppen, hogy azért kell foglalkozni velük, mert bennük van a jobbra tanítás, vagy a többetmondás, vagy jobban megfogalmazás lehetősége.
0: Amit most te kezdődünk, vagy?
1: Igen.
0: Amit mondtál, azt tudom jól is érteni, de tudom rosszul is érteni. És részben úgy érzem, de nem szemtelenkedni akarok tényleg, csak hogy a kifejezésmód, amit használtál, abban visszaigazolni látszik az, amit írtam, mert valahogy úgy fogalmaztam, hogy tanultam a teológiát, és rájöttem, hogy az én tudásom kevés. Ezt lehet úgy is érteni, hogy a teológiai stúdium alatt nem segítettek eléggé abban, hogy a megszerzett hitvallási, bibliaismereti, bibliatudományokhoz kapcsolódó tananyagot, dogmatikai tartalmat tudjam alkalmazni az élet minden területére, akár sajátomra, akár a másokkal való pásztorációs kapcsolatban. Így szerintem jól is lehet érteni. De ha úgy értjük, hogy van a teológia, mint tudomány, és akkor abban különböző szegmensek vannak, és rájövünk arra, hogy ez kevés, annak van egy olyan rossz kicsengése, hogy valójában a mi hitünk, a mi hitből fakadó tudományunk, az valójában hiányos. És ezt nekünk ki kell egészíteni, fel kell turbózni. Én itt nem dilettantizmusra gondolok, hogy nincsen szükség akár világi tudományokat tanulni, csak úgy gondolom, hogy az a hitvallásos tartalom, amit a normatív hitvallásaink ugye összefoglalnak, illetve magukban foglalnak, az most nyilván nem a szent lelket akarom helyettesíteni, de mint kognitív tartalom és mint szívbéli attitűd, azaz üdvösségre elég. És az üdvösség a, hogy mondjam, végül is a célunk. Tehát tudom rosszul is érteni és jól is érteni, tehát csak a kérdésem az, hogy ugye milyen értelemben kevés, és milyen értelemben nem kevés. A másik, hogy amit említettél, ugye mondtad, hogy rájöttél, hogy kevés, és így viszont rosszul is tudom érteni, és ezt ki kell egészítenem más dolgokkal. Mondtad itt ugye a mentálhigiénés képzést vagy egyebeket, én nem gondolom, hogy ezek problémát okoznak, tehát nem vagyok olyan, aki teológiai luddista, aki mindent, nem tudom, mindennek nekiállna valami kalapáccsal és szétverne, ami nem a Biblia. Ezt értem, de azzal, ahogy fogalmazol, azzal alsugalod, hogy azok, akik nem végezték el, azok bizonyos értelemben hátrányban vannak. Én pont erre gondoltam. Tehát, hogyha az egyházi frazeológia azt sugallja, hogy az jobban ért az emberekhez, az többet tud róluk, aki elvégez bizonyos plusz képzéseket a teológián túl, akkor az a kép alakul ki, hogy önmagában a teológiai stúdium az valamilyen elméleti valami, ami úgy az élethez, életre annyira nem készít fel. És így azok, akik tartani akarják az iramot, azok óhatatlan is azt fogják érezni, hogy el kell végeznem plusz még ezt, el kell végeznem plusz még azt, el kell végeznem plusz még azt, mert alapvetően elvégeztem egy bölcsészkart. A teológia ilyen értelemben egy bölcsészkar, ami óhatatlanul ki kell egészítenünk más dolgokkal, mert egyébként maximum teológiai cikkeket fogunk tudni írni, de az emberekhez nem sok közünk lesz. Na most ezt akkor viszont le kell vonni, ezt a konzekvenciát, mert akkor a teológiai képzésben ezeket óhatatlanul bele kellene tenni, amit te szükségesnek éreztél. Mert nyilván, ha te szükségesnek érzed, akkor más is szükségesnek fogja érezni. Tehát itt nem arról van szó, hogy neked nem volt talentumod hozzá, hanem arról volt szó, hogy egyszerűen értékelted a teológiai stúdiumot, azt mondtad, hogy ez jó, köszönöm, de emellé kell valami. Akkor viszont mindenképp ki kell egészíteni a teológiai stúdiumot, hogy tényleg ne az legyen, hogy mindenkinek, nem tudom, coachnak, meg minek kell jelentkeznie, mert egyébként azt hiszi, hogy nem ért az emberekhez. Még egy dolog. Ugye, hogy milyen teológiai tudás kevés? Jött, hogy a dogmatika. Az nagyon fontos, hogy amikor én rendszeres teológiáról beszélek, én nem Tillich ilyen-olyan irodalmaira, Pannenberg rendszeres teológiájára, vagy Bultmannak a nem tudom milyen, vagy akár a kortárs folyamat teológiai, vagy ilyen érdekes dolgokra gondolok, hanem én alapvetően a normatív hitvallási tartalomra gondolok. Tehát nem a rendszeres teológiának a, hogy mondjam, az ilyen legfelsőbb és ilyen érdeklődéstől függő szintjeire gondolok, amit mondjuk egy rendszeres teológiai tanár feldolgoz, meg ezzel foglalatoskodik. Nem, én arra gondolok, hogy második helvét hitvallás, Heidelbergi KT, ami elvileg minden hívő számára ugye egy normatív tartalom, és a felszentelt lelkészek számára alapvetően normatív tartalom, tehát azért a jelenlegi egyházi rendünk szerint nem taníthatunk mást és más szellemben, mint amit ezek a hitvallások tartalmaznak. Tehát most lehet, hogy valaki erre azt mondja, hogy de a hivatalos szabályok szerint nem. Tehát ezek normatív iratok. Most simán lehet olyan, hogy valaki a szószékről valami mást mond, és senki nem hallgatja, vagy éppen hallgatják, de egyetértenek velük, és ebből nem lesz probléma. De azért szerintem, na mindegy, én a hitvallási tartalomra gondolok. És a jobbra tanítás lehetőségére is szeretnék reagálni. Én azt gondolom, hogy ez is félrevezethet, ezt sokszor halljuk, hogy a jobbra tanítás lehetősége. Csak ugye például a második elvét hitvallást azt az egyházunk testületileg fogadta el. És ugye a kantonok testületileg fogadták el annó ezt a hitvallási iratot. És én úgy gondolom, hogy a jobbra tanítás lehetősége az mindig egy testületi döntés eredménye. Tehát az nem egy szubjektív, ez nem egy ilyen szubjektív dolog, hogy hát én igazából bemeríthetem az embereket a templomba, építünk egy keresztelőmedencét, mert én azt gondolom, hogy alapvetően a hitvalló vagy felnőtt keresztség a biblikus, tehát mi nem fogunk csecsemőket keresztelni, bárki jön oda hozzá. Ezt én nem tehetem meg. És nem tehetem meg arra hivatkozva sem, hogy de hát a jobbra tanítás, mert testületileg nekem, mint lelkipásztornak, és a presbiterek ugyanúgy, és szerintem az egyháztagoknak ragaszkodniuk kell a normatív hitvallásukhoz. Ha nekem lelkismereti problémát okoz, mondjuk ugye a gyermekkeresztség, akkor van annak egy hivatalos egyházi útja, hogy én kérjem a legfelsőbb testületet, ami a zsinat, és zsinat-presbiteri rendszerben van az egyházunk, hogy ez jellemzi, hogy a zsinat testületileg változtassa meg a keresztségnek a gyakorlatát, és én ott hivatkozhatok arra, hogy a hitvallásomban is benne van ez. De amíg nem teszi meg, addig nem egyénieskedhetem. Ilyen dolog van. Én azt gondolom, hogy ezt nem tehetjük meg, és a pásztorációval kapcsolatban még annyit, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy ezekre a normatív hitvallási iratokra kell épülnie. Nem azt mondom, hogy minden benne van, ami a pásztorációhoz kell, de azt mondom, hogy semmi olyan nem lehet a pásztorációban, ami ezeknek ellentmond, vagy ami ezekben nincs benne.
2: Ezzel az utóbbival kimondottan egyet tudok érteni, és együtt tudunk mozdulni. Tehát erre mondtam azt, hogy amikor leülök valakivel beszélgetni, akkor értelemszerűen az én református hitemnek az alapjai ott kell mozogjanak bennem. A pszichológia számomra sokkal inkább egy eszköztárat jelent. És mondtad, hogy értheted jól meg rosszul, a magam részéről azt gondolom, hogy igen, én kimerem mondani, keveset kaptam ilyen téren a teológián. És azt látom egyébként, hogy ilyen téren nem véletlenül van elmozdulás. Hiszen az a két fél év poimenika lelki gondozástan, az igazából kevés volt valóban ahhoz, hogy mondjuk én megtanuljam azt, hogy a előttem lévő lelki problémákkal küzdő emberrel hogyan bánjak. Mert hogy a felszínt karcolgattuk. Én nem tartom ördögtől valónak azt, hogy más tudományágaktól segítséget kérjünk. Nem gondolom, hogy lelki pásztorként nekem értenem kell feltétlenül a menedzsmenthez, a informatikához, a pályázatíráshoz, ugyanígy a pszichológiához sem. Az azonban elengedhetetlen, és ebben tökéletesen egyetértünk, hogy azonban a hitvallásaimmal legyek tisztában. Egykori főnökömtől tanultam meg azt, hogy hogyan lehet ezt hétköznapi nyelvre lefordítani. És bevallom töredelmesen, mert például a teológiai tanulmányaim alatt nem keletkezett, és ez lehet, hogy az én hibám, de nem keletkezett feltétlenül kapcsolat a dogmatika és a hétköznapok között. Ez a gyülekezeti életem során, illetve hát a diákjaim által a gimnáziumban már sokkal jobban megvalósul, de azt gondolom, hogy ebben lehet fejlődni, így hát én ezt eszköznek látom, van abban igazság, amit mondasz, így hát, de szerintem lehet fejlődni, és ez számomra egy eszköz volt, mert azt éreztem, hogy ezen a területen én nem vagyok elég azok felé küldve, akik felé szolgálok.
1: A teológiai képzésnek egy elég erőteljes kritikája rajzolódik ki, abból is, amit elmondtok, meg egyébként a cikkből is. Rögtön a felütésnél azt írott, hogy sokakban kialakul az a hozzáállás, hogy ez a terület túl elméleti és túl száraz, ezért az alapok elsajátítása után örülnek, ha túl vannak rajta, és végre jöhet a gyakorlat, azaz a mindennapi szolgálat. Melinda, te már most részben meséltél arról, hogy neked mik voltak az élményeid ezzel kapcsolatban a teológián, de kíváncsi vagyok arra, hogy nektek mi volt az élményetek ezzel kapcsolatban, amikor tanultátok mindezt, meg mi most mondjuk teológiai oktatóként a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
3: Én szerettem a dogmatikát, én dogmatikus akartam lenni, aztán biblikus lettem, és egyébként most ebből a beszélgetésből pont ezt az utóbbit hiányolom. Tehát, hogy szeretem a hitvallásainkat, elfogadom és tudok hozzájuk ragaszkodni, de az, amit az üdvösség kapcsán mondtál, az nekem inkább a Szentíráshoz kötődik, hogy abban van benne minden, ami az üdvösséghez kell. Szerintem a hitvallás az kicsit több is akar lenni, mármint amit mond és amit megfogalmaz, szükségszerűen kell többet mondania, mint a Szentírás mond, hiszen rendszert kell alkotnia valamiből, ami nem akar rendszer lenni. Ugyanakkor meg szükségszerűen kevesebb is, mert nem az üdvözít, nem a hitvallási irat üdvözít. És a töredékes ismeretnek a dokumentuma igazából a hitvallás, az összes hitvallás. Még visszatérve az élményeimre a teológián, nem csak sajátom, ezt az évfolyamomban is tapasztaltam, meg most a jelenlegi teológusoknál, hogy vannak, akiknek nincsenek teológiai kérdéseik. És egyébként a diplomaszerzésig sem alakulnak ki bennük igazán teológiai kérdések, tehát ez szerintem nagyon rossz dolog. És valami ilyesmire érezhettél rá, hogy ez lehet a te tapasztalatod is. És én nagyon örültem, hogy a környezetemben voltak páran, akik meg tele voltak teológiai kérdésekkel. Egy példát mondok, hogy kiárusítása volt az Osiris kiadónak, és Tillichnek, a már emlegetett Tillichnek az ilyen vastag rendszeres teológiáját ilyen potomért 150 forintért meg lehetett venni. És akkor én a szobatársaimmal bevásároltam, mindenki vett magának egyet. És nyáron egy hetet szántunk rá, hogy elmentünk a Mátrába, és minden délelőtt olvastunk egy fejezetet. Aztán elmentünk kirándulni a Mátrába. Este meg tábortűznél Tillich rendszeres teológiának az átolvasott fejezeteit megvitattuk. Nekem ezek óriási élmények voltak, és azóta is szeretem Tillichnek a rendszeres teológiáját. Nem állítom, hogy mindent értek belőle, de ez is a szépsége a dogmatikának, hogy ilyen kihívások elé állítja az embert. Az meg, hogy a lelkészi szolgálatban nagyon fontos, hogy milyen benne gyökerezzünk a református hitvallásainkban. Az meg nem kérdés, hogy szükségszerű, mert a gyülekezeti tagok tele vannak teológiai kérdésekkel. Tele. Jobban, mint a teológusok.
0: Mondanék egy példát, jó? Ami talán jobban megvilágítja ezt a bennem lép mozgolódó problémát. Hogyha megnézzük a különböző egyháztörténeti korszakoknak a teológus portréit, és megnézzük a, most nem akarok tényleg nagyon általánosan fogalmazni, de a mai úgy általános teológus portrét. Tehát megnézzünk mondjuk egy Tertulianust, akinél az írásait olvassuk, akkor ott a teológia az nem egy ilyen rendszeres teológiai szakirány, vagy hogy mondjam, ami el van szakítva az élettől, hanem azt éli, az ideológiai millió. Azok a fogalmak határozzák meg az érzéseit. Na így értem. Mondjuk egy Luther. Tehát a megigazulások nem egy érdekes teológiai téma, hanem az egész egzisztenciámnak a veleje, hogy tudom, hogy Krisztusért, az áldozatáért igaznak tekint Isten, és a lelkismeretem felszabadult. Ez egy rendszeres teológiai téma, ez egy hitvallás ismereti topik, aminek van egy nagyon erős egzisztenciális, pásztorációs oldala. Hát gondoljunk bele, hogy odajön valaki, akár katolikus háttérben, most nem mondom, hogy mindenki ott bullákat olvas meg, számolja vissza, hogy még mit kell a milyen bocsánatos bűnöket indulgenciával kipipálni, tehát nem erre gondolok, de gondoljunk bele, hogy valaki, aki egy teljesítmény alapú vallásosságból jön, bárhol lehet, protestánsok között is. És akkor előveszem a hitvallást, vagy Luther, a Luthernek, ahogy ugye olvassa a római levelet, és egy írás tőle, a személyes beszámolóját. Hát az egy felüdítő pásztorációs körutazás, vagy hogy mondjam. Tehát a rendszeres teológia teljesen fedi az egzisztenciális megtapasztalást, a hitélményt, az eseményt, akkor fogalmazunk egy kicsit ilyen egzisztencialista módon. Tehát erről beszélek, és azt mondom, hogy már a nullpontnál sokszor a teológián, ezért mondtam, hogy én nem Tillichről beszélek, ami már ugye egy magasabb szint, tehát az már tényleg egy ilyen tábortüzes verzió olyanok részéről, akiket viszont érdekel, hanem ott van mondjuk a megigazulás kérdése. És akkor hát az valamilyen szürke, ilyen teológiai izé, de én az emberekkel akarok foglalkozni. Na de hát, ha megigazulást nem érted lelkészként, akkor ne foglalkozz az emberekkel, mert ez az az alap élmény, vagy hogy mondjam, ez az az alap megtapasztalás, ami nélkül nem is beszélhetünk, hogy mondjam, egészséges hitről, vagy egészséges hitéletről. Ha valaki nem a megigazulásból él, úgymond, nem ez ad neki egy keretet. Ezért én alapvetően erről beszélek, vagy mondjuk a megszentelődés, hát egy rendszeres teológiai téma. Hát valaki fölkeres, hogy állandóan elbukik bizonyos visszatérő bűnökbe, makacs bűnökbe. És mit kezdjen ezzel? Vagy Isten lelkével hogyan pecsételtetett el? Hát ezek mind rendszeres teológiai témák, amiket a pásztorációba beviszünk, és egyből alkalmazzuk az életre. És azt látom, hogy sokszor nem ez történik, hanem még a hitvallás ismeret sem, tehát itt a legalapvetőbb dolgokról beszélek, a legalapvetőbb artikulusokról, az sem érdekli, hanem az, hogy én emberekkel akarok beszélni. Tehát gyakorlatilag az egész lelkészi attitűd arra irányul, hogy egy kávé mellett beszélgessünk az érzéseinkről. Na de hát azért álljon már meg a menet, tehát azért ennél egy lelkészi elhívás egy kicsit többet foglal magába. És ez a folyamat elindult, tehát én úgy érzem, egy picit ez ilyen harangolgatás, lehet, hogy túlértelmezem a szerepet, de én ezt látom, tehát hogy ez terjed, és ezt szerintem meg kell akadályozni. Ha már itt fölmerült ugye, hogy milyen pluszképzések vannak, tehát én egyetértek vele, csak én ezt integrálom a teológiába. Akkor is, hogyha egy évvel tovább tart. Tehát ne kelljen plusz képzésekkel részt venni. Akkor tessék belerakni, és tessék rajta végigvenni. Én még betennék, és talán itt értjük, hogy milyen irányba mozdulnék, filozófiát is. És most a filozófiára tudom, valaki azt mondja, hogy de az még elméletibb, mint a teológia. Nem! Ha megnézzük ma az ideológiai folyamatokat, hogy nyugat-európai egyházakban mit játszódnak le, vagy a társadalmakban mit játszódnak le, vagy akár a mediális fogyasztásunk hogyan alakul. Ezeket filozófia nélkül, most nyilván alapvető dolgokról beszélünk, nem lehet megérteni. Tehát nincs ilyen, hogy az elméletet egy ilyen meciólóval levágom, azt kihajítom, mert az nem jó semmire. Dehogy nem jó. Az az alapja ennek, amit látunk, a gyakorlatunknak, a világhoz való hozzáállásunknak. Tehát én még kvázi ilyen kortárs filozófiai stúdiumot is betennék a rendszeres teológia mellé, hogy a tapasztalatokat tudjuk értékelni.
3: Gyors reakció, hogy nekem ebből a gondolatmenetből megint a biblikum maradt ki nagyon. Tehát, hogy Luthernek ott van az egzisztenciális kérdése, hogy hol találok egy kegyelmes Istent, de nem a megigazulás tan az, ami igazából feloldja, hanem a római levélnek a tanulmányozás, egy folyamat, amiből lehet, hogy lesz később valami, amit mi most a rendszeres teológia nevű fiókba helyezünk el, és hitvallási tételként kezelünk, de ő egyszerűen csak Bibliát olvasott. És egyébként Tertullianus, vagy igen, akiket emlegettél, a nagyok, ők is egyetértek, hogy nem dogmatikát csináltak, hanem életkérdéseik voltak, és biblikus válaszokat kerestek rá, tehát ők a Bibliát tanulmányozták, és szerintem a gyülekezeti tagoknak is ezt kell csinálni. Most, hogy a kalauz szerint a római levelet olvassuk, és oda kerül a szószékre, most itt találkoznak a megigazulástannal, de igazából nem dogmatika órát tartunk, hanem prédikálunk a római levél alapján. Hát szerintem azért ez nagyon fontos, hogy az a lépcső ne maradjon ki egzisztenciális kérdés, meg egy letisztult tan, vagy egy megfogalmazható hitvallás között ott van az, hogy az Isten igéivel találkozunk, és azt próbáljuk beépíteni az életünkbe. nekem a dogmatika az ilyen szempontból hab a tortán, amikor már a bibliai igazságokat tényleg rendszerré tudom foglalni, tehát amikor nyilván sok ige elkezd kommunikálni egymással, ahogy ugye látjuk, hogy a Heidelbergi Kátinak a hivatkozásában is ott van a sok ige, de onnan kell indulni szerintem a hívő embernek, hogy ezt olvassa és tanulmányozza. Egyébként az ige hirdetésnek, főleg, hogyha még egy tanító jellegű ige hirdetés, annak biztos, hogy feladata az, hogy valahol bevonja ezeket a hitvallásokat, akár be is idézhetőek ezek, vagy biblia köré foglalkozáson, most is nem tudom, valamelyik alkalommal a héten a Heidelbergi Kátét egyszerűen muszáj volt tárgyalni az ige mellett, de az azért sosem maradhat ki.
2: Szóval én még azon filozofáltam, miközben itt beszéltél, hogy szerintem a teológia az elindít. Nem fog mindenre választani, és itt egy picit olyan volt, mintha én kritizálnám a teológiai oktatásunkat. Szerintem csak alapot ad. Én akkor, amikor oda jártam, akkor vitatkoztam azzal, hogy miért nem lehet még több. Rá kellett döbbenjek, hogy bizony, amikor a szolgálatban oda kerül az ember, akkor újabb és újabb könyveket vesz, és talán még többet tanul, mint az alatt a bizonyos 5 vagy 6 vagy 7 év alatt, hogyha az ember még ösztöndíjra is kimegy. Szóval valami akkor kezdődik el. Nem fér bele minden, és egyébként szerintem nem véletlen az, hogy hosszabb ideig tanulunk dogmatika, dogmatika történet, prolegomena, dogmatika, etika, mint amennyit mondjuk a gyakorlati tárgyakat, pont azért, mert hogy alapoz. Én inkább nagyobb problémának látom azt, hogy sokszor egyszerű hétköznapi emberként nem vagyunk tisztában feltétlenül a bibliai összefüggésekkel, akár a saját hitvallásunk összefüggéseivel. Én ezt vallástanárként kimerem jelenteni, tehát hogy ezt én önmagamon kezdem megint csak a kritikát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy azokat a éveket, amit mondjuk fiatalok között töltök, azt erre használjuk, és én nekem ez mindig arsz politikám, hogy ezt vegyük komolyan, mert hogy az minősített 4 év. De amikor olyan gyülekezeti tagjaink vannak, akik nem jártak egyházi iskolába, tőlük nem várhatjuk el. Így hát valóban, amit Áron is mond, az ige hirdetések és a biblia órák adják a lehetőséget, de azt a szintet, amin egy teológus tud beszélgetni, az más. Tehát, hogyha megnézzük, akkor Luther leírja ezeket a veretes gondolatokat, de egészen biztos, hogy amikor az egyszerű hétköznapi, körülötte levő, nem pallírozott emberekkel beszélget, akkor valószínűleg más hangnemben máshogy beszélget. Ahogy megnézzük, hogy Jézus is, akkor, amikor ott van előtte valaki, aki rászorul, mondjuk vak vagy béna, akkor nem úgy beszélget, mint amikor mondjuk a farizeusokkal és az írástudókkal, akiknek van teológiai ismerete. Szóval én továbbra is azt gondolom, hogy az identitásunk része kell legyen, és a mi lelkészi tudásunknak alapvető része kell legyen. De inkább az a feladat, hogy ige hirdetésben, biblia órán, pásztoráció alatt beszélgetésekben apró pénzre tudjuk váltani, és le tudjuk vinni arra a szintre, amit a hétköznapi ember ért. És akkor eszembe jut például az, hogy beszélünk teológiáról, de hogy milyen nehéz az, hogy a teológusok nagy része, nincs kérdésük. Talán azért sincs annyi kérdés, mert hogy a mai ember kevesebbet olvas. A mai teológusoknak talán nehéz lenne Tillichet olvasni. Így hát nem véletlen került annyiba, amennyibe. Vagy nem innen indul-e, amit te felvetettél problémaként, hogy talán ezért is olyan nehéz, hiszen értjük-e még azokat a szövegeket? Értjük-e azt, hogy miről beszél Calvin? Értjük-e azt, hogy miről beszél Luther? Értjük-e, hogy miről beszél Tillich? Vagy egyetlen csak Jézus Krisztus?
4: A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak@gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
5: Hírpercek. A könyveladások szerint a Z-generációt egyre jobban érdekli a vallás. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy friss Angliában készített felmérés szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vallás iránt, ugyanis 2019 óta kétszeresére nőttek a Biblia eladások, csak tavaly mindösszesen 2,6 milliárd forint értékben adtak el belőle, írja a könyvesmagazin.hu. Az egyes angol kiadók szerint a Z-generáció kifejezetten érdeklődik a vallás iránt, feltehetőleg a világesemények által kiváltott szorongás és az AI miatt. De Amerikában is egyre nagyobb érdeklődéssel vesznek kézbe Bibliát az olvasók. 2024 és 2025 között 12%-kal nőtt a Biblia eladások száma Amerikában. Továbbá 2019-hez képest dupla annyi kötet talált gazdára 2025-ben. Az Egyesült Királyságban 2008-hoz képest 134%-kal nagyobb arányban vásároltak Bibliát. Derült ki egy év elejé statisztikából. A tendencia feltehetőleg 2021-ben kapott igazán erőre, valószínűleg a COVID-járványt követően. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklárszky, az Empász vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye, olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap, egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
0: Mária Rádió.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Most egy fordított irányból közelítünk, mert valahogy úgy adódott, hogy most a spiritualitás felől beszélünk, és a spiritualitás felől adódó kilépési lehetőségek, vagy a fejlődési lépések azok, amiket először veszünk, és utána megyünk följebb, és beszélünk még nyilván az irodalmunk alapján arról, hogy mondjuk a személyiségfejlődés, vagy a lélektan megközelítése felől hogyan tudunk kikeveredni, vagy néha kidugni a fejünket egy komplexusos életből vagy világból, meg az annak megfelelő kapcsolatainkból, hogy egy mély megbecsülést átélni saját magunkra vonatkozóan, hogy megvan-e nekünk ez a tapasztalat, nem önmagában én rám vonatkozik, most az ént nagyon kiemelem, ugyanis, hogyha ez valahogy tapasztalati szinten átélhetővé válik, akkor nem egy könnyen fogom hagyni, hogy velem bárki bármit megtehessen. Akkor ez a kapcsolataimra olyan radikális következménnyel fog járni, ami elejétől a végéig megváltoztatja azt, hogy én például áldozat szerepbe mennék egy kapcsolatba, vagy nem. Hát ha van bennem egy mély megbecsülés önmagam iránt, akkor köszönöm szépen ezt a szerepet, nem kérem. Most ennyi ismétlésként, és van itt ugye egy csomó pontunk, 40 pont, de már legalább 3-at elmondtam, úgyhogy semmi baj. Próbálom érzékeltetni megint azt, hogy mit jelent a spirituális megoldás. Mégpedig a példám a megbocsájtás. A megbocsájtás nagyszerű lehetőség arra, ahogyan a szakirodalomban is olvassuk, hogy egy énünket felülmúló megoldásra jussunk egy olyan helyzetben, ami egyébként rettenetesen meggyötör bennünket. Vannak olyan személyek, akik a személyiség fejlődésnek hát a kezdetén járnak, ő nekik hihetetlen nehéz lehet megbocsájtani. Néha úgy vesszük észre, hogy mintha lennének olyanok, akik képtelenek rá. Ezt nekem nem esik jó kimondani papként, de van egy ilyen finom meglátásom, mintha lennének olyanok, akik képtelenek rá. Később azonban valóban képessé válunk rá, és emlékeztek, hát hónapokig beszéltünk a megbocsájtásról. És ha erre emlékeztek, akkor tudjuk azt, hogy a megbocsájtásnak van egy kulcsa, több kulcsa van, de most ez a fontos nekünk, hogy tudjuk már az eseményt, azt a rettenetes sérelmet, mert ami bennünk ért, nem csak innen nézni, hanem onnan is, meg még egy harmadik helyzetből is. Tehát képesek vagyunk egy eseményt, amit addig mindig úgy tudtunk csak ismételve átélni 128 ezredszer is, és aztán képes vagyok fölülről nézni, és mikor képes vagyok innen az áldozat felől nézni, fölülről is, képes vagyok innen, onnan és amonnan is nézni, akkor egyszer csak egy döntő változás áll be itt benn. Mondjuk így most lélektani szempontból, tapasztalás szempontjából, érzések szempontjából, ott mindig egy nagy ugrás van. Ez mit jelent? Azt, hogy nagyszerű dolog az, ha képes vagyok a megbocsájtásra, mert az annyit is jelent, hogy képes vagyok a gyakorlatban az ént fölülmúló megoldásokat találni. Igaz? Mert a megbocsájtásnak ez föltétele volt. Ki kellett onnan menni, és máshonnan is látni. Igen ám, de ez önmagában szerintem még nem fedi le a spirituális mélységet. Szerintem nem. És hoznék nektek egy nagy kérdést. A mi atyánkban minek a megbocsájtásáról van szó? Hogy emlékeztek rá, hogy megbocsájtok valakinek, vagy megbocsájtom valakinek a bűnét? A kérdésemben az a piszokság, hogy mind a kettő benne van. Nem így van? Ugye? Bocsásd meg a mi vétkeinket, ott mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek. Na most kerültünk a csapdába. Van olyan élményetek? Van egy igazi, nem tudom, szép kapcsolatotok. Mondjuk szerelmes vagy. Nagyon, nagyon. És a másik csinál valami otromba marhaságot. Nehéz-e ő neki megbocsájtani? Szerintem nem. Hát ha ez durran a fejed szét a szerelemtől, akkor ahogy már bocsánatot kér, már az arcodon egy ilyen tejszerű mosoly elömlik, hogy hát csak nem képzeled, hogy én te neked ne bocsájtanék meg. Hát ez szinte föl sem merül. Azzal együtt lehet, hogy amit tett vagy mondott, azzal azért meggyűlik a bajom. Tehát látjuk azt, hogy van olyan, hogy neked meg tudok bocsájtani, de azért megbocsájtani azt, amit tettél, azért az még egy gyomros. Még oda el kell jutnom. Na de fordítva is ismerjük ezt, ugye? Amikor arról van szó, hogy bocsánatkérés után nagyon is tudjuk azt mondani, hogy igen, meg tudom bocsájtani, amit tettél. Mert meg tudom bocsájtani. De neked? Istennél a bocsánat, ahogy a népi mondás tartja. Ugye az ellentétére is van élményünk, hogy igen, elég könnyen vagy nem könnyen eljutunk oda, hogy megbocsátjuk, amit tettek velünk szemben. De hogy a másiknak megbocsátok, az azt jelenti, hogy egy közösséget tudok vele fölvenni. Valódi, nem elméleti közösséget, nem egy teoretikus valami, jó, hát valahol, ahol a fekete lyukak összeérnek, van valami közünk egymáshoz, az de akkor nem bocsájtottam meg neki. Nem, ott egy valódi közösség tapasztalatom van ő vele, akitől a sérelmet szenvedtem. Az akkor megbocsájtás neki. Az más kérdés, hogy esetleg nem akarok vele találkozni. Azt is lehet, azt lehet. Mondjuk azért, mert ő nem látja, hogy mit tesz velem, és még ezt 25-ször megtenné. Akkor eszem ágába sincs, hogy most eszembe jutott egy példa, csak ezt nem mondom. Egyszer egy neves valaki a következőt mondta, keresztény ember volt, annyira, hogy püspök volt, és a megbocsájtás témájánál ugye nagyon rákérdeztek, hogy na hát, hogy is van ez azért, hogy megütik a jobb arcodat, tartsd oda a balt is. Kicsit elgondolkodott, és azt mondta, rendben van, de az embernek csak két arca van. Ó, ez a nehéz időkben történt. Ne alkalmazzátok olyan egyszerűen és könnyedén, csak mondom. Szóval, egy különbségtétel, egy nagyon, nagyon szenyó mondatot mondok. Akkor rájövünk arra, hogy bizonyos feloldhatatlan problémáink, megoldhatatlan helyzeteink, komplexusba zártságunk, az tulajdonképpen az énnek a problémája, és nem az én problémám. Az az énnek a problémája, de nem az én problémám. Megvan? Tehát ha nincs meg, az se baj. Mit értek ez alatt? Hogy képes vagyok rájönni arra, hogy mikor mindeddig azt mondtam, ez a konfliktus megoldhatatlan. Ugye például, hát szentségi áldaságot kötöttem, de iszik a férjem. Ugye itt van bennem egy hogy én kitartok mellette és, de közben nem bírok vele élni, mert hogy oldod ezt föl? De a problémának a föloldhatatlansága az azon a szinten, ahol ő ezt mondja, föloldhatatlan is. Hát föloldhatatlan. Azonban, ha rájövök arra, hogy az én mondja azt, hogy ez a probléma föloldhatatlan. Miért? Mert az énnek nem oldható föl. Az én valóban nem tudja föloldani. Eljut már 30 éve mindig a saját határáig. Mindig és mindig és mindig és mindig. Hát neki nem oldható föl. De nem tudom én, Kiskukutyinnak, ez egy név akart lenni, ő képes túljutni ezen a dilemmán. Meg ne kérdezzétek, hogy úgy, ahogy ez az asszony. Azt mondja, a férjem ugyanúgy iszik, én ugyanúgy, nem tudom én mit csinálok, viszem a sörös üvegeket a közértbe, csak éppen hallom a madarakat. Hát ez egy értelmezhetetlen reakció számomra. De jó, hogy mindig lehet valamit tanulni. Az a baj ezzel, hogy látjátok, próbálok történeteket mondani, mégis nagyon okoskodás szaga van. Én ezt tudom, én ezt most érzem, de hát jó, valahogy megpróbáljuk megfogalmazni. Mit mondott erre Carl Gustav Jung? Mert ő biztos, hogy mondott rá valamit. Olyan. Ez nagyon fontos, mert azt mondta, ezekhez a fölismerésekhez az ember sokszor nagyon hosszú szenvedés és út után jut el. Tehát azzal, hogy én most ezeket a mondatokat elmondtam, a helyzetetek nem lett jobb, csak tudtok valamit. Attól még, majd mikor belekerülünk ezekbe a rettenetes, megoldhatatlannak tűnő helyzetekbe, azon magunkat át kell fúrni, mint a kukac a sajton. Láttatok már igazi sajtkukacot? Undorító. De virulens. Az tényleg, tehát az hihetetlen, hogy miért kell állandóan a tengelyek körül is forognia, ezt nem értem. Tehát egy sajtkukac, láttatok mozogni? És a sajtkukac az nem ezt csinálja, hanem így mozog. Szörnyű. De a vitalitása kétségkívül kitűnő. Tehát, hogy most valami lehet a fejünkben, jó esetben, ez megszólít valami tapasztalatot bennetek, jó esetben. Rossz esetben megmaradt a fejünkben. Ez egy picit sem, hát hogy is mondjam, nem oldja meg majd a konfliktusainkat, csak segíthet benne, azon nekünk még át kell menni. Tehát egy megbocsátás folyamatával akkor még muszáj lesz átmennünk, hiába tudjuk ezt. Csak azért mondom, nehogy rosszra használjátok, amit mondtam. És azt mondja, jó, hát én tudom, ott ez az énnek a konfliktusa, nem is az enyém. Aha, tessék csak belepusztulni. És majd a végén mondhatod ezt. Csak én mondom, hogy ilyen van, mert ez egy nem tudom én mi. Igen. És akkor itt egy újabb fölismerés vár ránk, hogy amikor azt mondjuk, hogy én, akkor mindig valami nagyon személyesen, sajátosan egyedire gondolunk, vagyis saját magunkra. És alig szoktunk belegondolni abba, hogy mikor azt mondjuk, hogy én, ez valami hihetetlenül általános, egyetemes dolog, éppen minden embernek van ilyenje. Ezért aztán nagyon általános, nagyon egyetemes, ebből a szempontból semmi rendkívüli nincs benne. Ezért aztán azt mondani, hogy az énnek tényleg lehetnek föloldhatatlan problémái, hát persze, hogy lehetnek. Oké ez? Csak hogy amikor az én alatt mindig csak a saját magam izéjét értem, akkor úgy bele tudok veszni egy problémába, de úgy, hogy azt gondolom, hogy ilyenje is csak nekem van. Éltetek már meg ilyet, hogy ennyire nyomorult csak én lehetek? Ez egy komplexus mondat egyébként, de hát ez csak velem történhetett meg. Na most ennyire pont-pont-pont túl más biztos nem érezte magát. Ennyire pont-pont-pont helyzetbe más nem szokott kerülni. Ez, ó, jó, be vagyunk zárva, akkor mondunk ilyet. Következő pont, csak teljesen össze-vissza mondom, ezért ti pontozzátok, ha akarjátok. A pont alatt nem azt értem, hogy tegyél egy pontot, hanem egy számot írhatsz oda, az több segítség.

Ő református. És akkor ott a Szentmise végén a pap betette az oltári szentséget a tabernákulumba. És az illetőt ül benne a padban, és elfogja őt egy ilyen nagyon mély valami, hogy Krisztus ott van. Nem tudja, hogy ezt miért fogja őt ez el, meg, csak Krisztus ott van. És mi volt a következő gondolata? Az lehetetlen, hát én református vagyok. Lenne egy új tapasztalás, de hát az szó se lehet róla, mert én református vagyok. Ugye ugyanez, kedves ismerős, napfölkelte, és elárasztotta őt valami transzcendencia élmény, elkezdett kapálózni ellene, azért utána eljött és elmondta, és azt mondja, a legőrítőbb az volt benne, hogy nem vagyok hívő. Szörnyű volt, hát gyönyörű dolgot éltem át, de nem vagyok hívő. Hát, ez elviselhetetlen. Mondom ennek a pozitív kimenetelét is, megtörtént. Valaki eljött hozzám, gyónási időben jön, az a Feri, én nem vagyok egy hívő, meg nem tudom micsoda, de képzeld el, mi történt velem. Ezt a történetet szoktam idézgetni, de azért most még egyszer elmondom. Képzeld el, egy vasárnap délután volt, gyerekek egészségesen ott játszadoztak, a feleségem is boldog volt magához képest, és valahogy jól alakultak a dolgok, és azt mondja, egyszer csak ott vagyok, szépen besüt a nap, és vasárnap délután van, finom vasárnapi ebéd után, egyszer csak elfogja a szívemet valami olyan mély hála, de valami olyan mély, hogy és hogy úgy mondanám, hogy Istenem, köszönöm. Na, de hát nem vagyok hívő. Mondom, hát ez rettenetes. Azt mondja, egy olyan mély hál, és csak jön, és jön. És ott az élet olyan gyönyörű, és muszáj, hogy megköszönjem. De muszáj, hogy mondjam, hogy köszönöm. És akkor elkezdte, ugye, jó, hogy volt neki esze, ugye elkezdi mondani, hogy sors, köszönöm. Ez úgy nem talál célba. Tehát, hogy mit tudom én, mint a katonaságban lövészetnél, ugye? Alsó széle közepe, tudjátok, mert az orosz típusú géppisztolyok, azokkal úgy kellett célozni, már csak úgy mondom a nőknek, mert ez mindig nagyon érdekes téma nektek. Férfi a katona története, AMD géppisztolyról van szó, csak ha véletlenül ilyen helyzetbe kerülnétek, akkor alsó széle közepe, tehát ezt kell tudni, ezt, hogy fölébresztenek, tehát értitek, még nem is vagytok tudatotoknál, és az őrmester megkérdezi, hova céloz katona, alsó széle közepe. Érthető ez? Tehát van a céltábla, körök, alsó széle közepe. Akkor van teli találat. Ez most hogy jutott eszembe? Nem tudom, de eszembe jutott. Tehát, hogy ott ül az illető, és azt mondja, hát akkor köszönöm élet! Hát, jó. Alsó széle jobbra, és így végig ment ezeken a lehetőségeken, és azt mondja, hogy az érzés meg csak nem megy el. És erre eljött gyóntatási időbe, hogy most csináljunk ezzel valamit. Hát, azért nem gyóntattam meg, tehát, ez egy micsoda nagy dolog, hogy az illető itt megengedett magának valami tapasztalást, ami túlmutatott azon, ahogy ő egész eddig az életét élte. De nagy dolog, és nem mondta azt, hogy nem vagyok hívő, hát gyömöszöljük vissza. Ellentmond a komplexusaimnak. Következő, egy másik történet, ezt most olvastam, csak nem tudom hol. Ez állítólag lágerben történt, összejöttek néhányan valahol, Birkenauba mondjuk, Dachauba, összejöttek hárman, négyen, és mert végig kellett nézni, hogy mondjuk a barakjukban éppen aznap hány embert öltek meg, összejönnek ott este felé, és azt mondják, hogy azt hiszem, hogy eljutottunk oda, hogy nincs Isten. Ide eljutottunk most ezzel a mai nappal, hogy ezzel az egész témával le kell számolnunk, és nincs Isten. Egyszer csak az egyikük fölkiált. Siessünk, mert fölkelt az esthajnal csillag, és szombat van. Ugye? Ezt nyilván értelmezhetjük, hogy hát szegények, ez a nevetséges szocializáció, hát a rutin, de majd ezt is kikezelik magukból. Na. Ugye ennek a katolikus verzióját is ismerjük. Nem tudom, hogy van-e Isten, de Szűz Mária az anyukája. Akkor ez azt jelenti, hogy egyszer, kétszer, háromszor merjük ezeket a komplexusaink által adott föloldhatatlan dilemmákat és ellentmondásokat tartani és szenvedni, és nagyon nyitottá válni arra, hogy megnyilatkozik-e valami, ami alatta van. A konfliktus, a dilemma, a feloldhatatlan helyzet mélyén van, ami azt a kettőt összeköti ott a mélyben. Valami nyilatkozik-e meg onnan? És gyönyörű szép dolog, amikor onnan valami megnyilatkozik. Ezt a spiritualitás témakörébe utalom, mikor ott valami megnyilatkozik. Jó. Na akkor menjünk csak. Akkor ez azt jelenti, ez is egy pont,

0: elfogadom, hogy az életem során rengeteg feloldhatatlan problémába fogok ütközni. És közben tudom, hogy ezek az énnek feloldhatatlan problémák képesek érzelmi erejüket veszteni. Egy analitikus azt mondja, az igazán mély életproblémák nem oldhatók meg. Kevesebb érzelmi energiát azonban fektethetünk rájuk. Ez is valami. A nehézség ott van, amikor elakadunk. Elakadunk. Mikor az ember voltunkat nem tiszteljük eléggé. Mondanék erre példát. Az ember voltunkhoz gyöngeségünk, a gyarlóságunk nagyon-nagyon hozzá tud tartozni, de közben az is, hogy néha gyönyörű módon felül tudjuk múlni a gyöngeségeinket, meg az énünket. Emlékeztek arra példára, amikor megcsalt a szerelmem? Ugye megcsalt, én ebbe belepusztultam, és föltettem magamnak egy kérdést, hogy szeretem-e én őt, vagy nem. Akkor rájöttem, ha én valóban szeretem őt, akkor ennek az a következménye, hogy azt akarom, hogy boldog legyen, attól függetlenül, hogy én ebbe most belepusztulok, vagy nem. Én ezt akarom. Ezt akarom. És ezért oda tudtam hozzá menni, és rájöttem arra, ha én most azt mondanám, hogy hogy tehetted velem, mikor én szeretlek. Na ez az önámítás. Ha én valóban szeretem őt, akkor áldást adok az életére. Ez azt sejtem, hogy valaminek a gyakorlatban való radikális végigvitele. Nem hiszem, hogy sokan csináltak már ilyet. Ezt most ilyen nagyképűen mondom. Tehát, hogy egy megcsalás után, a 3 nappal odaállni, és azt akarom, hogy boldog legyél. És ezt azért akarom, mert valóban szeretlek, és nem kívánom, hogy visszagyere. Tehát nem kívánom. Nem, én azt akarom, hogy te boldog legyél. Egyébként ez ám nagyon ütős. Ütős neki. Én nem tudtam, hogy ez milyen ütős neki. Ugye, mert én csak aztán visszajött. De én meg már mondtam, hogy köszi, nem. De nem a sértettség miatt, hanem azért, mert mikor rájöttem, hogy ha én tényleg szeretem őt, akkor képes vagyok az én fölülmúlására, és főleg a szeretetre nem hivatkozom vele szemben. Ezek olyan spirituális tapasztalásokkal, meg töltettel látott el, hogy ehhez képes azt, hogy járjak egy nővel, az sehol se volt. Szóval nekem sokkal ez a spiritualitás, nekem annyival szebb, meg színesebb, meg gazdagabb, meg mélyebb, hogy nincs az a nővel való kapcsolat, ami fölérné ezt. De hát ő neki ez nagyon nehéz volt. Vagy azt mondta, Istenem, egy ilyen pasit elengedtem. Hát tényleg, hát ezt joggal mondta. Velem egyébként nem hiszem, hogy lehetne élni. Ezt csak úgy megjegyzem. Szörnyű alak vagyok. Szóval azt akartam ezzel mondani. De nagy dolog az, mikor egészen a radikalitásig el tudunk vinni valamit. Ez szerintem én ezt a végletekig éleztem, azt mondtam, ha szeretet, akkor ez ilyen. Akkor az nem arról szól, hogy én így, meg én úgy, meg de fáj, meg igazságtalan. A szeretet, szeretet, kész. Mondok egy másik történetet, amiben meg belebuktam. Ez nagyon fontos. Legyenek olyan történeteink, amelyekben nagyot bukunk. Régen-régen elmeséltem már, de azért ezt a történetet hozom, mert ott is ugyanúgy rájöttem, hogy lehetne ugrani, egy én fölülmúló valamibe jutni, és nem voltam rá képes. Katona voltam, és miután megnyertem a Magyar Néphadsereg bajnokságot. Igen. Azóta én a Magyar Néphadsereg bajnoka címet is viselhetem. Kaptam valami ízét is, csak már nem tudom, hol van. Augusztusban vonultam, júliusban volt a Magyar Néphadsereg bajnoksága. Ugye azzal, hogy én nyertem, a fölöttem lévő összes tiszt egy csomó pénzt kasszírozott. Hát ez így ment. Ugye? Hú, ez a sporttiszt. Ugye semmi közük nem volt hozzá, de hát ez így épült föl. És... igen, ám, de hogy februárban szereltem le, mert másfél évet voltam katona, ezért ugye a szocialista pragmatizmus nevében kirúgtak a sportszázadból. Ugye, hát ugyanis én már újabb Magyar Néphadsereg bajnokságon nem tejeltem a tiszteknek, ezért aztán már semmi szükség nem volt arra, hogy én a sportszázadban léhűtősködjek. Hiába voltam felnőtt válogatott, meg ilyesmi. Na és akkor, de ez úgy derült ki, hogy nem tudom, én bementem vasárnap, vagy szombat este, és akkor napi parancsolvasás, csak kihirdették, hogy akkor hétfőn, de most ahogy mondom, hétfőn Pál Honvéd, így, szép idők, Pál Honvéd rohamcsónak parancsnoki kiképzésre megy. Hát igen, Nagyon, hogy mondjam, nagyon érdekes, tehát hogy eljátszadoztam a gondolattal, hogy egy rohamcsónak parancsnoki álláson mondjuk augusztus 20-án repesztünk a Duna vizén. Ugye ez egyébként azzal járt, hogy augusztus elején lehetett volna leszerelni, de akik augusztus 20-ai ünnepségen egy rohamcsónak parancsnoki, nem tudom én, tisztet töltenek be, ők csak egy hónappal később. És úgy átgondolta, hogy 18 hónap meg még plusz egy, hát tudjátok mit, gondoltam én, és egy rettenetes dilemmába kerültem. A rettenetes dilemma így szólt, itt vagyok, pap szeretnék lenni. Na katonaság alatt rájöttem, hogy pap. Na de most, ha most elmegyek rohamcsónak parancsnoki kiképzésre, hát, hogy mondjam, nem éreztem felkészültnek magamat erre. Mondjuk így finoman. Na ezt ne! Ezt ne, ugyanis voltak már addigra katona élményeim. Igen ám, de hogy lehet egy ilyet megúszni? Sajnos a következő fölismerésig jutottam, hazudni kell. Hazudni kell, de pap akarok lenni. Most ha hazudok, elég jól, ráadásul megúszhatom ezt a hogy is mondjam, tehát ezt a valamit. Ha nem hazudok, akkor azt mondom, ó, hát ez nagyszerű, ez egy igazi én fölülmúló valami lett volna, akkor igazi egyenes derékkal, gerincesen, megpróbálva, megtörve, de megyek a szemináriumba. Volt egy napom, hogy eldöntsem. És tudjátok, mit választottam? Hazudtam. Legalább 20-szor föltettem a kérdést. Képes vagyok? Nem. Nem és nem. És 20-szor tettem fel a kérdést, és 20-szor odajutottam, hogy ezt nem. Nem. Minden idegszálam tiltakozott ellene. Lehetetlen. Nem. De a dilemma nagyon mélyen ott volt. Hogy leszek ezután pap? Hogy? Hát tele voltam ilyen, ilyennel közben. Tehát én nem csak ilyen, na jó, legyünk papok, tehát én nem így. Tehát, szóval milyen rettenetes, nem bírok ugrani. Nem bírtam ugrani. Nem bírtam és nem bírtam. És egy egész éjszakát végigvirasztottam. Azon töprengtem, hogy mit hazudjak. Így volt. És rájöttem. Kellett hozzá egy kis gógyi, de a bennem lévő székelynek szóltam, hogy te ide figyelj. Most nagy baj van, nem akarok rohamcsónak parancsnok lenni. Csinálj valamit, mert kipurcanok. És akkor rájöttem, hogy 16 év atlétika miatt körülbelül kétszer olyan vastag az ahilleszem, mint más normális embernek. Ugye hát 200 kilóval félgugoltam. 200 kiló. Hát 100 kilóval folyamatosan szögdeltem. Hát te milyen legyen az ahilleszem? Hát akkor arra gondoltam, végül is egy olyan dolgot kell kitalálni, ami súlyosnak tűnik. Valami olyasmit, amivel ugye hétfőn már mentem volna rohamcsónak parancsnoki kiképzésre, tehát olyan kellett, amivel kiütök a katonakórházba. Persze végzongra eltöröm az ujjamat, tudjátok, egy csomó módszer volt, tehát kanállal kell ütni a kezedet, akkor iszonyatosan bedagad, de nem annyira úgy tűnik, mintha eltört volna, elküldenek röntgenre. Szóval, hogy tehát egy csomó jó ötlet volt. Na mindegy, fölálltam, napi parancsolvasás volt. És akkor mondták, hétfő reggel, Pál Honvéd irányítva, rohamcsopari kiképzés, Pál Honvéd jelentem, sajnos lábra se tudok állni. És ott volt a hadnagy, látom magam előtt az arcát, gúnyosan végigmért, és azt gondolta, hogy jó, próbálkozzon csak, még rosszabb lesz neki, mikor koppan. És azt mondta, jó van, menjen föl az EU-re, a gyengélkedőre, aztán jelentse, hogy mi baja. Ugye biztos volt benne, hogy sics, hogy visszakerülök. És akkor én oda sántikáltam, és mondom, hogy hát sajnos lábra se bírok állni. Tehát az ahilleszem úgy be van gyulladva, hogy hát én már csak tudom, hát sportoló vagyok, ez kész van. És akkor katonaorvos így megtapogatta, én üvöltöttem. Hát ezt ő ezért a felelősséget nem vállalja. Ugye ilyen előfelvétel is gyerekek voltak, hát orvos nem volt ott, hát mit gondoltok, dehogy orvos. Hát egy 19 éves kisrác, akit fölvettek az orvosi egyetemre, ugye? Mondta, hogy ő katonakórház, mondom, nem hangzik rosszul. Akkor mentőt kellett hívni. Ugyan nem bírok ráállni, hát úgy, akkor a hétfői nap úgy kezdett alakulni. Kimentem, végálltam a soromat, föl kellett feküdni, ott nyomja az orvos, az rendes orvos volt, nyomta az ahilleszem, én megüvöltöttem. Hát csóválja a fejét. Most is a fülemben cseng az a szó, amit mondott. Hipertrofizált ahillesz. Na, ez már valami. Nem tudtam, hogy mit jelent, de olyan jó volt a csengése. És akkor ott fekszem ezen a hideg fehér izén, azt mondja, be kell gipszelni. És ugye hát még, hogy mondjam, az ahilleszemben nem volt semmi baj, tehát nem tudtam, hogy ez mit jelent. Azt mondja, annyira csúnyán duzzadt, hogy hát idáig. Ezt már tovább erőltetni nem szabad, és képzeljétek el, hétfőn este, szomtőig így, na persze mentővel, a hadnagy ordított, tajtékozott. Két naponta föltelefonált a gyengélkedőre, hogy mikor veszik ennek a alávaló gazembernek a lábáról a gipszet, ennek a csalónak, ennek a semmiházinak. De hát nekem papírom volt, hipertrofizált a Hilles, ne is haragudjatok, ez az nem vicc. A ciki az az volt benne, hogy de közben én sportoló voltam. Hát mondom, és két hét, tudjátok, hát két nap után ezek a combizmok kezdenek sorvadni, ha nem használjuk őket. Ezért mentem a WC-be. Hát az nehéz volt, ugye guggolni nem tudtam, mert egybe volt a lábam, de azért így szöbben. Valamit csak érezzesz. Nekem két hét múlva versenyem lesz. Ez. Kicsit aggódtam, hogy lebukom, tehát képzeld el, hogy rám nyitják a WC-t, és idáig gipszbe, azért kicsit necces lett volna. És akkor megkértem egy társamat, hogy hívja már föl anyukámat, hogy a látogatási időre hozzanak nekem egy jó spagettit. És akkor gipszes láb, spagetti. Két hétig volt ez rajtam. Ugye nehogy valami baja legyen az Achilleszemnek, és az alatt sajnos már olyan bepótolhatatlan mennyiséget vettek a rohamcsónak parancsnoki kiképzésen, már nem fértem be, már nem. Na, most ezt így mókásan elmondtam nektek, de számomra ez egy alapélmény arról, hogy milyen az, amikor nem megy. Nem megy. Az nem ment, és akárhányszor futottam neki, nem tudtam ugrani. Nem. Ez az alapélmény, tehát azt a, nem tudom mi, tapasztalást erősítette meg bennem, hogy legjobb, hogyha mondjuk egy mély alázattal vagyok, mert hogy van olyan, hogy nem megy, hogy ilyen van mindegyikünknél. És néha meg se tudjuk mondani, hogy néha miért megy, és néha miért nem. És hogy van olyan, hogy nem megy. Ezt azonban ugye a kivezető út szempontjából mondtam. A probléma ott van, ha valaki nem fogadja el, hogy néha nem megy, akkor az illető bele fog pusztulni, belepusztul. Van egy gyönyörű mondás, az hű, de szíven ütött, mikor hallottam először, így szól, nagyon fontos, hogy tudjunk az igazságért meghalni, na de nem minden igazságért. Következő, képes vagyok az egyediség és az egyetemesség átélésére is. Tudom magamat nagyon egyedinek látni, és nagyon egyetemes valaminek a részeként is. Ezt sokszor beszéltünk róla. Személyes és közösségi életet is élek. Ez nekem nagyon fontos. Az nagyon egyoldalú, ha valaki csak ilyen vagy csak olyan életet él. Ma a közösségi életvitelnek vannak nagyon nagy nehézségei. Annál túlságosan individualistábbak vagyunk, hogy az életünknek azt a rengeteg közösségi vonatkozását elég mélyen tudatosítsuk magunkkal. Hogy a testünknek közösségi vonatkozásai vannak. Hogy a szellemünknek közösségi vonatkozásai vannak. A lelkünknek közösségi vonatkozásai vannak. Nem tudunk úgy létezni, hogy a létezésünknek ne lenne közösségi vonatkozása. Hát ha köhögsz, hát a kezedet oda teszed a szád elé, mert a testednek közösségi vonatkozásai vannak. Ó, mikor valaki önmagát úgy látja, hogy ez vagyok én, és nem látja, hogy a testével hogyan kapcsolódik másokhoz, és hogyan tartozik másokhoz, hát, de nem akarok ebben most így nagyon, csak mondom. Aztán gazdag szereprepertoárral rendelkezem, illetve fejlesztem a szereprepertoáromat. Képes vagyok ilyen szerepben is lenni, meg olyanban is, meg amolyanban is. Legszebb, amikor többféle férfi is tudok lenni, meg többféle nő. Egy férfi is tud nőies vonásokat magában ápolni. Ez nagyon szép, fordítva. Akkor ki vagyunk békülve a magunk nőies vonásaival. A serdülőket rettenetesen izgatja ez a téma. Nagyon. Állandóan most ez a témánk, hogy mi a különbség a férfi meg a nő között. Szoktam még mondani, rá kell nézni. De azért ennél egy kicsit árnyaltabb ez. És hogy micsoda ilyen rettenetes félelem van, hogyha egy fiú kezdi fölismerni, hogy benne olyan nőiesnek mondott vonások is rejlenek, hogy az hogy illik szégyelni. Vagy egy nő, mikor, hát van ott egy kedves nő, hát az olyan drága, amikor előjön ez, hogy egy nőben férfias vonások már belepirul. Ha jó, hát akkor vele valami baj van. Elfogadom, az egymásnak ellentmondó tulajdonságaimat is, annak mélységeivel együtt. Mondanék egy példát. Jött valaki, és a következőt mondja. Én szentségi házasságban élek. Igen ám, de szerelemre gyúltam valaki iránt. A férjem, ez a másik, ezzel leírtam a helyzetet. És akkor a következő mondatot mondja. Tudod, azért jöttem el, mert van itt egy konfliktus. A személyes boldogságom, a szerelem, a beteljesedés ütközik az egyház törvényével. Ez szörnyű. Mit lehet csinálni? Hallottátok, mit mondott? Hogyan áltatja magát? De a következőt kérdeztem. Ó, értem. Tehát mindenképpen van itt egy konfliktus, különben nyilván nem is jöttél volna el. Az a kérdésem, hogy valójában így szól-e a konfliktus, vagy másképpen? Nem lehetséges-e az, hogyha az egyház hideg-rideg külső törvénye, meg a te mély szerelmed és boldogságod és kiteljesedésed is minden ütközik egymással, akkor nem lennél itt. Már régen tudnád, mit kéne csinálni. Én el tudom mondani gyorsan, hogy hova jutottunk el. A vágy, a szerelem, a beteljesedés, a boldogság ütközik egy kikerülhetetlen mély belső erkölcsi érzékkel. Egy összetartozással a férjemmel. Azzal ütközik. Ha a dilemmát sikerül pontosan megfogalmazni, akkor el tudunk kezdeni klasszul szenvedni. Akkor telnek a napok, de akkor van értelme. Különben, ha a valódi dilemmát elütjük valami ilyen szólamszerű mondattal, az egyház törvénye, most már megvan, hogy jó, fölemeljük ezt, meg nem látjuk magunkban a gyökereit, a másikat meg jó mélyen. Jaj, ott a mély szerelem, a mély boldogság. Kint meg az egyháznak a nevetséges törvénye, mit tudnak a papok? Nekem mindegy, hogy ő ezt most hogy csinálja, értsétek jól, a nehézsége neki lesz. Mert ő tematizálhatja így a problémáját, csak hogy nem ez a problémája. Hanem az, hogy a férjével van egy összetartozása. Ha tetszik, ha nem. És hogy van a léleknek egy nagyon mély, erkölcsi jellege. Ha akarjuk, ha nem, akkor is van neki. És ez valóban ütközik ott és akkor a szerelmével azzal, hogy ő most így lehetne boldog, vagy úgy gondolja, és ez nagyon mélyen átjár, és talán sose lenne olyan boldog, és ez a pasi sokkal jobb lenne most neki, mint a férje. Hát minden további nélkül el tudjuk fogadni. Oké ez? Mert ha a dilemmát nem jól, hát nem azt mondom, hogy tisztességtelenül, hát tisztességes volt ő, csak egy kicsit manipulálta ezt a témát. Ha a dilemmát a legmélyén ragadjuk meg, akkor annak valami nagyon szép föloldása, vagy valami spirituális válasz meg tud érkezni. Ha így oldjuk föl, hát akkor már jött, akkor bele kell menni, akkor megcsaltam, akkor 2 évig vagyok boldog, és utána valami elkezd belül fölemészteni. Akkor megint, akkor azt megint nem mondom ki teljesen, akkor megint csak, értitek? Tehát, hogy ezeket a mély ellentmondásokat, ezeket próbáljuk a valódi mélységében föltárni és kimondani. És utána jöjj Szentlélek Úristen, legyen valami, mert az én eljutott a határáig. Egy ilyenben szerintem eljut a határáig. Ezért aztán kívülről ugye mit lehet mondani? Hát az egyház törvényét el lehet mondani. Hát azaz, ahhoz nem kell nagy ész. Mélyen elfogadom azt, ami természetes. A sikert és a kudarcot, a győzelmet és vereséget, egészséget és betegséget, születést és halált, jó és balsorsot, boldogságot és szenvedést. Mélyen elfogadom mindazt, ami természetes. Sok szót ejtettünk arról, hogy milyen sokan az Isten kapcsolatukban Istent arra kérik, hogy mentse őket meg valamitől, ami természetes. Nem tudom, hogy Istent érdemese olyasmire kérni, hogy mentsen meg minket valamitől, ami az emberi életnek része és természetes. Persze, hogy lehet kérni. Nagyon jó, hogyha te benned az van, hát kérjed. Egy pont után, azonban, hogy kéred és kéred és kéred, rájöhetsz arra, hogy ja, ez is az emberi élet része. Kután el lehet fogadni. Ó, olyan döbbenetesen méltatlan tud emberek arca lenni, olyan, mintha a sors külön ő vele macerálna ki. Ugye, tehát ez csak őnek is, az életnek valami olyan ellenséges indulata nyilatkozik meg pont vele szemben, Hát, mondom tovább. Képes vagyok a részesedésre, vannak olyan dolgok, amelyeket csak akkor kapok meg, ha átadom magamat nekik. Vannak olyan dolgok az életben, amelyeket csak akkor kapok meg, ha én adom át magam nekik, nem pedig én akarom kézbe venni. Következő. Ezért aztán képes vagyok magamat az odaadásban, önátadásban is megélni. Az nagyon szép, megélni magamat az önátadásban. Jó? A következő. Úgy valósítom meg magam, hogy közben nem ártok a kapcsolataimnak. Hú, ez ma egy nagyon, nagyon széleskörű valami csoda. Tehát, hogy a kapcsolatra egyáltalán nem vagyunk tekintettel, de meg akarjuk valósítani magunkat, akkor miért csodálkozunk, hogy a kapcsolataink tönkre mennek? Hát ha azt akarom, megvalósítsam magam, most rendben van, nem akarom elemezni ezt a kijelent, megvalósítom magam, hát hozzá kéne tenni, hogy úgy, hogy a kapcsolataim is gazdagodjanak, meg én is. Ez két külön projekt. Hát ha csak arra figyelek, hogy én megvalósítsam magam, abban a kapcsolataim vagy tönkre mennek, vagy nem. De nincs rajta mit csodálkozni. Ezt csak azért mondom, mert mintha a legtöbb embernek ez a nagyon egyszerű kijelentés nem volna a fejében. Nagyon sokféleképp megvalósíthatjuk magunkat. Mondjuk, ha én házas ember vagyok, akkor ezt olyan módon teszem, hogy az a kapcsolatomat gazdagítsa, és ne tegye tönkre. Ezért lemondok azokról az önmegvalósítási lehetőségekről, amelyekben meg tudnám magamat valósítani valahogy, csak tönkre menne bele a kapcsolat. Így látom ilyen nagyon egyszerűen. Ez ugye azt is jelenti, hogy akkor egy valódi kapcsolatnak föltétele az, hogy képes vagyok saját magamnál lenni, képes vagyok nálad is lenni, meg képes vagyok a kapcsolatnál is lenni. Képes vagyok mind a háromért dolgozni. Érted is, magamért is, meg a kapcsolatért is. Mind a háromért. Különben a rendszer nem működik. Hát na, hogy összeveszünk egymással, vagy hogy boldogtalanok vagyunk. Magamért, te érted, kapcsolatért. Magamért, te érted, kapcsolatért. És ezt egészítsük ki a kontextussal. Mert néha magamért, te érted, a kapcsolatért, és azért a közegért, amiben ez a három dolog van. Ugye ezt a négy tényezőt kellene minden egyes kapcsolatnál komolyan venni. Én, te, kapcsolat, kontextus, amiben mindez zajlik. Képes vagyok tehát az önérvényesítésre, de az odaadásra is. Van-e olyan élményetek, hogy egy igazi mi élményhez, hogy mi úgy tudunk eljutni, hogy nekem is van egy elképzelésem, neked is van egy elképzelésed, ezeket elég jól meg tudjuk mondani, és elég jól el tudjuk őket engedni. És hogy van-e olyan megoldásról tapasztalatotok, hogy nem az történt, amit én akartam, vagy nem az, amit te, hanem én is akartam valamit, te is akartál valamit, mind a ketten elengedtük, és egyszer csak lett egy harmadik. Ez a minek a tapasztalata. Rettenetes korlátai vannak annak, mikor azt gondolom, hogy egy kapcsolat úgy fejlődik, hogy bebetonozom magam, és állítom, hogy ez a jó, és a másik is, és akkor tézis, antitézis, szintézis szerűen majd valami szép ki fog belőle jönni. Hát én ezt egy kicsit se látom. De hát ebből milyen szépség jön neki? Semmi. Háború. Egyre erősebb fegyvereket veszünk magunkhoz. Az, hogy van egy elképzelésem, neked is, és ezeket el tudjuk engedni. Azért, hogy valami közös elképzeléshez el tudjunk jutni. Hát ezek az életek olyan varázslatos, gyönyörű pillanatai. Hát nem a harcból jön ki a mi élmény. Azt nem azt mondom, hogy néha kell harcolni egy kicsit, hogy megérezd, hogy van erőd. Aztán nevest ki magad, vagy valami. Ez nagyon közösségek szoktak emiatt széthullani. Ugye, szokták mondani, hogy ez a magyar betegség, ugye, hogy két magyar három pártot alakít. Ugye, hogy ez jellemző ránk. Ténylegesen így van, egy közösség aztán pláne képtelen úgy működni, hogy emberek kőkeményen állítják, hogy mi a jó. Hát ebből mi tudna kijönni? Azt mondja, merek elfogadni, gyászolni, mert a gyászmunka, hogy elsírassak újból és újból dolgokat, az a fejlődésnek föltétele. Különben nem lehet fejlődni. Valami régit mindig el kell engedni, különben nem tudunk tovább menni. Jó. Szabadság és a mély kapcsolataim együtt tudnak járni. Vagyis a szabadságnak következményei vannak. Ó, ezt így fogalmaztam meg. Szeretnénk olyan szabadságban hinni, ami nem jár semmilyen következménnyel. De a szabadságnak következményei vannak, nagyon komoly következményei. Ebben nem megyek bele, hát ezeket értitek. Elfogadom az árnyékomat, fölfedezem és elfogadom a korlátaimat. Azt mondta ez a biológus, sejtbiológus, emlékeztek, hogy hát rengeteg sorscsapás ért az életben, megtanultam az életet derűs pessimizmussal látni. Mit szóltok? A gyöngéd barbárok derűs pessimizmusával élni az élhetetlen életet. Szép. Ó, ez a derűs pessimizmus, ez egy nagyon zseniálisan kifejez valamit. Ó, a pessimizmus azt, meggyötörte őt az élet. Meggyötörte. A derűs, hogy ennek ellenére képes a fejlődésre. Ó, képes nem csak a meggyötört valahol valami csodájából kifelé nézni. Ő egy perc. Jaj, most kéne vagy egy gyerekes, vagy egy kutyás történet. Most már macskás is jó, mert már most nagyon... Inkább mondok még egy pontot. Szembesülök azzal, és elfogadom, hogy az ideájaim és a jelen realitása közt általában különbség van. Ezt tudatosítom, és elfogadom, hogy ez már csak így van. Így van. Na jó, akkor majd még néhány pont vár ránk, már nem sok. Most elindultunk, és most már a lélektani szempontokat sorolgatjuk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szent vérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szent vérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak. Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Leó pápa a Valle Pietrai kegyhelyen a különleges Szent Háromság ikon előtt imádkozott. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A közösségi élet a megszentelődés helye, emlékeztette az Egyesült Államok szerzetes elöljáróit levélben 14. Leó pápa. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott július 22-én szerdán reggel. A Szentháromság hegyén imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak állást. A Szentatya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, amelyet a Szimbrivivo folyó, valamint kis patakok szelnek át. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. 14. Leó pápa levelet küldött az Egyesült Államok férfi szerzetes elöljáróinak országos közgyűlésére, tájékoztat a Vatican News. Arra emlékeztette a szerzeteseket, hogy közösségeik ne pusztán jól működő intézmények legyenek, hanem az imádság, a testvéri szeretet és a megengesztelődés élő műhelyei. A Szentatya hangsúlyozta, a közösségi életben megélt kölcsönös elfogadás, a megbocsátás és az egymás iránti felelősségvállalás hiteles tanúságtétel a mai világnak. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy hűséggel őrizzék karizmájukat, nyitott szívvel szolgálják az egyház küldetését, és különös figyelemmel forduljanak a szegények, a fiatalok és a peremre szorult emberek felé. A közösségben megélt szeretet Krisztus jelenlétének egyik legbeszédesebb jele a világban, amely reményt ad és vonzóvá teszi az evangéliumi életet a mai ember számára is. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Életkérdések. Brückner Ákos ciszterci szerzetes műsora a legfontosabb kérdésekről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!
5: Hát nagy örömmel köszöntjük a hallgatóinkat, akik velünk elmélkednek, és nagy örömünk, hogy itt van közül igazgatónk, Orosz Ágoston igazgató úr, akit szeretett köszöntünk, és tudjuk, hogy rendkívül szeretett ezek a Mária adásokat, neked köszönhet, hogy ezt már nem kell szomszédba elmenni másik városban, itt helyben, és különök olyan fantasztikus stúdia épült ki fiatalok bevonásával, ami most hát párját ritkítja. Köszönjük szépen, és már nálunk jönnek sokszor érdeklődni Spanyolországból is, hogy milyen ez a sajtó itt az iskolában. Hát akkor igazol, mert most itt van az Adél, ugye, akit már nem kell újra bemutatni, mert most nagyon odaadta magát, és itt van közünk a Nóra, akkor ezt jól mondtam, hogy ilyenkel jó, most nehéz neveket megtanulom, de most ilyen mosolygósokat könnyebb. És akkor maradjunk abban, hogy meg előtt vagyok, és azt szeretném mondani, hogy nagyon hazardíroztunk egy egész alkalmat, egy egész adást fordítunk arra, hogy mi az, hogy szeress fel bárt, mint önmagadat. De hova javítottuk ezt a Biblia nyomán? Úgy szeress fel bárt, mint, nem csak mint önmagad, hanem ahogyan...
6: Isten szeret.
5: Ahogy Krisztus szeret minket, ugye ide javítottuk, ide emeltük föl. És az egész azért tettük eléggé szertágazóan, felebrázunk még az ellenségünk is, hogy megérthessük azt, megérezzük azt, hogy itt a szeretetnek óriás az ereje, és hogy ez bizony egy küzdelemnek, hogy ezt vállaljuk. És megbeszéljük, inkább akarati tényről van szó, jót akarás, amit jó esetben jó érzelmek kísérek, vagy néha vívódó érzelmek az ellenség szeret esetében, jó? Tehát ez azt gondoljuk, hogy nem volt egy vakmerőség, hogy átgondoljuk az egész további hétnek az első háromból, annak az erőteiből való megerősítését, megjelenését, hogy mi akkor tudunk másokhoz jók lenni, és akkor magunkat is mások érdekében is fegyelmezni, és kézbe tartani, egyensúlyba tartani, hogyha ugye bennünk a szeretetnek ilyen Istenből gyökerező háttere van. Ez a mi különleges előnyünk. Ott mondta a könyv, hogy ez a mi ismertő jegyünk. Akkor igazán köszöntjük, és akkor azt kérnénk, hogy most az a témánk, hogy szeresd Urat is, utána, hogy atyát és anyát tiszteld, ugye, ez a negyik parancsolat, ez atyát és anyát tiszteld. És akkor ehhez egy kis bevezetést kapunk most.
7: Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Az Úr Jézus maga is emlékeztetett Isten a parancsának erejére. Az apostol így tanít. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. Ez az első, ígérettel egybekötött parancs. Tiszteld apádat és anyádat, hogy boldog és hosszú életű légy a földön.
5: Tehát egy bibliai bevezetés volt, nagyon kemény alapozás tovább.
7: A második kőtábla a negyedik parancsolattal kezdődik. Ez határozza meg a szeretet sorrendjét. Isten azt akarta, hogy ő utána szüleinket tiszteljük, akiknek az életet köszönhetjük, és akik nekünk Isten ismeretét továbbították. Kötelesek vagyunk tisztelni mindazokat, akiket Isten a mi javunkra saját tekintélyével ruházott fel. Ez a követelmény pozitív formában fejezi ki a teljesítendő feladatot. Előre hirdeti a következő parancsokat, amelyek az élet, a házasság, a földi javak, a beszéd különleges tiszteletben tartására vonatkoznak. Az egyház szociális tanításának egyik alapját ez adja.
5: Persze álljunk meg, vonatkozunk magunkra. Kinek milyen élménye van a gyerekkorából arra, vagy a későbbi korából, hogy a szüleit komolyan vette, tisztelte? Hogy volt ezért és akár küzdelem, akár valami szép emlék? Jó a kérdés? Hogy egyáltalán, hát igazad, hogy szívesen megkérünk téged, hogy hogy van egy igazgatónak milyen élménye, alapja vannak arra, hogy a szüleiket komolyan kell venni, mert téged is komolyan kell venni, ugye világos az a diákoknak, meg a tanároknak is, akkor ennek van egy, benned is egy háttere már.
8: nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatói családot. Még annyit szeretnék mondani elődatya bevezetőthöz, hogy nekem megtiszteltetés mindig, amikor itt lehetek veled, és közös műsorban szerepelhetek.
5: Na hát ezt a gyermekkor, várjuk is.
8: A gyermekkor az mostanában egyre többször jut eszembe, és olyan szinten, hogy ezt mondtam a szüleimnek is, akik még hála Istennek élnek, hogyha én kapnék lehetőséget, hogy újra ember legyek, akkor csak úgy, hogy hozzájuk, hogy ők legyenek a szüleim, 1967. május 3-án szülessek, és a nagyszüleim, dédnagyszüleim ugyanúgy ők legyenek. Tehát nekem ez egy akkora élmény volt, hogy ezt olyan szívesen végigélném még egyszer. Igen, négyszer kalapáltak el a szüleim, hangsúlyozom jogosan, és ha újraélhetném, akkor ezt a négyet már ki tudnám kerülni. Egyébként ez a tiszteld apádat, sanyádba pontosan belepasszol. Egyszer azért kaptam egy nagy nyaklevest, mert hazudtam. Nem mertem megmondani, hogy nem mentem be zeneiskolába, zeneórára, de azért a hangomból kiderült, és az édesapám még egyszer megkérdezte, hogy milyen volt. Na és akkor bevallottam, hogy nem, akkor kaptam egy nyaklevest, nagyon megérdemeltem, és nagyon-nagyon szégyeltem, hogy őt becsaptam, és hogy ilyen tiszteletlen voltam. Másik ilyen alkalom volt, amikor az anyukámra így gyermekbeszélgetésben, de alsósok voltunk, kicsik voltunk, csúnya jelzőt használtam, ami akkori diákszlengben ez nem volt csúnya, de mégiscsak nem nagyon-nagyon tiszteletlen volt. Ez a társam visszamondta anyukámnak, és akkor is apukám fokanállal helyre tette a dolgot. Ezt a kettőt már megúsznám. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tiszteljük a szüleinket, hogy mindig hálával gondoljunk vissza arra sok mindenre, amit kaptunk, és amikor eljön az ideje, hogy mi adhatunk, akkor viszont a szívvel, lélekkel adjuk vissza. Tehát, hogyha idősödnek, akkor lehet törleszteni, hogy így mondjam, bár ez nem erről szól, de nagyon-nagyon fontos, hogy akkor is ott legyünk velük.
5: Köszönjük, hát ez egy nagy vallomás volt. Folytassuk tovább, fiatalság.
7: Ehhez én úgy tudok csatlakozni, hogy ez a törleszteni, így idézőjelbe, hogy ez is hasonlít a szüleinkkel való kapcsolat Isten és a mi kapcsolatunkra, hiszen ugyanúgy azt a szeretetet, ami Isten felénk közvetít, azt mi is, neki is vissza szeretnénk adni, és ugyanezt a párhuzamot látom a szüleink kell is, hogy azt a szeretetet, amit ők adnak nekünk egészen nem csak 18 éves korunkig, hanem még utána is, azt valahogy visszaadjuk, viszonozzuk. És ezt én is érzem, pedig hát én még nem is vagyok 18. Úgyhogy...
5: De most olyan mélyet mondtál, hogy most kénytem vagyok meg, mint azt így olvastam valahol, hogy régen esetleg a két kőtáblát tekintve nem így írták, vagy 1-2-3 és a másik 4-től 10-ig, hanem 1-3-4 és utána 5-6 a másikon. Tehát a szülőket, mint Isten képviselőit, mint a tekintélyes megnyilatkozás Istennek az embereken át, annyira komolyan kell venni, hogy őket az első táblára írták, tehát az emberek, az ember szülők tiszteletében mi az Istent is tiszteljük, mert Istent képviselik. Hát óriásuk apának lenni, az Isten atyai tekintélye, az Isten való képünk az apánktól nagyon erősen függ. Ma ez a számtalan, ugye becsapott család, széthullott család iszonyú veszteséget jelent, olyan erkölcsi és lélektani veszteséget, amit majd hát megszenvedünk egész biztosan, ez, és ahol lehet, meg kell előzni, vagy ki kell gyógyítani, vagy túl kell tenni magunkat azon, hogy ezt a veszteséget ne hordozzuk, és ne másokon vasaljuk le. Nagyon mondtam, most rávezettél egész pontosan erre a titokra, hát ezt most nem így szoktuk, de hallottam, hogy volt akkor, amikor ezt így próbálták kifejezni. És akkor téged is, Nóra?
9: Hát én most így konkrét emléket nem tudok kiemelni most, ahogy így végig gondoltam. Azt éreztem, meg így tudom, hogy így az idők során, hogy felnőttem, ez mindig egy ilyen általános dolog volt, hogy nyilván tisztelni kell a szülőket, és hogy voltak ilyen kihágások, de mindig úgy megbeszéltük, és akkor az úgy hatott, tehát nem nagyon voltak ilyen radikálisabb, vagy nem radikálisabb, de hogy ilyen olyan lépések, amik így nagyon megmaradtak volna bennem.
5: Én meg annyit mondanék, hogy ugye nyilván karácsony, meg hasonlók, vagy ünnepek rendezésében annyiszor éreztem, hogy a szülők mennyire szeretnek, vezetnek, hogy ez nyilván egy viszont tisztelt váltott ki irányukba. Másrészt mondjuk egy konkrét képet, hogy ugye lent játszottam annak idején gyerekként a házunk, mert volt még akkor üres telek, már be van építve, volt egy kis homokhegy, és ott játszottam, anyám jött, értem, május volt, és délután nem tudom hány óra, a fél hat mondjuk, megfogott kezemet, megyünk Litániára. Azon is más litánikat nagyon szeretem a magam tiszteletében, Máriás vonásában és romantikában nagyon hangulatosak. Vagy amikor ugye apámmal karácsony előtt, ugye heteken át az alattunk lévő szomszédnak a türelmével és elfogadása, sőt szinte sürgetésével, ugye készítettük a karácsony endőkat, apám mindenféle csodát faragott össze bromfőrészen, fák ilyen lemezekből, állomás, babakonyhát, mindenfélét a húgomnak például, vagy a valamelyik másik gyereknek egy más valami ilyen játékot, én meg szintén egy kis székely kápolnát készítettem adventi házként, érettségi előtt, tehát már elég vénem, hogy ezt az, ugye én is csatlakoztam hozzá. Ez például egy közösen hajtottunk végre valamit, ez szép emlék. Hát mondom, hogy egy csúnyábbat is, amikor hogy anyám nagy takarítást rendelt el valamilyen szombaton mondjuk, vagy szabad napon, de nem vasárnap, nem ünnepnapon, egy hétköznapon, akkor ugye hát fölsúrva kell súrolni a földet, és anyánk hozta nekünk a meleg vizet, és mi azt tettük, hát akkor elég rondán viselkedtem, mert mire való ez ilyen rubli, de aztán, amikor ezt érte az ember, akkor előket a legrejtettebb helyről, a szekréméről, vagy finom csokoládé, ugye akkor az ember ugye kicsit elszigyelte magát, hogy azért nem is akármi, amit tettünk, de hát csak ilyeneket mondanék el, igen. Hát akkor mindig olvassuk tovább, mert akkor látjuk, ez a bevezetés, ez nem hiába van.
7: A negyedik parancsolat kifejezetten a gyermekekhez fordul apjukkal és anyjukkal való kapcsolatukban, mert ez a kapcsolat a legegyetemesebb. Vonatkozik ugyanakkor a rokoni kapcsolatokra is a családi közösség tagjaival. Megkívánja a tiszteletadást, a szeretetet és a hálát az ősök és az elődök iránt. Végül kiterjed a tanítványoknak a tanáraik, az alkalmazottaknak az alkalmazók, az alárendelteknek a főnökük, az állampolgároknak a hazájuk, az azt kormányzók vagy a kormány iránti kötelességeire. Ez a parancs kimondatlanul magába foglalja a szülők, gyámok, tanárok, főnökök, köztisztviselők, kormányzók és mindazok iránti kötelességeket, akik mások fölött vagy az emberek közössége felett hatalmat gyakorolnak. A negyedik parancs megtartása magában hordja a jutalmat. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. E parancs a tisztelete a lelki gyümölcsökön túl a béke és a gazdagság ideig való gyümölcsét szerzi meg. A parancs meg nem tartása viszont nagy kárt okoz a közösségeknek és az embereknek.
5: Köszönjük, hát a parancs szót ugye használja ugyan a Biblia, de tulajdonképpen mindig parancsolatot mondunk, tehát más értelme, és egy mostani írásban világosan kifejtették, hogy itt nem is 10 parancs, 10 szóról, 10 útbaigazításról van szó, tehát nem valami ránk förmedés, hanem hát az élet útjának egy feltárása, tehát ezeket most a ti fületek számára át kell hangolni, ezt értsétek, hogy nem egy ukász, hanem az embernek, az életnek az élhetőségéről van itt szó, meg az életnek a szépen megéléséről van szó. Még annyit is aláhúznék, és most nyissuk meg a lyuketben, a lyuketnek erre vonatkozó egy parancsolatbeli első kérdése, az pont erről szól, hogy mennyire széles körű ez a tisztelt szüleidet, mi minden vonatkozik. Még az előbb nagyon jól hallottuk, most a lyuket ezt így tükrözi vissza. Megvan, ugye?
10: Igen. Kire vonatkozik a negyedik parancsolat, és mit kíván tőlünk? A negyedik parancsolat elsősorban a test szerinti szülőkre vonatkozik, de azokra az emberekre is, akiknek életünket, jólétünket, biztonságunkat és hitünket köszönhetjük. Elsősorban szüleinket tartozunk szeretettel, hálával, figyelmességgel, de ugyanígy kell viselkednünk azokkal az emberekkel szemben is, akik irányítanak minket, akik értünk tevékenykednek. Sok ember van, aki Isten ajándékaként természetes és jó tekintély számunkra. Nevelőszülő, mostohaszülő, idősebb rokonok és ősök, nevelők, tanárok, munkaadók, felettesek. A negyedik parancsolat szerint velük szemben is méltányosan kell viselkednünk. Ez a parancsolat tágabb értelemben az állammal szembeni polgári kötelességeinkre is vonatkozik.
5: Na hát a lyuket ennyire tömören, bővebben írt a Katolikus Egyház katekizmusa, a Szent Mási János pápánk, az a zseniális óhaja, hogy legyen az hitünk egy könyvbe összefoglalhatóan, ugye 3+1 részből, ezt mindig mondogatjuk, az első a hitvallás, mibe hiszünk, másik, hogy milyen energiánk vannak hozzá, a misztérium görög szóval lehet mondani, hogy kimondatlan jó az Isten a velünk törődése szentségben, egész imádság, hitélet, ugye önneve minden témán van, és harmadszor pedig akkor hogyan éljünk, mi a stílusa ennek az életnek, most egy tartunk ebbe a témában, ennek most a második térfejét nézzük az emberek érdekében, milyen kell legyünk egymáshoz és magunkhoz, és ugye a plusz ráfordított függelék az még ugye az elmékedés, az imádsághoz szól, és nem való pár beszélő vagy beszélgetésről. Tehát nagyon jól látjuk, hogy hol tartunk, és ennyit nektek is át

0: családnak a szerepe, egyházilag meg társadalmilag nézve a család, mert a gyerek egy családba születik bele jó esetben, és nem egy kukába teszik ki a kuka mellé ugye az előtt gyereket. Tehát az embernek remélhetőleg családja van, és ez most abszolút nem játék, mert most nagyon messze szakadtunk. Egyszer eláll a jegyzetem, napolhatom rádióba, Kossuth rádióba, hogy körülbelül majdnem, hogy 300 ember olyan egyedülnevelő szülő van, anya többnyire vagy néha apa, hát ez egy tragédia, és félmillió gyereket érint. Na hát szép jövőnek néztek neki, hogyha félmillió ilyen gyerek lesz, akinek nincs apa-anyai közös élménye, hanem csak egyoldalú. Ezek mind csüntek, ha csak nem gyógyulnak meg, sokan közülük keményen és nagy szenvedések állam próbálnak kigyógyulni, mert ez egy olyan hiány skorbut, hogy úgy mondjam, erkölcsi skorbut, hogy nem lehet csak úgy pótolni. Tehát most itt nem erkölcsőzködünk és nem kiabálunk, de azért ezeket a dolgokat át kell gondolni, mert azért szép, hogy egy kutyát vagy macskát sétálok a kocsiba, de azért ez már egy pótcselekmény. Ez már egy pótcselekmény, tehát valami kárpótlás, egy negatív kárpótlási törekvés. Az embert kéne igazán vállalni és szeretni. Úgyhogy ezeket nem tudunk olcsóban beszélni ezek a témákról, ugye helyes, ezt így mondjuk.
1: Igen.
0: Ugye magad is látod az iskolába. Iskolai vetete van ennek, amit én most mondtam?
1: Hát ugye nagyon sok így van a mozaik, még a mozaik házasság jó, ahol a gyermeket szeretik apai-anyari részéről is, de nagyon sok...
0: Mi az, hogy mozaik házasság?
1: Amikor nem édesapa meg édesapa van, édesanya van, hanem ott már történtek elválások, és újra pótanya, pótapa van, és ez lehet ez egy nagyon-nagyon szerető közösség. Az biztos, hogyha nem sikerül egy házasság, és ott törés van, akkor az a legnagyobb megszenvedője mindig a gyermek. És hát nagyon fontos, hogy ugye erről beszéljünk kamaszkorban is, mert ez a kamaszkor, ez a, ugye a keresésnek a helye, hogy hol van a helyem a világban, ez nagyon-nagyon sok lázadással jár. Amit tudni kell, hogy a szülő mindig a legjobbat akarja. Tehát a szülő az, aki mindenre képes a gyerekért, mindenre képes, és a maga kis világában a legjobbat akarja, félt, próbál óvni, túl sokat vagy távol, nem maradj este kint. Tehát vannak személyes tapasztalatok, amit az ember próbál a gyerekének átadni. A gyermek nyilván lázad, most már egyre nagyobb a szakadék, hogy ez a generációs különbség is szülő, főleg a nagyszülőknél. Hát nagyon fontos, hogy azt értse meg a gyermek, hogy, vagy a gyerekek értsék meg, hogy ez nem egy gonosz dolog a szülőktől, hanem mindenki jót akar. Hát ezeket fontos megbeszélni. De aztán, hogy az ember idősödik, egyre nő a bölcsessége, mondjuk egyre bölcsebb lesz, ugye egyre jó esetben, egyre jobban látja azért ezt a negyedik parancsot, hogy ez nem véletlenül van meg. Ugye a Jóisten minden este én már eljutottam odáig, hogy megköszönöm azt a bizalmat a Jóistentől, hogy megszülethettem. Ő egy bizalommal megteremtett, életet adott, és bízik abban, hogy társak leszünk, és ezt a szép világot együtt építjük jobbá. De ez önmagában kevés, mert ehhez kellenek a szülők, kellenek a biológiai szülők, mert kell a biológiai test, amiben ugye ez az élet szépen belemegy. Na most én nagyon-nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy akkor ők ezt vállalták, ők szerettek volna, engem szerettek volna gyermeket, nem mondták azt, hogy még majd szeretnénk élni, meg még elutazgatunk, meg még legyen lakás, meg legyen autó, és akkor a kézbe jön be gyerek, mert akkor nem hozzájuk kerülök. Nekem ez egy óriási nagy dolog, hogy hozzájuk kerültem, és én nagyon-nagyon hálás vagyok. Mondom, annyira hálás vagyok, hogy én még jó lenne újra megélni az egészet, mert olyan annyira szép volt minden. Tehát a bölcsességgel
0: hát most
1: emberek...
0: is szép, ahogyan te szültél.
1: Most is szép, az a gyerek.
0: Elmész hozzá, meg törődnek vele, meg nyilván meghallgatnak. Azért most is szép.
1: Sőt, eljutottam odáig, hogy én nem sikerült olyan jó apának lennem, ez nekem a meggyőződésem, mint a mindenmilyen jó apa volt, mindenmilyen jó apa az én édesapám.
0: Hát, ezt eldönti még
1: az folyamat. Élet eldönti, igen, de hogy ő a példaképem sok mindenben, nem tudtam olyan jó lenni, mint ő. gyerekeim más.
0: Hát más a szituáció, de nem akarom kibeszélni, de ugye most ma a fiatalnak a reagálás, az érzékenysége egészen más,
1: igen,
0: mint annak, nem igen, azért magukat dicsérjük, de nekünk ez könnyebb volt egy munka.
1: Titeket
0: tisztelünk, hogy képesek vagytok normális fiatalok lenni a családban, és nem esztelen fiatalok, ugye el

0: Vadított fiatalok, igen.
1: Egyébként szerintem sokszor bele se gondolunk, hogy mennyire erős az a kötelék, ami szülőgyerek között van. Én például a napokban olvastam, hogy miután ugye megszületik a gyerek, és hogyha az anyuka ideges, vagy látja az apukán, hogy ideges, tehát a szülőkön, akkor még nyilvánvalóan ugye szerintem azért minden szülő próbálja azért így kicsit titkolni, meg nem a gyerek előtt, hogy most valami baj van. Viszont minden alkalommal megemelkedett a gyereknek a kortizol szintje is, amikor látta, hogy idegesek a szüleik. Tehát ez olyan mély kötődés, ami nem is tudom, hogy egyáltalán mi ezt fel tudjuk-e fogni.
0: Igen, hát csak a házaspári kötődés ilyen erős, de abból következik a gyerek iránti kötődés is, igen. Nagyon-nagyon bölcs ez, igen. Hát jókat beszélgetünk. Akkor most szögezzük le, hogy itt tulajdonképpen az egy téma három, a gyerek viselkedésemet azon át az egész kapcsolati rendszert a legérzékenyebben lehet tanulmányozni. A parancs ugye erre vonatkozik, és az egészet meghatározza. A másik a család, mert egy családban nő a gyerek, vagy ha nem adtok, az nagyon nagy baj. És a harmadik pedig a közélet, ugye a társadalmi közélet, vagy mondjuk ezt a szót, a politikai valóság, amit most nemesen mondunk, és nem pártpolitikai beszélünk, mert a legnagyobb becsapásaink egyike, hogy az egyszerűen nincs köze a politikához, dehogy nem. A pápa reggel testig politizál, most is fogadja ezt meg azt a külügyminisztert, meg ezt meg azt a csoport vezetőit, meg stb. Miközben egész bámulatos emberek jönnek hozzá, egyébként egész másképp viselkedik, gondolom, de mégis elmennek hozzá valamiért, vagy hogy jó gyereknek lássanak, vagy pedig azért, hogy mert komolyan keresik az utat, vagy keresnek valami igazolást, vagy támpontot, de elég az hozzá, hogy ezek nagyon érdekes jelenségek, harmadik, tehát a közélet. Úgyhogy itt most három témáról kell beszélgetnünk, de örülök, hogy most a gyerekekről ilyen nagyon jól beszél, szóba hoztuk őket. Akkor azt szeretném ajánlani, hogy van egy ilyen, ha már ide jutottunk, egy ilyen nagyon jó vers, nem vers, hanem egy ilyen lista, olvassuk, mi ennek a címe. Nóra, nézzük, mi a címét?
2: A gyerekről való gondoskodás 10 parancsolata.
0: Na most ezt úgy fogjuk mondani, hogy egyet te mondasz, egyet a dél, így váltva, jó? Akkor kezdjük el.
2: Első, folyamatos, szeretetteljes, állandó gondoskodást kell adnunk. Ez éppen olyan fontos a szellemi egészséghez, mint amilyen elengedhetetlen az élelem a test számára.
0: Második
1: parancsolat. Adj nagy lelkűen gyermekeidnek idődből és megértésedből. Játsz velük, olvas nekik többet, mint amennyit az átlagos, megszokott családokban szoktak.
0: Én egy 10 fölkel jöttek még utána. A sok anyagi dotálás és kiszolgálás mellett, vagy előtt, ez fontosabbnak tartom, igen.
2: Harmadik, gondoskodj állandóan újabb és újabb tapasztalatokról, és fürdesd gyermekele születésétől kezdve a nyelv változatos fordulataiban. Ezek gazdagítják a gondolkodás fejlődését is.
1: Biztasd, hogy sokféle módon játszik egyedül és más gyerekekkel is. Kutasson, fedezzen fel, koncentráljon, imitáljon és alkosson.
0: Ötödik.
2: Többet és többször dicsérd erőfeszítéseit, mint teljesítményeit.
0: Hatodik.
1: Egyre fokozódó mértékben kívánj gyermekettől felelősségtudatot. Teremts olyan körülményeket, hogy a feladatok teljesítésében minden erejét össze kelljen szednie, összes képességét latba kelljen vetnie.
2: Hetedik. Emlékezz rá, hogy minden gyermek sajátos tulajdonságokkal rendelkező egyszeri egyed. Így az, ami kedvező az egyiknek, nem biztos, hogy jó a másiknak is.
1: Műveld magadat annyira, hogy észrevehess gyermekkorában a temperamentumának és korának megfelelő vonásokat, és azoktól eltérő jelenségeket.
2: 9. Soha ne fenyegess gyermekedet azzal, hogy nem szereted, vagy azzal, hogy túl lesz rajta.
1: És az 10. utolsó parancsolat. Ne várj hálát. Gyermeked nem kérte, hogy megszülessék. Az a te akaratod volt.
0: Kedigazdor, aki 740 diáknak ugye az atya vagy itt iskolában, és ura, azt kérdezem meg, hogy ezekből te még hozzátennél valamit, vagy pedig ebben mit húznál leginkább alá a tapasztalatod szerint?
3: Ez egy nagyon jó mankó a mai világnak, mert a mai világ ez pontosan ennek az ellenkezőit bizonyítja, hogy rossz irányba megyünk.
0: Majd azt is meg fogjuk olvasni.
3: Tehát az, hogy a közösségben legyünk, hogy minél többet végezzünk közösen dolgokat, nyilván gyerekkorban ez a játék, minél többet beszéljünk a gyerekhez. Ez nagyon, és én láttam 80-85-ös, tehát még jóval a mai világ előtt, tehát egy 40 éves dologról van szó, ami már akkor megfogalmazta valaki. Tehát most, ha nem így megyünk, a mai világ ez pont bizonyítja ennek a káros hatását, hogy biológiailag nem fejlődik úgy a gyermek, szellemileg nem fejlődik úgy a gyermek, és fizikailag nem fejlődik úgy a gyermek a mai trendben.
0: Én nagyon sajnálom téged, amikor meg a vezetőket, amikor egy olyan gyerek, akit bepasszíroztak, és azért is, mert menekülnek a gyereknek az egész lehetetlen viselkedését, tehát rossz nevelést kapott, akkor szülők jönnek minket vádolni, és ezek keserves órák, ugye, és akkor fenyegetnek, vádolnak. Nem sok van, egyébben hány van ilyen? Egy-kettő?
3: Hát egy-kettő, igen, akkor nagyon sok az interneten az agresszív, nem is tudunk róla, és ott bántanak bennünket. Igen, sokan a felelősséget a gyermek nevelésére az iskolára tolják rá. Egyre többen, és egyre jobban a szülői reakciók keserítik meg, én úgy látom a pedagógus munkáját, azok a nem konstruktív és nem együttműködő, igen, agresszív, verbálisan agresszív megnyilvánulások, amik egyre jobban, egyre többet fordulnak elő. A mi iskolánk azért ebből a szempontból egy nyugalomszigete, de nálunk is azért megjelenik egyszer-egyszer. Tehát egyébként ez egy nagyon nagy lelki fájdalom, mert nem érdemeljük meg.
0: Igen, azt mondtuk, hogy egy szülő vagy kérjen, vagy köszönjön, de ha szédebész a gyerekét, akkor ne szóljon bele abba, amit felelősen velük lelkek együtt teszünk, igen. És itt van az én bánatom, vagy gondom, otthon el is mondta, hogy azokkal majd beszámolom majd gyertről, hogy a szülőkkel a kapcsolatunk csodálatos, mert bármelyik sarkon találkozunk, akkor mindig nagyon szívesek, tehát arra nincsen szó, hogy minket így megvetnek általában, de a spirituális oldalról, a lelkes oldalról, hogy az iskolánk milyen spirituális van, abban minimálisan vesznek részt. Az a néhány szülő, aki tényleg szerencsés katolikus közösség által nem csak az Isten, de az egyház élményt is átélik, azok csodálatosak, de nagyon dekkolnak, ha maguk körébe vannak, de alig tudunk erről valamit. Sok év után vettem észre, hogy ilyenek vannak, nem mondok, hogy hol és mi, de vannak a környezetükben egy-két ilyen dolog. Számoltok ilyen az antihúj vagy cserkészet városban túl sok más ifjúsági dolog sem nincs is, azt hiszem, legalábbis nem tudom, hogy hol van, de a szülők ebben nem nagyon partnerek, és az, hogy mondjuk a közös szentmiség, meg ugye, ha hívjuk őket, akkor persze a legjobbak eljönnek, és bármilyen sokan áldoznak is, tehát tényleg a gyakorló szülők jönnek elsőben, tehát aki mondtuk, hogy kettő most ugye elbérmákolt is közülük, és egy-kettőt sikerült megkeresztelni, de 15 év alatt ennyi az összes, tehát itt valami nagy hézag van, miért nem merünk fölzárkózni? Tehát azért is kell kérni, akik elég bátrak vagytok, hogy próbáljuk a születeket segíteni, de nem rábeszélni meg számon kérni, hanem csalogatni őket. Jót tennénk velük. Mert őket is mozgatja az, hogy most én milyen anya vagy apa vagyok. Oda okáthat mindenféle segítséget, sajnos túl sokat, amit nem kéne, téged korlátozva, de adná magát oda, és adná az emberi Istenre támaszkodó bizalmát is nektek. Hát ezt kérjük tőlük szépen szeretettel. Ez most nem panasz, hanem egy óhaj. Ugye szabad így fogalmazni, mert nem szabad mindig mindent elmosni, és úgy elhallgatni. Hát akkor mondjuk, hogy nagyon érkezik, most menjünk egy csöppet tovább, mert most a családról legyen egy néhány szó, ott jön a családról, ugye? Igen. Mondd csak a címet.
2: A család Isten tervében.
0: Na nézzük ezt, igen.
2: A család természete. A házastársi közösség a házastársak beleegyezésén alapul. A házasság és a család rendeltetése a házastársak java és gyermekek nemzése, valamint nevelése. A házastársak szeretete és a gyermek nemzése ugyanazon családtagjai között személyes kapcsolatot és elsőrendű felelősséget hoz létre. A házasságban egyesült férfi és nő gyermekeikkel együtt egy családot alkotnak. Ez az elrendezés megelőzi a közhatalom minden elismerését. Kötelez. Ezt tekintik a normális hivatkozási alapnak, melynek függvényében a rokonság különböző formáit viszonyítani kell. A férfi és a nő megalkotásával Isten megalapította az emberi családot, és alapvető tanítással látta el. Tagjai azonos méltóságú személyek. A tagok és a társadalom közös javáért a családra különböző felelősségek, jogok és feladatok vonatkoznak.
0: Ennyi
2: a
0: volt.
2: Keresztény családról van itt külön.
0: Akkor még utána nézzük, jó?
2: Rendben.
0: Tehát most egyáltalán bárhol bakán pogány körülhet bármilyen őserdőbe, de mindig igaz a család egy legelső valami, tehát ezt nem lehet tagadni. Mi is most meg kell különni úrnak, hogy itt az elmúlt években olyan családkultúra és családgondozás alakult ki, anélkül, hogy pátyolgatnánk őket, tehát azért mértékkel, mert nem ez mindent, és nem is csak pénzbe kell mindent kifizetni, hanem erkölcsi indítékban. Nagyon sok pozitív adást hallok én a WhatsApp újságban, meg ilyen bizonyos jobb adásokban, és rengeteg jó konferencia van. Most újabban például az apáknak, és van is itt írásról, az apákról, az apák atyaságáról van szó, hogy az a férfi legyen férfi, ez a Exodus 9 meg hasonló, nagyon mozgalmak. Mi is kell megtaláljuk, hogy rögtön ugye mondta, hogy jött egy nagy plakát, járjatok templomba, ugye, amikor szóltál nekem, emlékszel erre?
3: Igen, igen.
0: Rögtön aznap kiteltük ezt, ugye egy valahonnan egy balszó család nyomán ugye alakult igen. Ez ki. Hát az ott és ott lóg, hát azért csak számít valamit, nem? Meg a bejövőknek jönnek szülőket, igen. Tehát ezek fontos dolgok, de ugye nagyon lényeges, hogy ezt nem lehet elsikálni, semmi mással pótolni, és ugye amikor a családba belenyúlnak, és a családot kényszerítik, ugye, hát mi mindent éltünk át, ugye, meg ez a csalogatás, hogy vasárnap délben volt a nagy, mit tudom, Pálosz-Szefi, nem tudom, milyen adások, meg az a tenkes, meg ilyenek, ugye ezek hát gonosz dolgok voltak az elmúlt ateista rendszerben, amikor erre ugye 90-ig vagy 89-ig próbáltak rontani a vallásos gyakorlatot, és milyen nagyon káros az, amikor ugye hát bármit lehet a családdal szembe tenni, amik ugye otromba dolgok. Hát ezek nagyon nincsenek a helyén, ezt sok szenvedünk, de hát akkor szögezzük, hogy a családon múlik a társadalom jövő. Magyarország, a magyarság része ott lesz Erdélyben, Fölvidéken vagy Délvidéken magyar élet, ahol elég gyerek születik és elég jól nevelik őket. És ezt megint kiabálva mondjuk, amikor csak lehet, de hát szószéken és finoman és vonzóan szeretnénk mondani, hogy hát nagyon lényeges, hogy egy állami berendezkedés, ha akarja, akkor tudja a családot támogatni, segíteni. Nálunk ez mintásan tört elmúlt években. De az, hogyha ezt nem értelmezzük hívő vagy humán alapon, tehát nem mondjuk el elég, nem segítünk abba, hogy nekünk ezt értékelni kell, meg szeretni, meg vállalni, meg megküzdeni, vagy kijavítani, ha erről mi nem beszélünk, hanem csak anyagiak támogatunk, az kevés. A család szeretet, az élet szeretet, a gyermekvállás, akkora nagy témák, amiket nekünk, ahol lehet, értelmezni is kell. Meg úgy is kell viselkednünk. Ugye nálunk a téma mindig meg kell kicsiket csöngetyűzni például. Ezek nagyon fontos dolgok. Meg van külön gyerekgondozó hely egyik torony alatt, meg stb. Hát vajon sokkal jobban kéne erre odafigyelnünk, hogy ebben mi partnerek vagyunk, és nem csak szövegelünk, hanem teszünk is érte. Hát ebben segítsetek, nagyon kérem. Jó. Már egy kis fiatal család, de most keresztük a gyereket, a Szentét, és ilyen kedvesek voltak, jöttek a gyereket, újra bemutatták ott, nagyon helyes kis gyerek, hogy így kapcsolatban kéne lennünk egymással, sokkal inkább. Hát akkor ez érdekes dolog, ugye megbeszéltük ezt, hát akkor ez, hogy a családnak a jelentős a társadalomban, erről mit tud, iskola mit tud ezért tenni?
3: A programokban tudunk abban segíteni, hogy olyan programokat kínálunk szülőknek, amelyek amelyek segítik őket a mindennapjaikban, a gyermeknevelésben, a család összetartásban. Fontos a jó kapcsolattartás, megkérdezzük a véleményüket, most volt éppen egy ilyen felmérés, ahol igen-igen hasznos tapasztalatokat kaptunk, és nagyon szépen kijelölik azokat az irányokat, amelyekben nekünk változtatni kell, és el kell indulnunk.
0: Ezt meg is kezdjük mi is egymáshoz megbeszélni, igen, már volt az szó,
3: Kezdjük megbeszélni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az a háromszög, a egyenlő oldalú háromszög, amiben ugye a szülők, a gyermek és az iskola, mint közös család együtt tudjon működni. Tehát a partnerség, ugye ez nagyon-nagyon fontos. Az, hogy vegyük észre, hogy mit tesz a másik, és tényleg köszönjük meg elvárásaink, akkor legyenek, hogyha mi is ugyanannyit hozzáteszünk, vagy még többet a közös munkába.
0: Köszönjük, igen, nagyon-nagyon fontos ez, igen. És tényleg a sok közös program, ugye azt látjuk, hogyha a gyerekért érdemes a templomba, akkor eljönnek, van a templom, mert egy ballagás, mert egy szalag, fűzés, stb., akkor mindjárt fontosak vagyunk, ugye akkor zsúfoltam, vagy egy bérmás is, ugye, ezek nagyon szépek, újabb ünnepek, nagyon fejlődőek, meg láttuk a szerenádon, hogy mennyi ötlet van a mostani fiatalokban, a mostani érettségizőkben, ez mind pozitív dolog, de hát nem csak erre kéne hagyatkozni. Jó, van egy farsangit, a szülőkkel, meg van szülői munkaközösség, ott is igen komolyan tudunk egymással beszélgetni, tényleg egy csomó dolog van, de valahogy ezért még nem, itt még tovább kéne jutni, hogyha oda-vissza segítenénk egymást. És örülök annak, hogy végre néhány év után most kialakult a Diákszövetség nálunk is, Budán meg Pécsen már nagyon él, de most újra fölfrissül. Ciszterciek akció volt ez a szörnyű első világháború után, szörnyű utána történtek kapcsán, hogy már 21-ben megvolt a Diákszövetség, Amerikának hívták, sehol nem lehet tudni, szétszúzták maximálisan, apám benne volt, még a kis emlékes sapka is megvan. Hát nagyon megható dolog az, hogy ott milyen annak a kornak az ember milyen jól tudtak összefogni bennünket. Kivezett Kuna és Bitter Ide és Cicelszi, ezek voltak a nagy alapítók ebben. Kivezett Kuna meg is ünnepelte ezt szoktuk emlegetni, hogy is volt vele? A diákunk volt, szoktad emlegetni, az igazgató mit tett vele, amikor bejött közénk?
3: Ennek egy nagyon nagy élménye volt, hogy amikor bekerült az iskolába, akkor az igazgató kézen fogta őket, átvitte őket a templomba, és ott együtt imádkoztak, elmondtak egy mi atyánkot. Ezt ő mindig írja, hogy ez egy csodálatos emlék volt.
0: Mikor mindenki visszajött ide egy ünnepre, akkor egy ilyen évforduló volt, ugye, hogy már 200 év óta van itt keresztény nevelés, akkor ezt ott Harsány elmondta, hogy ez neki milyen élménye. Úgyhogy ezek szép dolgok, amiket az iskolában bejössz, akkor egy szalagban van a nagy nevendéke. Most nem dicsekszünk, hanem ez egy súlyos örökség, hogy milyen nagy emberek jártak ebbe az iskolába. Hát ezt sok iskola elmondhatja, de mi nem tudjuk is megköszönni. Hát a Krévez egyik legnagyobb volt ezek közül, Vörös Marti, mi elkezdve a sort, és így tovább. Hát köszönjük szépen, ez megint jó, már hamarosan le fognak csöngetni bennünket, akkor most ezt beszéltük meg, hogy mit jelent a társadalom, az egész emberiség számban a család. Most nézzük meg, mi a többlet egy keresztény családnak, egy keresztény szemléletű család, család életnek.
2: A keresztény család alkotja az egyházi közösség kinyilatkoztatását és sajátos megvalósulását. Ezért családegyháznak kell hívnunk. A hit, a remény és a szeretet közössége az egyházban egyedülálló jelentőséggel bír, amint az az új szövetségből is kitűnik. A keresztény család a személyek közössége, emléke és képe az Atya és a Fiú közösségének a Szentlélekben. Életet támasztó és nevelő tevékenysége az Atya teremtő művének visszatükröződése. Rendeltetése, hogy részt vegyen az imáiban és Krisztus áldozatában. A mindennapi ima és Isten igéjének olvasása erősíti benne a szeretetet. A keresztény család térítő és misszionárius. A családon belüli kapcsolatok magukkal hozzák az érzelmek, a ragaszkodás és az érdeklődés rokonságát, amely mindenek előtt a személyek kölcsönös tiszteletéből fakad. A család kiváltságos közösség, melynek az a rendeltetése, hogy megvalósítása a házastársak között az egyetértést, a gyermeknevelését pedig szorgos együttműködéssel végzik a szülők.
0: Hát ez gyönyörű, persze, egész házasság, teológia és morális ott lenne az egészben, de azt most nem hozzuk ide elő, az egy külön téma, szentségi téma is. Viszont egyáltalán az, hogy nekünk olyan töbletünk van a család szemléletben, hogy ekleziről mondja, más vatikáni zsinat 1962-65 között volt, ez a zseniális megint, hogy egy család közösség az egy eklezió, egy kisegyház, családegyház, vagy kisegyháznak szoktuk mondani, tehát minden egyes család, pláne hogyha épp, az valamiképpen tükrözi az egész nagyegyházat. És a nagyegyház ilyen családból épül, mint egy nép is, magyarság, vagy akár más nemzetnek az erőforrás, a családok összefogása. És ez egy rendkívül lényeges dolog ez. Rádöbbentem arra, hogy amennyire ma ugye a Szentmisét, mint egy nyújtás Isten fele éljük át, hogy magasba, minket meghaladó erőtébe kapcsolunk bele, úgy ebből eredően kell az egyház élmény is, és csak ott van igazi egyház élmény szerintem, ahol egy közös zarándokúton vagyunk, vagy egy közös valami akcióban vagyunk benne, vagy vannak kis közösségeink, legyen az ugye Regnum Marianum Budapesten és környékén, vagy legyen az, mit tudom én, egy Schönstadt, vagy minden, rengeteg ilyenféle van, ugye Emmál meg stb. Közösség, most nagyon sok ilyenféle van, vagy egy egyszerűség alapján egy ilyen közösség, nálunk is a katekumenátust végzettek, azok az igazán törzse most, pogányként, vagy alig keresztként jöttek közénk, és most ezek a legjobb motor az egyházközség életnek, aki nagy lelkek, ma reggel is eljöttek litániázni, mert máskor nem tudtak, és mégis együtt voltunk. De ezek nagyon szép dolgok, és ezt kéne erősítenünk mindenféleképpen. Úgyhogy itt ez nagyon lényeges. Nem tudom, szüleitek benne vannak, vagy milyen család körbe? Egyiknek szépen? Hát akkor még egy lehetőség. Tehát itt volna egy olyan dolog, ami jó lenne, mert nagyon jó csába jöttetek, azért vagytok ilyenek azért is, rajtuk is múlik, de a jó háttérből is, hogy ez jó lenne, ha így tudnánk. Ilyen kis játékosságot vegyünk itt a vége fele, meg majd egy imádságot. Kihullott egy ilyen célula valon az egy könyvemből, egy gyereknek az írása van, egy kis beszámolója, na ezt légy, és olvasd el, Adél.
1: Szerdán kaptam egy 5-öst. Azt kérem tőled, hogy mindig jó legyek. Gyakran vagyok rossz, pedig nem akarom azért, mert minden vasárnap szeretnék veled találkozni. Anyunak gyakran segítek. Pistivel, ha verekszünk, majdnem mindig barátságos. Zsuzsival is szeretnék türelmesebb lenni. A bizonyítványomban csak 2-4-esem van. Írás és nyelvtan. Az év végére szeretném kijavítani mind a 2-4-esemet.
0: Egy kettőt hozzáfűznék ehhez, nyilván egy 3 gyerekes család, halljuk, hogy gyerek egymás közt megvannak és felelősen. A szülők meg nagyon, ugye ez most imádság tulajdonképpen a szülőkért is, meg az egész saját bontakozás, és milyen fontos ebben a jutalmazás, tehát hogy a gyerek tudja, hogy értékeljük. 5.-6.-ig még értékelni kell, később aztán másképpen, de addig még lehet egy harmonikát adni ilyen papírba, egy harmonika, hogy minden egy áldozásra készülő fiatal szokja meg a szemplomba járást, és a napi dátumot, a minden vasárnap dátuma, vagy ünnep dátuma, és akkor az ajtóban mindig aláírjuk neki. És akkor neki ez fontos, már 6. után nem érdemes ilyet tenni, mert a kamasz gyerek az már erre püszköl, már maga azt hisz, hogy ő uralja magát, de a kisgyereknek ez óriási erőtámasz. Tehát kellene ilyen játékot jobban figyelembe venni, mert a gyereknek megvan a maga igény, hogy, és ezért mondja a Biblia roppant kedvesen, hogy ha szüleidet tiszteled, akkor hosszú életet élsz a Földön. Ez egy ószövetségi értékrendben van, mert ott még az örökéletről alig van szó, de a hosszú élet az egy ajándék. Hát így viszont a Biblia, mennyire bölcs ez az egész dolog, nem?
4: Igen.
0: Nagyon szép. Hát akkor azt kérném, akkor egy apát kérünk meg arról, hogy legyen szíves ezt a családok imáját elimádkozni, jó?
3: Mennyei atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk. Kérünk, segítsd a házas párokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet továbbadhassák. nyisd meg a gyerekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája. Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében, a házasság előtt állok pedig tisztán megért szerelemmel készüljenek arra. Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget. Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért. Áld meg a nemzetünk minden családját. Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek. Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára. Szabadíts fel szívünket a szolgáló szeretetre, a Szent Család segítségével, József és Mária közbenjárására, a te fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szent Család, Magyar Szent Család, a két kép rajta. Köszönjük szépen!
4: Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.
5: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az Atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt! Mária

0: Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, minnyáján tapasztaljuk, sőt érezzük is bőrünkön, hogy egy nagyon megosztott világban élünk. Ez a megosztottság eddig is jelen volt Szent II. János Pál pápa szavaival élve. Egy bűn által megrepedezett világban élünk. De úgy tűnik, hogy az utóbbi időben ezek a repedések, mintha úgy nyilvánvalóbbá lettek volna. Önmagunkban is megérezzük ezt, indulatainkban, a haragunkban, de a környezetünkben pedig nagyon sokszor megtapasztaljuk az előítéletet és a könyörtelenséget is. Büntetni akarunk. Mit tanít számunkra az egyház? És azt tanítja, hogy a kereszténységet egy családként kell felfogni. És az tartozik ehhez a családhoz, Jézus szavait idézem, aki megtartja Istennek a parancsait. Ezek a parancsok, ezek lehetnek tiltó parancsok is, hogy valamit ne tegyünk, valamilyen értéket védünk. De tudjuk, hogy az újszövetségi evangéliumnak a középpontjában a megbocsájtó, az irgalmas szeretet áll. Ez azt jelenti, hogy föl kell hívnia a bűnökre a figyelmet, ez kétségtelen, de ugyanakkor rögtön segítségre is kell lenni a bűnös embernek, az irgalmas szeretet gyakorlásával, meglátni a másik emberben az értékeket, nem csak a bűnöket, a gyengeséget, az értékeket is, és ezeket az értéket pedig felszírozni a szeretet segítségével. Jézus ezt tette. Ránézett valakire, látta azt, hogy bűnös, lehetőséget adott neki arra, hogy kimondja a bűnösségét, és hogy az ő szeretetének a segítségével meg tudjon szabadulni ezektől a bűnöktől. A mai napon, amikor péntek van, és amikor szembenézünk az emberi gyengeségeinkkel is, és látjuk a környezetünkben levő bűnöket is, emberi gyengeséget, bűnöket, akkor ezért imádkozzunk, hogy mi is tudjuk a bennünk levő értékeket és a másik emberben levő értéket úgy felszínre hozni a szeretet segítségével, és higgyünk abban, hogy ezek a magok, amiket a Jóisten elvetett bennünk, ezek kinőnek és túlnövik a bennünk levő konkolyt vagy gazokat. Ezt az életünk eddigi folyamata is tapasztalja. Bízzunk rá magunkat a kegyelemre, és higgyünk abban, hogy a kegyelem segítségével ezek a bennünk levő elvetett magok Isten szeretetének a magnai kinőnek és bőséges termést hoznak. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
0: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
2: Hírpercek. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews-nak adott interjújában Tomasz Sklárszky, az Empulse vezérigazgatója, a munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye, olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a Székesegyház és a püspökségi épületek által határolt dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a Székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a Pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy a nyári pihenés idején se feledkezzenek meg a rászorulókról, tájékoztat a Vatikán Rádió. A Szent Péter folyóiratnak írt levelében hangsúlyozza, a nyaralás legyen a testi-lelki megújulás, a barátságok és a közösségi élet ideje, ugyanakkor a szolidaritás alkalma is. Kéri, hogy a betegek a nyári hónapokban se maradjanak családjuk, önkéntesek és segítők közelsége nélkül. A családok pedig különös szeretettel forduljanak idős hozzátartozóik felé. A Szent Atya arra is figyelmeztet, hogy kerüljük a pazarlást, a túlzott fogyasztást és az anyagiasságot. A keresztény ember nyaralása is tükrözze az evangéliumi életstílust, a józanságot, az irgalmasságot és a szegények iránti figyelmet, mert a másokért végzett szolgálatban magát, Krisztust szolgáljuk. Ez a szeretet a mindennapokban válik hiteles tanúságtétellé. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Siena-i Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a Szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az önáltal képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba. Továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
4: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősítette reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preziosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe A béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si Faluad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a teremtett világot, tudás a cselekvés érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a II. Albert monacói herceg alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a II. János Pál ifjúsági alapítvány elnöke,

0: Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert monakói herceg alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fabio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
1: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked.
0: Abban az időben így szólt Jézus. Áldalak téged, Atyám, menj és földura. Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztatod a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. És az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, az evangéliumi részletben két olyan kijelentés is elhangzik Jézus szájából, amelyek úgy gondolom egy kis magyarázatra szorulnak. Így hallottuk az első kijelentés. Áldalak téged, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Ez az az első mondat, amiről úgy gondolom, hogy magyarázatot kíván, mert első hallásra azt a benyomást keltheti, hogy az Isten igazságtalanul bánik az ő teremtményeivel. Egyes emberek,

az okosak elől, mintha eleve elzárná az üdvösségre vezető út ismeretét, és csak a tanulatlanoknak, a képzetleneknek, a kicsinyeknek adná meg az üdvözülés módjára vonatkozó kinyilatkoztatását. Egészen nyilvánvaló azonban, hogy Jézus nem ilyesmit akart állítani, hogy képes beszédez. A kijelentését akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük a mondatban szereplő szavak jelentését. Jézusnak a szóhasználatában ugyanis a bölcsek és okosak a korabeli zsidóság vallási vezetőit jelentették, köztük az írástudókat és a farizeusokat. Azokat, akik hiával voltak, én így mondanám, az újra való nyitottságnak. Előítéleteik fellegváraiba zárkóztak, és ezért nem tudták elfogadni Jézusnak az Isten országáról szóló újszerű tanítását. Ezek az akkori vallásilag egyébként tanult emberek úgy gondolták és úgy vélték, ők ismerik az Istent. Úgy szoktuk ezt mondani, a szleng így mondja, ők tudják a tutit. Sőt, még azt is tudják, hogy az Isten olyan messiást fog küldeni, tudni vélték, aki politikai és gazdasági szempontból majd fölvirágoztatja Izrael népét. Az ő előítélettel megalkotott várakozásukba tehát sehogyan se illett bele az alacsony származású, a szegény sorsú, a bűnbocsánatot és az örök életet hirdető názáreti Jézus, az ismeretlen Galileából való, a pogányok Galileából való, aki nem segített lerázni a római égát és a zsidóság e világi dicsőségét, hatalmát biztosító Isten helyett, irgalmas, csak egy szerető és megbocsátó atyáról beszélt. Rejtve maradt előttük, hogy az üdvösségre vezető út, az nem más, mint ez a fiatal ember, mint maga Jézus. Valójában nem az Istennel törőd. Nem ő volt a szívük közepében, hanem csak az, hogy hogyan boldogulhatnának még inkább. Az okosakkal, vagy az okoskodókkal és bölcsekkel szemben állnak mindenképpen, minden esetre a mai evangéliumban, Jézus narratívájában azok a kicsinyek, a nép egyszerű fiai, a vallási tanokban járatlan halászok, a földművesek, akiknek nem voltak semmilyen előítéleteik a messiással és Istennel kapcsolatban. Ők is várták a messiást. Ők is várták Isten uralmának a megnyilvánulását, de ők voltak azok, akik egy képi kifejezésével meghajtott fővel, fejjel nem akarták előírni az Isten számára azt, hogy hogyan közeledjen ő majd az emberekhez. Igen, lehet, hogy ők is álmodoztak a római uralom alóli fölszabadulásról, és Izrael népének fölemelkedéséről. Még a saját boldogulásukról is persze, ki ne tenne ilyet. De alapvetően azért mégis, ők voltak azok, rájuk gondolt Jézus, akik Istenre tudták bízni az életüket, megőrizve akár a leglehetetlenebb körülmények között is valamilyen módon, legalább a nyugalmukat, és rá tudták bízni a tulajdonképpeni gazdára, az Isten országának a megvalósításának a módját. Nyitottságuk, egyszerűségük képesítette őket arra, hogy fölismerjék ebben az egyszerű
názareti tanítóban, még benne is Jézusban, még benne is a Messiást. És el tudták fogadni, hogy Isten az irgalomban, a szeretetben és a megbocsátásban akarja megmutatni, kinyilvánítani, kinyilatkoztatni magát és az ő hatalmát. Ők voltak azok, testvérek, akik értették azt is, hogy a hatalom szereteténél miért nagyobb dolog a szeretet hatalma. Ők voltak azok a mindenkori kicsinyek, akik előtt valóban föltárulkozott az üdvösségre vezető út. A választ mindenkinek saját magának kell megadnia. Jézus úgy mondta, hogy egy befejező mondata a mai evangéliumban, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőle. Érdekes, ahogy befejezi, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ez az a második kijelentés, ami megint egy kis megvilágosításra szorul. Jézus mondani valójának a megértéséhez figyelembe érdemes vennünk, hogy az ószövetségi proféták az Isten útmutatásait tartalmazó mózesi törvényt időnként az iga képével szimbolizálták. Amikor Jézus a saját igáját ajánlotta az ő hallgatóságának, akkor arra buzdította az embereket ez a mondat értelme, hogy ne a farizósok által agyon magyarázott és eltorzított 613 mózesi törvénykövessék, hanem az ő értelmezésében és élet példájában bemutatott útmutatást. A farizósi törvény, vagyis a 613 emberi törvényből ácsolt iga. Olykor valóban keserű és nehéz lehetett. A Jézus értelmezésében bemutatott mózesi törvény édes iga, így állította ő, mert az ő magatartásának a követése örömmel és reménnyel tölti el az ember szívét. Lehet, hogy így van ez ma is, hogy az ő igája, amikor képesek vagyunk megélni azt, valóban könnyű. Mert Jézus is segít többek között a hordozásában. Mert valóban tartalmat tud adni az életünknek. Mert valóban fölemel. Mert valóban értelme van. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Lehet abban akkor segíteni nekünk, hogy mi is ebben a kusza, zavaros és túlságosan is hangos és önös korban lélekben szelíd és szívünkben alázatos emberek legyünk. Hiányát szenvedjük nagyon. A mester tanításán elgondolkodva, ezzel fejezem be, mondjunk köszönetet, kedves testvéreim, a mennyei atyának, hogy mi is az ő szóhasználatával élve kicsinyekként fogadhatjuk az üdvösségre vezető Jézusi szót. Egyben kérjük is az ő segítségét, hogy képesek legyünk, mert értelme van Jézus édes és könnyű igáját hordozni, és eljutni akár az üdvösségre is. Amen.

neked szenteljük magunkat, Urunk. Fogadj el minket, igazság Istene. Fogadd el népedet, és töröld el minden bűnét. Add, hogy becsületességben és ártatlanságban éljen. Legyenek valamennyien választottak és szentek, s kapjanak helyet angyalait sorában. Mindenható Úr, Te vagy példaképünk, rendezünk és kormányzunk. Te vagy utunk, a Te fényedre nyitó ajtunk. Te vagy az igazságosság képe. Te vagy csillagunk és fényességünk. Hálát adunk neked, dicsérünk és áldunk. Téged dicsőítünk, hiszen mindenütt téged ünnepelnek, halhatatlan, fáradhatatlan, örökkévaló. Te vagy a lélek életének példaképe, Te vagy boldog atyánk, királyunk és Istenünk. Ha Te rád tekintünk, Uram, nem halunk meg. Ha megvalljuk nevedet, nem veszünk el. Ha hozzád imádkozunk, meghallgatást nyerünk.

0: راديو. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A könyveladások szerint a Z-generációt egyre jobban érdekli a vallás. A Z-generáció másként látja a munka és a magánélet egyensúlyát. Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dom téren a folyamatos rongálások miatt. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy friss Angliában készített felmérés szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vallás iránt, ugyanis 2019 óta kétszeresére nőttek a Biblia eladások, csak tavaly mindösszesen 2,6 milliárd forint értékben adtak el belőle, írja a könyvesmagazin.hu. Az egyes angol kiadók szerint a Z-generáció kifejezetten érdeklődik a vallás iránt, feltehetőleg a világesemények által kiváltott szorongás és az AI miatt. De Amerikában is egyre nagyobb érdeklődéssel vesznek kézbe Bibliát az olvasók. 2024 és 2025 között 12%-kal nőtt a Biblia eladások száma Amerikában. Továbbá 2019-hez képest dupla annyi kötet talált gazdára 2025-ben. Az Egyesült Királyságban 2008-hoz képest 134%-kal nagyobb arányban vásároltak Bibliát. Derült ki egy év elejé statisztikából. A tendencia feltehetőleg 2021-ben kapott igazán erőre, valószínűleg a COVID-járványt követően. Egyre kevesebb fiatal munkavállaló vágyik vezetői pozícióra. A Z-generáció számára az előléptetés már nem egyenlő a szakmai sikerrel. Ez a jelenség komoly kihívássá válik azoknak a vállalatoknak, amelyeknek már ma is gondot okoz a jövő vezetői gárdájának felépítése. A globális kutatási eredmények alapján a Z-generáció tagjainak mindössze mintegy 6%-a szeretne legmagasabb vezetői pozíciókat betölteni és vezetővé válni. Ez óriási problémát jelent a szervezetek és a struktúráik számára, mondta az Euronews. A munkahelyi elköteleződés szakértője. A szakértő szerint a vezetői pozíciókkal szembeni vonakodás elsősorban a menedzserek feladatkörének bővüléséből fakad. Az elmúlt években jelentősen akár 6 főről 12 főre is nőhetett az egy vezetőre jutó beosztottak száma. Az állandósult vandalizmus és a szakrális terek méltatlan állapotának megszüntetése miatt a terület éjszakai lezárását tervezi a Pécsi Egyházmegye, olvasható weboldalukon. A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a Székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dom tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll a nagy közönség számára. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez. A Dom kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztül felmászva jutnak fel illetéktelenek, akik burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a Székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A kezdeményezés célja, hogy a pécsi püspökség történelmi területe és műemléki környezete méltóképpen fogadja a látogatókat. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérelvel ítélkezett. Fazekas Lajos stáció. Naponta megölik bennem a hitet, s naponta hittel élek, újra hiszek. Naponta egy Getsemáni kertben imádkozván megnyugszik a lelkem. És naponta odahurcol az élet, hogy elveszítsen egy pilátusi ítélet. Naponta a stációt kell járnom, amíg csak ki nem mondják a halálom. Aki kegyelemmel él, meg nem halhat. A stigmáim naponta fölszakadnak. Szomjú hozom a tiszta igazságra, de a szavak etetje hull a számra. Uram, Uram, jaj, miért hat ennyi rosszban, elhagyatottságomban, kiáltásomban? Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmedítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus, miután kihallgattatta Jézust, kiment a zsidókhoz és kijelentette: én semmi vétket nem találok benne. Az a szokás nálatok, hogy húsvétkor szabadon engedjek valakit, akarjátok-e, hogy elbocsássam a zsidók királyát? De azok újra kiáltozni kezdtek: ne ezt, hanem Barabást. Barabás rabló volt, erre Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Azok nem tágítottak, hanem nagy hangon követelték, hogy feszítse meg, a lármájuk egyre erősödött. Pilátus ezért úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Jézust kiszolgáltatta akaratuknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: közeli életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Egyetlen kereszt van, Jézusé. Ebből részesülünk, amikor szenvedéseinket hordozzuk. Így nyer értelmet minden küzdelmünk. Szent Pál a korintusiaikhoz írt második levélben tanít meg bennünket arra, hogy Krisztusnak átadott gyengeség még közelebb tud vinni benn Istenhez, és megtölti tartalommal életünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki aztán, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vigalmadra.
3: Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztoztak ruháin, sorshúzással dönt fel, kire mi jusson. A 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták: a zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítettek 2 rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
0: Amen. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Balogh Edina szociálpedagógussal Bajcsi Norbert beszélget.
1: Hogy kerültél a drogmisszióba?
2: Hú, hát én a versenyszférából érkeztem. Az elmúlt 8-10 évben értékesítőként dolgoztam, több cégnél is, és nagyon szerettem egyébként azt a jellegű munkát, de most így utólag visszagondolva szerintem akkor is azért, mert hogy emberekkel tudtam foglalkozni, ha lehet ezt így mondani, kommunikálni, tehát hogy az emberekkel való kapcsolat, felvétel, kapcsolatépítés mindig is ez mozgatott. Jött egy olyan élethelyzet, hogy megszűnt egy munkahelyem, és elgondolkodtam, hogy van-e jövőképem ebben a szakmában, mondjuk az elkövetkezendő 10-15 évben, és igazából akkor jöttem rá, vagy akkor döntöttem úgy, hogy szeretnék pályát módosítani, mert már nem tudtam elképzelni azt, hogy még mondjuk 5-10 év múlva is ugyanazt csináljam, és nekem eredetileg a végzettségem szociálpedagógus, tehát én a szociális szférában diplomáztam, csak nem dolgoztam benne, és úgy voltam vele, hogy akkor most vagy soha. Így visszatértem a gyökerekhez, és hát nagyon sokat gondolkodtam, hogy akkor mégis milyen területre menjek, mert eredetileg is ez volt a kihívás, és végül is azért nem is mentem akkoriban ilyen pályán, nem kezdtem el dolgozni, mert nem találtam úgy azt az utat, ami úgy igazán megmozgatott volna. De valahogy a felmondásomat követően nagyon sokszor így szembe jött az a téma, hogy függőség. Először meg is ijesztett, hogy úristen a drog, előtte körülbelül így ilyen szemellenzővel éltem, hogy úristen, nem is tudtam, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy nem tudtam, hogy ilyen létezik, de hogy így nem, én ezt nem is láttam meg. A baráti körömben, a családomban ez nem volt jellemző, úgymond így a közvetlen környezetemben én nem találkoztam ezzel a témával, teljesen más utakon jártam, ugye. Viszont valahogy mindig jött. Tavaly augusztusban volt egy egészségügyi problémám, amiből nagyon nehezen gyógyultam meg. Egy műtétből több hét alatt nem tudtam felgyógyulni, és amíg otthon voltam, eldöntöttem, hogy szeretnék templomba járni, és szeretnék egy egyházi közösségnek a tagja lenni, mert nagyon egyedül éreztem magam azon a településen, ahol jelenleg élek, a családom nagyon messze lakik, és úgy voltam vele, hogy szeretnék valami olyan lelki táplálékhoz jutni, amit úgy gondoltam, hogy az egyház így meg tudna adni. És akkor kezdtem el járni a kápolnásnyéki református gyülekezetbe, és ott volt egy olyan istentisztelet, ahol egy lelkész tanonc mesélt arról, hogy körbetekerték a velencei tavat Ráckeresztúron gyógyuló drogos fiatal srácokkal, és miközben bicikliztek, az egyik srác mesélt ennek a lelkész tanoncnak, hogy ő olyan sok szeretetet kap Ráckeresztúron, amit még soha életében nem tapasztalt meg. És akkor így bennem így, nem tudom, éreztél-e már ilyet, amikor úgy, tehát, hogy valami megmozdult, hogy úgy szinte egy libabőrös lettem, azt éreztem, hogy hú, ez most így valamit jelent. Hát persze akkor is egyből, hogy én biztos nem, de szerintem akkor érintett ez az egész téma meg először úgy igazán, és utána több úton szembe jött ez, hogy Ráckeresztúr, és jött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy mit veszíthetek, most vagy soha, írtam egy levelet az Erdős Eszternek, hogy szeretnék jelentkezni hozzájuk, milyen lehetőségek vannak, hogy tudunk-e beszélni erről. Már másnap válaszolt, behívtak egy állásinterjúra, és igazából így kerültem ide.
1: Nagyon jó volt ezt így hallgatni. Egyébként én sem tudtam, hogy ez hogy is volt, de így nagyon jó volt így benne látni Isten munkáját is, és a tiédet is. Mert tényleg általában azt gondolom, hogy nagyon sokszor van ilyen isteni elhívás, hogy amikor az embernek van egy mély pontja bármilyen jellegű, akkor meg tud erősíteni a hit is, és nyilván nem akkor érezzük, de viszont egy utat kínál. És így ahogy elmondtad, és ebben ott volt a történetben az is, hogy Isten használt embereket is, hogy oda jussál. Tényleg azt gondolom, hogy erre a libabőrözés, hogy ezek amikor Isten megérint, és az ilyen elhívások, és én kívánom is neked, hogy ez legyen az elhívásod, hogy tudj kiteljesedni a drogmisszióba, hol gondolom már előtte is biztos, hogy volt hited, hiszen már azt azért nagyjából, ahogy mesélted, tudtad azt, hogy hova érdemes fordulni, amikor egyedül van az ember, hogy neked így az életedbe a misszió előtt mikor találkoztál, vagy hogy találkoztál a hittel Istennel?
2: Én egy református családból származom, tehát nekem a anyai nagypapám, ő presbiter volt, Szatmár Németiben egyébként a református egyháznál, úgyhogy én kis, hát én ebben nőttem föl, hogy ha nem is minden vasárnap jártunk templomba, de hogy ez mindig így jelen volt az életünkben, és jártam hittanra, konfirmáltam, tehát hogy ez abszolút jelen volt. Azt nem állítom, hogy kamaszként is ez volt így a legfőbb mércéje az értékrendemnek, de szerintem biztos, hogy volt egy nagyon jó alap ebben. Igazából a 30-as éveim közepén egy elég komoly magánéleti válságba került az életem, amit próbáltam többféle szakemberrel is megoldani, és egyébként rengeteget segítettek, tehát pszichológushoz is jártam, aki nagyon sokat segített abban, hogy meg tudjam fogalmazni a problémáimat. De valahogy az történt, és szerintem ez sajnos sokaknál így van, hogy tényleg lejutottam így a gödör aljára. És eljött egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy most már ezen tényleg csak valami felsőbb erő tud segíteni, és volt egy olyan, hát vagy meditációm, vagy imádságom, nem tudom, hogy nevezhetem, amikor én tényleg éreztem a szívemben, hogy a Jóisten szól hozzám, és hogy éreztem a jelenlétét, és hát persze patakokban folyt a könnyem, és zokogtam, és így kérdeztem tőle, hogy miért hagytál el, és hogy miért nem segítettél, és hogy miért hagytad, hogy ez az egész szituáció megtörténjen az életemben, és képzeld el, hogy azt mondta nekem egy ilyen nagyon szeretetteljes, de nagyon szigorú érzést éreztem, hogy én soha nem hagytalak el téged, te fordultál el tőlem, de hogy nagyon örülök neki, hogy most újra visszataláltál hozzám, és hogy tudd meg, hogy soha többet nem leszel egyedül. Jelenleg arányaiban több az adminisztratív jellegű irodai munkám, ami nem feltétlenül hozzájuk köt, viszont vannak a munkafeladataimban olyan részek is, amiket viszont abszolút velük végzem, és akkor van lehetőségem velük több időt tölteni. Egyébként nagyon érdekes, még visszatérve, ahogy beszéltél, már első naptól kezdve, amikor elkezdtem dolgozni a misszionál, és igazából még csak ismerkedtem a közösséggel, ismerkedtem az egész terápiás módszerrel, egyszerűen egy ilyen csodálat fogalmazódott meg bennem, és azon gondolkodtam, ahogy, és ez egyébként majdnem minden nap jelen van, miközben hallgatom a srácokat, vagy akár a velük való munkát a mentorok, tehát a stáb körében, nagyon sokszor érzem azt, hogy hasonló gondolatokat fogalmaznak meg, mint mondjuk akár én is abban az önismereti utamban, vagy válság utamban, amiről előzőleg beszélgettünk, pedig én nem a drogról jöttem le, hanem ki tudja milyen függőségemről, mert lehet, hogy társfüggőségről, nem tudom. Nem is ez a lényeg, de hogy a hétköznapi emberek problémáiról beszélnek olyan érzelmi intelligenciával, amit nagyon ritkán tapasztalok a külvilág hétköznapi emberénél. Tehát elképesztő, hogy ezek a srácok milyen munkát tesznek bele abba, hogy meggyógyuljanak. És én tisztelem őket ezért. És tényleg szívem legmélyéből én szeretem őket. És azért is nagyon szeretek velük lenni, mert ezt látom, hogy ők felismerték, hogy problémájuk van, ugye mertek segítséget kérni, tehát bátrak voltak. Mert manapság mit látunk, legalábbis én, azt látom, hogy még mindig ciki pszichológushoz menni. Még mindig azt mondják az emberek, hogy aki pszichológushoz jár, az bolond. Pedig szerintem egy egészséges ember is tekinthet akár egy pár alkalmas terápiát abban, hogy célokat keressen, azt hogyan tegye meg. Még mindig, szerintem mindenkinek vannak olyan feltárandó, ha nem is nagy traumái, amikkel igenis lehet foglalkozni, de ha ez csak egy sima önismereti út, szerintem ez egyáltalán nem ciki. Tehát, hogy mertek a srácok segítséget kérni, és hogy napi szinten tesznek. Tehát ők fölkelnek reggel, kinyitják a szemüket, és addig, amíg este be nem csukják a szemüket, terápiáznak. És ez néha fizikai szinten megy, néha pedig lelkisíkon, de hogy ők folyamatosan dolgoznak magukon, és én ezt tisztelem bennük, és felnézek rájuk. Aztán, hogy utána ők mit kezdenek ezzel, az már nyilván az ő felelősségük, az ő életük, erre nincs ráhatásom, szerintem nem is kell, hogy legyen, de azokban a napokban, hetekben, hónapokban, amik ott mi együtt eltöltjük ezeket az időket, én mindenkire ilyen kis túlzással nyilván, de hogy így csodálattal nézek, és tisztelettel. És én rengeteg szeretetet kapok tőlük, rengeteget. Mindenki kedves, jó, nyilván néha szoktunk így kicsit poénkodni, amikor nem csak a mélységi beszélgetések vannak, de már többen fordultak hozzám komoly problémákkal, hogy te, mint nő, ezt hogy látod, esetleg milyen nézőpontot tudok neki adni a tovább gondolkodásban, és nekem ez is annyira jól esett, hogy így bizalmat szavaztak nekem. És visszatérve az eredeti kérdésedre, hát a nagy álmom igen az lenne, hogy én is mentor lehessek, és hogy a srácokkal szakmailag ugye foglalkozhassak többet. Természetesen majd ez kiderül, hogy mire lesz lehetőség. Meg hát rengeteget igyekszem tanulni, szívom magamban minden információ morzsát, mint egy szivacs. Néha az őrületbe kergetem a mentorokat, hogy 1000 kérdésem van mindenről, és az 1000 kérdésről meg újabb még 1000, és akkor már néha így mondják, hogy jól van, majd beszélünk, de hát engem nagyon nem lehet lelőni, úgyhogy nagyon érdekel a téma, nagyon szeretem a srácoknak hallgatni a történeteit, nagyon szeretem végig gondolni, hogy mi miért lehetett, mi hogyan történhetett. Például a családom nagyon féltett attól, hogy mert hogy nagyon érzékeny ember vagyok, hogy majd biztos ez nagyon meg fog engem terhelni, hogy lelkileg nehezen fogom földolgozni ezeket a történeteket, és egyébként volt bennem is egyfajta félelem, hogy mi van, ha ez tényleg így lesz, de nem így lett. Tehát abszolút úgy tekintek rájuk, hogy volt, ami volt, nyilván megérint, volt már, hogy mondjuk elsírtam magam én is egy nehezebb történeten, sőt, egyébként a te könyveden is pityeregtem, tehát beismerem, hogy megérint, de hogy úgy fogom föl, hogy most azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk azon, hogy jobb legyen, és hogyha ezért, tehát mindig úgy fogom föl, ha csak egy mondatom segít bármikor, hogy egy pillanatukban mondjuk a jó döntést hozzák meg, akkor már megérte. És ez lehet, hogy nem egy legmélyebb beszélgetésben történik meg, csak mondjuk a folyosón egy kedves szó, vagy egy bármilyen olyan reakció, amire ő lehet, hogy nem is számít, de akkor már megérte, hogy én ott vagyok. És emiatt engem ez nem úgy visel meg, mint amennyire mondjuk eredetileg féltünk, vagy féltem, és nagyon-nagyon tölt az, hogy látom őket, hogy küzdenek, és csinálják, és ja igen, és ez még egy tök érdekes, vagy nagyon érdekes, hogy mindig, amikor bekerül egy fiú, akkor hát látom a szemében, hogy úristen, hova kerültem, a zavarodottságot, hogy még néha a világukról nem tudnak, már bocsánat, hogy így fogalmazok, vagy szólj, hogyha valamit így erősen mondok, hogy így csak figyelnek, hogy úristen, hova kerültem, mi történik, stb. És eltelik tényleg egy olyan 2-3 hónap, és elkezdenek kinyílni. Hogy látom a tekintetüket, hogy megváltozik. Van olyan fiú, aki elején így nézett, mint egy dúlt vad, és most meg mosolyog, és így ezt annyira jó látni. Ahogy így elkezdenek újra önmaguk lenni, vagy hát gondolom, hogy újra önmaguk lenni, és annyira értékesek. És ezt a folyamatot így végignézni, elképesztő érzés.
1: Igen, tehát, hogy nyilván az évek alatt én is rengeteg, meg ezért is ragaszkodok én is a misszióhoz, mert megszámolhatatlan csodát látom én is, és tehát, hogy minden nap át lehet ott bent élni, és igazából ez is mondtam az előbb is, hogy ez viszont tényleg úgy működik, hogy akik körülötte dolgoznak, most ez tényleg, ha valaki irodista, vagy valaki mentor, vagy valaki éppen a konyhafőnök, az egésznek úgy áll össze, hogy az eredmények meg ezek, amikor látjuk a srácokon a pozitív változásokat. És annyira jó ezt hallgatni, hogy az ezekből töltekedsz, és észreveszed a változásukat, mert szerintem mindig abból lesz a jó segítő, aki felismeri az ilyen változásokat, aki nem úgy, mert tehát nem úgy tekint rájuk, hogy jó, oké, XY bejött, és akkor itt van, ő már váltott egy fázist, hoppá, ő már látom, hogy kimenőre megy, hanem ezeket a lelki változás, akár a szemükben, mert én is azt gondolom, hogy tényleg észre lehet venni rajtuk, és ez egy nagyon jó dolog volt, amit megemlített, hogy tényleg én is amúgy ugyanígy voltam, amikor bekerültem alá, hogy néztem, hogy úristen, hogy hol kerültem. Egyrészt éreztem, hogy jó helyen vagyok, de azt, hogy mi zajlik ott, tehát az első napokban azt nem is lehet felfogni. De hogy valójában mi tényleg így van ez, amit elmondtál. Én mondjuk akkor tapasztaltam meg, hát nyilván, mert ott gyógyult, ami így nehéz volt kívülről rálátni a saját közösségünkre. Viszont az én terápiámnál volt egy hónapos olyan szakasz, hogy át kellett menjek a Tini Rehabra dolgozni, akkor még más volt a konyharendszer, és akkor ott besegíteni, és én akkor döbbentem rá, hogy amikor csak a tinik voltak, hogy mennyire sokat dolgoznak azok a nagyon-nagyon fiatalok magukon, és akkor döbbentem rá, hogy tehát úristen, tehát ők így dolgoznak magukon, akkor nekem kutya kötelességem. Uh-huh. És hogy ez így nagyon jó, mert behoztál nekem is egy emléket, hogy nagyon jó ezt így hallani, hogy így nézel így a misszióra, meg a srácokra. Nagyon hasznosak ezek az információk. Hol látod magad 5 év múlva?
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés.
1: Tehát mind a munkában, vagy az életben, tehát hogy bármit mondhatsz, most nem fontos azt mondani, hogy a misszióban, ha hol látod magad, de örülök, ha azt is mondod.
2: Hát ki tudja. Alapvetően én látom magam a misszióban 5 év múlva. Hát én azért szeretném megugrani ezt, hogy a szakmai oldalhoz közelebb kerüljek, vagy esetleg teljesen át tudjak kerülni. Nyilván ezen minden idegszállammal dolgozom. Hát amivel kezdtük a beszélgetést, a magánéletem úgy tűnik, hogy rendeződni látszik, úgyhogy remélem, hogy 5 év múlva már egy nagyon stabil és szeretetteljes új családban fogok élni. Úgyhogy ez már úgy tűnik, hogy nem kérdés. Én azt gondolom, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb ember is leszek, mint akár mondjuk 5 évvel ezelőtt, de ha csak az elmúlt 3 évet nézzük, akkor is. Már mondjuk ahhoz képest most is sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, de hát ugye ennek a válságnak volt ez köszönhető. Úgyhogy én nagyon pozitívan tekintek. Most ez így nem akarok, tehát hogy is, tehát magamra is pozitívan tekintek. Szerintem a hozzáállásom is sokat változott. Nyilván van még hova fejlődni. Én azt gondolom, hogy valahol én is gyógyulok a rehabon. Szokták mondani a kollégáim, hogy senki nem, nincs itt véletlenül. Hát rengeteget foglalkozom magammal így, amikor lehetőségem van bármilyen csoporton részt venni, illetve hát amit nagyon-nagyon szeretek, hogy minden héten van bibliaóra, amin mi is részt vehetünk, tehát a kollégák is, és én nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, mert nagyon érthetően és nagyon közelien szokták ezeket a bibliai történeteket a Viktorék, a Katona Viktorék megközelíteni, nyilván azért is, hogy a fiúknak is emészthető legyen, és egyébként még ezt el akartam mesélni, hogy ha még belefér, hogy ezt is annyira jó volt látni, hogy mondjuk van egy fiú, aki még életében nem imádkozott, és szerintem így azt gondolta, hogy ha jó Isten létezik, akkor miért történt velem annyi minden, ami rossz, ami történt, de hogy ott ül, és kezében van az énekeskönyv, és olyan áhítattal tud énekelni, hogy múltkor is kicsordult a szememből a könyv, hogy Úristen. És utána meg elkezdünk együtt imádkozni, és becsukja a szemét, és látom, hogy igen, ő most ezt így beengedi, és tök jó ezt is látni. Szóval visszatérve, hogy akár ezeken a bibliaórákon is nekem is gyógyul a lelkem, abszolút annyira feltölt. Ha nem tudok valamiért menni, akkor sajnálom. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó út vár rám, és nagyon szeretem az utamat járni. Tehát nem feltétlenül azt érzem, mint akár az előző életemben, mármint hogy az értékesítésnél is mindig voltak előttem célok. Én egy nagyon célorientált ember vagyok, és mindig hajtottam, hogy ezt is elérni, azt is elérni, és most egyébként nem feltétlenül anyagi dolgokról beszélünk. De hogy sokszor éreztem azt az értékesítés közben, hogy mint mikor így belógatnak egy répát, tudod, egy bot végéről, hogy így mindig megyek, de sose érem el, és hogy valahogy ez az odafelé vezető út egy ilyen nagyon küzdelmes, és akkor még ezt is, és még ezt is, és mit kéne még is. De hogy most sokkal jobban élvezem az utat. De most sokkal jobban élvezem azt, hogy igen, van célom, és azért meg is akarok tenni mindent, ez már igazából, ezt már hozom, tehát ez beépült a személyiségembe, de hogy az odáig elvezető utat is sokkal jobban élvezem.
1: Hát én kívánom neked, hogy minden álmod, célod teljesüljön.
2: Köszönöm.
1: És azt gondolom, hogyha mondjuk az 5 évig tényleg még ott vagy a misszióban, meg aztán még tovább, tehát ugye 5 évről beszéltünk, akkor biztos, hogy el fogsz mindent érni, hiszen az 5 évig terápián leszel. Ez egy kicsit ilyen vicces volt, de hogy valójában, amit te is kihangsúlyoztad, hogy bárki, aki csak mondjuk munkatársként van ott, az ugyanúgy változik és fejlődik a srácokkal együtt. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és ez tényleg egy jó, tartalmas interjú volt. Köszönöm.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Balogh Edina szociálpedagógussal Bajcsi Norbert beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink! A következő percekben Szent Kristóf, a zarándokok, utazók, útonlevők védőszentjének napja alkalmából beszélgetést hallhatnak Galgócné dr. Szabó Zsófiával, a Mária út koordinátorával és Kocsi György atyával, Zamárdi és Balaton Endrét plébánosával. Perccel év a műsora.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Szent Kristóf emléknap. Kocsi György atyával, Zamárdi plébánosával, a Veszprémi Hittudományi Főiskola tanárával beszélgetek ezzel a témával kapcsolatosan, hogy miért, az majd kiderül a beszélgetésből. Szent Kristóf, a zarándokok, utazók, napjainkban az autósok és az autós utasok védőszentje. Képét ma is sok járművezető hordja magánál. Szent Kristóf minden bajtól, balesettől és betegségtől megoltalmaz hitünk szerint. És hát akkor itt bejött a képbe az autósok, de még mielőtt az autósokról beszélgetnénk, szeretném, hogyha Gyuri atya is elmondaná, hogy ő mit tart Szent Kristóftól, ezen kívül még?
3: Hát Szent Kristófnak a lényege, tehát amit itt hallottunk, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, bocsánat, én is a Mária Rádió hallgatóit. Szent Kristófról sok mindent tudunk, és nagyon közkedvelt szent volt. Igazából a legendája, tehát ami megtalálható a legenda aureolában, az elég jól elmondja az ő életét. Nagyon közkedvelt szent volt ő, és ez a legenda aurea, ez igazából a középkorba keletkezett, és ez a Jakob de Virginnek a műve. Ebben nagyon szépen leírja, nagyon részletesen is a Szent Kristófnak a történetét, ez a legenda. És hát ugye nagyon érdekes, hogy a neve az a megkeresztelkedés előtt reprobus volt. Ez ami azt jelenti, hogy elvető, vagy kivető, vagy rossz, vagy értéktelen. Például a pénzre is szokták mondani, amit kivetnek a forgalomból már, hogy értéktelen. Lehet, hogy ez egy kitalált név olyan értelemben, hogy a Kristófot később kapta, amikor már ugye találkozik Krisztussal a kisgyermek tétében, formájában, testi valóságában, aki hát mégis a számára legértékesebbet jelentette, és az előzőt, ha innét visszatekintünk, az tulajdonképpen értéktelennek tartjuk. Első Péter levélben, amelyik egy nagyon érdekes levél, és a keresztényeknek a buzdítására szolgál, ott az első fejezet 18. és 19. versben van ez, hogy hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog ezüst vagy arany váltott meg öröklött értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére. Tehát a pogány életmódot értéktelen életmódnak tartja, ez az a reprobus, ami Kristófnak eredetileg a neve volt, és később kaphatta a Krisztoforuszt, ami azt jelenti, hogy Krisztus hordozó. Ez szó szerint igaz, most ő kivették a naptárból is Szent Kristófot, mert tényleg olyan fantasztikus az élete, ahogyan az Aurea legenda, tehát a középkori szentek legendája elmondja, hogy joggal felvetődik a kérdés, hogy hát eleve 6 méternél magasabb volt, tehát egy ilyen nagy emberrel találkozni, vagy hát egyáltalán, hogy létezette ilyen ember, már is kezdődtek a kételyek. Általában a legendák azon személyek közé fonódnak, akiket szeretnek, akikhez nagyon sokan fordulnak. A szeretet az képezi a legendákat. Nálunk is a kedvenc tanárainkról nagyon sok legenda, nagyon sok történet, ami majdnem párhuzamos, kicsi változatossággal is szokott keringeni a diákok körébe. Ilyeneket érettségi találkozón szoktunk megjegyezni, de nem lehet arra következtetni, hogy hát akkor az a tanár, akiről nagyon sok ilyen történet van, az nem is élt, hanem pont az ellenkezője. Én szerintem egy kicsit elhamarkodottan került ki Szent Kristóf a II. Vatikáni zsinat után a kalendáriumból, de úgy tűnik, hogy a nép meg visszavette, hiszen a Kristóf érmék, a Kristóf képek, a Kristóf szobrok reneszánszát éljük éppen a közlekedés miatt, mert mindenki tudja, hogy az élete a közlekedés következtében nem olyan biztonságos, tehát bármely bármelyik pillanatban belekerülhetünk egy karambolba, és nem véletlen, hogy a Szent Kristóf búcsuknak, az autó megáldásoknak ilyen nagy hagyománya van. Nálunk először is Zamárdiban 1973. július 29-én volt az ilyen búcsú. Blékai László akkori veszprém püspök, később esztergomi érsek bíboros, ő kezdeményezte, és itt Szántópusztán van egy szép kápolna, amelyik igazából a 18. században épült, 1730-as évek, és utána ezt bővítették, a fatornyot téglatoronyra javították, 1820-tól új nagy renoválás, és mi is ezt 2003-ban, 40 éves volt a búcsú már akkor, ugye 1973, 2013-ban aztán ezt szépen helyreállítottuk, renováltuk, kívül belül nagyon szépen néz ki ez a kápolna, és itt tartjuk az autó megáldásokat. Na most az autónak a megáldására nagyon sokan jöttek, külföldiek is kezdetben, az önmel magyarok a környékről, de másonnét itt a Balaton mellett ugye nyaralók vannak, és a nyaralók eljönnek erre a búcsúra, kérdezik is. Hát az idén is megtartjuk majd ezt a búcsút, mégpedig július utolsó szombatján, és pedig 19 órakor szombaton, azért, mert az utóbbi

Jobsnak az életében az az érdekes, hogy ő mindig nagyobbat akar. Mindig valaki nagyobbnak akar szolgálni. Hát ugye ezt észrevesz, hogy először egy királyhoz szegődik. A király, ha hallja az ördögnek a nevét, hogy akkor keresztet vett, és akkor hát akkor a fél az ördögt, akkor az ördög nagyobb, akkor az ördöghöz szegődik. Na innét jön ez a valószínű, ez a retrobus név, és az ördög meg a keresztől fél, tehát amikor mennek, akkor nagy írbe el akarja kerülni a keresztet, mondani szokták, fél mint ördög a Szent Elzistől, hát akkor ő Krisztushoz szegődik. Na de hogyan találja meg Krisztust, és akkor a remete mondja neki, hogy te nagyon magas vagy, erős vagy, itt van egy folyó, az emberek csak nagy nehezen tudnak átjutni, meg bele is hulladnak néha. Hát vigyel át az embereket ezen a folyón. Fölépít magának egy kaibát, ott van. Az embereket, mint az első komp viszi át a folyón, és később, hát hallja, hogy egy kisgyerek beszél hozzá, kimegy, nem találja, megint megismétlődik háromszor ez a jelenet, majd utána a kisgyerek kéri, hogy vigye át, és ugye itt jön a legenda, hogy nagyon elfárad a folyó közepén, már alig van ereje, mintha ormot cipelne, és utána, amikor áttérnek, akkor azt mondja, hogy hát ilyen nagy terhet még soha életemben nem vittem, pedig tehát, hogy egy kisgyerek vagy, és akkor mondja, ne csodálkozz azon, nem csak az egész világot annak terhét, hanem a teremtőjét is vitted, és utána azt mondja Kristófnak, így szokták ugye ábrázolni, hogy a kezében van egy bot, hogy ezt a botot, ezt a pálmát, ezt majd tűzd le a kaibád, a sátrad mellé, és majd ez reggelre ki fog virágozni. Hát úgy is lett, hogy ez a datója kilombosodott, sőt termést is hozott, ezért Szent Kristófot így szokták ábrázolni, hogy ott van a kezében ez a kihajtott pálma-szerű bot, amivel ugye viszi a kis Jézust a vállán át ezen a veszélyes folyón. Most az embernek ez a másik feladata, hogy igazából a túlsó partra átvinni az embereket. Ez a túlsó part, ami életünkben igazából a túlvilágot, az örökké valóságot jelenti. Az embereknek, mint ahogyan ez a remete irány mutatott neki, hogy hagyatkozz rám, majd meg nem tudta, hogy hogy lehet ugye megtalálni Krisztust, hogy lehet vele találkozni. Mi is így vagyunk vele, rászorulunk mások segítségére. Ő egy remetének az útmutatására, és így találkozott Krisztussal, és az embereket átvinni a túlsó partra. Lehet ezt ugye szó szerint is érteni, ahogyan Szent Kristóf tette, de utána nagyon sok embert megtérített a hitével, a hitvallásával, amiért megkínozták, és a végén vértanú halált halt, és a vére az meggyógyította azt a pogány, bálványimádó királyt, aki kérte, hogy nyilazzák le, de a nyilak megálltak a levegőbe, egy visszafordult és kilőtte a szemét a királynak, de Kristóf mondta neki, hogy majd a vére az meg fogja gyógyítani. Ezt nem hitte el az egyik szemére megvakult király, és akkor megtették ezt, és utána megtért. Tehát a másik probléma itt, hogy az embereket átvinni a túlsó partra, vagy az embereket Krisztushoz vezetni, ez Szent Kristóf életének a lényege, ez mindnyájunknak a feladata, mindjártnak erre kell törekedni, hogy az embereket Krisztushoz vezessük, és ezt csak azt tudja megtenni, aki a szívében ott hordozza Krisztust, és ezért Krisztoforosz, vagyis Krisztus hordozó, amit jelent a Szent Kristóf név, és hát mi mást kívánhatnék a kedves hallgatóknak, meg saját magamnak is, hogy mindig hordozzuk a szívünkben Krisztust, az ő üzenetét, és másokat is megnyerjünk, és ebbe a másik világba, ami nem így fogható, mint ez az anyagi világ, oda is elvezessük az embereket. Hogy a sátánnak való szolgálat esetleg a pénznek való szolgálatot jelenti, még azt is lehet gondolni, mert a retrobus, ami eredetileg ugye Kristófnak a neve volt, az értéktelen forgalomból kivett pénzt akarja jelenteni, ami egyszer életünk végén úgyis csak ki lett véve a markunkból, és az értéktelennek számít az örök javakkal szemben. Ahogyan idéztem itt az első Péter levél 1.18.19. verset, hogy nem mulandó ezüst vagy arany váltott meg titeket eddigi pogány élet értéktelen,

0: pusztán életmódotokból, hanem Krisztusnak, az igazi báránynak a drága vére. És Szent Kristóf ebben segített minket, ebben legyen közben járunk és segítünk, hogy mi magunk is Krisztus hordozók legyünk egész életünkben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Gyuri atya. Szent Kristófról, a zarándokok és utazók védőszentjéről mondott el nekünk nagyon érdekes, izgalmas dolgokat, de én azért egy picit hadd egészítsem ki az ön szerepével, mert Szántó pusztán ennek a kápolnának a felújítása az nagy mértékben, sőt talán teljes mértékben az ön érdeme, mert ön készítette elő ezt az egészet, és állami támogatás és magánvagyonokból készült el ez a gyönyörű, szépséges kápolna, a felújítása 2013-ban, ahogy ön is említette, és mint követőt, és mint hordozót, és mint segítőt, mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy azon túl, hogy ön Szántót pusztán ezt a kis kápolnát felújítatta, renováltattak, még két nagyon fontos dolog az Amádi plébánia életében, ami az ön érdeme, a harang, az új harang, és az orgona.
0: Az a plébániához tartozik, tehát a harang az ön a József egy vállalkozó nagylelkű adománya, 3 milliós érték volt akkor ez, 2006-ban, tehát a Nándorfehérvári viadal emlékére ajánlotta ezt nekünk, és hát az az érdekesség, ugye utána jelentettem be ott, hogy egy orgonát is, amit a háború alatt elégettek, szétvertek, aztán széthortak, mert egy megfigyelő torony volt itt a háború alatt, a balatoni harcokban a szamádiakat kitelepítették Balatonendrédre, a falu üresen állt, és a szovjet katonáknak a megfigyelő pontja volt a templomtoronyban, ahol a harangok éppen vannak, és hát eltüzelték az orgonát, és hát nem volt orgona egészen 2007, igazából akkor kezdtem hozzá, és tulajdonképpen 10 éve kész ez a francia barokk orgona, ami hát Közép-Európában egyedülálló, és nagyon kedvenc orgona estéket tudunk itt tartani ennek következtében neves világhírű művészekkel, magyarokkal és külföldiekkel egyaránt, úgyhogy ez is egy fajta vonzáspont. Sajnos az idén elmarad a koncert, éppen a vírus és a járvány következtében. A búcsút szabad téren azt megtartjuk, és az autósokat is szeretettel hívom. Mert úgy vagyunk ezzel az autó áldással, hogy bármikor bármi érhet bennünket. Emlékszem rá, Németországban tanultam, és mentem ki egyik ismerősemhöz, Balingenbe, amelyik a Tübingen alatt van, Stuttgart alatt, és hát tiszta az út, hideg téli idő van, megyek a dombon lefele, és csőtörés, és ráfagyva tiszta tükörjég az út, és meredek. Nem tudtam megállni, és egy négy sávos útra piros lámpán kicsúsztam. Imádkoztam, hogy ne jöjjön semmi, és nem jött semmi. Egy váratlan eset, tragédia, akár egy fakidől, akár jégeső, vagy bármi jöhet, tehát szükségünk van valami magasabb erőnek a segítségére és védelmére, és ebben segít bennünket Szent Kristóf.
1: És hát ugye Krisztus hordozók, most csak ugye idehoztam az a harang és az orgona példáját, Krisztus hordozóként nagyon fontos egy-egy plébánia közösség életében a harang szó és az orgona szó, úgyhogy ezért is nagyon nagy érdem egy Gyuri atyának, hogy mindkettőt templomtető alá hozta. Nagyon szépen köszönöm, ugye akkor július havi utolsó szombati napon este 19 órától lesz az autók megáldása Szántót pusztán. Az eseményt gondolom a Zamárdi plébánia honlapján is megtalálják a kedves hallgatók, igen, akiket érdekel, igen, és akkor, ha időnk marad még, milyen zenével köszönhetem meg önnek ezt a beszélgetést, Gyuri atya?
0: Én Aquinói Szent Tamást nagyon szeretem, aki igazából megírta ezt az úrnapi Orbán pápa kérésére az úrnapnak a liturgiáját. Ketten is vállalkoztak rá, Szent Bonaventura és Aquinói Szent Tamás. A vasvári domonkos templomban ez a jelenet le van festve, és amikor Szent Tamás odaállt és elénekelte a úrnapi liturgiát, amit ő latinul írt, közben Szent Bonaventura Ferenc szerzetes összetépte a sajátját. Az Adorót et Devotét, ezt a Babits Mihálynak gyönyörű fordításában, magyarul is az interneten megtalálható, elolvasható, ezt ajánlanám a milánói kórusnak, Gregorián kórusnak az előadásában, és szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit, és aki teheti, az jöhet el, és várunk a Szent Kristóf búcsúra. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést, és akkor hallgassunk egy kis zenét, búcsúzunk a hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: A gyönyörűséges zene után, Gregorián ének után Galgóczyné Szabó Zsófiával fogok beszélgetni. Nagyon aktuális a dolog, hiszen az e-havi Mária utas műsorunk elmaradt, úgyhogy egy kicsit azt is pótolni szeretnénk, azzal együtt, hogy Szent Kristóf a zarándokok védőszentje emlékműsorában mindenképpen beszéltünk volna a zarándoklatokról. Annál is inkább aktuálisak vagyunk, hiszen most már tudjuk, hogy az idei augusztus 20-i ünnepi rendezvények elmaradnak sajnos a járvány veszélye miatt. Így aztán az augusztus 15-én megrendezésre kerülő egyúton zarándok sorozat, ami az ország különböző pontján, sőt határon túlra is átnyúlóan zajlik, még nagyobb jelentőséget kap, és hát tulajdonképpen Szent István királyunkat így augusztus 15-én is bátran ünnepelhetjük és emlékezhetünk rá, hiszen uralkodása idén augusztus 15-ét nagyboldog asszony napját tekintette kiemelt ünnepnek. Ezen a napon tartott törvénykezést, akkor időben úgy hívták, hogy törvénylátónapok, a Fehérvárra összehívott királyi tanáccsal, és 1038-ban halálos ágyán a nagyboldog asszony ünnepét megelőző napon ajánlotta föl Magyarországot Szűz Máriának, majd Szent István király nagyboldog asszony napján költözött az égi hazába, úgyhogy augusztus 15-e is egy nagyon nagy ünnepünk, különösen nekünk hívőknek, és én nagyon nagy szeretettel köszöntöm a telefonban Galgóczyné Szabó Zsófiát, beszélgető társamat.
1: Szép jó napot kívánok, szervusz Éva!
0: És akkor, ahogy említettem is, egyúton Nemzetközi Zarándoknap augusztus 15-e, és tiéd a szó, Zsófi.
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Idén most már 6. alkalommal szervezzük meg a teljes Mária úton az egyúton Nemzetközi Zarándoknapot. Miről is szól ez a zarándoknap? Arról szól, hogy a régióban felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet zarándokolni, el lehet indulni, útra lehet kelni, gyönyörű tájakon, gyönyörű természeti és épített környezetben talán meg tudjuk találni azt a bölcsességet, azt a nyugalmat, azt a harmóniát, amit a Jóisten kegyelme itt kincsként ad nekünk. Nem kell elmennünk most már messzi tájakra. Talán ez az elmúlt időszak, ez a vírushelyzet és a karantén is bizonyította, hogy az emberek forduljanak hazánk felé, az emberek forduljanak a kis környezetük felé, próbálják meg ott megtalálni azokat a töltési pontokat, azokat a lehetőségeket, amiből igazi örömforrás fakadhat a Jóisten kegyelméből. Ez az egyúton Nemzetközi Zarándoknap erre ad egy eszközt, egy lehetőséget a kezünkbe, hogy kipróbáljuk, megpróbáljuk magunkat, mint zarándokokat. Mint ahogy említettem, a teljes Mária úton lesznek zarándokszakaszok, kisebb, rövidebb, hosszabb, van kifejezetten rövid családos babamama szakasz, ami tényleg arról szól, hogy az egész család egy közös élményben részesüljön, de van olyan szakasz is, ami távolság tekintetében igazi terepviszonyok között talán egy komoly fizikai kihívást is tud jelenteni azoknak, akik azt a szakaszt választják. De lesznek ezen kívül olyan szakaszok is, ahol például kerékpárral kelnek majd újra, vagy akár lóval, és reményeink szerint megvalósul majd Esztergomnál egy vízi szakasz is, ahol felvidék felől fognak több csónakkal bevezni Esztergomba. Szóval igazából ez egy igazi összetartó élményt nyújthat mindenkinek. Természetesen a mindenkori jogszabályoknak és a vírushelyzetnek megfelelő szabályoknak megfelelően kérjük, hogy csatlakozzanak az zarándok szakaszokhoz. Most szeretnénk elmondani, hogy erdélyi testvérek már most jelezték, hogy abban a formában, ahogy az elmúlt időszakban megvalósultak az erdélyi szakaszai az egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak, már most látszik, hogy idén nem fognak tudni elindulni, de mindenképpen lélekben készülnek, és egy kis meglepetés zarándoklatokkal készülnek ezeken a zarándok szakaszon is, hogy igazi közösségben érezhessük magunkat, még az erdélyi testvérekkel is, de természetesen a sokkal szigorúbbak per pillanat a szabályok, sokkal rosszabb a vírushelyzet, úgyhogy most biztos, hogy idén nem fognak elindulni ezek az zarándoklatok olyan nagy létszámmal és olyan szervezett formában, ahogy az elmúlt időszakban, de azt hiszem, hogy ez is nagyon-nagyon fontos és nagyon jelentős, hogy legalább lélekben együtt tudunk zarándokolni, útra tudunk kelni. Az idei évben, ahogy minden évben az elmúlt időszakban van egy központi téma, az idei évben mi másért is ajánlhatnánk az egyúton Nemzetközi Zarándoknapot, mint a világ testi-lelki egészségéért. Azt gondoljuk, hogy ez ma különösen nagy jelentőséggel bír. Ma különösen fontos a Jóisten kegyelmét kérnünk, az ő áldását és segítségét, és ma különösen fontos hálát adnunk azért, amink van, hogy itt vagyunk, hogy nem vagyunk betegek, és különösen fontos imádkoznunk azokért, akik viszont igen. Minden évben van egy központi imádsága az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak. Az idei évben is így van ez. Székely János püspök atya írt egy csodálatos imádságot. Hogyha megtehetem, akkor én ezt most sok szeretettel osztanám meg a kedves hallgatókkal.
0: Nagyon szépen köszönjük előre is.
1: Köszönöm szépen. Mennyei atyánk, mennyi betegség és sebb terheli az emberiséget, mennyi testi és lelki baj, hány házasság, amelyben kihűlt a szeretet, hány fiatal, aki alig tud valamiért őszintén lelkesedni, hány idős ember, aki úgy érzi, hogy feleslegessé vált a világban, hányan éheznek ezen a földön, ahol bőségesen jutna élelmiszer mindenki számára. Megbetegítettük a földet, tönkretettük a természet számtalan kicsét mohóságunkkal. Bocsáss meg nekünk, atyánk, és gyógyíts minket. Te vagy a teljesség, az egészség, a teljes élet forrása. Nélküled töredékes a létünk. A szívünket csak te tudod egészen betölteni. Árasz szívünkbe békédet, megújító erődet. Add, hogy mi lehessünk a te gyógyító kegyelmet hordozói, közvetítői a világban, családjainkban, egyházadban. Gyógyítsd nemzetünket. Tégy minket újra remélni, szeretni és alkotni képes, egymás kezében megtaláló, a te kezedbe kapaszkodó közösségé. Add, hogy ez az arándoklat is egy lépés legyen a belső gyógyulás, talpraállás útján. Add, hogy az arándoklat lépései a szívünkben megtett lépések legyenek feléd, egymás felé, lelki megújulásunk felé. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk. Boldog Batthyány László, a szegények orvosa, könyörögj érettünk. Ámen.
0: Hát ez tényleg nagyon szép volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt felolvastad most nekünk. Töredékes a létünk. Ez egy nagyon igaz és nagyon-nagyon szép gondolat püspök atyától, Székely János püspök atyától. Ami nagyon fontos tudnivaló, én 2 honlap címet is ajánlok a kedves hallgatóknak, a www.egyúton, és az egy az itt számmal van kiírva, egyúton.mariaut.hu az egyik, a másik pedig a www.mariaut.hu, tehát a normál honlapunk, mert azon a honlapon találják meg a kedves hallgatók majd az autóbuszos zarándoklatot, ami augusztus 15-16-án kerül megrendezésre, egy 2 napos zarándoklat. Itt augusztus 15-i programon kívül, amit most itt nem fogok elsorolni, mert nehéz azt most így elsőre megjegyezni. Vasváron záró Szent Mise lesz augusztus 15-én 18 órától, amit Balsi Balázs atya fog celebrálni, és a Mária Rádió közvetíteni fogja ezt az ünnepi Szent Misét Vasváról, és a mi zarándokaink aztán Vasváron Balsi Balázs atyát szintén fölteszik a mi kis buszunkra, és akkor együtt mennek majd a szálláshelyükre, Sümegre. Ennyit azért muszáj voltam a programról elmondani. Zsófi, említetted a Tárjás Mária út szakaszt, ami Máriacenttől megy le Csíksomlyóig. Ezen belül van-e olyan az idén olyan új szakasz, ami tavaly még nem volt járható, most viszont ajánlani tudjuk a kedves hallgatóknak?
1: Több ilyen szakasz is szerveződik. Budapest, Esztergom és Palást között Márianoszlát is érintve lesz 2 új szakasz, ez már biztos, hogy el fog indulni. Azért nem tudok teljes hévvel és teljes lelkesüléssel ezekről nyilatkozni, mert egy picit még mindig nyilván a szervezés is ott tart, hogy várjuk nyilván a mindenkori információkat, megkezdődtek a szervezői munkák, az útvonalak bejárásra kerültek, megkezdődtek a plébániák, önkormányzatok felkeresései, de igazából a tényleges tájékoztatással még azért szeretnénk egy picit várni, hogy nehogy persze abba a hibába essünk, hogy meghirdetjük az arándoklatot, és aztán az utolsó percben lemondásra kell, hogy kerüljön. Ettől függetlenül, aki szeretne hozzánk már most csatlakozni és érdeklődik az arándoklatnak iránt, ahogy te is elmondtad, ezeken a honlapokon folyamatosan frissülnek be az információk, hogy melyik szakasz tudjuk ténylegesen elindítani, és mely szakaszon csak nagyon szűk körben fog tudni elmenni az arándoklat, illetőleg a Mária útnak a Facebook oldalára szeretném még felhívni a figyelmet, ahol az Egyúton Nemzetközi Zarándoknak mellett természetesen még nagyon-nagyon sok zarándok információ, illetőleg zarándoklat információ található meg. Talán ez a legfrissebb fórumunk, hiszen itt minden nap tényleg több poszton keresztül próbáljuk megszólaltatni szervezőket, résztvevőket, és próbáljuk megosztani a mindenkori aktuális információkat, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy kövessék a Mária út Facebook oldalát, ott tényleg minden friss információ megtalálható.
0: Nagyon-nagyon fontos a felajánlás is, amit ugyan már említettél, de nem győzzük ismételni, hogy a világ testi lelki egészségéért fogunk aznap zarándokolni sokan, sokfelé, sokféle útvonalon, és akkor úgy hallom, hogy ez az új ajánlott útvonalad, az ugye már a Csenszóva-Medjugorje útvonalszakasz, tehát az észak-déli szakasznak lesz a része, ami egy örömteli hír, hiszen ez azt jelenti, hogy ott is elindultak a Mária út szakaszok fejlesztései.
1: Csak még az egészítetném ki, hogy a Szlovákiai Mária út Egyesület viszont biztos, hogy meg fogja szervezni az egyúton nemzetközi zarándoknapot, ott is azért kicsit enyhébbek most a viszonyok, és most azt az információt tudom nagy örömmel megosztani, hogy ott is több szakaszon fog elindulni a Mária út mentén az egyúton nemzetközi zarándoklat, úgyhogy bízunk benne, hogy a Jóisten kegyelméből ténylegesen el fognak tudni indulni az zarándokok.
0: Amit még én szeretnék hozzátenni, augusztus 15-én a Mária Rádióban egész nap a zarándoknap tematikus napja zajlik majd, tehát a világ testi lelki egészségéért zarándoklókkal készülnek majd beszélgetések. Abban a műsorban szintén Zsófit és jó magamat hallhatnak majd a kedves hallgatók műsorvezetőként. A megszólalók listája természetesen most még nem ismeretes, de akkor ismétlésként vegyük át, tehát van gyalogos, vízi.
1: Van gyalogos, vízi, kerékpáros, lovas, és hát természetesen akkor van egy buszos szakaszunk is az idősebbekre, vagy a mozgásukban korlátozottabbakra gondolván.
0: És akkor akik végképp időhiány miatt, vagy bármi egyéb probléma miatt nem tudnak velünk tartani ténylegesen, ők a rádió hullámhosszán keresztül követhetik az aznapi eseményeket. Én nagyon szépen köszönöm Galgociné Szabó Zsófiának a beszélgetést, és akkor augusztus 15-én beszélgetünk újra. Köszönöm szépen, Zsófi, Isten áldjon!
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szent Kristóf, a zarándokok, utazók, útonlevők védőszentjének napja alkalmából Galgócné dr. Szabó Zsófiával, a Mária út koordinátorával és Kocsi György atyával, Zamárdi és Balaton Endrét plébánossával perccel Éva beszélgetett.

0: Ahogy a napok rövidülnek, úgy érzem, mintha köd burulna rám. Ahogy az éjjelek lehűlnek, mind gyakrabban jut eszembe anyám. Mit oly sokszor elhalasztottam, elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár. Jóvá tenném, mit mulasztottam, de nem lehet, mert ő már messze jár. Ó, mennyi mindent nem tettem meg. Még nem késő, te még megteheted. Megőszülve is maradj gyermek, mondd meg neki, mennyire szereted. Két keze érted, dolgozott csak, mindennél jobban szeretett, az éjet is nappallá téve óvott téged és vezetett, Míg lehetett. Amit akkor elfelejtettél, talán még jóvá teheted. Hát menj, rohanj, és simogasd meg a téged védő két kezet, amíg lehet. Amíg lehet. S ha olykor nagyon elfáradtál, ő hozta vissza kedvedet, ő tanított beszélni téged, nyitogatta a szemedet, mert szeretett. Úgy szeretett. Most vár valahol megfáradtan, nem kér sokat, csak keveset. Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót, egy vigasztaló kedveset, tán még lehet. A szíve érted, dobogott csak, amíg belebetegedett, de ő titkolta, nem mutatta, nem mondta el, hogy szenvedett, csak mosolygott és nevetett. Bárhol is vagy, hát fordulj vissza. Az ember másképp nem tehet. És csókold meg, amíg nem késő, azt az áldott édes szívet, ha még lehet. Ha még lehet.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Július 25. Szent Jakab apostol. Jézus barátja, Jakab apostol. Egyike az Úr különösen kedvelt tanítványainak. Az első apostol, aki vérével tett tanúságot az evangélium mellett. Idősebb Szent Jakab, Zebedeus fia. Szent Jakab János evangélista testvére volt. Ők voltak az a két tanítvány, akinek az egyik legfontosabb evangéliumi párbeszédben, melyet lejegyeztek, Jézus feltette a híres kérdést. Isztok-e a kehelyből, melyet ki kell innom? Mire ők azt válaszolták, iszunk. Az ő szavuk a készségé volt, a bátorságé, olyan magatartás, mely nagyon is illik a fiatalokhoz. És nem csak hozzájuk, de minden keresztényhez is, különösen azokhoz, akik beleegyeznek abba, hogy az evangélium apostolai legyenek. E tanítványok nagy lelkű válaszát elfogadva Jézus azt mondta nekik, inni fogtok a kelyhemből. Ezeket az igéket teljesítette Szent Jakab, Zebedeus fia. Vérével tanúskodott Krisztus feltámadása mellett Jeruzsálemben. Az idősebb Szent Jakab bevégezte szolgálói küldetését az Úr által alapított országban. Miként az isteni mester sokakért váltságul adta életét, erről tesz tanúbizonyságot. Komposztella is ezt mutatja. Komposztella tanúsága hit mellett, melyet a zarándokok nemzedékei tettek az évszázadok során, hogy megérintsék saját kezükkel, és megcsókoltják az ajkukkal, ezért jövel Európa keleti országaiból. Tehát ez az apostoli bizonyosság tétel kitart Komposztellában, és beteljesül a nemzedékek közötti párbeszéd. Ez az az eszköz, amely által a hit, az egyház hiteles tanítása, a Jézus Krisztusba vetett hit gyarapodik. Isten fia teremtette az embert, aki meghalt és feltámadt, hogy üdvösséget kínáljon nekünk. Az ember megváltójában nagy volt az irgalom. Az életmódban is megmutatkozó hit evangéliumi, vagyis az ilyen élet a boldogságban fogan, szeretetben mutatkozik meg, mint az emberi lét kulcsa, és erővel ruházza fel az egyén értékeit és érdekeit, hogy megoldhassuk korunk alapvető emberi problémáit.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók! Május 23-án az zalaegerszegi Családkapocs Kulturális Egyesület szervezésében Kell egy nap Jézussal címmel reggeltől estig különböző programokkal dúsított napot tartottak. Többek között pódiumbeszélgetés is volt. Témája az ima. A beszélgetés moderátora Éger Csaba pszichológus, Varga László a Kaposvári Egyházmegye püspökével, Molnár Renáta mentálhigiénés szakemberrel, a Corvée egészségprogram módszer alapítójával, valamint Böröc Miklós akolitussal, az Exodus 90 résztvevőjével beszélgetett. Kérem, hallgassák figyelmesen az ott készített felvételt.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a beszélgetésben, és köszönöm, hogy elvállaltátok a beszélgetést. Arra kérnélek benneteket először is, Laci atya, hogyha megszólíthatlak téged először, hogy ha mesélsz arról, hogy hogy vált a te életedben az imádság feladatból, vagy memoriterből, akár gyerekként, vagy ahol ezt először tapasztaltad, kapcsolattá. Amikor megtapasztaltad, hogy ott a vonal túl végén van valaki, aki ezt hallja és válaszol is.
5: Katolikus családba születtem, hittarra jártam, bencésekhez jártam, imádságos közegben voltam, apám kántor volt, anyám sekrestés, úgyhogy kötelező volt imádkozni. Föl sem merült, hogy nem imádkozunk, és elsősorban lelkiismereti kötelességé vált. Mindig meggyóltam, ha nem imádkoztam. Eleget. Így kezdődött a kaland, aztán volt egy megtérés tapasztalatom 18 évesen, az teljesen megváltoztatta az Istennel való kapcsolatomat, az imát is, megtapasztaltam, hogy meghallgatják. Ha kérem, akkor az megtörténik, és ez teljesen új tapasztalat volt. Aztán volt egy karizmatikus ima tapasztalatom is, amikor újjászülettem Szentlélekben, mert meggyógyultam. Ez még meghatározó ima tapasztalat volt, mert hát spontán módon a Szentlélekre hagyatkozva dicsőítettünk. Úgy elángolt a szívünk, és ez hatalmas élmény volt, és így jutottam el ebből a lángoló alapállásból odáig, hogy azt mondtam Jézusnak, ismerem a karizmáidat, ismerem az adományaidat, élem a gyümölcsöket, szeretnék találkozni veled. Ez volt a kérésem, fogalmam se volt, hogy mit kérek. Nem gondoltam, hogy valami látomásom lesz, vagy rendkívüli Isten élményem, egyszerűen szeretnék találkozni veled. Ez a találkozás valósult meg abban, amikor felfedeztem a szentségimádást, a csendes szentségimádást. Ennek éppen 40 éve, 86-ban, és akkortól kezdve az ima már nem program volt, nem feladat, nem megimádkozok valamit, hogy sikerüljön, hanem ebből éltem, és élek mind a mai napig.
4: Nagyon köszönöm. Renáta, a kérdés most neked is ugyanez.
6: Én is egy keresztény, katolikus családból származom. Nagyon mélyen hívő volt édesanyám, és ugye a rendszeres templomba járás az mindennapi életünk része volt. Az első nagyon mély tapasztalatom, nagyon gyerekkorom, olyan 7-8 éves lehettem, amikor valami csoda folytán nagyon-nagyon megszerettem futni, és ahogy kimentem a természetbe, akkor ugye én versenysportoló voltam, de ez nem a versenyzésről szólt, hanem este